Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Hiszek egy Istenbe.

0: Pantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászáll a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.

0: egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Faustina nővér, könyörögj érettünk.
3: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Meghívjuk önöket, hogy imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk szentatyánkért, püspökeinkért, szerzetes nőkért, kispapokért, jópapi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a tanárokért, a Mária Rádió munkatársakért, hallgatókért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékáért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka.
2: Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretete méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
1: Isteni megváltónk öt sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mélységes áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk. Istenem, hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretetem méltó vagy.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Áradt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem,
1: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
4: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
4: Krisztus, hallgass minket.
1: Mennyei Atya Isten,
4: irgalmaz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
4: irgalmaz nekünk.
1: Szent Lélek Úr Isten,
4: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
4: irgalmaz nekünk.
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szíved szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretett lángja ki égesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretett lángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretett lángja világosítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretett láng szelid fényénél haladjunk az ég felé.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja világosítson nekünk a halál óráján.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
4: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk.
2: Szentlélek, Úristen, tekint szereted jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretett lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökön örökké. Amen.
1: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, irgalomért az örök atyához.

0: Imádkozzunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve, a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretett lángjával gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretett tüzére a mi gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretett lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretett tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: nagy öröm az Erdélyi Mária Rádió számára kézzelfogható odafigyelésed és szereteted. Ez nem csak nekünk jelent támogatást, hanem minden kedves hallgatónak.
1: Hogy adományaitokkal elismeritek munkánkat, további erőt adtok ahhoz, hogy mi is segítsünk. Hála és köszönet a nagy lelkűségedért, a másikra való odafigyelésedért, az önkéntes munkádért.
0: Ezzel nem csak saját magadat, hanem másokat is boldoggá tettél. Ez a gesztusod előmozdította egy boldogabb világ, élet megteremtését.
2: Szeretettel az Erdélyi Mária Rádió munkaközössége.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jézus az élet kenyere műsorunkat hallhatják, és nagy szeretettel köszöntöm Mária Zsuzsanna nővért és Veronikát. Az elmúlt időszakban már a hallgatók megismerhették őket. Mai műsorunkban főleg arról szeretnék velük beszélgetni, hogy hogyan ismerték fel a hivatásukat, hogyan tudtak igent mondani az elhívásra, és én hiszem, hogy tudnak segíteni azon hallgatóinknak, azon fiataloknak, akik hivatásukat, akik még az útjukat keresik.
1: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és először néhány gondolatot szeretnék a közösségünk életkönyvéből felolvasni, megosztani. Azzal kapcsolatban, hogy Isten hogyan hív minket. Előfordulnak az életben kiváltságos pillanatok, amikor Isten szól. Ilyen a megtérés, a döntések ideje. Ilyen, amikor az ember elhatározza, hogy merre megy tovább, és megtesz még egy lépést. Igent mond Istennek. Kiemelkedő, örömteli pillanatok. Azután pedig a döntés megérlelésének az ideje következik. Aránylag könnyű egy nap igent mondani. Szűz Máriának is tulajdonképpen elég könnyű volt az angyal látogatásakor igent mondani, de igenjét azután meg is kellett érlelnie egészen a keresztig. Az angyali üdvözletkor kimondott igen, teljes és mély értelme csak a föltámadáskor vált nyilvánvalóvá számára. Mária csak akkor ízlelhette igenjének a gyümölcseit. Az angyal szavaiból bizonyára már tudta, hogy mi fog történni, vagy legalábbis sejtette. Mindazonáltal hitben kellett neki elfogadni az angyal szavait, még ha tudta is, hogy Isten fia örökké való. Az angyalnak kimondott igenjének következményeit csak később érthette meg, és fogadhatta el egészen a keresztig menően. A megtérés vagy a hivatás választás kiemelkedő pillanataiban bensőségesen és mélyen megértjük, hogy mire vagyunk hivatva. Isten arra hív minket, hogy fiai legyünk, és részt kapjunk a feltámadt Krisztus királyságából. Ilyenkor ráérzünk saját egyéni hivatásunkra, megsejtjük örökké valóságunk súlyát. Belső bizonyosságot kapunk arról, hogy a fiúval együtt Isten fiai vagyunk, még ha nem is ismerjük a jövőt minden részletében. Amit azonban ekkor megérzünk, azt meg is kell azután valósítanunk. Ebből áll életünk története. Apránként azzá kell válnunk, amit egykor megsejtettünk, hogy mik leszünk Isten örökké való országában. Mária életének történetében is látható. Az angyal által egykor mondottak beteljesedése 33 év betelt Jézus feltámadásáig, és még több időbe saját mennybe jutásáig.
0: Megtérésről, elhívásról szólt most Veronika hozzánk. Kedves Mária Zsuzsanna nővért kérdezném, hogy hogyan történt először is a te megtérésed, és abból majd az elhívás.
2: Én is köszöntöm nagy szeretettel a kedves hallgatókat. Én hát azt hiszem 17-18 éves voltam, mikor elindult a megtérésem, és a közösséghez való tartozásom ez egy évet járt be, tehát kezdődött az Úr elszeretett, és házába vezetett a katolikus egyházba, és aztán pedig az Élet kenyere házába. Nekem nem volt nehéz, úgy, ahogy olvasta Veronika, nem volt nehéz igent mondani, mert hogy én ehhez a nagy családhoz akartam tartozni. A katolikus egyházhoz, ahhoz az ifjúsági csoporthoz, vagy a tagjaival, akikkel megosztottuk gondolatainkat, gondolkoztunk nagyon sok hittitkon is, hogy ezt akartam folytatni. Tehát, hogy nyilvánvaló volt, hogy olyanokkal fogok majd együtt élni, akik ezen gondolkodnak, és többen a csoportból egyszerre csatlakoztunk az életkenyere közösséghez, tehát mivel egyszerre volt, együtt léptünk, ez nem volt nehéz. Hanem az volt szép, és most, hogy belegondolok, és érzem még most is a gyomromban, hogy én társ voltam először, s évente meg kell újítani a társlevelet, és mindig... Hát nagyon szerettem volna folytatni, és ki is fejeztem, ezt kértem, de mindig bizonyos izgalommal, vagy nem is tudom, hogy az féleleme, hogy azt találják mondani, hogy kevés vagyok én, hogy megkapom-e a jóváhagyást a következő évre. És olyan felszabadító, hogy az a semmi, aki én vagyok, az elég volt.
0: Veronika, a te életedben ez hogyan történt?
1: Én fiatalabb voltam, én 14 és fél éves voltam, amikor az Úr rám talált. Nekem nagyon fontos volt a környezet, a csönd azokban a napokban, amikor a nagyszüleimnél nyaraltam. És hát az élet nagy kérdésein gondolkodtam, ami ugye a kamaszoknak a dolga. És hát Isten jött és válaszolt ezekre a kérdésekre, az élet nagy kérdéseire, hogy miért vagyunk itt, hogy van-e Isten, egy Isten van-e, vagy sok van. És akkor ő úgy gondolta, hogy bemutatkozik nekem. Úgyhogy nekem is könnyű volt ezt az igent megmondani, kimondani neki válaszul, hát hogyha Isten maga szólít meg, hát most ki az, aki azt mondja, hogy köszönöm. Nem kérek belőled, főleg, hogy kerestem kimondatlanul is. Úgyhogy így indult el az utam, és hát ahogy itt olvastam, hogy utána kitartani, na az nehéz volt, ugye, mivel fiatal voltam, rendkívül türelmetlen, és hogy már pedig én akkor most itt azonnal és mindent adni akarok, és de hát nem úgy van az, ugye, hát érettségi meg minden, és valószínűleg ezért léptem be nagyon hamar, tehát én 19 évesen már a közösségbe, mert nagyon ott volt ez a menni. Hát itt nem olvastam tovább, de utána az a rész jön, hogy hát a bátortalanok könnyen megtorpannak az angyali üdvözletnél. A bátrabbak ellenben sietnek, mint a pásztorok. Sietve oda mentek, hogy lássák ugye a Betlehembe. Na hát én is ilyen voltam, hogy sietve, hogy menni, és hát pont ugyanez az izgalom, hogy írtam az alapítóknak, hogy szeretnék belépni, és akkor hát válaszoltak pár hónapon belül, ami akkor nagy dolog volt, ugye, mert rendes levelezés volt, hogy beköltözhetek a közösségbe, de hogy azt várni, hogy na mi lesz, na. Pont ugyanazt éltem meg, mint a nővér, hogy vajon elég leszek-e, vajon lehet-e. És a közösségbe ezt az özvegyasszony két fillérje történetével szoktuk magyarázni, ugye, akit Jézus néz a templom kincstáránál, hogy sokan sokat dobnak be, és jön ez az özvegyasszony, aki két fillért dob be, a semmit, tehát most mi az? És azt mondhatnánk, hogy bedob két tízbanist, vagy nem tudom, mai pénzzel, tehát hogy semmit. Mi lesz abból, mit számít az a templomnak, és mégis ő mindenét odaadta. Tehát Isten így vár minket, hogy mindenünket odaadjunk, kinek milyen van, és ezt nagyszerű megtapasztalni, hogy kellünk neki, hogy a szegénységünkkel együtt, a reményeinkkel, a sebeinkkel, sérüléseinkkel, vágyainkkal együtt, ezt mind oda bedobhatjuk. És ugye, mivel két fillérről van szó, ez nekünk azt is jelenti, hogy közösen dobjuk magunkat bele a templom kincstárába, hogy senki nincs egyedül, és ezt nagyon jó megtapasztalni. Viszont azt gondolom, hogy ma ez sokkal nehezebb lehet mai fiataloknak, hogy ezt a környezetet megteremteni, ahol Isten beléphet, ahol Isten megszólíthat minket. Mert van olyan, hogy na, valami rendkívüli történik, de azért azt gondolom, hogy meg kell teremteni azt a környezetet, ahol meg lehet hallani Istennek a szavát.
0: Mi az, ami segített nektek abban, hogy felismerjétek Istennek a hangját, felismerjétek a hivatást, hogyan jutottatok el idáig?
2: Hát ugye először úgy tűnik, hogy teljesen értjük, amit mond, tehát hogy nyilvánvaló dolgok. Aztán, hogy milyen módon válaszolunk rá, engem is elküzdtültek hivatástisztázó lelki gyakorlatra. Egy személyesen vezetett lelki gyakorlatra. És az egyik ilyen vizsga az volt, hogy kellett olvasni a Szentírásból egy részt, és leírni, hogy mit mond. Hát egy rövid rész volt, már nem emlékszem, melyik, s másfél oldalt írtam ki, és erre azt mondta a vezető, hogy úgy látszik, hogy szól hozzád, ez jó jel. Aztán a másik az volt, hogy én nővér vagyok, hogy tetszik-e nekem az a ruhánk. És mondtam, hogy hát ritka ronda. Azt mondta, ez is jó jel. Hogy mondtam, hogy már maga a színe is, hogy barna, hát annyi szebb szín van a világon. És mondta, na ez megint jó jel, mert az nem jó, ha valakinek tetszik a ruha, és azért akar lenni. Tehát, hogy ilyen elemi dolgok voltak, de hogy olyan felszabadulva jöttem ki, hogy akkor mégiscsak lehet, hogy a lényeg fogott meg, s azért lettem, vagy azért vonz. Lehetővé tették nekem ezt a hivatást, tisztázó lelki gyakorlatot. Meg nekem nagyon fontos volt az, hogy a barátaim és a családom mit szól hozzá. Tehát, hogy teszteltem őket először, hogy na, mit szólnának, ha. És bár ellentétes dolgokat hallottam, érdekes módon mégis megerősített, mert hogy magamban megcáfoltam, és mégiscsak nekem van igazam, tehát van hivatásom. hogy érdekes, nem kell feltétlenül konfirmáló legyen a válaszuk, hanem megerősít abban, hogy hogyan lépjél tovább. Nekem nagyon fontos volt a család, a barátok, és végül is az egyház. Ennyi, köszönöm.
0: Veronika, nálad mi segített?
1: Hát hasonló utat jártam be én is. Nagyon fontosak voltak a barátok, volt lelkivezetőm és egy fiatal káplán, aki aztán hát utána mondta is, hogy ő eddig tudott, tovább nem tud, mert nem tudja mi az, hogy közösségben élni. Illetve egy kicsit az utca embere is. Tehát ez a hívek, akiket nem is feltétlen ismertem. Ugye én nagyon korán elkezdtem az oltárnál szolgálni, tehát ilyen módon találkoztam másokkal, és ott mindenki, hogy hú, hát nekem ez a hivatásom. Tehát az eukarisztia, az oltárnál lenni, tehát ez az eukarisztikus hivatás, ez nagyon ott volt kezdettől fogva, hát majd megtérésem is egy templomban történt. És a közösségben, amikor valaki jelentkezik, hogy hát nyilván már ismeri a közösséget, aki azt mondja, hogy szeretne belépni, tehát már látogatta, már programokon részt vett, imákon részt vett, akkor azt kérjük tőle, hogy gondolja végig az addigi életútját, és keressen ilyen nagy jelző pontokat, hogy mi volt az életében az, ami nagyon fontos volt, ami úgy irányt mutatott, ahogy az ószövetségi nép ilyen emlékoszlopokat állított, amikor az Úr valamit tett, egy győztes csata, egy bevonulás a Szentföldre, tehát hogy ott állítottak mindig egy ilyen oszlopot, vagy egy Isten élménynél, tehát hogy ilyeneket keressen az ember az életébe, és akkor látja, hogy milyen úton vezette őt az Úr, és az alapján könnyebben megtalálja, hogy merre tovább. Mert nem fog az Úr olyat mondani, mondjuk valaki egész gyerekkorában nagy szeretetet érzett a betegek iránt, és állandóan ott tápolta nagymamát, nem tudom mit, akkor valószínű Isten nem fogja azt mondani, hogy akkor te legyél tanár, hanem akkor valószínű, hogy már megalapozta azt, hogy őt egy olyan irányba vezeti, hogy egy ilyen segítő, ápoló szakmába, vagy akár közösségben legyen. Tehát ezek a jelzőoszlopok erre jók, és én is, amikor oda kerültem, hogy szeretnék belépni a közösségbe, akkor ezt így kérték, és ilyen nagyon jól látszott. Hát különösen az eukarisztikus hivatás, de ott van az evangéliumi szegénység. Ez is egy ilyen kritérium a közösségben, hogy hogyan áll ehhez hozzá. Tehát én úgy voltam vele, így ugye, tehát még 18 alatt, hogy hát az evangéliumot lehet-e hitelesen hirdetni, ha mindenem megvan. Ha megvan a kis kényelmes lakás, a kényelmes munka, ha van egy olyan egyház, aminek mindene megvan, templomok, intézmények, minden. Tehát, hogy ez a kérdés ott mozgott bennem, és meg tudtam fogalmazni már úgy, hogy nem tudtam semmit például az életkenyere közösségre, vagy úgy általában az egyház dolgairól, hogy nekem az kell, hogyha hirdetni akarom az evangéliumot, hogy rászoruljak Istenre. Tehát, hogy ki legyek neki szolgáltatva, hogy ne legyen minden mindig bebiztosítva. Meg eleve a szegényeknek hogy lehet azt mondani, hogy Isten szeret, hogyha én magam nem osztozom legalább valamilyen szinten abban, amit ők megélnek. Aztán ott van a szegények és a kicsinyek szeretete. Közösségben kiegészítjük egymást, hogy kit, mire hív igazán az Úr. Nem tud mindenki mindenben jó lenni. De azért ott volt persze. Vagy a népben élés. Amikor látogattam nővéreket, mert ugye először azt gondoltam, hogy csak az az út, ha úgy lehet igazán válaszolni, hogy az ember belép, hát nőként ugye ez az egy út lehet. De rájöttem ott, tehát ezt is még azelőtt, hogy a közösséget ismertem volna, hogy nekem ez nem jön be, hogy itt 7-8-10 nő összezárva, hogy valami hiányzik, hogy az nem teljes kép, hogy nem erre vagyunk meghívva, hanem Isten férfinak és nőnek teremtett minket, hogy közösségben éljünk, akkor is, hogyha ez nem házasság. És valahogy, tehát, hogy ez úgy ott mozgott bennem, és akkor olvasom az apostolok cselekedeteit, és azt látom, hogy hát mindenütt közös volt, együtt voltak, és nem volt külön férfi szekció, meg női szekció, meg papi szekció, és akkor úgy elképzeltem, hogy hát nem ezt kéne élni. És akkor ugye rátalálok az életkenyerére, előbb találkoztam a 8 boldogság közösséggel, ahol szintén akkor még így éltek, tehát, hogy ott hogy rátalálok, hogy jé, hát ez van. De hogy előbb volt ez az emlékoszlop, előbb volt a fölismerés, és aztán jön a közösség. Sőt, az utolsó az pont a 8 boldogság szerinti élet, egészen az evangéliumi erőszakmentességig menően. Hát ez ugye nehéz, komoly dolog. De ott volt a vágy bennem, hogy nem ezt, hanem hogy Jézusnak a szerítségét. Tehát, hogy valami olyan kell, ahol ez elő van segítve. Nem ez a törtetés, ami a világban megvan. És ahogy ezeket így leírtam, és tehát, hogy minden stimmel, hogy akkor itt a helyem. És ugye ezt erősíti meg aztán ugye az egyház részéről a lelki kísérő, akinek ez elő van adva, a közösség részéről meg a felelősök, akár lehet ez a házfelelős, vagy hát a mi esetünkben még az alapítók voltak, akik fölvettek minket a közösségben. És nekem hát ez még így végszóra, amikor a családnak elmondtam otthon, hogy megkaptam az engedélyt, beköltözhetek 19 évesen, akkor nagyon emlékszem a jelenetre, és anyukám azt mondja, hogy hát az egyik szemem sír, a másik nevet. Tehát ugye sír, hogy én elmegyek, én voltam, aki először elment, 2 bátyám előtt költöztem el, és a másik meg nevet, mert hogy tudja, hogy oda megyek, ahova menni akarok, ahol a helyem van. Tehát ez meg a szülői szeretet és megerősítés, hogy hogy ott van mind a kettő, és elenged.
0: Azok, akik keresik a hivatásukat, talán a hallgatóink között is vannak, fiatalok, vagy akár idősebbek is. Milyen lehetőség van itt a közösségetekben? Van-e lehetőség arra, hogy eljöjjenek hozzátok, hogy segítséget nyújtsatok abban, hogy megismerjék jobban az életkenyere közösséget, vagy egyáltalán hivatásukat felismerjék?
1: Igen, van lehetőség a közösségünkben eltölteni időt, akár csak benézni egy-egy imára, beszélgetésre, vagy lehet kérni, ha már egy picit jobban ismerjük egymást, hogy valaki néhány hetet is eltöltsön, nem feltétlen azzal a szándékkal, hogy életkenyerés akar lenni, hanem ha szeretne egy olyan környezetben időt tölteni, ahol csend van, kápolna van, közös egyéni imádságok vannak, akkor erre nyitottak vagyunk. És mivel a közösségünknek mindenféle életállapottal lehet tagja valaki, úgy gondolom, hogy ez segít minket, vagy ad egy olyan eszközt a kezünkbe, hogy jobban tudjuk segíteni azt, aki keresi a helyét. Tehát nem feltétlen akar szerzetes lenni, hanem egyáltalán, hogy milyen irányba. Tehát ez, erre van lehetőség, és nagy örömmel látjuk, anélkül, hogy azt várnánk, hogy akkor most belépjen hozzánk.
0: Köszönjük szépen a nyitottságot, a segítséget. Műsoridőnk végéhez érkeztünk, és egy imával szeretnénk búcsúzni hallgatóinktól.
2: Kérünk, Urunk, küldd el nekünk szent lelkedet, hogy segítségével megismerjük a te hangodat. Adj örömet a szívünkben, amikor ezt felismerjük, és adj bátorságot, hogy kilépjünk magunkból, és elinduljunk azon az úton, amire hívsz minket. Uram, adj kitartást, hogy hűségesek tudjunk maradni az igenünkhöz. Adj nekünk örömöket és erőt a nehézségekben, hogy együtt oda tudjunk állni majd színed elé. Amen.
0: Köszönjük figyelmüket!
2: Mária Zsuzsanna nővér,
1: Veronika
0: és Illés Izabella. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, a következő közel egy órában egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. Megkérjük kedves hallgatóinkat, hogy imádkozzanak velünk, imádkozzunk együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy te gondoskodsz arról, hogy minden nap legyen kenyér az asztalunkon. Segíts nekünk megértenünk azt, hogy ezért mindenkor hálásak kell legyünk, és soha ne vegyük természetesnek a te nagy lelkűségedet, amellyel gondoskodsz rólunk. Adj erőt és kitartást mindazoknak, akiknek nincs elég ételük. Amen.

Urunk, hálát adunk neked a mindennapi kenyerünkért, amivel táplálkozhatunk. Kérünk, áld meg azokat is, akiknek nincs elég étel az asztalukon. Segíts minket abban, hogy megosszuk a bőségünket a rászorulókkal, és segítsünk nekik megtalálni az élelem forrásait. Áld meg őket, és

mennyei atyánk, köszönjük neked a bőséget és jólétet, amivel megajándékoztál minket. Áld meg az asztalunkra kerülő kenyeret, hogy mindig elegendő legyen belőle minden család tagunknak. Segíts minket abban, hogy tiszteljük és becsüljük az ételt, amit nap mint nap elfogyasztunk. Hálásak vagyunk minden áldott pillanatért és minden falatért, amit elfogyaszthatunk. Amen.

Kérünk téged, áld meg a kezünket és a földeket, ahonnan származik a kenyerünk. Segíts minket abban, hogy bölcsen gazdálkodjunk az élelemmel, és tiszteljük azt, amit nap mint nap fogyasztunk. Adj nekünk erőt és kitartást abban, hogy másokkal is megosszuk a bőségünket, és segítsünk neki megtalálni az élelem forrásait. Köszönjük neked mindazt az áldást és gondoskodást, amit nap mint nap tapasztalhatunk az asztalunknál.

mindenható Istenünk, hálás szívvel köszönjük neked mindazt a kenyeret, amit nap mint nap asztalunkra terítesz. Könyörülj rajtunk, és áld meg minket mindennapi kenyérrel, hogy soha ne szenvedjünk éhséget. Adj erőt és egészséget, hogy méltók lehessünk arra, hogy megélhetésünket biztosítani tudjuk. Amen.

Istenünk, köszönettel fordulunk hozzád, mindazért az élelemért, amivel táplálsz minket napról napra. Kérünk téged, adj erőt nekünk, hogy becsüljük meg a mindennapi kenyér áldását, és segítsünk másoknak is, akiknek kevésbé van mit enniük. Kérlek, Uram, áld meg a gazdákat, áld meg a terményeiket, hogy bőségben élhessenek.

Ó, mennyei atyánk, hálát adunk neked minden nap a mindennapi kenyerünkért. Áld meg az ételt az asztalunkon, hogy tápláló legyen, és erőt adjon nekünk a mindennapi küzdelmeinkben. Segíts, hogy mindig hálásak legyünk az élelemért, amit minden nap megkaphatunk tőled. Köszönjük, hogy gondoskodsz rólunk, és nem hagyod éhezni a családunkat. Amen.

Istenünk, kérünk téged, áld meg a családjainkat bőséggel és jóléttel. Segíts nekik megbesülni az általad adott kenyeret, és oszd meg velük gazdagságodat. Adj erőt és támogatást a rászorulóknak, hogy ők is részesüljenek abból az áldásból, amelyet neked köszönhetünk. Amen.

minden nap hálát adok neked, Istenem, azért a kenyérért, amit az asztalunkra teremtesz. Köszönöm, hogy gondoskodsz rólunk, és biztosítod a mindennapi megélhetésünket. Segíts, hogy mindig értékeljem azt a kenyeret, amit naponta elfogyasztok, és segíts másoknak is, akik kevesebbet kapnak. Amen.

Istenem, köszönjük gondviselésedet, amivel csodálatosan rendezed életünket. Ha jó termés van, és gazdagon ontja a szemet a kalász, akkor bőven van kenyér az asztalunkon. De ha elveri a jég a búzamezőket, vagy tartós aszály nehezíti sorsunk, te akkor is gondot viselsz ránk. Lehet, hogy nem tudjuk hetekre előre, hogy mit eszünk. De a mindennapi, a betevő falat mi sem tudjuk hogyan és honnan mégis kikerül. Azt akarod, Urunk, hogy mi szeretetet gazdag tárházából éljünk. Áldassál ezért, jó atyánk. Amen.

Arra kérünk, jó atyánk, hogy adj nekünk igaz hitet a mindennapi kenyér mellé. Olyan igaz hitet, mely nem engedi, hogy zúgolódjunk a szükség idején. Add, hogy beérjük a te szent akaratod cselekvésével, és így hálásak legyünk még a morzsákért is, mivel még a morzsák is jobb ízűek, ha te vagy számunkra, ha te vagy áldott Krisztusunk, az élet kenyere. Van úgy, atyánk, életünkben, hogy a sok kenyér semmi örömöt nem nyújt számunkra, mert lelkileg szomorúak és elesettek vagyunk. Ilyenkor, atyánk, olyan nehezen megy le a falat. Ilyenkor, atyánk, valami hiányzik kenyerünk mellől. Légy te, Urunk, mindig mellettünk. Légy te, Uram, mindig a megterített asztalunk vendége, hogy áldott legyen hajlékunkban a kenyér és a munka, a szeretet és a beszéd, a bőség vagy a szükség. Ezért a hálaadás e szép napon sokakkal együtt hadd imádkozzam én is így. Köszönjük, atyánk, a gondviselésedről beszélő kenyeret. S taníts megelégedetnek lennünk életünknek minden napján. A te kezedbe helyezzük, Uram, a családunkat, a népünket, a kenyerünket. Tégy minket mindig hálásakká. Családunk és népünket áld meg, s adj nekünk szebb jövendőt. Jézus Krisztus nevében. Amen.

kérlek, áld meg ezt az ételeinket és italainkat, hogy táplálóak legyenek és erőt adjanak nekünk a mindennapi teendőkhöz. Segíts minket abban is, hogy meg

Drága Krisztusunk, köszönjük, hogy tanítványaiddal együtt minket is arra tanítasz, hogy földi életünk szükségleteit minden nap bízzuk rád, és egy ilyen összefoglaló fogalommal, a mindennapi kenyér fogalmával bízzuk azt a te gondviselésedre. Köszönjük, hogy ebben minden benne van, minden, ami a földi életünkhöz szükséges. A te csodálatos titkod ez, hogy miért nem valami más élelmiszer lett ez a minta, vagy ez az összefoglaló valami, hogy miért éppen a kenyér. Uram, a te bölcsességeddel már elrendelted a kenyér fontosságát és szimbolikusságát. Az Ószövetségben is a pusztában vándorló népedet égből alászállott kenyérrel, mannával tápláltad. Köszönjük, Uram, hogy a kenyér színe alatt elrejtőzve önmagaddal táplálod a te új szövetségi választott népedet, hiszen a földi életünk egy zarándokút az örök élet felé. Hálásak vagyunk neked mindkét fajta kenyérért, a testiért és a lelkiért egyaránt. És add, Uram, hogy mindkét kenyér elérje bennünk a hatását, és erőt tudjunk meríteni minden nap a földi kenyérből, a munkához, és lelki erőt tudjunk meríteni a mennyei kenyérből, ami te magad vagy, hogy eljussunk majd egyszer az zarándokútunk végén a te országodba. Amen.

0: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szent Lélek Úristen,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve az örök Atya fiának szíve,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szent Lélektől alkotott szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve végtelen fölségű szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve Isten szent temploma,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden erény mélysége,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden szív királya és központja,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve az örök halmok kívánsága,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve az élet és szentség forrása,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve mint halálig engedelmes szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve lándzsával átdöfött szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve életünk és feltámadásunk,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve békességünk és engesztelésünk,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve bűnösök áldozatja,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve benned remélők üdvössége,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve benned kimúlók reménysége,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége,
1: irgalmaz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmez nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
1: alakíts szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek. Szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Könyörögjünk, Istenünk, te a csodálatos oltári szentségben kényszenvedésed emlékezetét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szentséges titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Áldjon meg benneteket és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Szeretett hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánya templomból. A szentségimádást Szilágyi László állandó diakónus vezette, a kántori szolgálatot és a technikát biztosította a helyszínről Pulya Josip. Köszönjük, hogy az éter hullámain keresztül imádságos lelkülettel együtt velünk imádkoztak, ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mára Rádióval. Áldott szép estét kívánunk mindannyiunknak. A mikrofonnál Szebenyi Lajos önkéntest hallották. Dicsértessék a Jézus!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát, föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. A mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűnöket.

0: szorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges olvasó titkai bizalmat ébresztenek bennünk, és felpesdítik lelkünket Isten szolgálatára. A síralomvölgy hűvös őszén éltető meleg napsugár mind az öt tized. Hagyjuk, hadd ragyogjon rá lelkünkre, míg az üdvözlégyeket ismételjük. Isten egész életemet kívánja, törvénye legegyénibb magánéletemben is. Beleavatkozik, áldozatokat kíván. Nem csoda, ha lelkünk tétován kérdi, vajon igaz-e az, biztos-e az, amit a vallás tanít? Mert csak akkor észszerű jónak lenni, kereszténynek lenni. Valóban feltámadott az Úr, ennek a ténynek ragyogó bizonysága kényszerít minket is térdre, mint Tamást. Én Uram, én Istenem.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk,

voltál teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: üdvözs légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszony...

0: gyermekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második szent titka, aki a mennybe felment. Jézus kijelenti mennybe menetele előtt, hogy övé minden hatalom. Az atya jobbján ülő fiú uralkodik a világon. Ő a mi királyunk. Neki élünk és halunk. Jézus viszont egyházára ruházta át hatalmát. Isten szolgálom? Krisztus híve vagyok? Tehát szívvel, lélekkel az egyház hűséges alattvalója vagyok. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Szól, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk,

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: atyáján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszony.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Szentek legyetek, amint én, a ti istenetek szent vagyok, úgy mond az Úr. Az Úr lakomájára hivatalosak vagyunk, de ehhez mennyegzős ruha kell. Az szentőtevő, azaz a megszentélő kegyelem. A Szentlélektől kapjuk, ő tesz minket a szentek polgártársaivá, az Isten házanépévé. Népévé. Ő erősít meg minket a lelki életben, általa verünk gyökeret a szeretetben. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom,

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik szent titka, akit éget szent szűz a mennybe fölvett. Sokszor bonyolultnak tűnik fel a vallás. Néha csak ünnepi köntösnek látjuk. Máskor meg kínosan nehézé teszi a hétköznapot. Ha pedig a szűzanyával ebbe a mondásba foglaljuk össze, az Úr szolgálója vagyok, akkor a vallás minden titka feltárul. A hétköznap is ünnepé lesz, a halálnapja pedig mennyei születésnap. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszony.

0: pályán. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: királyán. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,

0: Úrnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér, ötödik szent titka, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott. Az Úr szolgáló leánya vagyok, mondta alázattal a szűzanya. Égi királynő vagy, válaszolta neki az Úr. De míg elfoglalhatta trónját, még Jézus égbeszállása után is évekig együtt maradt a küzdő egyházzal. Tőle tanulunk meg boldog lendülettel mindig Istennek élni. A kegyelem, mely minket erre segít, e királynő áldott kezein át jut hozzánk. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: be, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Szentséges szűz, Isten anyja Mária, Fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk, védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
2: Rózsa Füzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
2: Csíksomjói segítő Szűzanya,
0: könyörögj érettünk.
2: Szőkefalvi fénykirálynő,
0: könyörögj érettünk.
2: Mária Rádió királynője,
0: könyörögj érettünk.
2: Imádkozzunk az egyház lelki megújulásáért, papi hivatásokért és a papság megszentelődéséért. Most segíts meg!

0: meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
1: Végül kérjük Szent Mihály arkangyal oltalmát egyházunkra, népünkre, életünkre. Szent Mihály arkangyal,
0: véde

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória keddi adásunk tartalmából.

sikeresen befejeződött 14. Leó pápa tüdőműtétje. Szeretettel és tapsal fogadták 14. Leó pápát a Gemelli kórházban. Veled vagyunk, megnyered ezt a csatát. Október 20-áig, jövő keddig, minden pápai audienciát lemondott a pápai ház prefektúrája. Parolin bíboros, beszéltem a pápával, nagy lelki nyugalomról tett tanúságot. Leó pápa a levélben köszönte meg Giovanni Battista Re bíboros hűséges szolgálatát. Világszerte imádkoznak 14. Leó pápáért.

0: Sikeresen befejeződött 14. Leó pápa tüdőműtétje. Sikeresen befejeződött 14. Leó műtéti beavatkozása a római Agostino Gemelli Egyetemi Kórházban, közölte október 13-án kedden este a Szentszéki sajtóiroda. A Szentatya tüdejéből egy jól körülhatárolható gócot távolítottak el. A műtét a terveknek megfelelően zajlott, a pápa már visszatért kórházi szobájába. A beavatkozás sikeresen befejeződött a tervezett időben és módon, tájékoztatott a Szentszéki sajtóiroda Telegram csatornáján a 14. Leó pápán október 13-án délután végrehajtott műtétről. A Szentatyát a római Gemelli Kórház mellkassebészeti orvoscsoportja operálta meg, Stefano Margaritora professzor vezetésével, hogy eltávolítsák a tüdejében felfedezett, jól körülhatárolható gócot. A Szentatya visszatért a szobájába, erősítette meg a Szentszéki sajtóiroda, hozzátéve, hogy további tájékoztatást adnak majd az állapotáról. A korábbi bejelentésnek megfelelően 14. Leó pápa kedden befeküdt a római Gemelli kórházba. Szeretettel és tapssal fogadták 14. Leó pápát a Gemelli kórházban. Veled vagyunk, megnyered ezt a csatát. A Szentatyát több száz ember várta tapssal, biztató szavakkal és imádsággal. A pápa mosolyogva üdvözölte a jelenlévőket, köztük a kórház betegeit. A tervek szerint közel egy hétig marad a kórházban. Itt van, megérkezett, kiáltották a Gemelli kórház előtt várakozó emberek, amikor 14. Leó pápa autója behajtott az intézmény kapuján. A Szentatya érkezését már kora reggel óta több százan várták a kórház előtt és annak épületében. Bátorság, imádkozunk érted, éljen a pápa, kiáltották az emberek, miközben a kórház ablakaiból és erkélyeiről is sokan integettek. Megnyered ezt a csatát, kiáltotta Francesca Romana, aki kerekes székben, gyapjú takaróba burkolózva várta a Szentatyát. Aurora, a Szent Szív Katolikus Egyetem hallgatója, elmondta, hogy mindenképpen személyesen szeretett volna eljönni, hogy üdvözölje a pápát. Éppen videóhívásban beszélt családjával, amikor 14. Leó elhaladt előtte. Leó pápa mosolyogva tekintett az őt köszöntő emberekre, és láthatóan meghatódott a szeretet megnyilvánulásaitól, mint megválasztásakor a Szent Péter Bazilika központi erkélyén állva. A kórház vezetői fogadták a pápát az intézmény előtt. 14. Leó röviden üdvözölte a jelenlévőket, köztük több gyermeket és kerekesszékes beteget is. A kórház épületében is sokan igyekeztek kezet fogni a pápával, vagy néhány biztató szót intézni hozzá. A Szentatya a 10. emeletre ment, ahol korábban II. János Pál és Ferenc pápa is többször részesült kórházi kezelésben. A pápák számára fenntartott részleget, ezért a köznyelv 3. Vatikánnak is nevezi. A jelenlévők közül néhány szerzetesnő a kórház Szent II. János Pál kápolnájában imádkozott a pápáért. Itt kedden este 6 órakor Baldassare Reina bíboros, a pápa római helynöke vezet rózsafüzér imádságot, amelyhez lélekben az egész római egyházmegye csatlakozik. Elena Beccali, a Szent Szív Katolikus Egyetem rektora, az intézmény egész közössége nevében fejezte ki szeretetét és lelki közelségét 14. Leó pápa iránt. Közleményében hangsúlyozta, hogy az egyetem imádsággal kíséri a Szentatyát, és mély hálával tekint tanítására, amely arra buzdít, hogy minden ember méltóságát helyezzük a középpontba, valamint építsük a párbeszédet és a békét.
1: Matteo Bruni szentszéki szóvivő hétfőn délután tájékoztatást adott 14. Leó pápa kórházi kezelésének időpontjáról. Az új helyzet miatt a Szentatya programja és a vatikáni Amoris Laetitia csúcs találkozóra vonatkozó összes terv megváltozott. A Szentatya a világ 5 kontinense szinte minden országának egyházi és politikai vezetőitől jó kívánságokat és bátorító üzeneteket kapott. Leó pápa október 12-én hétfőn délelőtt az összes tervezett audienciáját megtartotta, azonban délután nem vett részt a 6. pár teremben az Amoris Laetitia témájában tartott találkozón. Általánosában elmondható, hogy a műtét és az azt követő kórházi tartózkodás változásokat jelent a találkozónk alakulásának menetében. Nyilatkozta a Szentség sajtó irodájában tartott hétfői tájékoztatón Giacomo Costa jezsuita atya, az Amoris Laetitia találkozó módszertani felelőse, a színódusi főtitkárság tanácsadója. Az egyházban tovább folytatják a hívek az imádságot Péter utódjának egészségéért, miközben jelentős változások történnek a már korábban tervbevett vatikáni események tekintetében. Ezen változások egyike a szerdán, október 14-én a Szent Péter téren tervezett szentmisét illeti, amelyen az esemény összes résztvevője, a kereti egyházak vezetői, a püspöki konferenciák elnökei, a delegált házaspárok és család szakértők vesznek részt. Immár nyilvánvaló, hogy nem Leó pápa celebrálja a szentmisét, aki úgy döntött, hogy Luis Antonio Tagde bíborosa, a bíborosi kollégium nemrégiben megválasztott dékányára bízza a szentmise bemutatását, amelynek során különösen is a szentatya egészségéért, valamint a családokért fogunk imádkozni, közölte Giacomo Costa jezsuita atya, az Amoris Laetitia találkozó módszertani felelőse. Egy másik új fejlemény a csúcs találkozó végén elkészítendő szintézissel összefoglaló jelentéssel kapcsolatos. Costa atya arról tájékoztatott, hogy Leó pápa szeretné megismerni a szintézist és el akarja mondani róla véleményét. Ezért azt kérte, hogy a jelentést a tervezettel ellentétben ne tegyék közzé. A pápa igényt tart arra, hogy átvegye a dokumentumot, és miután kijön a kezelésről, majd elmondja a saját véleményét. Nagyon szép Leó pápa szándéka, tolmácsolta Giacomo Costa atya, hogy meghallgassa a tanácskozás eredményét, és nem hagyja, hogy az csak úgy elmúljon anélkül, hogy elmondaná saját tanítását, hogy ezzel támogassa az egész egyház erőfeszítéseit a családok érdekében. Október 20-áig jövő keddig minden pápai audienciát lemondott a pápai ház prefektúrája. A pápai ház prefektúrájának hétfő este nyilatkozata. A Szentatya kórházi ápolása miatt október 20-áig, jövő keddig minden pápai audienciát lemondtak. A közlemény azt jelenti, hogy mind a Szentatya magán kihallgatásai, mind a csoportos fogadásai szünetelnek egy héten át. Ennek megfelelően szerdán délelőtt nem Leó pápa tartja a mostani rendkívüli programot a szokásos általános kihallgatás helyett, hanem a Szentatya Luis Antonio Tagde bíborost, a bíborosi kollégium új dékányát bízta meg az ünnepi szentmise bemutatásával, amely az Amoris Laetitia apostoli buzdítás megjelenése 10. évfordulója alkalmából tartott találkozó eukarisztikus záró eseménye. Ugyancsak szerdán délután 4 órakor tartják a 6. pál aulában az Amoris Laetitia találkozó befejező gyűlését, amelyen terv szerint szintén részt vonna Leó pápa. Elmaradt továbbá az október 18-i vasárnapi úrangyala ima is.
0: Parolin bíboros, beszéltem a pápával, nagy lelki nyugalomról tett tanúságot. Pietro Parolin bíboros államtitkár újságíróknak válaszolva elmondta, hogy hétfő délután beszélt 14. Leó pápával, akit október 13-án kedden megoperálnak a római Gemelli kórházban. A bíboros hangsúlyozta, hogy a Szentatya nagy lelki nyugalommal fogadta a váratlan egészségügyi problémát. Reményét fejezte ki, hogy a korai felismerésnek köszönhetően a beavatkozás sikeres lesz. Pietro Parolin bíboros a Pápai Gergely Egyetemen október 13-án délelőtt tartott konferencia alkalmával nyilatkozott az újságíróknak 14. Leó pápa egészségi állapotáról. A rendezvényt a vatikáni Első János Pál alapítvány szervezte. Első János Pál, Justitia et Pax, a béke megőrzése és előmozdítása ebben a nyugtalan világban címmel. Mindannyiunkat mélyen megérintett a nyugalma, mondta a bíboros, felidézve, hogy a pápa a vasárnap az urangyalai imádság alkalmával milyen higgadtan jelentette be közelgő műtétjét. Reméljük, ahogyan ő maga is mondta, hogy még a nehézség legelején járunk, és ezért a probléma mielőbb megoldható. Bizakodunk, és természetesen mindannyian imáinkkal és szeretetünkkel kísérjük őt. A vatikáni államtitkár elmondta, hogy hétfő délután személyesen beszélt a Szentatyával. Nagy nyugalommal beszélgettünk. A Szentatya valóban nagyszerű példát mutat ebben a tekintetben. Parolin bíboros ugyanakkor elismerte, hogy aggodalommal fogadta a hírt. Aggódom, mert egyáltalán nem számítottam arra, hogy ilyesmi történhet, fogalmazott. Hozzátette azonban, hogy hála Istennek az elváltozást időben felfedezték, így mielőbb kezelni lehet. Általában, ha ezeket a dolgokat időben felismerik, meg lehet oldani a problémát, hangsúlyozta. A bíboros a világ minden részéről érkező szeretett nyilvánításokról is beszélt. Ez megmutatja, mennyire szeretik, becsülik és követik 14. Leó pápát, mondta, arra buzdítva a híveket, hogy a műtét idején is fejezzék ki lelki közelségüket. Egy újságíró megkérdezte, hogy derült égből villámcsapásként érte-e őket a hír. Igen, természetesen, mert senki sem számított rá. De ezek, ahogyan a pápa mondta, Isten meglepetései, válaszolt a Parolin bíboros. Kikuchi Iseo bíboros, tokiói érsek, hétfőn a közösségi médiában számolt be arról, hogy magán kihallgatáson találkozott a Szentatyával, majd a Caritas Internationalis főtitkárával együtt is fogadta őket a pápa. Kikuchi bíboros elmondta, hogy 14. Leó pápa kisebb beavatkozásként beszélt a műtétről, és biztosította őt arról, hogy semmilyen testi panaszt nem érez. A Szentatya azért döntött a mielőbbi műtét mellett, hogy lehetőség szerint ne kelljen megváltoztatni a tervezett latin-amerikai apostoli látogatásának programját. Imádkoznunk kell a Szentatyáért, zárta a beszámolóját a tokiói érsek.
2: Leó pápa megköszönte Giovanni Battista re bíboros szolgálatát. 14. Leó pápa október 11-én személyes hangvételű levélben köszöntötte re bíborost, aki 6 évnyi elnökség után 92 évesen mondott le a bíborosi kollégium vezetéséről. A pápa szívhez szóló szavakkal emlékezett meg a bíboros szentszéknél végzett évtizedekre visszatekintő munkásságáról. A Szentatya hangsúlyozta, a bíboros kiváló munkája az egyház és a pápa iránti szeretetének őszinte tanúságtétele volt, egyúttal köszönetet mondott odaadó szolgálatáért. Felidézte, hogy erre bíborost már fiatal áldozópapként a Szentszék szolgálatába hívták, majd az évek során a római kúriában betöltött felelősségteljes tisztségei révén a pápák egyik legmegbízhatóbb munkatársává vált. Szent II. János Pál kezdetben az államtitkárságra nevezte ki, később a püspöki kongregáció titkárává, majd az államtitkárság helyettesévé tette. A 2000-es jubileumi évben a Szentatya oldalán elkötelezetten irányította a tanítóhivatal és a pásztori küldetés intézményeit, és elkísérte őt emlékezetes olaszországi, valamint nemzetközi apostoli útjaira. Az új évezred kezdetén a Szent Pápa a püspöki kongregáció élére állította és bíborosi méltóságra emelte. A Szentatya levelében elismerően szólt re bíboros hosszú és gazdag életútjáról, amely során megismerhette az egyetemes egyházat és sok személyes kapcsolattal gazdagodott. Úgy fogalmazott, talán nem téved, ha úgy gondolja, hogy a Szentszék egyik legismertebb és legmegbecsültebb szolgálója. Ehhez nagymértékben hozzájárult nyitott, szívélyes és őszinte egyénisége, illetve az, hogy mindig bölcsességgel és gyakorlatiassággal oldotta meg a problémákat. Mindig hű volt az egyház tanításához, és szeretettel szolgálta Péter utódát. Alakja még jelentősebbé vált a későbbiekben, amikor a bíborosi kollégium dékányának választották. A hívek és az egyházi közösség tagjai egyaránt nagyra értékelték az általa bemutatott szentmiséken elhangzott hiteles papi tanúságtételeit és a Ferenc pápa gyászmiséjén elhangzott homiliáját. Kedves és tisztelt testvérem! Mindannyian mindig csodáltuk önben a hit erejét és a szolgálat iránti buzgóságot, amely oly szépen kiegészül családi gyökerekből merített munkásságával és szorgalmával, írta elismerő szavakkal a pápa. püspöki szentelésekor az erő a magasságból jelmondatot választotta. Ez azt tanúsítja, hogy mindig az Úrtól kért és kapott erőt, az ő kegyelmében bízott. Ez még jobban növeli azok megbecsülését és háláját, akik ismerik őt. Levele végén a pápa imádságairól biztosította a bíborost, a szűzanya és keresztelő Szent János védelmébe ajánlotta, majd szívből jövő atyai áldását adta rá, családtagjaira és szeretteire.
0: A Szent Atya egészségéért világszerte imádságokat és szentmiséket ajánlanak fel. A pápa Ágoston rendi szerzetes társai arra hívták a híveket, hogy imádkozzanak 14. Leó pápa egészségéért és az őt kezelő orvosokért. Hétfő este a Róma közelében fekvő Genazzánóban a Jó Tanács anyja Mária kegyhelyen gyűltek össze imádságra a Szent Atya műtétjének sikeréért és mielőbbi felépüléséért. A kegyhely különösen kedves 14. Leó pápa számára, aki megválasztása óta már kétszer is felkereste. Perúban Carlos Castillo limai bíboros érsek a Las Nazarenas kegyhelyen mutatott be szentmisét a pápa egészségéért, röviddel a műtét bejelentése után. Csiklájóban 14. Leó pápa korábbi egyházmegyéjében hétfő este Edinson Farfán Cordova püspök vezetésével tartottak szentmisét a székesegyházban. A Fülöp-szigeteken Gilbert Garcera érsek, a püspöki konferencia elnöke arra kérte a főpásztorokat és papokat, hogy ajánljanak fel szentmiséket a műtét sikeréért és a Szent Atya felépüléséért. A családokat és szerzetes közösségeket rózsafűzér imádságra, mindennapi áldozatvállalásra és szeretett cselekedetekre buzdította. Afrikában Fridolin Ambongo kinshasai bíboros érsek, az afrikai és madagaszkári püspöki konferenciák szimpóziumának elnöke arra hívta a püspököket, papokat, szerzeteseket és világi híveket, hogy egyesüljenek imádságban a pápáért. Reményét fejezte ki, hogy a szentmisék és a személyes imádságok az egész kontinens lelki közelségét közvetítik a Szentatyának. 14. Leó pápa szülővárosában, Chicagóban, október 12-én hétfőn este az angyalok királynője Szűz Mária templomban imádkoztak érte a hívek. Az Egyesült Államok középnyugati részén élő Ágoston rendi közösségek szintén imádkoznak szerzetes társukért, és másokat is arra hívnak, hogy csatlakozzanak hozzájuk. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a mikrofonnál Görgényi Tündét hallják. Pál Jutka önkéntesünkkel köszöntjük és ébresztjük önöket innen az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából. Egy újabb nappal ajándékozott meg minket a Jóisten, adjunk hálát az ő ajándékáért. Reggeli imáinkat ajánljuk fel, elsősorban hálából, minden kapott kegyelemért, hogyha a világba tekintünk, úgy tűnik, hogy több a fájdalom, a szenvedés, a nehézség, mint az öröm. Sőt, nekünk keresztényeknek, akik azt mondjuk, hogy krisztusiak vagyunk, nekünk is nagyon ritkán van igazi öröm és mosoly az arcunkon. Gondolkozzunk el, hiszen a mi Istenünk a szeretet Istene, a jóság Istene, aki azért teremtett bennünket, hogy gyönyörködjön bennünk, nem azért, hogy gyötrelemben éljünk. Nézzük meg, hogy mi az a mi életünkben, ami nem engedi, hogy átvegyük ezt az igazi örömet, ezt az Isten gyermeki békességet és szeretetet. Ezért ajánljuk fel ezeket a reggeli imákat, és kérjük bizalommal a mi égi édesanyánkat, hogy járjon közben értünk. Ha tehetik, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Szívem első gondolata, hozzád száll fel Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te minnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
3: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
0: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
3: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál.
0: Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békességszerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rosszindulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
3: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
0: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.
2: Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
3: Örvendez, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
0: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
3: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
0: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és minnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
3: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
0: Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévejgőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
3: Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
2: Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
0: Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval.
1: Reggeli csendesség.
4: Hallgassák szeretettel Kertész Mária gondolatait.

Éppen ellenkezőleg. Azt állította, hogy ezt meg kell tenni. Azt nehezményezte, hogy miközben aprólékosan ügyeltek a vallási előírások betartására, annyira, hogy még a jelentéktelennek tűnő fűszernövényekből is tizedet adtak. A törvény legfontosabb követelményeit, az igazságosságot, az irgalmat és Isten szeretetét elhanyagolták. Kívülről vallásosnak tűntek ugyan, de a szívük távol volt Istentől. Pontosan teljesítették a szabályokat. De hiányzott belőlük az irgalom és az élő kapcsolat az Úrral. Velünk is könnyen előfordulhat, hogy miközben lelkiismeretesen teljesítjük vallásos kötelességeinket, imádkozunk, bőjtölünk vagy adakozunk, mégis türelmetlenek, kemény szívűek, vagy szeretetlenek vagyunk a mellettünk élőkkel. A szeretet nélkül megélt vallásosság könnyen üres szokássá válhat. Hitelesség ott kezdődik, amikor a külső vallásosság találkozik a szeretettel. Vajon ez hogy van nálad? Kérdezd meg magadtól őszintén. Csak a vallásos kötelességeidet teljesíted? Vagy valóban növekszel Isten és embertársaid szeretetében? Ne elégedj meg azzal, hogy vallásos embernek látszol. Kérd az Urat, hogy ne csak a tetteidet, hanem a szívedet is formálja át. Engedd, hogy szeretete megtisztítsa gondolataidat, szavaidat és cselekedeteidet egyaránt. Mert Isten nem csupán azt szeretné, hogy helyesen cselekedj, hanem azt is, hogy minden tetted szeretetből fakadjon.

Tudd meg, és vésd szívedbe, hogy az Úr az igaz Isten, fönn az égen és lenn a földön, senki más. Tartsd meg a parancsait és törvényeit, amelyeket ma parancsoladok neked.

0: Krisztus, az Atya dicsőségének ragyogó fényessége, igéjével megvilágosít bennünket. Szólítsuk szeretettel és mondjuk, örök dicsőség királya, hallgass meg minket. Légy áldott hitünk szerzője és beteljesítője, aki a sötétségből csodálatos világosságodra hívtál bennünket.
1: Örök dicsőség királya, hallgass meg minket.
0: Aki megnyitottad a vakok szemét és hallókká tetted a süketeket, gyámolíts bennünket, hogy ne vegyen erőt rajtunk a hitetlenkedés.
1: Örök dicsőség királya, hallgass meg minket.
0: Urunk, hadd maradjunk meg szeretetedben, hogy el ne szakadjunk egymástól.
1: Örök dicsőség királya, hallgass meg minket.
0: Add, hogy a kísértéseknek ellenálljunk, a megpróbáltatásokat viselni tudjuk, és jó sorunkban el ne felejtsünk hálát adni.
1: Örök dicsőség királya, hallgass meg!

0: Emlékezzél meg, Istenünk, szent szövetségedről, amelyet új szövetséggel megszentelt a bárány vére. Add, hogy néped elnyerje bűneinek bocsánatát, folytonosan előre haladjon, és a megváltás ajándékában kiteljesedjék. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Döntéseink felelőssége és szabadsága. Az ember megteremtésével Isten kockáztatott. Azt kell mondanunk, Isten az emberért kockáztatott az emberrel. Isten és az ember együttesen be van vonva ugyanabba a kockázatos történésbe, és ez az az isteni elköteleződtség. Mondta Harry Bullard Essier.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsi Szent Györgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk ismételten minden kedves hallgatót, és köszöntjük azon hallgatóinkat, akik most kapcsolódtak be rádiónk adásába. Továbbra is innen a Sepsi Szentgyörgyi stúdióból köszöntjük és ébresztjük Önöket. Pál Jutka és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, nem sokára meghallgatjuk a nap evangéliumát és a hozzáfűzött rövid elmélkedést, melyet Antal Zoltán marosvásárhelyi plébános készített elő, és a reggeli ébresztő műsorunk közel 8 óráig a szokott módon alakul, egy kis változással mégis, hiszen rádiónk műsorigazgatója, Karácsony Tibor atya és elnökünk, rádiónk elnöke, Szatmári Ferenc Rómában vannak a Mária Rádió világcsalád lelki gyakorlatán, amely ma fog befejeződni, és őket kérdezzük, hogy hogyan élték meg ezt a néhány napot.
1: 8 óra előtt pár perccel az igézőt hallhatjuk, 8 órától pedig Szent Misébe kapcsolódhatunk be, melyet Maros Ludasról közvetítünk. Ezt követi a hét plébániája. 9 órától ima szándékaikat fogadjuk, majd a dicsőséges rózsafűzért imádkozzuk.
0: 10 órától Karácsony Tibor atya műsorát hallják Krisztussal a mindennapokban, majd egy új műsor kezdődik, 10 óra 30 perctől nosztalgiázzunk Laci atyával, illetve 11 órától Szentmisét közvetítünk Rómából, a Szent Péter térről, ezt az EVTN katolikus televízió jóvoltából fogjuk sugározni, a Szentmise után pedig, ha marad idő, akkor imádkozunk a Zsolozsmából a napközi imaórát, és majd egy újabb műsorismertető is elhangzik.
1: Elmondjuk kedves hallgatóinknak, hogy ma délután 6 órakor Szentmisét Kézdi Szent Keresztről közvetítünk, az esti szentségimádást pedig innen Sepsi Szentgyörgyről, a Krisztus Király plébánia templomból.
0: Jó rádiózást kívánunk mindnyájuknak, és egy kegyelmekben gazdag napot, és hallgassuk meg a napi evangéliumot.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Egy farizeus lakomáján így beszélt Jézus az asztalnál ülőkhöz. Jaj nektek, farizeusok! Tizedet adtok mentából, rutából és minden apró veteményből, de elhanyagoljátok az igazságot és az Isten szeretetét. Ezt meg kell tenni, azt meg nem szabad elhagyni. Jaj nektek, farizeusok, szeretitek a főhelyeket a zsinagógában és a köszöntéseket a nyilvános tereken. Jaj nektek, olyanok vagytok, mint azok a sírok, amelyeket kívülről nem lehet észrevenni. Az emberek fölöttük járnak, anélkül, hogy tudnák. Erre a törvénytudó méltatlankodni kezdett. Mester, ha ilyeneket mondasz, minket is gyalázol. Ő azonban így folytatta. Jaj, nektek is, törvénytudók! Elviselhetetlen terheket raktok az emberekre, ti magatok azonban még egy ujjal sem segítetek azokat a terheket hordozni. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves rádióhallgatók! Előfordulhat a hétköznapok során, hogy az evangéliumi szakasszal kapcsolatosan egy csodáról való beszámolót szeretnénk hallani, vagy egy kedves tanítást, ami a fülnek is hangzatos, kedvünkre való. Azonban az is sokat számít, hogy milyen oldalról szeretnénk megközelíteni Jézus tanítását. Éppen ezért a felolvasott evangéliumi szakasz ma számunkra is tükröt tarthat, hogy mi hogyan viszonyulunk embertársainkhoz, milyen elképzelésekkel, elvárásokkal közelítjük meg őket. Ma figyelhetünk a hitelességre, és ebből a témából kiindulva szemlélhetjük az őszintességet kis közösségeinkben és az emberi kapcsolataink szintjén. Továbbá szemlélhetjük az Istennel való kapcsolatunkat, hiszen életünkben sokszor jelen van a kérő imádság, de vajon mennyire vagyunk képesek ráhagyatkozni az Istenre, és mennyire vagyunk képesek akaratának befogadására? Jézus beszédéből világossá válik számunkra, hogy a farizeusok magatartása nem követendő példa emberi életünk útján, hiszen ők a külsőségekre alapoznak, nekünk azonban tudnunk kell, hogy a belső sokkal fontosabb. Fel kell ismernünk, mi a helyes, és éreznünk kell az összhangot a külső és a belső között. Tudjuk az evangélisták beszámolóiból, hogy Jézus mindig az igazságot hirdeti, és többször felhívja a figyelmet a belső fontosságára. Bátorít, hogy vigyázzunk a lelkünkre, és vigyázzunk arra, hogy ne csak a külsőségek legyenek fontosak. Ez a tanítás ma is érvényes, mert ma is szükség van hiteles keresztény emberekre. De előkerül a kérdés, hogy mit jelent, és hogyan valósulhat meg mindez? Szerintem azáltal valósulhat meg, ha a jóban előre visszük közösségeink életét, jó példával járunk elő és segítjük egymást. Nem csak beszélünk és utasításokat adunk, nem csak uralkodunk a másik ember felett, hanem együtt haladunk az úton, együtt keressük az Isten útját. Ha a farizeusok beszéde és cselekedete összhangban lett volna, akkor Jézus sem emelte volna fel a szavát, de mivel ismerte őket, ezért tükröt tart számukra. Fel akarta hívni a figyelmet, hogy mi az igazán lényeges. Az Istenre figyelő alázatos lelkiállapot sokkal fontosabb, mint a külsőség. Nem az a lényeg, hogy nagynak mutatkozzunk, hogy így lássanak bennünket az emberek, hanem az, hogy tudjuk, kik vagyunk és hol a helyünk. Ezért imádkozzunk a mai napon, hogy a szív békéje által találkozhassunk mi is Isten szeretetével, és ezt adjuk tovább embertársainknak. Ma az összhang fontosságát egy rövid történettel szeretném szemléltetni. Egy szolgáló buzgó és jámbor volt, minden vasárnap misére ment, mégis sokszor haragos és durva volt. Egy alkalommal takarításkor durván visszafelelt úrnőjének, mire az megjegyezte, ha jársz templomba, más lelkületet hozhattál volna magaddal. Érdemes nekünk is elgondolkodni, hogy életünkön mennyire látszik a vallás gyakorlása, mennyire válunk hiteles emberekké, elsősorban Istennel való kapcsolatunk szempontjából, hiszen őt soha nem lehet becsapni, félrevezetni. Amen.

Köszönjük szépen Antal Zoltán marosvásárhelyi plébános úrnak a mai evangéliumhoz fűzött elmélkedését. Érdemes elgondolkodni, hogy milyen lelkülettel lépünk ki különösen a templomból, hogy a világiakat meg ne botránkoztassuk.

0: Kedves hallgatók, imára hívjuk Önöket most így a reggeli harangszó után, az Úrangyala imára, melyet felajánlunk hálából minden kegyelemért, hálából, hogy Szentatyánknak, 14. Leó pápának sikeres volt a műtétje, de minden kedves hallgatóért, akik műtéten estek át, vagy éppen ma kerülnek műtétre, hogy a Jóisten vezesse az orvosok kezét, minden betegért, ágyhoz, házhoz kötöttekért, magányosokért, azokért is, akik talán ma a szeretteik koporsója mellett kell megálljanak, kérjük Istent, hogy vigasztalja meg őket az ő szeretetével. Tartsanak velünk, imádkozzunk együtt. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozik.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által Szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
2: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
2: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által, hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Jézusunk, jó pásztor, te azért jöttél, hogy keresd és üdvözítsd az elveszetteket. Azért alapítottál papságot egyházadban, hogy minden időben folytassa műved. Könyörögve kérünk, küldj munkásokat szőlődbe. Küldj méltó papokat szent egyházadba. Add, hogy mindenki kövesse hívásodat, akit öröktől fogva szolgálatodra választottál. Mária, apostolok királynője, könyörögj érettünk. Amen.

0: Ünnep köszönti önöket. A pontos idő 7 óra és 10 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap.
1: A Gyulafehérvári Főegyház megyében a mai nap folyamán a Gyergyó Remetei templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Járuljunk az oltári szentségben jelenlévő Krisztus elé, és könyörögjünk családjainkért, a békéért és a lelkek megmentéséért. Szent Kárló Akutis erekéjével gazdagodott a Gyulafehérvári Szeminárium.
0: A Gyulafehérvári Szeminárium közössége október 12-én tartotta a kápolna örökös szentségimádási napját, amely lehetőséget teremtett arra, hogy a mindennapi tanulmányok és feladatok mellett a kispapok hosszabb időt szenteljenek az imádságnak, az elcsendesedésnek és az eukarisztiában jelenlévő Krisztussal való személyes találkozásnak. Az idei alkalom különleges mozzanata volt Szent Kárló Akutis erekéjének elhelyezése az intézmény kápolnájában. A fiatalon elhunyt, 2025-ben szenti avatott olasz fiatal életének középpontjában az eukarisztia állt. Különösen beszédes, hogy erekéje éppen azon a napon került elhelyezésre a szemináriumban, amikor az egyház az ő liturgikus emléknapját ünnepelte. Papi zarándoklat indult Doberdóba és Rómába.
1: Október 12-én Kovács Gergely érsek vezetésével papi zarándoklat indult Gyulafehérvárról Doberdóba és Rómába. Az október 21-ig tartó zarándoklat a Márton Áron 130 emléképhez, valamint a Főegyház megyében meghirdetett keresztség évéhez kapcsolódik. A közös útnak a papi hivatásban való megerősödés, a keresztség és a papszentelés kegyelmének újra felfedezése, valamint az apostoli hitben való elmélyülés adja lelki keretét. Doberdót és Rómát Márton Áron püspök példája kapcsolja össze. Élete és szolgálata a keresztségi hűség következetes megvalósulása volt. Az egyház egységéhez és Szent Péter mindenkori utódjához való ragaszkodás, az apostoli hit megőrzése és a bátor tanúságtétel a legnehezebb történelmi körülmények között is.
0: A zarándoklat így túlmutat a történelmi és egyházi emlékhelyek felkeresésén, alkalmat kínál a lelki elmélyülésre, a papi hivatás gyökereihez való visszatérésre és a Krisztus melletti elköteleződés megújítására. Ennek üzenetét foglalják össze a zarándoklat mottójául választott szavak Szent Pál apostol Efezusiakhoz írt leveléből Unus Dominus, una fides, unum baptisma, azaz egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Gyertyagyújtás Székelyudvarhelyen.
1: Közös gyertyagyújtásra hív ma este 6 órakor Székelyudvarhelyre, a vendégbabák emlékhelyéhez, a tábor 4. unitárius temető előtti térre, az Udvarhelyszéki Anyák Egyesülete. Sajnos nem minden várandóságot kísér örömteli gyermekáldás. Talán mindannyian ismerünk olyan nőt, édesanyát, aki várandósan vagy a szülést követően elvesztette várva várt kisbabáját. Ez a veszteség minden negyedik nőt és annak családját érinti, akik gyakran magukra maradnak fájdalmukkal és el nem ismert gyászukkal, mégis sokáig tabuként élt közöttük. Legtöbbször nincs lehetőség méltósággal elbúcsúzni a magzattól, ezért fontos, hogy legyen egy hely, ahol meg lehet emlékezni. A mai gyertyagyújtási eseményen köszöntő pszichológus gondolatai és énekműsor várja a megemlékezni vágyókat. Márton Áron püspökre emlékeznek Kovásznán.
0: Ma este 7 órakor Kovásznán a Művelődési Központban Ne hagyd, hogy betörjenek címmel zenés-verses előadással emlékeznek Márton Áron püspökre. Az

0: Előadás egy olyan pásztor alakját, életútját idézi fel, aki a legnehezebb diktatúrák idején is az emberi méltóság és a szeretet mellett tett hitet. Előadók Fórika Balázs katolikus kántor, Ruszka Sándor református lelkész, Demeter Elemér, Köncei Olivér, Nagy Babos Tamás és Kökösi Attila. A belépő ára 30 lej. Négy alkalom Szent Ferenc nyomában.
1: Lehet-e ma úgy élni, ahogyan Assisi Szent Ferenc? Mit taníthat nekünk a több mint 800 éve élt szent az Istenről, a szabadságról, a szépségről, a kapcsolatainkról és önmagunkról? Négy különleges alkalomra hívnak minden érdeklődőt a csíksomlyói kegytemplomba, ahol Szent Ferenc életén és lelkiségén keresztül keresik a választ ezekre a kérdésekre. A negyedik előadást vasárnap 11:30-kor Urbán Erik Ferences szerzetes tartja, Ki lehet nekem és ki lehet neked? Találkozás Szent Ferenc címmel. Örökbefogadó családok lelki napja.
0: November 14-én újra megszervezik az örökbefogadó családok lelki napját, ezúttal a Marosvásárhelyi Szent Család templom és a közösségi házban. A lelki nap vezetője Szénigető István, családreferens, plébános, lelki gondozó lesz, mottója örök szeretettel szeretlek téged. A lelki napon való részvétel ingyenes, de regisztrációt igényel, melyet a Facebook eseményénél megadott űrlap kitöltésével lehet megtenni.

0: és híreink végül néhány szóban az időjárásról. Az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden közzétett előrejelzése szerint október 19-éig a hőmérsékleti értékek az ország nagy részén kissé alacsonyabbak lesznek az erre a hétre jellemzőnél, különösen a nyugati és helyenként a déli régiókban. Az ország délkeleti felében átlag feletti csapadék, míg a többi régióban csapadék hiány várható. A fagyos reggelt követően délután 12-19 fokot mérhetünk. Holnapra a hajnalban képződő pára és kötfoltok feloszlása után változóan, gyakran erősen felhős lesz az ég. Helyenként megélénkülhet az északi-északnyugati szél. Kora reggel -1 és 6, délután 10 és 19 fok között alakul a hőmérséklet.
1: És nézzük meg, hogy ma reggel 7 órakor milyen hőmérsékleti értékeket mértek itt Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. Aradon 7 fokot, Baroton 2 fokot, Besszercéről 1 fokot jelentettek, Brassóban 4 fokot mértek, Csíkszeredában, Désen 0 fok volt, Déván 7, Dicsőszentmártonban 6 fok, Fogarason 4 fok, Gyergyóalfaluból -1 fokot jelentettek, míg Gyulafehérváron 9 fok volt. Kézdivásárhelyen és Kolozsváron 2 fokot mértek, Máramarosszigeten 0 fokot, Maroshévízről -3 fokot jelentettek, Marosvásárhelyről 4 fokot, Nagybányán 2 fokot mértek, Nagysármáson, Nagyváradon, Resicabányán 3 fokot, Nagyszebenben 7 fokot mértek. Itt Sepsiszentgyörgyön 1 fok volt, míg Szatmárnémetiben 0, Székelyudvarhelyen 2 fok, Temesváron 5 fok, Tordán 4 fok, Zilahon 2 fokot mértek.
0: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk. Köszönjük figyelmüket! Friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. A közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Ila Ildikó.
1: Szent Zsuzsanna, Szuszanik, vértanú. Zsuzsanna örmény fejedelmi nemzetségből származott. Életéről és vértanúságáról a grúz irodalom legrégibb műveiben Szent Szuszanik vértanúsága címmel maradt ránk tudósítás a gyóntatóatya Csurtavi Jakab tollából. Zsuzsanna az örmény főnemességből származott. Beceneve Szuszanik, azaz Kislilium, azaz Zsuzsanna volt. Három fiúnak és egy leánygyermeknek adott életet. A perzsák, akik 429-ben meghódították Örményországot, a Zaratusztra vallást is rá akarták kényszeríteni az örményekre. Több fejedelem meghajlott e kényszer előtt, mert úgy vélte, hogy kíméletet és bizonyos előnyöket biztosíthat népe számára. Ehhez a megalkuvó irányzathoz tartozott Zsuzsanna férje, a grúziai Várszken fejedelem is, aki a perzsa király katonái parancsnokaként a Tibilisztől délre fekvő Csurtaviban rendezte be székhelyét. Várszken, aki Arsusza fejedelem keresztény családjából származott, kijelentette, hogy elfogadja Zaratusztra tanítását, és megígérte, hogy feleségét és gyermekeit is megnyeri a perzsák vallásának. Amikor Zsuzsanna értesült férje bukásáról, elhagyta Csurtavi palotáját, gyermekeivel együtt a templomba ment, és könnyek között imádkozott férjéért, a maga számára pedig erőért könyörgött, hogy az előre nem látott nehézségeket el tudja viselni. Három nap múlva hazaérkezett a férje, és elküldött Zsuzsannáért, hogy vigyék vissza a palotába. Különösen Zsodzsik, Várszken fivére, a felesége is Abhot udvari püspök kísérelt meg mindent, hogy Zsuzsannát rábeszélje a visszatérésre. Ő hosszú ellenállás után engedett. Magával vitte az evangéliumos könyvet és a vértanúk könyveit, de nem a saját lakrészébe indult, hanem a palota egyik kis kamrájába. Két nappal ezután Várszken a testvérével és annak feleségével együtt lakomát tartva ünnepelte meg hazatérését, és Zsuzsannát is odavárta. Amikor ő megtagadta, hogy helyet foglaljon az ünnepi asztalnál, és a sógornőjének is szemrehányást tett, amiért a férfiakkal együtt étkezik, Várszken önuralmát vesztve úgy megütötte a feleségét, hogy az összeesett, majd megkötözve bezáratta a kamrájába. A perzsa király ekkor Várszkent meglepetésszerűen a hunok ellen küldte. A következő böjti időt Zsuzsanna egy kunyhóban töltötte imádsággal és szigorú böjtöléssel. Húsvét hétfőjén Várszken visszatért a huncsatározásból, és még egyszer megkísérelte, hogy feleségét visszavigye a palotába. Amikor ezt Zsuzsanna álhatatosan megtagadta, 300 ostorcsapást méretett rá, és megkötözve a palota egy mély pincéjébe vetette. Nem sokára végleges fogságba vitték. Várszken lovon kísérte a szomorú menetet, elzavarta az együttérző nézőket, és hitvesének szemébe mondta, hogy ezt a fogságát nem hagyja el többé élve. Egy erődítmény föld alatti helyiségében tartották Zsuzsannát, megkötözve, szigorú fogságban. Néha sikerült a gyóntató atyának, Jakabnak titokban fölkeresnie őt. 6 évet töltött börtönben. Eközben volt még ereje vallási gyakorlatokra. Tartós böjtölésre, éjszakai virrasztásra, fáradhatatlan imádkozásra és a Szentírás ismételt elolvasására. Szent életének híre elterjedt egész Grúziában és Örményországban, és sok hívő zarándokolt börtönéhez, hogy ügyeiket imádságba ajánlják. Ekkor egy új, súlyos csapás érte. Gyermekei, akik mindaddig hozzátartoztak, engedtek apjuk késztetésének és a perzsák vallására tértek. Férje még egyszer megkísérelte, hogy őt is áttérítse, de Zsuzsanna most is, amikor minden hozzátartozója elhagyta, álhatatos maradt. Időközben már 6 börtönév volt mögötte. A fogság nélkülözései és önkéntes vezetési gyakorlatai lassanként összetörték elgyengült testét. Súgura, aki többször védelmébe vette Várszkennel szemben, a családjával együtt meglátogatta még utoljára, megvallotta a bűneit és kérte a pártfogását. Sámuel érsek és János püspök is felkereste még egyszer. Amikor Zsuzsanna érezte, hogy közeledik a halála, magához hívatta Apot udvari püspököt és gyóntatóatyát Jakabot, és közölte velük, hol akarja, hogy Csurtaviban eltemessék. A jelenlétükben halt meg, 475. október 17-én. Nyughelyét kívánságának megfelelően Csurtavi templomában találta meg, Grúzvidéken, ahol a szent misét még hosszú évekig örmény nyelven mondták, s ahol grúzok és örmények közös szentjükként tisztelték. Később átvitték testét a tbiliszi Neteki templomba.

0: Ébredjen a Mária Rádióval minden hétköznap reggel 6-tól 8 óráig, hogy jól induljon a nap.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót, akik most kapcsolták be a rádió készüléket. 7 óra 30 perc a pontos idő. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából köszöntjük Önöket a reggeli ébresztőben, és két kedves vendégünk is van, akiket nagy szeretettel köszöntünk. Rádiónk műsorigazgatóját, Karácson Tibor atyát és Szatmári Ferenc elnök urat, akik Rómában vannak a Mária Rádió Világ Család lelki gyakorlatán. Dicsértessék Jézus Krisztus, köszönöm, hogy így a technikán keresztül velünk vagytok.
2: Szeretettel köszöntelek én is téged és mindenkit.
3: Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Reméljük a technika nem fog közbeszólni, mert itt éppen úton vagyunk a Szent Péter Bazilika felé, ahol részt veszünk majd a Szent Misén, és nem mindig van folyamatosan jelünk.
1: Hát reméljük, hogy amíg jelbe vagytok, addig be tudtok számolni, hogy milyen élményetek volt, mi az, amit tapasztaltatok ezen a háromnapos lelki gyakorlaton.
2: Így van, jól fogalmaztál, ez egy lelki gyakorlat. Minden évben szokott lenni a papoknak, a műsorigazgatóknak világszinten is, Európa szinten is lelki gyakorlat. Most van először, hogy az elnökök és a műsorigazgatók együtt végezzük, tartjuk a lelki gyakorlatot itt Róma mellett. Rómától egy óráig a szép csendes helyen, ahol valóban az ember lélekben el tud mélyülni, csendesülni, együtt lenni, beszélgetni. Nagyon mély élményekkel vagyunk, és a mai nap lesz, gondolom, a csúcspontja mindennek. A programban Livio atya, a világcsaládnak az igazgatója, a igazgatója tartott egy szép elmélkedést arról, hogy hogyan kell a műsorigazgatóknak lelkileg megélni a műsorigazgatói hivatásokat, úgymond perspektívákat, adott tanácsokat, hogy mire figyeljünk. Ugyanígy a nagy élmény volt még a Leandro Szándék bíborossal való találkozás a tegnapinak folyamán, aki a kommunikációról, a keresztény kommunikációról tartott nekünk egy gyönyörű szép előadást. Ez volt talán az egyik csúcspontja az egésznek, hogy hogyan kell igazságban és szeretetben megmondani a mai világban azt, amit Isten szeretne üzenni nekünk. Tehát az igazságot nem szabad elhallgatni, de azt szeretetben. És ugye a mai nap folyamán pedig az Emmaus Petícia 10 éves évfordulójának az ünnepe, amelyben ugye arról szól, hogy az Európa lesz az igazi közszerepelt betegsége miatt, ezért a megbízott bíboros, tágra bíboros fogja koncentrálni együtt ezt a mai szemmiség. Most szerint 11 órától megyünk, mindenkinek közvetíteni fogunk. Nagyon szép volt ez a három nap, nagyon mély, meghitt, hangulatos, hogy ma valóban egy lelki gyakorlatot lehet nevezni, újdonság az elnök és a műsorigazgatók, hogy együtt lehetünk, együtt imádkozhatunk, együtt
1: Nagyon szépen köszönjük, Tibor atya. És Ferenc, te hogy élted meg ennyi pap között, ennyi szent ember között?
3: Tehát egy nagyszerű lelki gyakorlat volt. Az az igazság, hogy úgy, ahogy az előbb Tibor atya is mondta, először volt megszervezve, és én az én 23 éves Mária Rádiós pályafutásom alatt is először veszek részt ilyen lelki gyakorlaton, ahol együtt vannak az elnökök és a műsorigazgatók. Ez egy olyan érzés, mint amikor karácsonykor összegyűl a nagy család, és együtt van mindenki. Egy nagyszerű érzés, mert ugye mi mindig úgy találkoztunk eddig, hogy munkával, amikor vannak a három évente a világ találkozók, de olyankor dolgozunk reggeltől késő estig, amikor a Mária Rádió előiről beszélünk, adminisztrációról, pénzről, meg ilyenek, most semmi ilyesmiről nem volt szó, hanem csak lelki gyakorlatot. És lényeget a Tibor atya elmondta, de tényleg egy nagyszerű érzés volt. Amit még nem mondott el ő is, akkor gondolom, hogy nekem hagyta, hogy egyik nap, ez hétfőn volt, Assisi-ben volt egy különleges napunk, az tényleg különleges volt, hiszen október 12-én a Világegyház ünnepli Carlo Acutis szentet, ugye ezt a fiatal 13 éves gyereket, aki nem, tehát velünk kortárs volt, nekem szinte még unokám is lehetne, és ott voltunk Assisi-ben, ahol el van temetve, és ez egy nagyon szép pillanata volt az együttlétünknek, ugyanakkor a Szent Ferencnek a tranzitusának a 800. évfordulóját ünnepeljük idén, és ez is nagyon szép pillanata volt, amikor a Szent Ferenc bazilikába és a porcunkolát közösen látogattuk, meg közösen imádkozhatunk, illetve ott a műsorigazgatók egy misét celebráltak az egyik kápolnájába, ott a nagy bazilikának. Tehát ez is egy Szent Klára templomában voltunk, ugyancsak Assisi-ben. Tehát az a nap az egy nagyon mély zarándoklat volt, én úgy éltem meg. És ezen kívül a találkozások, az olyan találkozás, hogy ugye együtt étkezünk, és akkor egy asztalnál ültem például a nigériai műsorigazgatóval, vagy akár a Pápua-Guinea elnökkel és igazgatóval beszélgettünk a tiroli elnökkel. Szóval, és úgy, mint ahogy mondtam, mint mikor összegyűl a család egyszer egy évbe, és elmeséli mindegyik, hogy hogy van, milyen nehézségekkel küzdködnek, akár az országban, de akár a rádióba, és ennek van egy nagyon összetartó ereje, hogy egy család vagyunk. Tehát mi ott Erdélyben nyilván mi egy család vagyunk, és így kapcsolódunk be a nagyvilágba, úgy, ahogy egyáltalán a plébániák és a egyházközségünk a Világegyházba. Ez a szép benne.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy így beszámoltatok. Azt hiszem, egy picit közel ültetek egymáshoz, mert kezdett visszhangzani. Én úgy érzékeltem ebből a beszámolóból, hogy lelkileg feltöltődve és új lendülettel vagytok. Várunk haza, hogy nekünk is átadjatok valamit abból, amit ott megtapasztaltatok. Úgy értettem, hogy most a bazilikába mentek szentmisére. Én hiszem, hogy a Mária Rádió hallgatókat is oda teszitek majd az oltárra, a patinára. További sok kegyelmet kívánok.
2: Köszönjük szépen, és kérdésre megkérdem a kedves hallgatóinkat, munkatársakat, önkéntéseket. Imádkozzunk Leó pápa gyógyulásáért, hiszen ő
1: már. Valamiért elment a hangot, Tibor atya. Halló?
2: Igen, most hallasz?
1: Most igen, igen, igen. Igen, éppen azt
2: akarom... Egy alagútban.
1: Jaj, alagútban vagy. Jó. Akartam mondani, hogy azért onnan Rómából egy áldást így küldjél a kedves hallgatókra és ránk is. Azt úgy szívesen fogadjuk.
2: Az Úr legyen.
1: És a te lelkeddel.
2: Áldjon meg bennünket, áldjon, és a Mária Rádió hallgatóknak, de az Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen. Nagyon szépen köszönjük. A Jóisten áldása kísérjen és vigyázzon rátok. Dicsértessék Jézus Krisztus! Kedves hallgatók, az elmúlt percekben rádiónk műsorigazgatójával, Karácson Tibor atyával és rádiónk elnökével, Szatmári Ferenccel beszélgettünk, akik éppen Rómában vannak, a bazilika felé tartanak a Szent Misére. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, egy picit zenélünk, majd folytatjuk a reggeli ébresztő műsorunkat.

0: 2026. október 14-e van, szerda reggel. A hét harmadik reggele van, ma van az év 287. napja, és azt is elmondjuk, hogy 78 nap van még hátra ebből az esztendőből. Elérkezett az az idő, amikor megkérjük a hallgatóinkat, hogy segítsenek nekünk, és szerkesszük együtt a műsort. Előtte azonban elmondjuk gyorsan a mai nap eseményeit, megnézzük, hogy kik azok a fontosabb személyiségek, akikről megemlékezhetünk a mai napon. Továbbra is a Sepsiszentgyörgyi stúdióból jelentkezünk. Örgényi Tünde és Pál Jutka.
1: Ma 791 éve, 1235-ben Székesfehérváron Róbert esztergomi érsek királlyá koronázta IV. Béla királyt.
0: 217 éve, 1809-ben a Schönbrunni béke aláírásával véget ért Ausztria Napóleon elleni háborúja.
1: 1763-ban, 263 éve Eszterházy Károly Egerben megalapította a liceumot.
0: 1827-ben, 199 éve e napon született Zichy Mihály festőművész, grafikus, a magyar romantikus festészet jelentős alakja.
1: 180 éve, 1846-ban megszületett Sikke Danz Albert műépítész, festő, a Hősök terén látható emlékmű, a Műcsarnok és a Szép Művészeti Múzeum tervezője.
0: 126 éve, 1900-ban halt meg Erkel Sándor zeneszerző, karmester, Erkel Ferenc fia.
1: 1912-ben, 114 éve Theodore Roosevelt amerikai elnök ellen merényletet követtek el. Beszédét lőtt sebével is megtartotta.
0: 84 éve, 1942-ben e napon született Nádas Péter, Kossuth és József Attila díjas író, fotoriporter, újságíró.
1: 62 éve, 1964-ben Martin Luther King Nobel békedíjat kapott.
0: 1985-ben, 41 éve e napon halt meg Emil Grigorjevics Gilels, ukrán zongoraművész, a 20. század egyik legnagyobb zongoristája.
1: És mivel nagyon rövid az idő, alig pár perc maradt arra, hogy önöknek is átadjuk a szót, köszönhetik a következő néhány percben szeretteiket, akár születésnapot, akár névnapot ünnepelnek, vagy bármilyen más fontos eseményt, hívhatnak a 0259 420 555 vagy 0359 420 555-ös telefonszámokon.
0: A mai napon a Helén és a Beatrix neveket ünnepeljük, a nevek jelentése is eredete. A Helena angol és francia formájából származik, illetve magyar becézőjéből.
1: Beatrix latin eredetű név, jelentése boldogító, boldogságot hozó. És amíg telefonáló lesz, én dr. Kovács Zitát köszöntöm születésnapja alkalmából, a Jóisten áldását kérve az életére, munkájára, hiszen annyi adást készített, és minden kedves önkéntest természetesen.
0: És van egy kedves hallgatónk, őt köszöntjük most, és meghallgatjuk, itt szeretne köszönteni. Halló, Mária Rádió. Halló, halló. Nagyon nehezen halljuk. És visszahalljuk saját magunkat is.
2: Halló.
0: Igen, hallgatjuk szeretettel.
2: Halló.
0: Hallgatjuk szeretettel, élőadásban van.
2: A Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Nagy szeretettel köszöntöm önöket. Szeretném köszönteni, a tegnap volt Kálmán napja, Fász Kálmán Székelyfor helyen, Vetalakán. Szeretném köszönteni Sebő Kálmánt, holnap lesz Feréd napja, és szeretném, megmagadom az alkalmat, szeretném köszönteni Tódor Terészét, Kántorné asszont, a Jóisten éltesse őket sokáig, hosszú-hosszú boldog életet kívánok családjukkal együtt. A Jóisten éltesse, és a drága családomat is köszöntöm. Nagyon szépen köszönöm, ígértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, mert köszönjük szépen, hogy velünk rádiózik, csatlakozunk a jó kívánságaihoz. Csíkszentmártonban van Bocskor Teréz néni, és boldog névnapot kíván Csíkszent Mihályról. Köszöntöm, Isten éltesse sokáig. Ilyen közben eszembe jutott, hogy holnap Avilai Nagyszent Teréz emléknapja, és biztos azért köszöntötték Bocskor Teréz nénit. Mi is köszöntjük minden Teréz nénit, mindazokat, akik ünnepelnek.

0: Amíg újabb telefonáló érkezik, addig szeretnék köszönteni főtisztelendő dr. András István kanonokot, a Papnevelő Intézet rektorát születésnapja alkalmából. Annak okán is, hogy valamikor a fiatal éveit, a fiatal kispapi éveit itt élte Sepsiszentgyörgyön, talán 2005-2007 két évig volt itt nálunk. Sepsiszentgyörgyön a Szent József templomban kispapként szolgált, hát a Jóisten áldását kérjük az ő életére és szolgálatára. És van még egy születésnapos papbácsink is, főtisztelendő Szabó Dénes, címzetes esperes nyugalmazott plébános úr. Őt is köszöntjük szeretettel, a Jóisten áldását kérjük életére.
1: És telefonáló van. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Halló, halló.
1: Igen, szeretettel halló. Köszöntjük Magdi néni.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Kiszeredából vagyok, Magdi néni. Hálát szeretnék adni a köszöntéssel. Kérem a Jóistent, hogy továbbra is adjon egészséget, és tartson meg. 84 évemet holnap töltöm, és szeretnék továbbra is a Mária Rádiónak aktív tagja lenni, és mindenkit szeretettel köszöntök, Isten áldása mindenkin, és engem is a Jóisten segítsen továbbra, és köszönöm szépen, kérek szépen egy szép énekszámot, amit önre bízok.
1: Köszönjük szépen, Magdi néni. Közben nézem, hogy üzenetek érkeztek-e, de úgy látom, hogy van egy, ami én úgy látom, hogy ima kér, és ezt majd 9 óra után fogjuk felolvasni. Mivel nincs több telefonálónk, és Magdi néni kért egy szép dalt, ezért mindnyájuknak küldjük, de van egy telefonáló. Őt még meghallgatjuk.
0: Halló, Mária Rádió.
1: Mégsem.
0: Nem.
1: Akkor következik a dal, amelynek címe Napfénydal. Itt nálunk elég szomorkás az idő, de a borús ég ellenére hiszem, hogy a szívekben ott ragyog Isten szeretete. Fogadják szeretettel.

kedves hallgatóink, hallgassák meg most a nap gondolatát, amelyet ma reggel harmadik Ince pápától vettünk, és így hangzik. Ha az alamizsna hajtása nem a szeretet gyökeréből táplálkozik, nem lesz benne életnedv, nem tud hozni édes, érett gyümölcsöt, mert az igazi alamizsna a szeretet gyümölcse.

0: Kedves hallgatóink, hamarosan lejár a reggeli ébresztő ideje. Néhány perc múlva az igézőt hallják, majd Szentmisébe kapcsolódhatnak be, melyet Maros Ludasról fogunk közvetíteni. A Szentmise után a hét plébániájának az ismertetője hangzik el.
1: 9 órától ima szándékaikat fogadjuk, majd a dicsőséges rózsafűzért imádkozzuk. 10 órakor Karácsony Tibor atya számít az önök figyelmére Krisztussal a mindennapokban című műsorával.
0: 10 óra 30 perctől nosztalgiázunk Laci atyával, ez egy zenés műsor, 11 órától pedig Szent Misét közvetítünk Rómából, a Szent Péter térről, amint Tibor atya is mondta, 10 éves az Amoris Laetitia apostoli buzdítás, melyet Ferenc pápa, szinte azt mondtam, Szent Ferenc, Ferenc pápa adott ki. Majd a Szentmise után, ha belefér, akkor még a Zsolozsmát is elimádkozzuk, és egy rövid műsorismertetőt mondok. Kedves hallgatók figyelmébe ajánlom, hogy még egy Szentmise lesz délután is, 6 órától, Kézdi Szent Keresztről, és este 8 órától a Szentségimádás, innen Sepsi Szent Györgyről, a Krisztus Király templomból. Mi megköszönjük megtisztelő figyelmüket, köszönjük, hogy velünk tartottak, hogy velünk ébredtek, búcsúznak a mai reggeli ébresztő szerkesztőink,
1: Görgényi Tünde
0: és Pál Jutka.
1: Laudetur Jézus Krisztus.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

fénysugára lelkednek. Sepsi Szent Györgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek téged. János evangéliuma 21. fejezet 17-es vers. Ezt a mondatot választottam 2 évvel ezelőtt papságra, papszentelésre készülve papi újmisés jelmondatomnak. Mai napig nagyon sokat ad nekem, és már előtte is. Megtapasztalni azt, hogy az Úr jobban szeret, mint én azt el tudnám képzelni, én pedig talán néha egy kicsinyke, mécsesnyi szeretettel próbálom ezt a hatalmas lángot követni. Ő látja az én lángomat, én igyekszem az ő felé, de a kettőnek egy a forrása. Talán néha papként ezt éljük meg, és papságra készületben, hogy Uram, én igyekszem a magam módján, ez a legtöbb, amit ma reggel vagy ma estig meg tudtam tenni. Benne érzem azt, hogy többet is tehettem volna. Ezt a kicsit, amit ma tudtam, ezt kérlek fogadd el, és adjál erőt ahhoz, hogy ez a kicsi láng napról napra növekedhessen. Ahogy a ciszterci rend mondja, árd elejet, lúcere, lángolj és világíts, Szentlélek vezetése kell ahhoz, hogy ez a láng mekkora legyen. Azt szeretném kérni így az Úrtól papként, hogy azt a szeretetet, amit ő meggyújtott a szívemben, ahogy az újmisés áldásokban is imádkoztuk az ő szeretetének tüzét, ezt napról napra legalább egy teamécsesnyi lánggal égesse bennem, hogy életem végén az ő lángjával egyesülhessek.

Tessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Marosludasról, a Mária Magyarok Nagyasszonya plébánia templomból. Szent misét közvetítünk, melyet bemutat Portikhegyi Kelemen főesperes plébános. A kántori szolgálatot ellátja Pál Attila. Lélekbe kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesült ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm kedves jó híveket, a Mária Rádió hallgatóit. Isten ajándéka, hogy bekapcsolódhatunk Jézus szeretetének, kereszt áldozatának a nagy ajándékába, hogy méltóképpen vehessünk részt ebben a szentmis áldozatban, vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jónom,
1: ami van Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással, én védkem, én védkem, én igen nagy védkem, kérem ezért a boldogságos minden kószűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok életben, Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazom nekünk a mindenható Isten. Bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen. Amen.

0: Könyörögjünk! Jóságos Istenünk, hallgass meg néped könyörgését, Szent Kalixtusz pápa virtanúságának emléknapján. Érdemeiért és közbenjárására szüntelenül segíts egyházadat. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent lecke Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, akik közületek elöljárók, azokat mind magam is elöljáró, és Krisztus szenvedéseinek tanúja, és egyszer ma nyilvánvalóvá váló dicsőségének is részese, kérem, legeltessétek az Isten rátok bízott nyáját. Viseljétek gondját ne kényszerből, hanem önként, az Isten szándéka szerint. Ne haszonlesésből, hanem buzgosságból, ne zsarnokoskodjatok a választottak fölött, hanem legyetek a nyájának példaképei. Ha majd megjelenik a legfőbb pásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Ez az Isten igéje.
1: Istenem, legyen.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Isten.
0: Az utolsó vacsorán versengés támadt az apostolok között, hogy melyikük a nagyobb. Erre Jézus azt mondta nekik: királyok uralkodnak a népeken, és akik hatalmat gyakorolnak fölöttük, jótevőiknek hivatják magukat. Közöttetek ne így legyen. A legnagyobb legyen olyan, mintha a legkisebb volna. Az előjáró pedig, mintha szolga.

0: Ezek az evangélium igényi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves Mária rádió hallgatók, kedves keresztény testvérek! Mai napon Szent Kalixtusz pápára és vértanúra emlékezünk. 222-ben hal vértanú halált. Élete különleges tanúságtétel arról, hogy Isten hogyan tekint az emberre, másképp, mint az ember, az embertársára sokszor. Hogy Isten nem azt nézi, milyen a társadalmi helyzete, miben vagyunk, hanem hogy hogyan törekszünk hallgatni rá, követni Jézusnak tanítását. Kalixtusz rabszolga volt, akinek akkoriban alig volt lehetőség arra, hogy saját életéről döntsön. A gondviselés is úgy vezette, hogy felszabadult a rabszolgaságból. Nagyon jól tudta kezelni az anyagi dolgokat, a gazdasági dolgokat. Róma diákónusa lett, és aztán megválasztották püspökévé, illetve pápa. Róma püspöke, egyben a pápa is. A rabszolga az egyház legfőbb főpásztori feladatának megbízatását kapja. Milyen nagy üzenet ez mindannyiunk számára. A világ rangokat és címeket ad, az Isten a szívet nézi. Az emberek sokszor a múltunk alapján ítélnek meg, különösen, hogyha abban rossz is van. Isten viszont a jövendőt is látja. Ő tudja, mivé válhatunk az ő segítségével. Mai evangéliumban Jézus ezt mondja, a nemzetek fejedelmei uralkodnak az embereken, aki hatalmat gyakorolnak, fölöttük jótevőknek hivatják magukat. Na, ti viszont ne így cselekedjetek. Nálatok, ne így legyen. Jézus jól ismeri az emberi szívet. Tudjuk, hogy szeretünk fontosnak lenni, fontosnak látszani. Szeretjük, ha elismerésben részesítenek, ha figyelnek ránk, ha miénk az utolsó szó. Sokszor meg a jó cselekedeteink mögött is az rejtőzik, hogy észrevesznek-e, vagy vegyenek észre, mit tettem én, köszönjék meg, értékeljenek engem. Jézus kiemel egy másik dolgot. Aki nagyobb akar lenni közületek, legyen mindannyiutoknak a szolgája. Ez az evangélium egyik legkeményebb üzenete. A világ azt mondja, akkor vagy nagy, ha mások, ha sokan szolgálnak, ők vannak körülötted. Jézus azt mondja, hogy igazán nagy az, ha aki tud másokat szolgálni. Szent Kalixtusz életének két fontos üzenete is van. Az egyik az irgalmasság. Hitte és vallotta, hogy az egyháznak nem az elítélés, hanem az irgalmas szeretet útján kell járnia. Jézus mondja, nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy üdvözítsem azt. Ebben az időben, a harmadik században nagy kérdés volt, hogy egy rabszolga köthet-e házasságot egy szabad emberrel. Ezt a római törvények nem engedték meg. Az egyháznak is kérdése volt. A másik ilyen nagy kérdés, hogyha valaki félelemből megtagadta hitét, hiszen keresztény üldözés

0: 313-ig. Vajon irgalmat kaphat-e? Fel lehet-e oldozni? Isten megbocsátja-e, hogy ő megtagadta hitét? Másik ilyen nagy kérdés az volt, hogy ha valaki az eretnekséghez csatlakozott, visszafogadható-e az egyházban? Ekkor volt a Sabellius eretnekség, amely a Szent Háromságot tagadta. Annyira kihangsúlyozta Isten egységét, hogy nem volna a három személy külön egy-egy személy, Atya, Fiú, Szentlélek. Inkább azt mondotta, hogy ez egy személy, csak három megnyilvánulási formája van. Aki ebbe az eretnekségbe beleesett, vajon visszafogadható-e az egyházban? Kalisztus nem a túlzott szigor mellett döntött, hanem inkább az irgalmasságot hangsúlyozta ki. Azt képviselte, hogy az egyháznak a bűnös emberben is fel kell ismernie azt, aki Isten szeret, és akinek szüksége van a megbocsátásra, megtérésre, és újra kezdheti a kapcsolatát Istennel és az emberekkel. Testvéreim, milyen könnyen mondunk mi sokszor ítéletet egymás fölött. Egy hibából megítéljük az egész embert, egy rossz döntés miatt valakit végleg leírunk. Néha még a templomban is előfordulhat, hogy valaki nem a vigasztalást, nem a reményt találja, hanem a hideg tekintetet és az elutasító megvetést. Pedig az egyháznak nem szabad elfelednie, hogy minden szentnek volt múltja, és minden bűnösnek lehet jövője. Jézus azért jött, hogy megszabadítsa az embereket a bűntől, nem azért jött, hogy megalázza a gyengét, hanem hogy fölemelje, nem azért, hogy elutasítsa az elesettet, hanem hogy segítsen neki fölállni. Kalixus pápa az irgalmas lelkületet képviselte. Élete erre emlékeztet bennünket, hogy az egyház akkor hasonlít leginkább Krisztushoz, amikor a igazságát szeretettel, a tanítást irgalommal, a tekintélyt pedig szolgálattal kapcsolja össze. És tegyük fel mi is magunknak a kérdést, vajon a mi jelenlétünkben közelebb kerülnek az emberek Istenhez? Szavaink bátorítanak-e, vagy elkeserítenek? A közösségünkben van-e helye annak is, aki elesett, aki hibázott, aki szeretne újrakezdeni? Kalixtusz pápától egy másik fontos üzenetet is kapunk. Keresztény nem uralkodni, hanem szolgálni akar. Jézus a mai evangéliumban nem csak parancsot ad, hogy saját, hanem példájára is utal. A tanítványok között is ő maga úgy van jelen, mint aki szolgál. Gondoljuk csak arra, Jézus az Isten fia, teljes hatalommal, mindenre képes, és ő mégis egyszerű emberként, Isten fiaként tud szolgálni, lehajol az emberekhez, meg tudja mosni a tanítványainak a lábát, meg Júdásét is. A bűnösökkel együtt leül egy asztalhoz, étkezik vele, szóba áll mindenkivel. Jézus megmutatja, az igazi hatalom nem a másik ember fölötti gyakorolt uralom, hanem a másik emberért vállalt szolgálat. Nézzünk magunkra. Milyen feladataink vannak? Hol vagyunk, hol élünk, hol dolgozunk? Hogyan végezzük azt, amit el kell végeznünk? szeretettel vagy kényszerrel, alázattal vagy büszkeséggel, az emberek javát keresve, vagy saját tenkintélyemet, kényelmemet. Szent Kalixtus pápa élete és vértanúsága arra emlékeztet, hogy a szolgálat nem mindig könnyű, és nem mindig jár elismerése. Mégis hűségesnek kell maradnunk Krisztushoz, mert az ő útja az élet útja. Befejezésként három dolgot vigyünk magunkkal Szent Kalixtus pápa emléknapján. Ne a rossz múlt határozza meg egyes emberekkel való kapcsolatunkat, hanem adjunk lehetőséget mindenkinek az újrakezdésre. Ne uralkodni akarjunk egymáson, hanem szolgálni. Ne csak igazunk legyen, hanem legyen bennünk irgalmas szeretet. Kérjük Szent Kalixtus pápa közbenjárását, hogy egyházunk valóban az irgalmasság otthona legyen, mi pedig ne a rangot, az elismerést, hanem a szolgálat örömét keressük. Esténként kérdezzük meg magunktól, ma tudtam szolgálni, kinek szolgáltam, kinek mutattam meg Isten irgalmas szeretetét. Jézus szava mindig jó, ha előttünk lebeg, én úgy vagyok köztetek, mint aki szolgál. Amen. Testvéreim, imádkozzunk Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki biztos kézzel kormányozza egyház hajóját az idők viharaiban.
1: A pápáért, hogy rátermett munkatársak segítsék az egyház kormányzásában, kérünk téged, hallgass meg minket. A vatikáni diplomatákért, hogy felelősségtudattal képviseljék az egyházat, kérünk téged, hallgass meg minket. A kormányokért, hogy vegyék fel a diplomáciai kapcsolatot a Szentszékkel, kérünk téged, hallgass meg minket. Az zarándokokért, hogy búcsújárásukat ne süllyesszék le bevásárlókörúttá, kérünk téged, hallgass meg minket. A hívőkért, hogy soha se legyen részük hátrányos megkülönböztetésben,
0: mindenható Istenünk, te az egyház által új szövetséget kötöttél velünk. Add kegyelmi támogatásodat, hogy a tévtanítások közepette is megmaradjunk az üdvösség útján, Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tietek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, áldásoddal szentel meg ezeket az áldozati adományokat, és gyűjtsd fel bennünk is a szeretet tüzét, amely által Szent Kalixtusz úrrá lett minden testi gyötrelmen, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkedben.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Örömmel az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert téged magasztalunk, amikor szentjeid dicsérjük, és amire csak képesek voltak szent szenvedésükben, az mind a te hatalmad csodálatos műve. Kegyelmeddel tápláltad jóságosan hitünk lángját, megszilárdítottad kitartásukat, és győzelemre segítetted őket a harcban, Krisztus a mi Urunk által. És ezért minden égi és földi teremtmény új éneket zengve imád téged, és mi is együtt az angyalok egész seregével hangos szóval hirdetjük, és vég nélkül valljuk.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

0: A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme, hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amiket nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletesse a szeretetben. Leó pápánkkal, Gergely főpásztorunkkal, László segédpüspökével és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Ha Istent Atyának szólítjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi Atyának,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, kérsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a teleteknek.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen őrtesség, hogy az mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme ki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok itt, hogy

0: Könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, hogy a magunkhoz vett szent misztériumok adják meg nekünk is azt a lelki erőt, amely Szent Kalixtusz vértanúdat szolgálatodban hűségessé, a szenvedésben pedig diadalmassá tette. Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a
0: áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Szent misi áldozatot bemutattuk. Szolgáljuk Isten és egymást szeretetben.
1: Istennek legyen hála.
0: Istenünk,
1: te állam püspököd, arra válaszolod mi, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőtt szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára.

Szent misét közvetítettünk Maros Ludasról, a Mária Magyarok Nagyasszonya plébánia templomból, melyet bemutatott Portikhegyi Kelemen főesperes plébános. A kántori szolgálatot ellátta Pál Attila. A mikrofonnál Pál Piroskát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

A hét plébániája. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a Maros-Lúdasi Mária Magyarok Nagyasszonya plébániát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Maros-Lúdas, Maros megye nyugati részének központja, Marosvásárhelytől 45 kilométerre fekszik. A Maros két partján húzódik végig, a mezőségi patak és a Maros egybefolyásánál, Nagysármás-Kissármás útkereszteződésénél. A régi lakótelep a Maros jobb partján, a meredek dombok közelében, az új negyed pedig a Maros bal partján foglal helyet. A települést 1333-ban említik először a gróf Kemény József aranyos gerendi kastélyában őrzött okmányban. 1960-ban várossá nyilvánították. A település központjában a magyar történelmi egyházak templomai, a református és római katolikus templomok állnak. A Maros-Lúdasi egyházközség 1909-ig a mezőszentgyeli plébániához tartozott, és ekkor lett önálló plébánia. Korábban házi kápolnában, majd az Andrássy telepi iskolában miséztek. A maros-lúdasi katolikusok körében a templomépítés gondolata már a 19. század végén, a telepek létrehozása előtt felmerült. Maros-Lúdas területi terjeszkedése a 19. század végén, a 20. század elején szorosan fűződik a magyar állam telepítési politikájához. A magyar királyi kincstár 1901-ben ifjú gróf Andrássy Gyulától és albisi Ecken Sándor nagybirtokostól földterületeket vásárolt. Lúdas községben 1902-1905 között összesen 4 telep alakult, az Andrássy, Ecken, Mezőalbis és Belső telep. Ezek benépesítése 1903 őszén kezdődött és 1905-ben fejeződött be. 141 család érkezett a 4 telepre, 14 bukovinai székely család Andrásfalváról, Hadikfalváról és Istensegicsről, 62 család a Királyhágon túlról, 65 pedig az erdélyi részi vármegyékből. A telepesek elhelyezése felekezeti csoportok szerint történt azért, hogy egy telepén lehetőség szerint azonos vallású családok éljenek. Így az Andrássy telepen 36 római katolikus és 34 református család, Mezőalbis, Ecken és Belső telepen pedig reformátusok telepedtek le. A Maros-Lúdasi Egyháztanács 1899. október 13-i gyűlésének fő témája a templomépítés volt, a gyűlésen Majláth Gusztáv Károly, az erdélyi római katolikus egyházmegye püspöke is részt vett, és az egyház tagjait teljes támogatással biztosította. Megbízták Vajda Vincét és Ince Antalt a templom helyének kiválasztásával, amely az ifjú gróf Andrássy Gyula telkére esett, de 1901. március 2-án ezt a területet elcserélték a földművelésügyi minisztérium által biztosított telekre. 1901. szeptember 1-én bemutatták a templom és a papilak épületének tervét. A templomot Hübsch Kálmán építész tervezte, 1906-ban fejezték be, és ebben az évben szentelték fel Mária Magyarok Nagyasszonya tiszteletére. Az első világháború alatt a templom 3 harangját katonai célokra használták fel, csak egy 110 kg-os harang maradt meg. Az elveszett harangok pótlása adományokból történt. 1926. májusában megérkeztek a nagyszebeni síelöntődéből az új harangok, amelyeket 1926. május 14-én szenteltek fel. Maros-Lúdas 1909-től lett önálló plébánia. Az Andrássy telepi hívek nagy távolságot megtéve ide jártak szentmisére. Több mint 100 éves álma valósult meg a Maros-Lúdashoz tartozó Andrássy telep római katolikusoknak, új templom épült a 300 lelket számláló és a Lúdasi templomtól 4-8 kilométerre lakó hívek számára. A Maros-Lúdasi Egyházközség 7. plébánossa, Ambrus Vilmos, aki 1986-tól plébános Maros-Lúdason, az egyháztanáccsal úgy döntött, hogy templomot építenek az Andrássy telepen. 2004. november végén sikerült megönteni a templom alapzatát. Az új templom tervét Esztán Győző csíkszeredai műépítész készítette.
A templom bástya vár jellegű, a hit és az anyanyelv utolsó bástyájának jelképe. Az alapkövet dr. Círják Árpád érseki helynök áldotta meg 2005. április 30-án. Az egyházközség az épülő templom égi patronájául Boldog Gizella királynét választotta, hogy a családoknak egy keresztény édesanyja legyen a példaképe és közbenjárója. Az isteni gondviselésben bízva segítőkész, adakozókra találva épült fel a templom. Ez a vágyuk 2009. május 16-án beteljesedett, így a katolikus lelkipásztori ellátása hívek számára előnyösebb lett. Az elkészült Boldog Gizella templomot dr. Jakubinyi György érsek szentelte fel. A marosludasi templom búcsú október 8-án Mária magyarok nagyasszonya ünnepén van, míg az andrási telepi Boldog Gizella templom búcsúját május 7-én tartják, örökös szentségimádási nap február 7. Marosbogát, Liziói kisszenterész filia 14 lélekszámmal, ellátó plébánia Maroslódas és az Aranyos Torda főesperesi kerülethez tartozik. A templom búcsús ünnepét október 1-én tartják, örökös szentségimádási nap december 24. Mezőszentgyel Marosvásárhelytől 33 kilométerre nyugatra a Lúdas patak mellett fekszik. A mezőszentgyeli ősi templom a reformáció idején eltűnt. A templom építésre 1785-ben került sor, a plébániát 1881-ben építették. 1986 óta Maroslúdasról oldallagosan ellátott plébánia, titulusa Szent István király és a búcsús ünnepe augusztus 20, örökös szentségimádási nap február 9. Mezőszentgyel filiái Mezőtóhát Maroslúdastól 14 kilométerre fekszik. Mezőzách Marosvásárhelytől 34 kilométerre északnyugatra. Mezőbodon Marosvásárhelytől 28 kilométerre nyugatra fekszik, Bugusalja, Dobratanya, Sándortelep és Urszaja telep tartozik hozzá. Mezőszakál ugyancsak Mezőszentgyel filiája. Itt 1919-ig római katolikus templom állt, és akkor felgyújtották. Az utána épült kis templom 2003-ig használatban volt. Amikor az utolsó római katolikus hívet eltemették, akkor hozták el a kis harangot és az erekjét. Kis Szent Teréz védnöksége alatt állt a templom. Mezőszentgyel filiái is egyházilag az Aranyos Torda főesperesi kerülethez tartoznak. A műsor a Marosludasi Mária Magyarok Nagyasszonya plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik Önöktől Gábor Anna az Erdély Mária Rádió Csíksomjói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok, az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából köszöntöm a kedves hallgatókat. A következő közel negyed órában fogadom az önök ima kéréseiket, ima szándékaikat. A dicsőséges rózsafüzért fogjuk elimádkozni a Mária iskola lelki családjával, melyet felajánlunk Leó pápa teljes gyógyulásáért, a sikeres műtétért. Hálát adunk mindazokért, akik hasonló helyzetben vannak, azokért, akik nehézségekkel küzdenek, akik talán most vannak a műtét asztalon, az orvosokért, ápolókért, egy kismamáért, aki 30. hétben van, és veszélyeztetett állapotba került az ő kisbabájáért, és mindenkiért, aki várja az imát. Ma is imádkozunk a háborúk megszűnéséért, és azoknak minden szörnyű következményéért, hiszen nem csak anyagi károk, hanem árvaság, özvegység, nagyon sok fájdalom van, amit mi talán innen el sem tudunk képzelni. És hálatelt szívvel mondunk imát a kedves önkénteseinkért és adakozóinkért. 0259 420 555 vagy 0359 420 555. Ez a két telefonszám, ahol hívhatnak bennünket. 0758 420 555. SMS számunk, ahova várjuk üzeneteiket, illetve honlapunkra a www.mariaradio.ro címre, az ima szándék menüpontra. És telefonáló van a vonalban, szeretettel köszöntöm.
1: Az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafüzért és a napi fennmiséget fel szeretném ajánlni Fábián Ilonka gyógyulásáért, aki a Csíkszeredai Kórházból fekszik, valamint Fekete Izabella halálának 3. évfordulójára, aki a Csíkszeredai Szentfélek utcai temetőben nyugszik, férjével együtt nyugodjanak békességbe az Úr Jézus szemnevébe, imádkozik érte szomszédasszonya Jutka, valamint Leó pápa gyógyulásáért, minden betegért, özvegyért, öregért, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Jézusom, bízom benned. Köszönjük szépen, meghallgatott.
0: Mi is köszönjük szépen a hívását, és legfőképpen azt köszönjük, hogy velünk együtt imádkozik. Ezt a rózsafüzért felajánlom a lelki békéért. Isten fizesse! Ezt a rózsafüzért felajánlom testi-lelki gyógyulásomért és gondjaink megoldásáért. Köszönöm! Halló, itt a Mária Rádió! Szeretettel köszöntöm!
2: Dicsértessék a Jézus!
0: Mindörökké, amen!
2: A pápáit felajánlom a betegségét és a gyógyulásáért, és felajánlom a testvéreimét és a külföldön az egész papácsikét, és felajánlom a beteg papácsikét, és a betegikét, és magamért is.
0: Nagyon-nagyon köszönjük, hogy ma is hívott bennünket. Önnel együtt imádkozunk a felsorolt szándékokért, és mindazokért, akiket szívében hordoz. Ezt a rózsafüzért a családomért ajánlom fel, írta egy hallgató. Áldott szűzanyám, segíts meg a fiamat, forduljon jóra az élete, áldásért a munkájára, anyagi gondjaink megoldásáért imádkozom, Jézusom, bízom benned, egy édesanyja ima kérése volt. Magukkal együtt imádkozom minden nap a rózsafüzéreket, imákat, és felajánlom családom egészségéért, kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, két lányom fontos szándékáért, önökért és a betegekért. Jézusom, bízom benned. Halló, itt a Mária Rádió.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Ezt a rózsafüzért énekel imádkozva fél szeretném ajánlani. Hallából akkor kegyelnek itt a boldogságos szűzanyának és a mennyelkának. Továbbá kérjem a szűzanya oltalmát az ő közbenjárása a gyermekem gyógyulásaért, az ő egészségét, munkahely megmaradásáért, továbbá önökét, a Mária Rádió nagy közösségét, egy fontos szándékét és családom egészségét és egy munkahely megtalálása. Isten fizesse mindenki segítségére, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását.

0: Istenem, elvesztettem a munkahelyem, segíts meg, hogy kapjak egy újat, bízom benned, hogy megsegítesz újra, egy hallgató írta. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafüzért szeretném felajánlani súlyos betegségben szenvedő lányom gyógyulásáért, és hálából az eddig kapott kegyelmekért, és köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, hallgassa meg az Úr az ön kérését, amelyhez mi is csatlakozunk. Mai elhangzó közös imákat, szentmiséket felajánlom testi-lelki gyógyulásomért, férjem örök nyugalmáért, gyermekeim tisztánlátásáért, több fontos szándékért, bízom a közös ima erejében, egy édesanyja írta. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafüzért szeretném ajánlani a családom, így gyermekeim, unokáit, a férjem egészségében, hát édesanyám egészségét, felajánlom az egész halottanként, és a családban legyen békesség, szeretet, egyetés, és felajánlom az egész testvéreimét, és dicsértessék a Jézus Krisztus, hiszen mikor óta bírok Klára.
0: Köszönjük szépen, Klára néni, hogy hívott, és hogy velünk imádkozik. Ezt a rózsafüzért, egészségért, békességért, férjem örök nyugalmáért, lányom családi gondjainak megoldásáért, fiam munkahelyi sikeréért ajánlom fel. Köszönöm szépen, áldott napot kívánok mindenkinek. Ezt a szent olvasót és minden imát felajánlom családom egészségéért, fiam élete jobbá alakulásáért, unokáimért, kicsi unokámért, hogy a szűzanya mindig takarja be védő palástjával, Isten fizesse, egy édesanyja írta. Szeretettel köszöntöm, élőadásban van. Arra kérem, hogy a rádiókészüléket tessék kikapcsolni, vagy lehalkítani, mert... Igen, sikerült. Mindörökké, amen.
1: Én is felajánlom ezt a rózsafüzért, és megköszönöm a szűzanyának, és az Úr Jézusnak a sok kegyelmet, amit megadott, és nem rá, és a családomnak is. És még felajánlom a közös halottjaimért, a betegekért, a testvéreimért, és minden jó akaratú emberig, a fiatalságért, hogy a Szentlélek szárja meg őket imából. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Ezt a rózsafüzért és a mai szentmiséket felajánljuk Sas Zsuzsanna lelkei üdvéért, aki ma 7 éve költözött az örök hazába, legyen csendes pihenése. Nyugodjon békében lányai és férje Csikszem Mártonból imádkoznak az ő lelke üdvéért. A heti rózsafüzért és imákat felajánlom szüleim egészségének a megőrzéséért. Kérlek, Uram, hallgass meg minket, Zsuzsanna írta Kovásznáról. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr István a Szent Nevá.
0: Mindenkinek.
2: Azt a szemmiség, mai szemmiséget, mai rózsafüzéket felállom a feleségem egészségé, az én egészségemé, a gyermekeimé, az unokáimé, a dédukáimé, a szomszédjaim, a betegek, a szomszédasszonyom, és az egész gyimekbrükki betegé. S az édesapám, Isten nyugtass, az édesanyám. Dicsértessék az Úr, és kamerán, együtt imádkozunk.
0: Így van, Gyula bácsi, köszönjük szépen. Együtt imádkozunk ezen szándékért is. Az összes imád kérem önmagamért, nagyon fontos szándékra. Istenem, segíts meg, szűzanyám, tégy egy csodát, Jézusom, bízom benned. Egy hallgató írta. Felajánlom a mai napi imákat édesanyám gyógyulásáért, édesapám lelke üdvéért, az egész családunkért, és hálából Isten fizesse a közös imákat. Ezt a rózsafüzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családi békéért, gyermekeimért, testi-lelki gyógyulásért, nehéz munkahelyi gondok megoldásáért, a békéért és önökért. A mai rózsafűzért Felajánlom fiam teljes gyógyulásáért és megtéréséért, valamint édesanyám gyógyulásáért.

0: Igen, számára egy édesanyja írta. És telefonálót köszöntök. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Az mai esztás szent misét, az imaalkotó szent olvasót, önökkel imaalkozók elajánlom. Boga Teréská, névnapja alkalmával. A jó Istentől kívánok, hogy sok névnapot érjen meg, egészségben, békességben, segítse a jó Isten minden percében. Négyen voltam, és elajánlom a családomért, gyermekeimért, unokáimért, szomszédjaimért, a sok betegért, a légtársvérem egészségét, családjukkal együtt.
0: Nagyon szépen köszönjük, együtt fogunk imádkozni ezen felsorolt szándékokért is. Ezt a rózsafüzért felajánlom szerető páromért, hogy a Jóisten adjon erőt, egészséget neki, és mindig legyen munkája a megélhetőségért, valamint jó magam egészségéért, gerinc problémákért. Ezt az imát felajánlom férjem gyógyulásáért, az ő fájdalmainak az enyhüléséért. A mai imákat gyermekeimért a házassági évfordulóra ajánlom, a Jóisten a szűzanya áldása segítségét kérve további életükre a messzeségben. Szeretettel a család, Isten fizesse. Ezt a rózsafűzért felajánlom békéért, a betegek teljes gyógyulásáért. A mai összes imát felajánlom családom minden egyes tagjáért és a fiatalokért. Köszönöm. Mai rózsafüzéreket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért a Jóistennek, párkapcsolatomért, a család tagjaimért, a békéért, a mai munkámért, a Mária Rádió fennmaradásáért, Jézusom, bízom benned, egy külföldi hallgató írtam. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Halló, dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Önökkel együtt imádkozva szeretném felajánlani a mai rózsafüzét és a nap minden egyes imáját. Önökért, az addig kapott kegyelmekért, a Jóistentől, a családom minden tagjának jó egészségét, valamint egy szülés előtt álló kismamáért, hogy a Jóisten adjon szerencsés világra hozatalt a gyermekének, zöggenőmentesen, bajmentesen. Valamit mi továbbá szeretném felajánlani, önökkel imádkozva, bízva az közös ima erejébe, egy balesetet szenvedett beteg mielőbbi felgyógyulásáért.
0: Együtt fogunk imádkozni, köszönjük szépen a hívását, maradjon velünk az imában. Minden imád szentmisét, rózsafűzéreket felajánlunk. Hálából Kápolnásfaluba, Benedek Kálmán bátyja névnapjára, lelke üdvéért, a Jóisten nyugtassa az anyaföldben, nyugodjon békében, és az örök világosság fényeskedjék neki. A Dénes és a Benedek család imádkozik érte. Kedves hallgatók, lejárt az ima szándékra szánt idő. Hívjuk önöket, ha tehetik, kapcsolódjanak be az imába. Imádkozzák el velünk együtt a dicsőséges rózsafüzért, majd ezt követően a litániát, a Szent József litániát. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Ave Maria. Imádkozzánk velünk együtt a rózsafűzért, itt, a Mária Rádióban.
1: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük,

0: hogy egyedül csak a te nevedbe üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe menetelet számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörögj érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. A dicsőséges rózsa, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Első szentitok, aki halottaiból feltámadott. Ha te, Uram, föl nem támadsz, örökre elveszünk. Soha nem ismertük volna föl az előző titkokat, s hogy te Isten fia vagy, az Atyával egy lényegű örökisten, akinek tanítása Isten önkinyilatkoztatása. Nem tévedhetsz, és meg nem téveszthetsz minket, aki megígérted, hogy az utolsó napon feltámadásod dicsőségében részesítesz.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Második szentitok, aki a mennybe fölment. Uram, ha úgy mentél volna el, hogy nem lennél még jobban jelen itt a földön, akkor mennybe meneteled, nagyon szomorú búcsúzás lenne csupán, azzal a halvány, távoli reménységgel, hogy a világ végén majd találkozhatunk veled. Te azonban mennybe meneteled által rádöbbentettél minket eukarisztikus jelenlétedre, pünköskor pedig arra, hogy bennünk lakozol.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Krisztustól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk,

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Harmadik szentitok, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte. Ebben az eseményben érik el lelkünk mélyét Isten tettei, amelyekről eddig elmélkedtünk. Jézus megszületik bennünk, életünkben akar részt venni, s ha vele egyesülten élünk, szenvedésünk az ő szenvedése lesz. Feltámadásának csirái pedig bennünk vannak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Negyedik szentitok, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Ó, dicsőséges szent szűz, mennyei édesanyánk, ne feledkezzél meg, árva, szenvedő, kísértésekkel küszködő, az örök hazafelé vándorló gyermekeidről. Te, aki már az örök dicsőség részese vagy, imádkozz érettünk, akiknek szent fiad megígérte, hogy testünket feltámasztja az utolsó napon.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Ötödik szentitok, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. A te koronád, mennek királynője, nem más, mint Isten elveszíthetetlen birtoklásának, végtelen szeretetének öröme. Imádkozzál érettünk, égi édesanyánk, hogy hűségesek legyünk, mint halálig, és mi is elnyerjük az élet koronáját.
0: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogad kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk, védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Rózsa Füzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
2: Csíksomlyói segítő szűz,
0: könyörögj érettünk.
2: Szőkefalvi fény királynő,
0: könyörögj érettünk.
2: Mária Rádió királynője,
0: könyörögj érettünk.
2: Most segíts meg, Mária.
0: Ó, irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőimái gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
2: Istenünk,
0: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
2: Urunk Istenünk,
0: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgált és nyájat gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
2: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Szent József litániája. Uram, irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
3: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennybéli Atya Isten!
3: Irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
3: Irgalmazz nekünk!
0: Szentlélek Úristen!
3: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten!
3: Irgalmazz nekünk!
0: Szentséges Szűz Mária!
3: Könyörögj érettünk!
0: Szent József!
3: Könyörögj érettünk!
0: Dávid nemes sarja!
3: Könyörögj érettünk!
0: Pátriákák fénye!
3: Könyörögj érettünk!
0: Isten anyának jegyese!
3: Könyörögj érettünk!
0: A szent szűz tisztaságos őre!
3: Könyörögj érettünk!
0: Isten fiának nevelő atya!
3: Könyörögj érettünk!
0: Krisztus gondviselő oltalmazója!
3: Könyörögj érettünk!
0: A szent család feje!
3: Könyörögj érettünk!
0: Igazságos József!
3: Könyörögj érettünk!
0: Tisztaságos József!
3: Könyörögj érettünk!
0: Nagy okosságú József!
3: Könyörögj érettünk!
0: Erős lelkű József!
3: Könyörögj érettünk!
0: Engedelmes József!
3: Könyörögj érettünk!
0: Hűséges József!
3: Könyörögj érettünk!
0: Béketűrés példaképe!
3: Könyörögj érettünk!
0: Szegénység kedvelője!
3: Könyörögj érettünk!
0: Iparosok példaképe!
3: Könyörögj érettünk!
0: A házas élet dísze!
3: Könyörögj érettünk!
0: Szüzek őre!
3: Könyörögj érettünk!
0: Családok támasza!
3: Könyörögj érettünk!
0: Ínségesek vigasztalója!
3: Könyörögj érettünk!
0: Betegek reménye!
3: Könyörögj érettünk!
0: Haldoklók pártfogója!
3: könyörög érettünk.
0: Gonosz szellemek réme,
3: könyörög érettünk.
0: Az Anya Szent Egyház védőszentje,
3: könyörög érettünk.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
3: kegyelmez nekünk.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
3: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
3: irgalmaz nekünk.
0: Háza uraul rendelte őt,
3: és egész országának vezérévé.
0: Könyörögjünk, Úristen, te Szent Józsefet mérhetetlen gondviseléseddel, Szent Anyád jegyesének választottad. Add, hogy közben járunk legyen a mennyben, aki te földön pártfogónkul tisztelünk, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

tanítványok elmentek oda, ahová Jézus rendelte őket. Jézust csak ott lehet meglátni, ahová ő rendelt. Amíg őt nem látod, addig magadat sem láthatod. Ő a világ világossága. És amíg ez a világosság nem ragyogja be a szívedet, életedet, addig nem láthatod magadat. Isten gyújthat világosságot. Ő gyújtotta meg a hatalmas gyertyát a Golgotán, ahol égett az áldozat. A tanítványok meglátták Jézust és leborultak. Borultál-e már igazán térdre előtte? Emberek, dolgok előtt soha ne borulj le. Az Istent imádd. Jézus azt mondja, nekem adatot minden hatalom. Övé minden hatalom emberek, dolgok, anyagiak fölött, ördög és tévelgések fölött. Az Atya Jézusnak adta hatalmat, magad fölött adtál-e neki hatalmat? Menjen és földön övé minden hatalom, életedben is övé a hatalom. Átadtad a hatalmat a füled, szíved, értelmet, szájad, szemed tagjait felett. Magadnak kell átadnod. Isten vár és tovább is vár, mert semmit nem cselekszik erőszakosan. Ha kezébe került minden, akkor övé a karhatalom is. Fontos, kinek a kezében van az adó, de az is, hogy kié a karhatalom. Hiába gondol az elmém, valamit halusta a kezem, és nem hajtom végre, ha nem akar menni a lábam. Pál mondja a korintusiaknak, az akarást elkezdtétek, most már a cselekvést is vigyétek véghez. Számd oda most a kezed, lábad, ami olyan sokszor végrehajtott mindent, amit az ördög akart. Maradjon meg a szívedben a kérdés, Uram. Kiknek adattam, mennyien vannak még, akiknek nincs emberük? Mert lehet, hogy neked kellene emberükké lenned.

sokan mondják, azért ne olvassuk a Szentírást, mert nem értjük, amit olvasunk. Vajon nem az a baj, hogy nem figyelnek oda? Miközben olvassák vagy hallgatják, zavaró adások vannak. Jönnek a saját gondolataik, és azért nem érthetik meg. Amikor Fülöp megkérdezte a Mornyikot, hogy érted-e, amit olvasol, ő is azt válaszolta, hogyan érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza nekem. Hát mindig szánt-e a szántó, hogy vessen és barázdálja és baronálja a földjét. A föld az életünk. Nincs se vetés, se aratás, ha nem törik a föld. Így szoktatta őt rendre és tanította az Istene. A föld sikoltana, ha tudná, amikor az ekevas belevág. Ennek meg kell történnie, különben nem lesz se vetés, sem aratás. Minden vetés előtt szántanak, ismered-e már ezt a rendet? Szántás után cséplésről beszél az ige. Nem csak a földnek, a magnak is törni kell. Soha nem jutnánk hozzá a tartalomhoz, ha a mag nem törne. A Szentírás beszél a külső emberünkről, a mi életünknek a héja. De van bennem egy személyiség, amire azt mondom, hogy én. Ahogy gondolkodom, ahogy érzek, ahogy akarok. És van az egyéniségem, amiben más vagyok, mint a többi ember. A magnak sokszor több burka is van egymás után, sok a csonthéjas mag, de mindnek törni kell, hogy az igazi tartalom napvilágra jöhessen. Újra szeretném a két szót mondani, törni kell. Ezt nem lehet kikerülni. A mag keménysége dönti el, hogy milyen cséplésre van szükség. A kemény igen mellett van egy mérhetetlenül szerető mondat. Szét nem töri.

A búzáról azt mondja az ige, hogy csépelik. A búza az a fajta ember, akinek talán az értelme nem tud hajolni, mindig okosabb mindenkinél. Nem vagy-e az a kemény ember, akinek olyan a héja, mint a búzának, és jön a cséplő szánka? A fordítás cséplő hengérnek mondja, számunkra ez érthető, mert a malomban is hengerek közt jár a búza mag. A régi időkben volt mondás, hogy két malomkő között őrlődik. Egyik malomkő a lelkiismereted. Iszonyúan tud őrölni. A másik a sorsod, az események. Vigyázz, ha ez a két malomkő összeér, apróra őrli szét az életedet. Az eseményekből megértheted, hogy ugyanaz a kéz mozgatja, mint a lelkiismeretedet. Egy nehéz természetű ember, hihetetlen éles henger a másik ember számára. Mindig lehengerel. Megszólal, és nem lehet elhallgattatni.

közben egy asszony mondotta: Isten akart volna adni még egy gyermeket. Olyan könnyedén intézkedtem vele kapcsolatban. Most, amikor az egyetlennel megtörtént a tragédia, megszólaltam a lelkiismeretem és az a másik gyermek. Vajon nálad mikor ér össze a lelkiismereted és a sorsod? Akkor okoskodhatsz, magyarázkodhatsz téged őről. Vannak még finomabb magvak, az érzelmi emberek. Mindig sértődnek, mindig elkeserednek, aggódnak, hitetlenkednek. Az érzelmi világa még ellenáll Istennek. De az érzelem világnak is törni kell, ezért mondja a Szentírás, hogy bottal és pálcával verik ki. Isten úgy fog érinteni, hogy ennek is menni kell. Tudom, hogy fáj, de engedj.

Jézus elmondta tanítványainak, hogy pogányok kezébe adják, megcsúfolják, megostorozták, megölik. Ez történik vele. Hiszen ő az egyetlen, aki nincs kemény burok. Akkor mit tő rajta Isten? Amit Isten veled tesz, az nem ítélet, nem bűneid büntetése, hanem Isten szabadítása.

legközelebbiek, a tanítványok egyik elárulja, másik megtagadja, a többiek szétfutnak. Érzitek, hogy törik az emberekkel való kapcsolata, szerettei és az Istennel való kapcsolata. Az utolsó, ami törik, egy sikoly az éjszakában, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Istentől elszakadni, annak, akinek mindene volt az Atya, ez a kárhozat. Nem azt mondja, Atyám, miért hagytál el? Már nem is Atyám, csak Istenem. Érzitek, hogyan töretik szét? A kereszten nem függ más, csak egy megtört darab kenyér. Így mondja, vegyétek és egyétek. Ez az én testem, mely értetek adatik. Jó volna, ha megnyílna ma a szívet és a szívet, hogy azért nem tör szét engem, mert helyettem a szeretett fiú töretett szét. Bár meglátnád, hogy ami veled történik, csupa kegyelem, ami veled történik, az ítélet.

Isten beszél hozzánk. Itt is, most is. Amikor beszédén keresztül megszólít, az mindig az ő szeretetét jelzi. Ha téged megszólít, megoldódik az életed. Jézus két hajót látott állni a vízen. Halászembereké volt. Nincs is más ezen a földön, csak halászember. Mindnyájan a boldogságot szeretnénk kifogni. Úgy van, ahogyan Péter mondja. Mester, egész éjszaka fáradoztunk, és mégsem fogtunk semmit. Egy ember kimondja, hogy az élete sikertelen. Talán te is belefáradtál már abba, hogy eddig semmi nem sikerült. Minden reggel nagy reménységgel indulunk el a hálókkal. Óriási fogásról álmodozunk. Fáradt emberek vagyunk, nem a kor számít. A reménytelen, kilátástalan erőlködés a fárasztó. Talán azt mondod, hogy azért csak fogtál valamit, de boldogságot? Azt nem. Nézd most bele a hálódba, mi az, ami sikerült vagy nem sikerült. Mindenki szeretne kifogni egy olyan társat, akivel megértik egymást. Hány szülő mondja, amikor gyermeke rossz társasába keveredik, hogy nem ilyennek akartuk nevelni, talán szeretted volna, ha munkahelyen megbecsülnek, állj meg egy kicsit az életed partján, nézd meg, nem ezért a te képed. Voltak ott olyan halászok is, akik nem Jézust hallgatni jöttek, csak a hálóikat mosni. És annyira megszoktuk, hogy a hálóinkat mossuk. Mossuk magunkat. Milyen vagy most? Milyen a hálód? Nincs-e nagyon beszennyezve? Jézus is szeretné megmosni az életedet. Jézus Krisztusnak a vére megtisztít minden bűntől.

Azt kérte, hogy vigye kisé beljebb. Már belülről beszél Jézus Simonhoz. Olyan jó, ha belülről hallod Jézust, és ne fordítja neked az igét személyre szólóan. Akkor tudhatod, rólad van szó. Amint Jézus belépett, már is kért valamit Simontól. Milyen nagy dolog, hogy Isten kér. Könnyebb annak engedni, aki kér, mint annak, aki parancsol. Jézus kér. Adj neki időt, figyeld a szavát, engedj a szavának. Péter felé egy személyes parancs hangzik. Evezz a mélyre. Jó volna mélyre evezni belső dolgaidban. Merd végig gondolni az életedet, és kérd az Urat, hogy hozzon felszínre mindent. Vannak felejthetetlen dolgok. Egy mondat, amit szüleidnek mondtál, egy becsapott ajtó, egy váratlan pillanatban minden eszedbe jut. Mindegy, hány évtized múlt el azóta. Gondolj fiatalkorodra, azokra, akiket talán ott hagytál, becsaptál, talán volt valaki, aki igazán szeretett, és te gúnyt űztél belőle. Vigyázz, mindennek következménye van. Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek is. Evezz le a céljaidhoz is. Egyszer majd Isten közelében pirulni fogsz, ha meglátod, hogyan akartad elérni azokat. Péter Jézussal együtt evezett a mélyre. Vele jár most végig a múltadat. Hadd kerüljenek elő a régi dolgok. Ne engedd, hogy átrágják az idegrendszeredet. Isten a rejtett zúgokat keresi, amiket senki nem lát. Isten azt is nézi, hogy mit miért csinálsz. Lásd meg, hogy minden dolognál egyetlen indítókod van, az önzésed. Nézd Jézus útját, amely mindig másokért volt. Az a kereszten átszögezett kéz soha nem hajlott maga felé.

Uram, sokszor annyira ingatagok az érzéseim, tervek, barátok, élmények, mind-mind változnak. De rá kellett jönnöm, hogy csak egyedül a te szereteted nem változik soha. Szeretnék neked elmondani valamit.

0: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Maroshévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.
1: Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál Farkas Erzsébetet hallják. És szeretettel köszöntöm kedves riportalanyomat, Széles László, Lőrinci plébánost. Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunk első részét hallják. Isten hozott nálunk, atya, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Tegeződünk, hiszen régi kedves ismerősök vagyunk már a Szent István Rádió hullámhosszain. A Kávéház című műsorunkban már egy ígérettel köszöntünk el annak idején egymástól, és most ezt az ígéretünket szeretnénk betartani. Egy sorozatot indítunk. A címe Nosztalgiázzunk Laci atyával. Atya, honnan is jött az ötlet, hogy indítsunk együtt egy sorozatot? És egy nem is akármilyen sorozatot, de majd a részleteket elmondott te.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Böbe már említette, hogy mi ismerjük egymást régebből is, ezért tegeződünk, ez így egyszerűbb és közvetlenebb is. Tehát kérem, hogy a kedves hallgatók ezen ne botránkozzanak meg. Biztosan emlékeznek rá, hogy a Lőrinci plébánián egyszer megkeresett engem Böbe, és ott készült valami egy bemutatkozó riport, amelynek során elhangzott, hogy az 1960-as és a 70-es évek könnyű zenéiből van egy nagyon komoly gyűjteményem. Akkor említettem azt is, hogy ez nem jelent ilyen merev határt, mert újabb zenéim is vannak, amennyiben azokban találok értéket.
1: És ezt a gyűjteményt te felajánlottad nekünk, a Szent István Rádió munkatársainak, és elsősorban a Szent István Rádió kedves hallgatóinak. Legyen ez a gyűjtemény közkincs.
2: Így igaz, amikor ez a riport elhangzott, és a rádióadásban többen hallgatták, akkor hadd mondjam el a kedves hallgatók felé, hogy a híveim közül többen szóltak, és azt mondták, hogy nagyon örülnek, hogy ide kerül a gyűjteményem, mert így, ahogy a Böbe is említette, közkincs lesz, és mások is fogják hallani.
1: Ezt a közkincset pedig egy sorozatban szeretnénk bemutatni a kedves hallgatóknak. Na persze nem minden számra esik majd a választásunk, de lehetséges, hogy még ezt is megéljük, hogy a hatalmas zenetáradból minden szám és minden dal elhangzik majd a Szent István Rádió hullámhosszain. Egészen biztos vagyok abban, hogy rádió történeti pillanatoknak leszünk együtt részesei.
2: Adja Isten, hogy így legyen.
1: A 60-as, 70-es évek slágerei iránt érdeklődsz. Honnan ez a hatalmas sláger szeretet? A gyerekkorban gyökerezik mindez?
2: Igen. Ha jól emlékszem, a riportban is említettem, hogy hárman vagyunk testvérek. A nővérem és a bátyám között másfél év van, én 13 évre születtem utánuk. Ez annyit is jelent, hogy amikor ezek a zenék nagyrészt mentek a rádióban az akkori színvonalas könnyűzenei műsorokban, ők már tinédzserek voltak. Én pedig gyerekfejjel mindig ott voltam mellettük, továbbá a szomszédunkban egy olyan lány lakott, aki szintén akkor volt tini, és ő is minden ilyen műsort hallgatott. Emlékezhetnek a kedves hallgatók ilyenek, hogy hétfőn, szerdán, pénteken tánczenei koktél, kedden melódia koktél, pénteken 5 órától 6-ig 5 órai teja, minden hétfőn először 2-től 6-ig, később 2-től 5-ig kívánságműsor, később ilyen ragyogó műsorok, mint a Sláger Múzeum, a Verkli, Közkívánatra, és még lehetne sorolni, amelyekben ezek a dalok folyamatosan elhangzottak. Én ezt már gyerekfejjel velük együtt hallgattam, és beivódott a szívembe, a lelkembe ezeknek a zenéknek a szeretete. A gyűjteményem nagy része is úgy alakult ki, hogy ezekre én emlékeztem még gyerekkoromból, és hogy akkor a riportban is említettem, elkövettem azt a turpisságot, hogy ezeket kiosztottam a hívek felé, mert egy személynek csak egy kérését teljesítették a rádióban, így viszont hallottam, hogy ez a igen komoly gyűjtemény kialakulhasson.
1: És Széles László már a rádióban úgy volt ismeretes, mint aki a kuriózumokat szereti, a kuriózumokat gyűjti. Így kérted ezeket a kívánságokat és ezeket a zenéket.
2: Így az. Említettem ott a riportban is, hogy megismerkedtem az egyik zenei szerkesztővel a Petőfi Rádióból. A velem ekkorok meg idősebbek még emlékezhetnek Tari Viktor nevére. Vele úgy kerültem kapcsolatban, hogy a sok kérés révén odáig jutottunk, hogy gyakorlatilag már baráti kapcsolat van közöttünk. És amikor olyan kérést szerettem volna teljesítetni a magam részére, ahol vagy a címbe, vagy az előadóba nem voltam biztos, vagy csak egy szövegrészt tudtam az adott dalból, ezekkel mindig én személyesen fordultam Tali Viktorhoz, és ő olyan ügyes volt, hogy ezek alapján mindig megtalálta az archívumba, és adandó műsorában ezeket beszerkesztette, így sikerült azt ezeket nekem mind rögzíteni.
1: Egyedülálló gyűjteményre tettél akkor szert az évek évtizedek alatt. Talán a kedves hallgatók között is vannak olyanok, akik a magnójukat édesítették, és bizony most a felvétel indulhat, lenyomták azt a bizonyos reg gombot, és rögzítették azt a dalt, a kívánt dalt, a szeretett dalt, elejétől a végéig. Mi is erre törekszünk majd? Lejátsszuk ezeket a szeretett dalokat, az általad szeretett kuriózumokat és dalokat elejétől a végéig?
2: Ha erre lehetőség van, akkor én is így szeretném, hiszen ezekhez ma már hozzájutni szinten nem lehet. És hadd mondjam el így papi tapasztalatom alapján, hogy fiatalkor is vagyok kapcsolatban a munkám révén, a hivatásom révén, és nagyon sok olyan fiatallal találkoztam már, aki azt mondta nekem, hogy atya, elismerem, hogy ezek a zenék jobbak, mint a maiak. Természetesen van érték a mai zenébe is, de nagyon ritka. Engedjék meg a kedves hallgatók, hogy megismételjem, amit a riportban is említettem annak idején. Az előző állomáshelyemen egy házaspárnál miséztem Tiszavárkony szőlőkben, mert ott nem volt templom. A férje 60-as években szólógitáros volt egy falusi együttesben, tehát zenei végzettséggel rendelkezik. És ő mondta nekem a következőt, tudom idézni a szavait: a könnyű zenében a mai zeneszerzők felrúgják a zeneszerzés legalapvetőbb szabályait is. Ezért van az, hogy nem ismerik sem az összhangzattant, sem a harmóniát, és ebből adódik, hogy a mai könnyű zenében, tisztelt a kivételnek, nincs semmiféle érték. Még egy emléket hadd mondjak, Lőrincibe, amikor a püspök atya helyezett, a városnapokon egy évben részt vett, fellépett Solymos Antal, a régi Espresso együttes legendás alakja, Solymos Tóni közismert nevén. És ő mondotta a következőt: a mi zenéink mögött már több mint 50-60 év van, és még most is időt állóak. Kíváncsi lennék, hogy ezek a maiak 50 év múlva mit tudnak majd felmutatni. Én emlékszem, a közönség soraiba ültem, és erre csak annyit mondtam magamban, kicsit hangosan, hogy semmit. Mellettem egy férfi ült, aki rögtön igyelőleg bólogatott. Na ezért van, hogy ezeket a zenéket én így válogatom össze, tehát nem annyira az évszáma döntő, hanem az, hogy az említettek alapján van-e benne érték. Hadd mondjam még annyit, hogy a régi magyar dalok esetében a szövegírók szinte költők voltak. Egy történetet elmond a dal szövege, képszerűen látja az ember maga előtt,
1: szinte könnyedén meg tudja jegyezni.
2: Így igaz, illetőleg még rímmel is, tehát versbe van szedve. Na, engedjék meg a kedves hallgatót, hogy most mondjak egy példát vagy kettőt, amit papként éltem át. A Honey Beats nevű általában jól emlegetett együttesnek van egy felvétele, az a cím, hogy a legnagyobb hős. Ebben szerepel a következő szöveg, idézem: és én nem tudtam überelni anyádat, és te nem mosod magad után a kádat. Bevallom, nagyon sokat törtem a fejemet azon, hogy ennek mi értelme van, de a mai napig nem jöttem rá. Vagy még egy példát hadd mondjak. Szintén egy jó nevű együttes a Quimby. Az ő egyik dalukban szerepel ez a szövegrészlet, idézem: vakarom, bőröm, sajgó, sebeit, lassul a DJ, serceg a bakelit. Ennek se tudom a mai napról, hogy mi értelme van. Megkérdeztem egyszer egy nyolcadikos hittonos lányt, hogy ennek a szövegnek mi értelme van. Következő választ adta: atya, ebbe az a jó, hogy nincs értelme. És még egy példát hadd mondjak, egyszer hittanóra előtt, 7.-8. osztályon tartottam a hittanórát, és az egyik lány a mobiltelefonjáról játszott le egy dalt. A másik lány megszólalt, idézem: ez nem jó, ez már régi. Én megkérdeztem, hogy mennyi az a régi. A válasz így hangzott: 3 hetes. Erre így reagáltam: na látjátok, ennyit ér a mai könnyű zene. Amiket én gyűjtök, azok mögött 50-60 év van, és ahogy mondta Solymos Antal, még most is időtállóak.
1: És jó őket hallgatni, meg is fogjuk hallgatni. Sorozatunkban szeretnénk arra is példát nyújtani a kedves hallgatóknak, hogy milyen sokoldalú tud lenni egy lelkipásztor, egy pap, mind a mellett, hogy a lelkekkel foglalkozol, a lelkek orvosa is vagy. Ez a hobbiszerű tevékenység téged boldoggá tesz, és teljessé teszi az életedet.
2: Ahogy akkor a riportban említettem, idősebb atyától hallottam ezt, hogy a pap is ember, emberként hívott meg bennünket a Jóisten az Úr Jézus a szolgálatára, tehát ebből adódóan nekem is kell, hogy legyen valami hobbim. Hadd mondjam el, hogy én szoktam emlegetni a híveimnek, hogy hát ez a hobbi nekem olyan, hogy azt hiszem, hogy nem kell szégyelnem, kimerek vele állni az emberek elé, sőt a Jóisten előtt is megmerek állni vele. Hadd mondjuk el erre egy esetet, egy volt barátommal beszélgettünk egyszer elő, aki szintén ugyanezért a zenéket gyűjti, és én azt mondtam akkor neki, hogy ha Jóisten megadja, hogy bejuthassunk a mennyországba, ott nekünk külön hifi stúdiónk lesz, ott már minden sztereóba fogunk hallgatni, nem lesz probléma a hangminőséggel, és mondom, majd figyeld meg, Jézus be fog jönni hozzánk néha, és mondja, gyerekek, ami jó zenét, tegyetek már fel.
1: És volt egy papi találkozótok is, ahol gyakran megkaptad az egyik paptársattól, hogy mi lesz azzal a gyűjteménnyel, azzal a magángyűjteménnyel, amit te hosszú évek, évtizedek alatt összegyűjtöttél. Hát itt van rá most a kitűnő példa és a válasz.
2: Hadd mondjam akkor már konkrétan ezt az esetet. Nem nevezem meg, hogy melyik papi osztálytársam. Lényeg az, hogy így szoktam mondani, amikor találkozunk évfolyam szinten, idézem, mi lesz a zenei gyűjteményeddel és a táncdal fesztiválos dalaiddal, el fogják őket tüzelni. Én mindig azt mondom, hogy bízom benne, hogy ilyen már csak nem történik, és így jött annak idén az ötlet a Szentlélek sugallatára, hogy én ezt a gyűjteményt ráhagyom a Szent István Rádióra. Itt tudom, hogy jó kezekbe kerül, meg ahogy a hívei mondták, így mások is fogják hallani.
1: Nosztalgiázzunk Laci atyával. Sorozatunk első témája, első témaköre mi is lesz? Mit választottál közös pontként az első résznek?
2: Idősebbektől, meg Tari Viktortól hallottam ezt a szólásmondást, közmondást, hogy idézem, sláger az, amit még a Schuster inasok is fütyülnek. Hogy ezt értsék a fiatalok is, a Schuster olyan mesterember volt, hát sajnos már kihaló szakma, aki a cipők, a lábbelik javításával, illetve készítésével foglalkozott. Ebből adódóan, ebbe az első, illetve második adásba olyan dalokat válogattam össze, amelyeket vagy fütyülve adtak elő annak idején, vagy van benne olyan rész, amit fütyülnek.
1: És természetesen minden dal előtt elmondjuk, hogy mit hallunk, mi annak a dalnak a különlegessége, és utána meghallgatjuk azt a bizonyos dalt elejétől a végéig. Kezdjük akkor válogatásunkat. Melyik lesz az első dalunk?
2: Elsőnek az egyik nagyon nagy kedvencemet választottam. Az egykorúak, meg az idősebbek még emlékezhetnek rá cím szerint, és a címe Vili Császár Csicskása voltam. Ennek az eredeti előadója Whistling Jack Smith volt, 1967-ben, én akkor már 6 éves voltam. A dalnak az lesz a különlegessége, hogy sztereóban fog elhangzani. Ezt azért mondom így, mert ez a dal eredetileg kislemezen és monóban jelent meg. Ezt a mai fiatalok már talán el se tudják képzelni, hogy monóba hallgatni zenét, de akkor sajnos még nem volt kellő hangtechnika. Tari Viktortól tudom, hogy abban az időben többször megtörtént ilyen, hogy egy adott előadótól egy dal megjelent kislemezen monóban. Ez olyan óriási siker lett, hogy ugyanezt az előadót másik lemezcég is meghívta, hogy készítsen vele felvételt. Nekik már jobb hangtechnikájuk volt, és ugyanezzel az előadóval, ugyanerről a dalról ők már sztereóban készítettek felvételt, de a monó terjedt el, és lett közismert, mert az jelent meg először. Na én erről a dalról tudtam, hogy erről van sztereó, és arra is emlékszem még, hogy Tószegen működtem papként, és volt ez a műsor, amit emlegettem, hogy Verkli. Szilveszter este volt a műsornak egy külön kiadása, amely úgy működött, hogy megadtak egy telefonszámot, és be lehetett telefonálni, hogy ki mit szeretne kérni. Tari Viktor volt a műsornak a főszerkesztője, és akkor úgy mondtam rá az üzenetrögzítőre, hogy külön kérem, hogy a dalnak a sztereó változatát keressék ki a Magyar Rádió archívumából, a hangtárából, és ezt adják le. Így sikerült ezt nekem sztereóba rögzítenem, amit így a gyűjteménnyel át is adtam a Szent István Rádiónak.
1: Szóljon akkor 1967-ből mi is?
2: Még egyszer, a címe Vili császár csicskása voltam, vagy úgy is szokták mondani, hogy Vilmos császár csicskása voltam, és az eredeti előadó volt Whistling Jack Smith és zenekora.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban ugrunk egy évet, 1968-ban érkezünk, de maradunk még mindig a fütyülős vagy a füttyös zenéknél. Milyen zeneszámra esett a választásunk, Laci atya?
1: Ez egy olyan különleges felvétel, amiről úgy tudom, hogy lemezen nem jelent meg, csak rádió felvétel készült róla. Emlékként hadd mondjam el, hogy annak idején ez sokat ment a rádióba, és amikor én még nem tudtam fütyülni, már akkor is dudoráztam a dallamát, amikor pedig már megtanultam fütyülni, mindig fütyüléztem. Cím alapján pedig a következő képen ismertem meg. Nagyon jól emlékszem, 1979-ben érettségiztem, és egy évig dolgoztam Budapesten az 5-ös Loránd Tudományegyetem természettudományi karán egy laboratóriumban. Egy rokonoméknál laktam, ahol külön szobám volt. Vásároltam magamnak egy kelet-német, tehát NDK gyártmányú, prominent 214 típusú asztali rádió készüléket, amik az volt a különlegessége, hogy két hangszórós volt. Tehát úgy tessenek elképzelni, hogy középen volt a rádió rész, és jobbra-balra egy-egy hangszóró. Mono készülék volt, de aránál jó minőségben lehetett rajta a rádiót hallgatni. Emlékezhetnek szintén még az velem ekkorúak és az idősek arra, hogy abban az időben volt még egy ragyogó műsor a Petőfin. Az volt a címe, hogy Hajnaltól reggelig a Petőfi Rádió reggeli zenés műsora. Ez mindig 5 órakor kezdődött, a Rákóczi induló bejátszásával, és 8 óráig tartott. Még arra is emlékszem a dal kapcsán, hogy reggel, adott reggel, 5 óra 26 perckor hangzott el ez a felvétel. Akkor még a telefon nagy szó volt, nem volt minden háznál, hogy amikor beértem a munkahelyemre, még nem volt benne a főnököm, így meg tudtam tenni azt, hogy felhívtam a rádiót, egy hölgy vette fel, még arra is emlékszem, és tőle érdeklődtem a dal címe és előadója iránt. Na tőle tudtam meg. Ez így hangzik, valami füttyel, és a Berlini Rádió tánc zenekara adta elő, hogy Böbe említette, 1968-ban. Máig az egyik nagy kedvencem ez a dal is.

0: Ha fütyülős vagy füttyös zenékről beszélünk, akkor szerintem a folytatásban egy olyan dal következik, ami mindenkinek közismert lesz. Hiszen ha azt mondom, hogy fütyülnek egy dalban, akkor ez a dal, ez a bizonyos Hídakváj folyón kivétel nélkül mindenkinek eszébe jut. Természetesen a te zenetárodból sem hiányozhat, Laci atya.
1: Ennek az érdekesség, hogy ez egy filmben hangzott el, ez a dal, a nagy mozisláger, a Hídakváj folyón, ezt gondolom mindannyian látták, a kedves hallgatók. Bogi ezredes indulója, ez egyébként a dal pontos címe, és ami érdekessége ennek, hogy szintén sztereóba fog elhangzani, holott ez is eredetileg monóban jelent meg, de az előbb említettek alapján erről is készült sztereó felvétel, és nekem ez így megvan. Az eredeti előadótól fogjuk hallani, Mitch Miller és zenekarától. 1958-ban jelent meg a dal.

0: Maradjunk még a filmzenéknél. Most egy olyan filmzenéje következik, amely ugyancsak ismerős lesz kedves hallgatóinknak. Mit is hallunk?
1: Biztos, hogy nagyon-nagyon sokan látták a népszerű filmsorozatot, a Saint-Tropez-i csendőr című filmet. Na, ebben hangzott el egy ilyen füttyös dal, aminek az a címe, hogy Csendőr induló. Azt hiszem, hogyha felcsendül majd, rögtön mindenki rá fog ismerni. 1970-ben készült ez a felvétel, hát számoljuk ki, hogy ma már hány éves, és hogy említettem, most is megállja az idők próbáját.
0: Hallgassuk akkor a Csendőr indulót!

0: Szent Mise veszi kezdetét. Pillanatokon belül az Amoris Laetitia 10. évfordulójára rendezett tanácskozás ma zárul le. A családért, a család szentségéért, a házastársi szeretetért, a házaspárokért imádkozunk, és természetesen Szent Atyánkért. Kapcsolódjunk be ebbe a mai Szent Misébe imádságos lélekkel, amelyet Szentatyánk nem vezet, mint tudjuk, betegsége megakadályozza ebben, viszont Luis Antonio Tagle bíboros vezetésével részt vehetünk a Szent Misén. Kapcsolódjunk be imádságos lélekkel.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, köszönjük az EVTN katolikus televíziónak, hogy segítségünkre sietett, és közreműködésével ezt a Szent Misét mi is élőadásban tudjuk közvetíteni. Akiknek lehetőségük van, azok képekben is követhetik az EVTN csatorna élő közvetítésén keresztül. Imádkozzunk mi is az Amoris Laetitia 10. évfordulójáért, úgymond, és természetesen Leó pápáért, az ő teljes gyógyulásáért. Kapcsolódjanak be a Szent Misében.

mai szentmisében. Tehát a családokért imádkozunk, de a családok mellett különösen a Szentatya gyógyulásáért imádkozunk, tehát Luis Antonio Tagle bíboros vezetésével, akire Leó pápa bízta a mai szertartás vezetését.

Dicsérjétek az Urat, nap és hold, dicsérjétek őt, mind ragyogó csillagok. Dicsérjétek őt, egek egei, és minden vizek az ég felett. Dicsérjék az Úr nevét, mert ő parancsolt, és azok létrejöttek. Felállította őket mindörökre, s el nem múló törvényt szab nekik.

0: Békesség veletek, és a te lelkeddel.
1: Fratelli, sorelle.
0: Testvéreim, az Úr és az Eukarisztia asztalához hív minket, hogy megújítson szeretetében, és növelje bennünk az egyházi közösséget. E szent misén emlékezzünk meg a házastársakról és a családokról. Kérjük számukra a kegyelmet, hogy örömmel éljék meg hivatásukat, álhatatosak maradjanak hűségben és egymás kölcsönös megajándékozásában. Valljuk meg, hogy bűnösök vagyunk, és kérjük bizalommal Isten irgalmát.

könyörülj rajtunk, Uram, mert vétkeztünk ellened. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat, és add meg nekünk az üdvösséget. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

0: Preghiamo.
1: Könyörögjünk.
0: Ó Dio, origine e fondamento della comunità domestica.
1: Istenünk, örökrendeléseddel te vetettél szilárd alapot a családi közösségnek. Hallgass meg jóságosan híveid könyörgését, hogy a családi erényekben és a szolgáló szeretetben a szent család példáját kövessük, és így atyai házadban az örök jutalomnak örvendjünk. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

0: Lectura de la
1: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből.
0: Hermanos,
1: testvéreim, ti azonban törekedjetek a nagyobb adományokra. Ezen felül egy mindennél kiválóbb utat mutatok nektek. Szóljak bár az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, olyan vagyok, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. Legyen bár profétáló tehetségem, ismerjem akár az összes titkot és minden tudományt, és legyen bár olyan teljes a hitem, hogy hegyeket áthelyezzen, ha szeretet nincs bennem, semmi sem vagyok. Osszam el bár egész vagyonomat alamizsnaként, és adjam át testemet, hogy

örül az igazsággal. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, és mindent elvisel. A szeretet soha meg nem szűnik. A profétálások véget érnek, a nyelvek megszűnnek, a tudomány elenyészik. Mert töredékes a megismerésünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön majd a tökéletes, a töredékes véget fog érni. Amikor gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek. Úgy éreztem, mint a gyermek. Úgy gondolkoztam, mint a gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, felhagytam azokkal a dolgokkal, amelyek gyermekhez valók. Most ugyanis tükör által homályosan látunk, akkor pedig majd színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, mint ahogy én is ismert vagyok. Most tehát megmarad a hit, a remény, a szeretet. Ez a három, de ezek közül a legnagyobb a szeretet.

Újjongjatok Istennek minden földek, örvendezve szolgáljátok az Urat, járuljatok eléje, lelkendezve. Mi vagyunk az ő népe, s az ő legelőjének nyája.

Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, és az övéi vagyunk. Az ő népe, és az ő legelőjének nyája. Mi vagyunk az ő népe, és az ő legelőjének.

Mert jó az Úr, örökké tart kegyelme, nemzedékről nemzedékre megmarad hűs.

Alleluja, alleluja. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket.

Dominus vobiscum. Lectio Sancti.

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti a barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Már nem mondalak benneteket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak titeket, mert mindent, amit hallottam atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Arra rendeltelek titeket, hogy elmenjetek, gyümölcsöt hozzatok, és gyümölcsötök megmaradjon. És hogy bármit is kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek,

0: Ora leggerò la
1: Most felolvasom a Szent Atya által készített homiliát.
0: La gioia dell'amore,
1: a családokban megélt szeretet öröme, egyben az egyház öröme is. Így kezdte 10 évvel ezelőtt Ferenc pápa az Amoris Laetitia apostoli buzdítást. Ma az eukarisztia megünneplése során az Úr elé tárjuk a dokumentummal kapcsolatban ebben az időszakban elvégzett munka gyümölcseit, igyekezve magunkévá tenni annak gazdagságát és megvalósítani pásztori iránymutatásait. A mai liturgia ezzel kapcsolatban néhány gondolkodási pontot kínál számunkra. Az első olvasmányban hallottuk Szent Pál szeretett himnuszát, amelyet az apostoli buzdítás a 4. fejezetben keresztény házasság erényeiről szóló gazdag elmélkedés alapjául szolgál, amely érzelmi, lelki és önfeláldozó, és Isten szeretetének ikonja. Valójában ezeken az értékeken keresztül a házastársak a Szent Háromság képmására és kegyelmének segítségével napról napra együtt növekednek, mindegyikük a saját egyéniségében érlelődik tovább, és ugyanakkor megvalósítják azt a kölcsönös hasonlóságot, amely a teljes létezés közös megosztására és együttes felépítésére irányuló állandó terv révén növekszik. Így a szeretet igazi öröme egy lassú összeolvadás, amelyben az egyik egyedisége az ajándékban a másik jelenlétén keresztül virágzik ki. Az apostol egy ajándékokban és karizmákban gazdag közösséghez intézte szavait, amelyeknek azonban még érnie kellett a szeretetben. Emlékeztette a korintusiakat, hogy anélkül még minden kapott nehézség ellenére is az ember mint zengő réz vagy pengő címbalom. Szeretet nélküli hang, a szívhez üzeneteket eljuttatni képtelen fül, csak egy távoli, hideg, áthatolhatatlan egyéniség marad. Mi nem erre vagyunk teremtve. Erre emlékeztetett minket a válaszos Zsoltár is, amely népnek és nyájnak nevezett minket egy olyan Isten mellett, akinek szeretete örökké tart, és akinek hűsége nemzedékről nemzedékre megmarad. Egy olyan Úr mellett, aki soha nem hátrál meg a szeretetben, soha nem szűnik meg minket keresni, bennünk bízni, és barátságát megújítani. Ez az a szeretet, amelyre az Amoris Laetitia hív minket, hogy családjaink alapjául tegyük. Ez az igazi szeretet, amelyre különösen arra buzdít, hogy a házasságra készülő fiatalokat neveljünk. Tanítsuk meg nekik az erények fontosságát, amelyek között különleges helyet szentel a tisztaságnak, az emberek közötti szeretet valódi növekedésének, mint értékes feltételnek. Ebből a szempontból dicséretre méltóak azok az utak, amelyeket elkötelezettséggel alakítanak ki a plébániai vagy pastorális körzetek szintjén. Ne feledjük azonban, hogy ezek a kezdeményezések önmagukban nem elegendőek, ha nem előzi meg és nem támasztja alá őket a szeretetre való nevelés, amely a gyermekkortól kezdve végig kíséri az ember fejlődését. Ferenc pápa megjegyezte, hogy megtanulni, szeretni valakit nem olyan dolog, amit rögtönözni lehet, és nem is lehet a házasság kötés előtti tanfolyam célja. Majd magyarázta tovább, valójában minden ember születésétől fogva készül a házasságra. És mindaz, amit egy fiatal a családjában átél, hozzá kell, hogy járuljon ahhoz, hogy képessé váljon a teljes és végleges elköteleződésre. Így a családi szeretet, amely konkrét, nem mentes fájdalmaktól, hibáktól és bukásoktól, ugyanakkor csodálatos a kiszámíthatatlan mindennapokban, ez az érzelmek első iskolája, a szeretet örömének első értékes és pótolhatatlan tanulóhelye. Ezért érdemes értékelni és támogatni azoknak a családoknak az erőfeszítéseit, akik városainkban és falvainkban hivatásukat és küldetésüket nap mint nap megélik, hírverés nélkül, de hősies hűséggel. Ők mindenki számára érthető és nagylelkű választ adnak Jézus szavaira, amelyet az evangéliumban hallottunk. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek benneteket, hogy elmenjetek, gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon. Ezek a szülők, gyermek, nagyszülők, fiatalok és idősek, kicsik és nagyok, és az ő tanúságtételükön keresztül az evangélium igazságának és az élet teljességének üzenete hatékonyan terjedhet el a világban. János evangélista átadta nekünk azt az egyszerű és világos megbízást, amelyet Jézus hagyott ránk földi élete végén. Ez az én parancsolatom nektek, szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Valósítsuk ezt meg a gyakorlatban, hogy olyan egyházként növekedhessünk, amely a családok családja. A kölcsönös törődés légkörében, amelyből mindannyian hasznot húzhatunk, a fiatal házasok, akik bátorítást kapnak majd, amikor megkezdik a házassági útjukat. A szülők, akik segítséget kapnak a gyermekek nevelésével, és a családi élet irányításával kapcsolatos nagy kihívások leküzdésében. Az idősek, akiknek bölcsessége és erénye tanú szerepét tölti be, amelyet mi elismerünk és értékelünk, miközben fizikai erejük csökken. Itt támogatást és motivációt találnak azok is, akik törékenyek, vagy nehéz helyzetben és válságos pillanatokban élnek. Szeretettel körülvéve, ítélkezéstől és előítéletektől mentesen. Ne feljük, hogy bármilyen sebzett legyen is egy család, a szeretetből kiindulva mindig növekedhet. Ebben a szeretetben, amely alapvető fontosságú magának a létezésünknek és emberi lényekként való együttélésünknek, ebben gyökereznek továbbá a nyitottság és az élet iránti tisztelet értékei is. A fogantatástól egészen a természetes végig. A család ezen értékek legfőbb őrzője, az emberiség javát szolgáló világító torony. Ferenc pápa ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy egyetlen olyan bizonytalan vagy az élet továbbadásától elzárt kapcsolat sem biztosítja a társadalom jövőjét. Szilárd családok nélkül, amelyek nyitottak a gyermekek ajándékára, és figyelmet fordítanak nevelésükre és fejlődésükre, a világnak nincs jövője. Az imént hallott szövegekben azonban van még egy fontos felhívás, amelyet Jézustól kaptunk, és amelyre szeretnék emlékeztetni. Az, hogy kérjétek az Atyát az ő nevében. Ezek a szavak emlékeztetnek minket, hogy a család az imádság kiváltságos helye. Sajnos el kell ismernünk, hogy manapság a világ számos részén a közös imádkozás szokása az otthon falai között, étkezéseket a nap elején, a nap végén, vagy különleges alkalmakkor jelentősen meggyengült. Az Amoris Laetitia emlékeztet bennünket arra, hogy ez alapvető fontosságú. Hangsúlyozni kell a családi lelkiség, az ima és a vasárnapi szentmisén való részvétel fontosságát, és azt ajánlja, hogy a családok is rendszeresen gyűjjenek össze a lelki élet növekedésének és a szolidaritásnak az élet konkrét igényei közepette történő előmozdítására. A közös imádságnak és a szentségeknek nagyon fontos szerepük van a családi életben. Mert ha megnyitjuk a szívünket Isten cselekvése előtt, akkor lehetővé teszik, hogy együtt eljussunk oda is, ahová egyedül soha nem jutnánk el. Szilárd táplálékot és gyógyító szert jelentenek a léleknek. Ezért melegen buzdítok mindenkit, hogy fedezze fel újra és mozdítsa elő a közös imádság gyakorlatát.
0: Cari fratelli, sorelle.
1: Kedves testvéreim! Az a megtiszteltetés is megadatott számomra, hogy 14. Leó pápán különleges megbízásából én vezethessem ezt a mai ünnepi szertartást annak érdekében, hogy nyilvánosan kifejezzem azt az egyházi közösséget, amelyet ő adományozott Pólis Nóna őszentségének, a bagdadi Káldeus pátriárkának, aki részt vesz ezen a szentmisén. Egy pátriárka közössége Péter utódjával egy ősi gyakorlatra utal, amely megerősítette a hitben és a szeretetben való egységet egy pátriárkai egyház és a római székhely között, valamint abban az időben maguk az egyházak között is. Ez tehát nem puszta formalitás, hanem élő valóság, amely létjogosultságát az eukarisztikus közösségből nyeri. amely az egyház Krisztusban való egységének forrása és csúcspontja. Ő szentsége jelenléte segít nekünk jobban megérteni, hogy mi vagyunk az egyház, azaz Krisztus Urunkban való közösség a különböző rítusú és hagyományok egyházak között. A Péter utódjával láthatóan kifejezett egységben biztosítjuk Önt a teljes katolikus egyház szeretetéről és imádságáról azokért a hívekért, akiket lelkipásztori gondozására bíztak, és akik már régóta megpróbáltatásokon mennek keresztül, de szilárdan és gyakran hősies módon tanúskodnak Jézusba vetett hitükről. Kedves testvéreim, az összes családot és az egész egyház közösségét bízzuk a názáreti szent családra, felidézve azt az imát, amelyet Ferenc pápa Amoris Laetitia végén fogalmazott meg. Názáreti szent család, tedd családjainkat a közösség helyszínévé és az imádság szentélyévé, az evangélium hiteles iskoláivá és kis házi egyházakká. Soha többé ne legyenek a családokban erőszakos, elzárkózó és megosztó események. Bárki is legyen, akit megsebesítettek vagy megbotránkoztattak, azt haladéktalanul vigasztaljátok meg és gyógyítsátok meg. Segíts, hogy mindannyian tudatosítsuk magunkban a család szentségét és sérthetetlenségét, szépségét Isten tervében. Jézus, Mária, Szent József, hallgassatok meg minket, és fogadjátok el könyörgésünket.
2: Amen.
1: Amen.

Testvéreim, Isten minden szeretet forrása. Arra rendelte a családot, hogy a közösség, a hűség és az élet helyszíne legyen. Bizalommal emeljük hozzá imádságunkat.

0: Za święty kościół.
1: Az Anya Szent Egyházért, hogy ismerje fel a házastársakban és a családokban az evangélium élő tanúságát, és kísérje őket bölcsen, gondoskodó szeretettel, hogy a szentség kegyelmétől megerősítve a hit, a közösség és a remény jelei legyenek a világban. Kérünk téged, hallgass meg minket! Leó pápánkért, hogy érezze az Úr jelenlétének vigasztaló erejét, és az egész egyház imádságának támogatását, hogy nyugodtan tölthesse lábadozásának időszakát, és mielőbb teljesen felépülhessen. Kérünk téged, hallgass meg minket! A Káld egyházért, hogy maradjon szilárd a hitben, a reményben és a szeretetben, hogy a béke és a kiengesztelődés evangéliumának hirdetésére indítva a testvériség hídjait építse az emberek között. Kérünk téged, hallgass meg minket! Az egész társadalomért, hogy ismerje el a házasság és a család értékét, és készségesen kísérje a fiatalokat a házas élet útján, segítve őket korunk kihívásaival való szembenézésben. Kérünk téged, hallgass meg minket! A házastársakért, hogy ismerjék fel Isten jelenlétét mindennapi életükben, hogy az egymásra figyelésben, a megbocsátásban és a kölcsönös megbecsülésben megerősödve bizalommal fogadják az élet ajándékát. Kérünk téged, hallgass meg minket! Atyánk, szeretet és közösség forrása, fogadd el hozzád intézett imádságainkat, támogasd kegyelmeddel a házastársakat és a családokat, hogy hivatásukhoz napról napra hűségesen az evangéliumod tanúi legyenek a világban. Krisztus a mi Urunk által. Amen.

ahogyan az éltető nedv a szőlőtőből a vesszőkbe árad, ahogyan a fa a napfényben kitárja örvendező ágait. Ó, Urunk, gyűjtsd egybe úgy gyermekeidet, gyűjtsd össze egyházadban a szétszórt.

Urunk, a szeretet tüze, amelyet elhozni jöttél, nevedben lobbanj lángra, és lobbantsa lángra a testvéreket egyházadban.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Ezdeklő szívvel ajánljuk fel engesztelő áldozatunkat, Istenünk. Őrizd meg és erősítsd meg kegyelmedben és békédben családjainkat. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket, fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, világteremtője és minden élet forrása. Te bölcsességed műveit sohasem hagyod magukra, hanem gondoskodó jóságoddal mindig itt vagy mellettünk. Erős kézzel és kiterjesztett karra átvezetted népedet, Izraelt az úttalan pusztán. Most pedig szent lelked erejével a világban zarándokló egyházadat a történelem útján vezeted országod örök boldogságába, Krisztus a mi Urunk által. Ezért az angyalokkal és szentekkel együtt dicsőséget himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük.

0: Veramente santo sei tu e don...
1: Valóban szent vagy, és dicséretre méltó, ember szerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk, szeretete egybe gyűjt minket, magyarázza a Szentírást, és megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyánk, kérjünk tehát téged, küldd el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis kínszenvedése előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, amely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, hálát ad neked, majd tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Üdvözíts bennünket, világ megváltója, ki kereszted és feltámadásod által megmentettél minket.

Megemlékezünk tehát Szent Atyánk Krisztusról, a Te fiadról és a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszthalál és a feltámadás által vezettél el a dicsőségbe, és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az életkenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, tekints jóságosan egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked. És add, hogy szereteted lelkének ereje által mi, akit fiad testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján az ő tagjai közé számláltassunk. Minket, akiket asztalodhoz hívtál, kérünk, Urunk, erősíts meg egységben. Leó pápánkkal, minden püspökkel, pappal, diakónussal és egész népeddel együtt. Add, hogy a te útjaidon járva a hitben és a reményben örömet és bizalmat sugározzunk a világba. Emlékezzél meg testvéreinkről, akik Krisztus békejében hunytak el. És minden megholtról, akinek hitét egyedül csak te ismerted. Bocsásd be őket arcod fényének örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi utunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk, együtt a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal, a vértanúkkal és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne. A tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.

Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így merünk imádkozni.

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor, és a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével.

0: Ecco l'agnello di Dio.
1: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Preghiamo.
1: Könyörögjünk.
0: Padre Clementissimo.
1: Szentségi ajándékaiddal táplálsz minket, jóságos mennyei atyánk. Add, hogy mindig kövessük a szent család példáját, és így földi életünk megpróbáltatásai után az ő örök társaságukba juthassunk. Krisztus

0: Eminenza reverendissima, mi rivolgo a lei confidando nella sua cortese disponibilità.
1: Eminenziás uram,
0: trasmettere queste mie parole
1: azzal a padre, kéréssel fordulok önhöz, hogy juttassa el szavaimat Szentatyánkhoz, Leó pápánkhoz. A mi Káld kereti egyházunk egyik legszebb szava az, amely olaszul úgy hangzik,
0: partecipazione o
1: részvétel, egység, ennek teológiai mélysége még talán nagyobb, nagyobb annál, mint egy egyszerű összejövetel emberek között, vagy egyszerű közös munkálkodás valakivel. Ez a szó egy különlegesen fontos helyet foglal el a Káld liturgiában, mert a liturgia nem egy önmagában létező cselekmény, amelyet Istennek bemutatunk, hanem amelynek során az egész egyház részt vesz a Szent Háromság művében. Amikor összegyűlünk az oltár körül, és eszünk Krisztus testéből és Krisztus véréből, akkor megjelenítjük azt az emberséget, amelyet Isten akart, amely Isten akarata volt, hogy az emberek között ne legyenek többé nézeteltérések, ne legyen különbség, ne legyen semmiféle hátrányos megkülönböztetés, mert mindannyian egyek vagyunk Krisztusban. Eminenciás Uram, szeretném kifejezni a Szent Atyának a saját nevemben és a Káld püspökök nevében, és egyházunk minden tagja nevében, bárhol éljenek is a világon, mélységes hálánkat azért, hogy elfogadta egyházunk egyesülését az apostoli szentszékkel. Ma ezt az eukarisztiában is megünnepeltük, amely egységünk alapja, hiszen ugyanabban a Krisztus életében veszünk részt, ugyanannak a részesei vagyunk. Káld egyházunk büszke hagyományaira, Káld hagyományaira, és nagy liturgikus örökségére. Ugyanakkor büszkék vagyunk arra, hogy mi is katolikus egyház vagyunk, és teljes mértékben Szent Péter utódját követjük, és egységben állunk Szent Péter utódjával. Ez egy olyan szilárd alap, amelyen haladva tovább együtt imádkozhatunk és munkálkodhatunk Isten akaratának megvalósításán, hogy mindannyian egyek legyünk. Köszönöm.

Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Legyen áldott az Úr neve, most és mindörökké. Az Úr a mi segítségünk, aki az eget és a földet alkotta. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Szűz Máriához imádkozunk a záróénekben. Tekints népedre, ó szépséges Úrnő, amely ma örömmel telve tisztelt téged. Én is ünnepi örömmel sietek lábaid elé, ó Szent Szűz, imádkozz értem. Irgalommal teli édes szíved a bűnös menedéke, kincseket és kegyelmet rejt. Ó Szent Szűz, imádkozz értem. Ebben a szegény boldogtalan völgyben mindenki vigasztalóként hív téged. Méltán illet meg ez a név téged. Ó Szent Szűz, imádkozz értem.

0: Szentmisén vehettünk részt együtt a Szent Péter téren. Az Amoris Laetitia, vagyis a szeretet örömmel kezdetű apostoli buzdítás kiadásának 10. évfordulóján. Ezzel kapcsolatban egy tanácskozást is rendeztek, amelyen a katolikus egyház képviselői és a családok képviselői mellett a keleti katolikus egyház képviselői is részt vettek. Így a Szentmisén is felszólalt, és jelen volt például a KALD katolikus pátriárka, harmadik Pólis Nóna, akik a római katolikus anyaszent egyházzal egységben dolgoznak és élnek, és a családokért imádkoztunk együtt, valamint a Szentatya egészségének jóra fordulásáért. Foglaljuk imáinkba a Szentatya nevét, amikor csak tehetjük. Köszönöm, hogy együtt imádkozhattunk a mai napon. Imádkozzunk továbbra is a családokért, a fiatalokért, a házasságért, a nehéz helyzetben élőkért, és Szentatyánkért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Fénysugár a lelkednek, Mária Rádió.
2: Köszönjük szépen az EVTN katolikus televíziónak, hogy segítségünkre volt, és élőben meg tudtuk hallgatni ezt a szép ünnepi szentmisét. Mi is imádkoztunk Ferenc, illetve Leó pápáért, az ő teljes gyógyulásáért. Kedves hallgatók, meg is ragadjuk az alkalmat, és hívjuk Önöket, hogy most így ebben az órában a déli imaórát végezzük el együtt a Zsolozsmából, amit nem csak Leó pápa gyógyulásáért, hanem minden kedves hallgatónkért felajánlunk, akik akár betegen, ágyhoz-házhoz kötötten várják a gyógyulásukat. A mai nap több kismama is kérte az imáinkat, hogy valóban minden rendben legyen, és egészségesen ki tudják hordani, illetve világra szülni gyerekeiket. Tartsanak velünk, imádkozzunk együtt!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most is, mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az óra íme délre jár, s bennünket imádságra hív.
1: Ez szent idő, az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most dicsőségünket szerzi meg.
0: E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hulla déli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját s erejét.
1: Dicsérjük őt, ki jó atyánk, és egyszülött örök fiát, s a szent lelket ki vigaszunk, meg nem szűnő időkön át. Amen.
0: Uram, téged szólít kiáltásom, mert nagyon remélek igéidben. Teljes szívemből kiáltok, hallgass meg, Uram! Parancsaidat én megtartom.
1: Te hozzád kiáltok, szabadíts meg engem. Intelmeidet én híven őrzöm.
0: Téged szólít kiáltásom már hajnal előtt, mert nagyon reménykedem igéidben.
1: Téged kutat szemem víradat előtt, hogy szavaidról elmélkedjem.
0: Tekints jóságosan jóságodban könyörgésemre, Uram. Ítéleteid szerint éltess engem.
1: Túl közel vannak már álnok üldözőim, de törvényeitől távol vannak.
0: Te azonban közel vagy, Uram. Minden intelmed maga a hűség.
1: Tudtam én parancsaidról kezdet óta, és azt is, hogy mindörökre adtad.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen.
0: Uram, téged szólít kiáltásom, mert nagyon remélek igéidben.
1: Ismeri az Úr az ember gondolatait, hogy azok hiába valók. Uram, számon kér is Istene, számon kér is Istene, jelenj meg ragyogva.
0: Kelj fel, ki a földet megítéled, fizess meg a gőgösöknek.
1: A gonoszok, Uram, meddig? Meddig újonghatnak még a gonoszok?
0: Fecsegnek és hangoskodnak, és kérkednek a gonosztevők.
1: Uram, megalázzák népedet, sanyargatják örökségedet.
0: Özvegyet és jövevényt megölnek, és árvákat legyilkolnak.
1: Azt mondják, ezt nem látja az Úr, ezt nem veszi észre Jákob Istene.
0: Értsétek meg végre, ti balgák a népek között, ti esztelenek, mikor tértek észre?
1: Aki füle teremtett, az ne hallana, és aki formálta szemünket, az ne látna.
0: Aki népeket fenyít, az ne büntetne, ő, aki bölcsességre oktatja az embert.
1: Ismeri az Úr az ember gondolatait, hogy azok hiába valók.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ismeri az Úr az ember gondolatait, hogy azok hiába valók. Nekem az Úr erős váram és oltalmazó sziklám. Boldog ember, akit te oktatsz, Uram, akit törvényedre megtanítasz.
1: Hogy nehéz napjaiban enyhülést találjon, amíg a gonosznak megássák a sírt.
0: Mert népét az Úr nem taszítja el, nem hagyja el örökségét.
1: Mert igazságos lesz az ítélet, s azt követi minden igaz szívű.
0: A gonoszoktól kivéd meg engem, a gonosztevőkkel szemben kiáll mellém.
1: Mert ha az Úr nem siet segítségemre, talán az örök csend helye volna már lakásom.
0: Ha azt mondtam, már inog a lábam, szeretetet fenntartott, Uram.
1: Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet.
0: Vajon a gonoszság ítélő székével vagy szövetségben, mely a törvény látszatával gyötrelmet teremt?
1: Ők az igaz életére törnek, és az ártatlan vért elítélik.
0: De nekem az Úr erős váram, menedékem sziklája az Isten.
1: Aki ellenünk fordítja a gaztetteiket, saját gonoszságuk pusztítja el őket. Elpusztítja őket az Úr, a mi Istenünk.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Nekem az Úr erős váram, és oltalmazó sziklám.
1: Akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk Jézus Krisztus nevében. Így adjatok hálát általa Istennek, az Atyának.
0: Hála áldozatot hozok neked, Uram,
1: és segítségül hívom az Úr nevét.
0: Könyörögjünk, mindenható irgalmas Istenünk, te adsz nekünk rövid pihenőt most a déli órában. Tekints jóságosan megkezdett munkánkra, segíts kijavítani, amit hibáztunk, és vidd tetszésed szerint jó végre minden fáradozásunkat, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Egy kicsit zenélünk, majd egy órától a szeretett láng rózsafűzérét imádkozzuk, majd a békéért is imádkozunk. A zenés köszöntővel várják önöket Nagyváradról a kollégák, 14 órától pedig Carlo Acutis által összegyűjtött Mária jelenések című adásunkat hallják Oltyán Szabó Hunor szerkesztésében. 14 óra 30 perctől folytatjuk a Szentírás olvasást Tibor atyával, melyet a medjugorjei üzenet ismétlése követ. 14 óra 40 perctől az ima szándékokat fogadjuk. 15 órától irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk, 15 óra és 20 perctől pedig stúdióbeszélgetést hallhatnak. 16 órától az igézőt, 16 óra és 5 perctől pedig a napkatekézisét, melyet szintén Tibor atya szerkeszt. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását ismételjük meg. Ezt követi az ima szándékfogadás, majd a dicsőséges rózsafűzér. Szentmisét közvetítünk Kézi Szent Keresztről délután 6 órától, amelyet a hét plébániájának az ismertetője követ, 7 órától az úrangyala imát, imára hívjuk önöket, majd 7 óra és 5 perctől az ima tarsoly műsort hallják. Egy újabb műsorismertető este fél nyolckor fog elhangzani. Kedves hallgatók, figyelmébe ajánlom, hogy ma este 8 órától a szentségimádást innen Sepsi Szent Györgyről, a Krisztus Király templomból fogjuk közvetíteni. Mi megköszönjük megtisztelő figyelmüket, búcsúznak önöktől
1: Pál Zsóka
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: nagy család tagjai vagyunk.
1: Nap mint nap tapasztaljuk,
2: hogy családjaink
3: a megélt örömök mellett
4: nehézségeket is tapasztalnak.
0: Egy-egy családtag támogatásra is szorul.
5: Nagy családunk tagjai is küzdenek nehézségekkel.
0: Sokan betegen, magányosan élnek.
4: És csupán a Mária Rádió hallgatásából merítnek erőt.
0: Azért, hogy továbbra is vigasztalást nyújthassunk elmagányosodott testvéreinknek.
2: Szükségünk van az önök további adományaira, támogatására.
3: A mennyei atya,
5: a szűzanya áldása
0: kísérjen minden adományozó családtagot.
6: Köszönjük, hogy a Mária Rádiót hallgatják!

Krisztus békessége uralkodjon a szívetekben. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárukkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek.

reményt és jövőt adok nektek, mondja az Úr. Hívjatok engem és imádkozzatok hozzám, akkor meghallgatlak titeket. Keressetek engem és meghallgatlak.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Meghívjuk önöket, hogy imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk szentatyánkért, püspökeinkért, szerzetes nőkért, kispapokért, jópapi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a tanárokért, a Mária Rádió munkatársakért, hallgatókért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékáért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka.
3: Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretete méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
2: Isteni megváltónk öt sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mélységes áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög életünkig, hozzád menekülünk. Istenem, hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretetem méltó vagy.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög életünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem.
2: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem.
2: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
4: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Krisztus, hallgass minket.
4: Krisztus, hallgass minket.
2: Mennyei Atya Isten,
4: irgalmaz nekünk.
2: Megváltó Fiú Isten,
4: irgalmaz nekünk.
2: Szent Lélek Úr Isten,
4: irgalmaz nekünk.
2: Szent Háromság Egy Isten,
4: irgalmaz nekünk.
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja áthassa lelkünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretett lángja ki égesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szeretett lángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretett lángja világosítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretett láng szelid fényénél haladjunk az ég felé.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja világosítson nekünk a halál óráján.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
3: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Kegyelmezz nekünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Hallgass meg minket.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Irgalmazz nekünk.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
4: hogy méltók lássunk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk.
3: Szentlélek, Úristen, tekints szereted jegyesedre a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretett lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében.

Együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, irgalomért az örök atyához.

0: Imádkozzunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve, a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretett lángjával, gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel, szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretett lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretett tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenki, amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, esdekelve kérjük a mindenható Istentől a békét minden olyan nép számára, akik szenvednek a háború borzalmaitól. Imádkozunk azért, hogy konkrét lépéseket tegyenek a háború befejezésére, a katasztrófák veszélyének elhárítására. Hordozzuk szívünkbe a foglyokat, különösen a nehéz körülmények között élőket. Imádkozzunk azért, hogy az illetékes hatóságok tegyenek meg mindent szabadon a békéért.

0: Kegyelem és békesség nektek atyánktól, az Istentől és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Mindenek alkotója, felséges Isten, bizakodó szívvel járulunk eléd, hozd meg nekünk a várva várt békét.
1: Add, Urunk, hogy embertársainkban mindig Jézust lássuk, és szeretettel legyünk segítségükre.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy a világban mindig a teljes béke uralkodjék.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy az elhagyatottak és szomorkodók vigasztalást merítsenek Szent Fiad békéjéből.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy elhunyt testvéreink békés életre támadjanak az utolsó napon.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária!
2: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
2: Ó, irgalmas Szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőimáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas Szűzanya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a nagyváradi stúdióból. Köszöntjük önöket, Majoros Attila. 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezek a mai kívánságműsor telefonszámai, SMS számunk pedig a 0758 420 555-ös. Nézzük, kiket köszönthetünk a mai napon, ha a névnapukon. Ma október 14-én szerdán köszönthetjük a Helénéket, Beatrixokat, tegnap az Eduardokat és az Edéket köszönthettük, holnap csütörtökön pedig a Terézeket. Köszöntjük a jó Istenet, a Sőket, a születésnaposokkal egyetemben nagyon, de nagyon sokáig.

0: Egy kedves hallgató írt nekünk, így ír: hála és dicsőség a már megért koromért, a Jóistennek és a Szűzanyának köszönet, hogy megajándékozták életemet, és megérhettem 84. születésnapomat. Hát adok az Úr Jézusnak és a drága Szűzanyának ezért az ajándék évekért, és köszöntöm azokat, akik októberi hónapban születtek, egy szép Mária dallal, Gyümesből egy mindennapos hallgató. Hát ennek a mindennapos hallgatónak nagyon-nagyon boldog születésnapot, még sok áldott egészségben és a rádió közelében, a rádió hallgatással eltöltött évet kívánunk.
1: Halló.
0: Itt a Mária Rádió, köszöntöm.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Kedves Attila, Joli néni van a telefonán, nagyon-nagyon régen nem hallottam.
0: Köszöntöm, Joli néni.
1: Önnel beszélek, ugye?
0: Igen, igen.
1: Na hát minden jót kívánok. Előtt egészséget a kedves családjához, mindenkihez, mindegyikhez. És özvendek, hogy bejutottam, én nem jutok be Felsőbányáron, nagyon-nagyon nehezen. Uh-huh. Hetek telnek el, hogy egyszer bejussak.
0: Na, de most sikerül, most sikerül.
1: Nem tudom, mi az oka, hát messze vagyunk, vagy tudom is én, mi a helyzet. De én akkor is most nagyon sok szeretettel köszöntöm, gyönyörű idő van nál.
0: Így van, itt is.
1: És akkor gondoltam, hogy felhívom, hogy halljam már egy kicsit.
0: Jaj, de jó.
1: Hallom néha, hogy de nem az én is. Amikor én hívom.
0: Hát Joli néni...
1: És akkor szeretettel hallgatom a hangját, hogy van, mondja meg, hogy hogy van.
0: Köszönöm szépen, nagyon jól vagyok, Joli néni, most egy jó kávé után szenzációsan.
1: Igen, én igen. Megittam.
0: Jaj, de jó, hát, aki
1: ügyes. És megittem a kávét. Minden jót kívánok, előtt egészséged, és nagyon sok szép napot, minden jót a családnak és mindenkinek.
0: Köszönöm szépen, Joli néni, hatalmas puszi és ölelésod a Felsőbányára.
1: A hangját.
0: Jó Isten tartsa meg, és hát örülünk, hogy Felsőbányán is járt a rádió, onnan volt nemrégen egy hétig a Szentmise közvetítés. Üdvözlünk mindenkit, és csodaszép további őszi napot kívánunk oda Felsőbányára. Nézzük, milyen üzeneteink érkeztek még. Csíkenőfalvára a Bíró Terészt szeretnénk köszönteni. Névnapja alkalmából kívánunk jó egészséget, minden jót, sok szeretettel, Isten éltesse sokáig. Csíkszentmártonban Bocskor Teréz nénének boldog névnapot kívánok, Isten éltesse nagyon sokáig. Csíkszent Mihályról köszöntik őt. A mai napon imával köszöntöm gyermekeimet házassági évfordulóikra. A Jóisten és a Szűzanya áldását, segítségét kívánom további életükre. Ott a messzességben szeretettel a család köszönti őket. És hát holnap ugye Teréz nap is van, és hát szeretném is köszönteni kedves anyósomat, Benedek Bot Teréz Gyergyökszent Miklóson, anyu, köszönjük, hogy vagy nekünk, köszönjük a sok finomságot, hogy így szerettek minket, nagyon boldog névnapot, hát köszöntjük a Terézeket, egy Nagyváradon kedves önkéntesünket is, valamint Pap Terézt Bihar keresztesen, jó Isten éltessen benneteket sokáig az összes Terézekkel egyetemben.

És hát természetesen köszöntjük a kedves elnök urunk feleségét, Szatmári Terészt is. Teréke ugye most Tibor atyáikkal éppen Rómában van. A Amoris Laetitia záró miséjéről szerintem most jönnek ki a Vatikánból. Jóisten áldjon meg titeket, és jó utat hazafele, várunk titeket idehaza. Már is egy újabb telefonáló a vonalban. Haló, haló. Akit megkérek, hogy a rádiót halkítsa le, hogyha lehet, jó? Na nézzük, sikerül-e? Nem igazán sikerült, tehát megkérjük a hallgatót, ha teheti, akkor hívja minket vissza, és akkor halkítsa le a rádiót. Köszönöm. Kápolnásfalba szól a következő üzenet Benedek Kálmánnak. 25. születés és névnapjára Jóisten bőséges áldását kívánják minden dallal, szüleid és testvéreim.

0: zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.
1: És már is köszöntök egy újabb telefonálót. Haló, haló.
2: Haló, Laudetur Jézus
1: Krisztus. Én értem, Amen. Köszöntöm, papácsi.
2: Köszöntöm. Én is. A szeretett drága műsorvezetőt, Attilát, szeretett drága családját és minden kedves hallgatót. Egy pillanat.
1: Nem megvárjuk, papácsi, semmi gond.
2: Igen, mivel, hogy a híváskor mindig egy olasz énekbe ugrik.
1: Igen.
2: És olyan kedves szavakkal kéri a béke királynőjét. Ez az ének.
1: Igen.
2: Hát ezen gondolatokkal köszöntöm azokat, akik a szűzanyát tisztelik most október hónapban, főleg a rózsafűzérrel. Béke királynője, jó szűzanyánk, legdrágább királynőnk és anyánk. Köszönjük, hogy gondod van Mireánk. Üdvességünkre, örök boldogságunkra. Fogadd el a mi imádságunkra. Köszönjük, béke királynője, köszönjük, hogy példát adtál nekünk, hogy erős legyen mindig a mi hitünk. Boldog vagy, mert hittél, segíts hitünket, hogy a mai világban is élhessük a hitet. Köszönjük, hogy példát adtál nekünk, béke királynője, hogy erős legyen a mi reményünk. Reménytelen a világ, tudjunk újra bízni, életünk és sorsunk a gondviselésre adni. Béke királynője, köszönjük, hogy példát adtál nekünk, hogy erős legyen a mi szeretetünk. Szép szeretet anyja, adj erőt a világnak, és hogy szeretetben éljen újra a jóságnak. Béke királynője, drága anyánk, segítsd az időseket és a szenvedő betegeket, hogy türelmesen viseljék, és szerezzenek sok érdemet. Béke királynője, jó anyánk, vezesd a gyermekeket, segítsd az ifjakat, hogy megtalálják mindig a helyes, igaz utat, a szeret útját, mely az égbe juttat. Béke királynője, jó anyánk, segítsd a munkás apákat, hogy hálás lélekkel végezzék munkájukat. Béke királynője, erősítsd, vigasztald a sok jó édesanyát, életnek hőseit, adj nekik jó kitartást, könnyes imájukkal sok vigaszt nyerjenek. Jó anyán, kérünk, erősítsd meg őket. Köszönöm a figyelmet, a drága szűzanya legyen mindannyiukkal.
1: Nagyon szépen köszönjük, papbácsi, jó Isten áldja meg, és nagyon, nagyon jó egészséget, szép délutánt kívánunk.
2: Köszönöm, viszont.
1: 0259-420-555, illetve 0359-420-555, ezek az előadás telefonszámai, SMS számunk pedig a 0758-420-555-ös. Kedves hallgatónk, ide én is sok szeretettel köszöntöm Gyimes Felsorokon Gyimesvölgyi Terészt, névnapjára sok egészségét, egészséget kívánok a férjével együtt, szeretettel egy gyimesi hallgató. Kápanásfaluban köszöntik Lőrinc Kálmánt, névnapjára jóisten áldását kéri számára a Benedek család.

0: Újabb telefonáló. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenek, amen.
1: Köszöntelek először is, kedves Attila, nagy-nagy szeretettel, és továbbá köszöntöm nagy-nagy szeretettel Szentegyházán a plébánosunkot, Koncsa Glászlót, holnap fogja ünnepelni születésnapját, a Jóisten éltesse sokáig, erőben, egészségben, s a tűzanya oltalmazza minden léptében, valamint köszöntök minden terészt, a Jóisten éltesse őket is. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökkel, mert mi is csatlakozunk a jó kívánságokhoz, Koncsaga, tehát nagy-nagy szeretettel üdvözöljük, és nagyon-nagyon áldott napot kívánunk neki. Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai kis rövid kívánságműsorban. Én megköszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, ha tehetik, választák társukul a mai délutánra is a Mária Rádiót. A Nagyvádi stúdióból búcsúzik önöktől Majoros Attila, viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai napjuk, amilyennek csak szeretnék.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves Mára Rádió hallgatóit, a Csíksomi Stúdió mikrofonjánál Holtján Szabó Hunor köszönti Önöket. Önök a Carlo Acutis által összegyűjtött Mária jelenések című műsort hallják. Elérkeztünk műsorunk 14. részéhez. A mai műsorban, ahogy ígértem a múlt alkalommal, amikor az Ausztria beli jelenéseket zártuk le, illetve egy kolumbiai jelenést is ismertetem Önökkel, most Dél-Amerikában maradva a kolumbiai fejezetünket zárjuk ma le. A megszokott módon a jelenés után pedig egy elmélkedést, vagyis a saját gondolatomat hallhatják a kedves hallgatók, hozzáillő zenei aláfestés kíséretében. Tartsanak hát velem! Így hangzik a jelenés, 1529. február 28-án érkezett meg Santa Martába a spanyol García de Larma, mint kormányzó, Antonio de Santana, valamint 19 domonkos szerzetes, akik misszionáriusként és evangelizátorként érkeztek az új földre. 1540-ben Antonio de Santana Kolumbia belseje felé költözött, és Tunjában telepedett le. 1560-ban őt bízták meg Suta és Chicancarra őslakos településeinek gondozásával. Jó katolikusként és a Szent Rózsafűzér buzgó tisztelőjeként kápolnát építetett, amelyet a rózsafűzér szüzanyjának szentelt. Munkatársát Andrés Jadraque, domonkos atyát, aki szintén misszionáriusként szolgált ezen a vidéken, arra kérte, hogy keressen egy megfelelő képet a rózsafűzér szüzanyjáról. A szerzetes Alonso de Narváez tunjai festőhöz fordult. A művész egy 114x128 cm-es vászon közepére festette meg a rózsafűzér szüzanyját, jobb oldalán páduai Szent Antal, bal oldalán pedig Szent András apostol alakjával. A festmény tempera technikával készült, olyan festék anyagok felhasználásával, amelyeket színes növényekből és különböző földfestékekből nyertek. A festmény 1562-ben készült el, majd Sutába vitték, és elhelyezték az Antonio de Santana által épített kápolnában. A kápolna azonban egyszerű építmény volt, fonott vesszőből, sárból és szalmából készült. Emiatt hamarosan romlásnak indult, a festmény pedig ki volt téve a nap, a szél és eső viszontagságainak. Állapota fokozatosan annyira leromlott, hogy elveszítette eredeti színeit, a vásznon pedig lyukak és szakadások keletkeztek. 1578-ban érkezett Sutába Juan Alemón de Leguizamón, presbiteránus katekéta, aki látva a kép súlyosan megrongálódott állapotát, elrendelte, hogy távolítsák el a kápolnából, és helyére egy keresztre feszített Krisztust ábrázoló képet tegyenek. A régi festményt Catalina García de Irlos, Antonia de Santa felesége vitte magával Chiquinquirába, mintha csupán egy hétköznapi használati tárgy lenne. Chiquinquirá a Savarita völgyben, Kolumbia középső részén található, nevének jelentése az istenek imádságának helye. A muiszka nyelvben azonban a köt helye jelentéssel bír, utalva a vidék zord éghajlatára és a terület gyakran sűrű ködbe burkoló időjárására. A hagyomány szerint még az őslakosok is vonakodtak ott letelepedni a folyamatos és rendkívüli hideg miatt. 1584-ben Antonio de Santana unokaöccse Pedro Santana Tunjába érkezett, a következő évben felesége Mária Ramos is csatlakozott hozzá két gyermekükkel, sógorával és egy házvezetőjével együtt. Mária Ramos azonban férjét egy másik nővel találta együtt, ezért két gyermekét magával víve Chiquinquirába költözött, ahol Catalina García de Irlos fogadta be, aki 1582 óta Antonio de Santana özvegye volt. Mária Ramos mélyen vallásos asszony volt, és szenvedéseiben lelki békére vágyott. Ezért megkérte Catalinát, hogy mutasson neki egy helyet, ahol imádkozhat, amikor erre szüksége van. Catalina megmutatta neki a kápolnát, ahol ott volt a rózsafűzér szüzanyának képe, ekkora azonban a vászon már erősen megkopott és bepiszkolódott. Mária Ramos észrevette, hogy a festményt teljesen elhanyagolták, sőt a búza szárítására használták. Mélyen megérintette az is, hogy az imádság helyéül szolgálók és kápolna
teljesen elhagyatott állapotban volt. Ezért elhatározta, hogy visszaveszi a vásznat, és mivel tudta, hogy a szűzanya képmása van rajta, saját kezűleg megtisztítva és elrendezve az oltár fölé helyezte. Nagy megindultsággal tapasztalta azonban, hogy a festményen már alig lehetett felismerni a szűzanya alakját. Az egykori ecsetvonások szinte teljesen elmosódtak, olyannyira, hogy a képet nem lehetett világosan kivenni. Mária ezért reggeli imádságai során újra és újra könyörgött. Meddig kell még rejtőznöd, égi rózsám? Mikor jön el a nap, amikor megmutatkozol és engeded, hogy meglássanak, hogy szemem gyönyörködhessen csodálatos szépségedben, amely lelkemet örömmel és boldogsággal tölti el? 1586. december 26-án, pénteken délelőtt 9 órakor, miután Mária Ramos már több mint 2 órája imádkozott a kápolnában, felállt, hogy távozzon. Ebben a pillanatban egy Isabel nevű őslakos asszony haladt el a kápolna előtt, kezét egy Miguel nevű kisfiú fogta. A gyermek egyszer csak így szólt hozzá: nézd, nézd! Isabel a kápolna oltára felé tekintett, és látta, hogy a szűzanya képmása a földön áll. Miközben ragyogó fény sugárzik belőle, amely betölti az egész kápolnát. A csodálattól megrendülve hangosan szólt a távozó Mária Ramoshoz: nézze, asszonyom! Az Isten anya lejött onnan, ahol eddig volt, és most itt áll. Úgy tűnik, mintha lángolna. Mária teljesen magával ragadta a látvány, döbbenten közeledett az oltárhoz, sírva a legszentebb szűzanya lábai elé vetette magát. Félelemmel, vegyes ámulattal tekintett rá, és ekkor beteljesedni látta mindazt, amire oly régóta vágyott. Az Isten anya képmása ott állt, kissé az oltár felé hajolva, éppen azon a helyen, ahol Mária rendszerint térdelve imádkozott. Szépsége leírhatatlan volt. A képet ragyogó, eleven színek borították, és hatalmas fényt árasztott magából, amely betöltötte az egész kápolnát és beragyogta a körülötte ábrázolt szenteket is. A szűzanya arca különösen fénylő volt, a festmény pedig, mintha teljesen megújult volna, az egykor megfakult és felismerhetetlenné vált festékréteg ismét teljes szépségében ragyogott. Ekkor megérkezett Joanna de Santana, Catalina Garcia de Hirlos és Ana Dominguez. Ők visszahelyezték a képet a helyére, majd sietve útnak indultak, hogy hírül adják a csodálatos eseményt. Mindazok, akik korábban saját szemükkel látták a megfakult és megrongálódott vásznat, tanúi lehettek annak a csodálatos megújulásnak. Az érsek Zapa de Cárdenas által kiküldött vizsgáló bizottság tagjai, Juan de Figueredo atya, Suta lelkipásztora, Geronimo de Sandoval atya, Villa de Leyva lelkipásztora, valamint Diego López de Castiblanco és Andrés Rodríguez képviselők voltak. Külön-külön is megvizsgálták az eseményeket, és 1587. január 10-én, majd ugyanazon év szeptember 12-én megerősítették a csoda hitelességét. A bizonyítékok egymás után kerültek elő, míg végül minden kétséget kizáróan megszilárdult a csodás esemény híre. Így kezdődött el a csikankarai rózsafűzér szűzanya iránti különleges és mindmáig élő tisztelet, melynek híre hamarosan messze földre is eljutott. Kedves hallgatóink, most egy nagyon szép éneket fogunk meghallgatni, hallgassák majd nagy szeretettel.

Először a Szentírásból szeretnék idézni, Máté evangéliumából, a 21-es fejezetből a 28, illetve 32-es versek közötti részt olvasom. Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek. Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Oda ment az egyikhez és így szólt hozzá, fiam, menj ki ma és dolgozz a szőlőben. A fiú azt válaszolta, nincs kedvem. De később megbánta és mégis kiment. Oda ment a másikhoz és annak is szólt. Az így válaszolt, szívesen uram. Menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát? Azt felelték az első. Erre Jézus így szólt hozzájuk, bizony mondom nektek, a vámosok és utcanők megelőznek benneteket Isten országában, mert eljött hozzátok János az igazság útján járva, és ti nem hittetek neki, a vámosok és utcanők viszont hittek neki. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértek jobb belátásra, hogy higgyetek neki. Talán mi is sokszor vagyunk úgy, mint az első fiú a történetből, akár munkahelyen, az iskolában, netán otthon is, hogy szólnak a feletteseink, kiosztanak valamiféle munkát, és az az első gondolatunk, hogy miért. Ez most mire jó? Miért én? És zsigerből azt mondjuk, nincs kedvem, vagy hogy jól van az úgy. Viszont a lelki ismeretünk nem hagy nyugodni, és csak megtesszük, mert érezzük, hogy ez a helyes, vagy tartozunk ezzel. Persze nyilván van, amikor a második fiúra is hasonlítunk, és azt mondjuk, jó rendben, igen persze, azonnal, de mégsem tesszük meg, mert végtelenül halogatjuk, vagy elfelejtjük. Nincs is ezzel baj, megtörténik, hisz emberek vagyunk, azon kell dolgoznunk, hogy minél kevesebb szer történjen ez meg. Reflektálva viszont az evangéliumi részletre, a zsidó főpapoknak valami szörnyűséges dolog lehetett, hogy Jézus az utcanőket és a vámosokat is igazabbnak ítéli, mint őket. Őket, akik

akik tanulták a mózesi törvényeket, tisztában vannak az írással, a zsidó nép történetével. Mivel abban a korban a vámosok és az utcanők voltak a társadalmilag legkevésbé megbecsült emberek a zsidók szemében, és Jézus mégis azt mondja, ők jobbak, mint ti, eléggé egyszerűen megmagyarázva, miért? Azért, mert ők hittek János szavának. A hit az, amiben felülmúlják ezek az emberek a főpapokat. Nem mély teológia tudásban előzik őket, hanem abban, amit az Isten és Jézus mindig a legjobban jutalmaz, a hitben. Jézus is több csodánál azt mondja, ez azért volt lehetséges, mert hite volt az adott személynek. Fontos azonban, hogy itt nem az az üzenet, hogy nem kell teológiát tanulni, mert igenis kell, és sőt, nagyon fontos. Itt inkább amire rávilágítást nyerünk az az, hogy a teológia tudománya egy térdeplő tudományág, avagy csak térdelve, azaz imádkozva lehet azt tanulni és elfogadni. Így amikor a kedves hallgatók is netán elmélyülnek a Szentírásban, vagy egy teológiai témában, buzdítom önöket, hogy a hit az, amit őrizzenek, valamint a hit szemével tekintsék az eseményeket és az írásokat. A gondolat zárásaként pedig Márton Áront idézem, a hitet hagyom rátok örökségül. Illetve Szent Carlo Acutis 15 év online Istennel című könyvből is szeretnék idézni, Carlo vallásossága hagyományosnak, szinte régi módinak tekinthető. Jézus szíve és az eukarisztia iránt tanúsított hódolata, az angyalok és a szentek iránti tisztelete, illetve a pápa és az egyház iránti szeretete. Szűz Mária különleges tisztelője volt, akit kedvesen, élete egyetlen asszonyának tekintett. Hitének óriási ereje volt, Andrea, az édesapja azt is mondta, a titka az állandó és folytonos, megújuló akarat volt, hogy Istent helyezze az első helyre. Ennek köszönhetően olyan harmonikus személyiségé vált, aki hatalmas belső békét sugárzott. Benne a Szentlélek kegyelmi csodákat tett, abban az életkorban, amelyben számos olyan kihívásnak vannak kitéve a fiatalok, amelyek eltérítik őket, vagy megnehezítik, hogy megtalálják a saját útjukat, és valami fontosnak szenteljék magukat. Egyik osztálytársa mesélte róla, Carlo egy héten több alkalommal is elment a szentmisére, tényleg óriási hite volt. Hitt a rövid Istennel történő személyes beszélgetésekben, és minden nap elmondta a rózsafűzért. Carlo halála után én ismét közelebb kerültem az egyházhoz, és szerintem ez Carlo közbenjárása miatt történhetett. Assisi elbűvölte Carlót Szent Ferenc miatt. Minden évben itt töltötte a nyári szünetet, és magával ragadta a ferences lelkületet, a jókedv, az egyszerűség, az evangélium és a szegénység szeretetét.

Köszönöm a szép éneket. Kedves hallgatóink, ezzel el is érkeztünk a mára elkészített műsor végére. Az elmúlt percekben a kolumbiai mária jelenéseket ismertettem önökkel, illetve ezekhez fűztem hozzá saját gondolataimat, zenei aláfestésekkel tűzdelve. Hálásan köszönöm a mai figyelmüket, illetve hogy most is velem tartottak. Meghívom önöket, hogy a következő alkalommal is együtt ismerkedjünk meg a mária jelenésekkel, azon alkalommal pedig Argentínába látogatunk majd el. Várom akkor is önöket. Most azonban búcsúzom a kedves hallgatóktól, a Csíksomlyó stúdió mikrofonjánál Oltán Szabó Hunort, illetve a Kárló Akotisz által összegyűjtött Mária jelenések című műsort hallották. Kérem hallgassák nagy-nagy szeretettel és tisztelettel az Assisi Szent Ferenc által írt idén 801 éves naphimnuszt. Szép délutánt kívánok kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Tovább megyünk Nehemiás könyvével. Ott hagytuk abba, hogy a telhetetlen lelkület. Tudjuk, hogy sokan emlékeznek arra a tanító mesére, ugye, és nagyon sokan szeretik a meséket, sokat lehet tanulni belőle. És az egyik mese arról szól, hogy egy halász ember fogott egy különös halat, egy aranyhalat, és a hala megszólalt, hogy engedj el, és jót tesz vele. Elengedte a halat, és nem kért semmit tőle. Hazament, és újságolja a feleségének, hogy mi történt. Ilyen buta embert. Miért nem kértél legalább egy jó vacsorát? Menj vissza gyorsan. Visszament a szegény ember, mindjárt szólította a halat, és az adott neki egy jó vacsorát. És az asszony, mint tovább mondta, hát ha vacsorát tudott adni, akkor tud adni a kunyhó helyett egy jó házat is, egy palotát, és akkor legyünk király és királyné, és akkor meg cár legyek, végül isten legyek, és mindig visszazavarta a férjét. És amikor már ilyen nagy kérése volt, hogy Isten akart lenni, mire visszament a parton, ahol hatalmas orkán és vihar dúlt, haragudott a tenger, a szél, visszament, ott volt a felesége rongyukban, és ott volt a rozog a kunyhó. Ez a telhetetlenség. Az egyikben nem volt meg, de a másikban ott volt a telhetetlenség. És ez a korszellem most olyan, hogy az ember telhetetlen. Nem akarok én most belemenni abba, hogy a Jelenések könyvében, ugye mit jelent a 666-os szám, úgysem tudjuk pontosan, akik majd akkor élnek, meg fogják tudni, hogy mi ez a szám. De azért valamire tudunk következtetni, mégpedig arra, hogy milyen ez a korszellem. Ez a sátáni szám, ugye, ezt szokták mondani. A hatos a sátán száma, és az, hogy 6 napon át munkálkodjál, hogy csak dolgoz, csinál, tegyed, mert akkor lesz több. Nincs irgalom, nincs kegyelem, nincs engedés. Nem engedünk senkinek semmit, csak ha már muszáj, mert úgysem tud fizetni, hát mert nincs neki a miből. Hát jól van, akkor a bank leírja, behajthatatlan. De a fedelet elveszi a feje felül, a ruháját elveszi, amit csak lehet. Tehát nincs irgalom, csak gyerünk, csináld, addig van még becsületed, amíg dolgozol. Amikor már nem dolgozol, akkor nincs tovább semmi becsületed, nincs tovább irgalom. Ez a korszellem. Nem kell a 7. napot megünnepelni, akkor is dolgoz. Nincs 7. esztendő, akkor is dolgoz. Nincs 7x7. esztendő. Nincs ilyen, nem pihentethetjük a földet, nem pihenünk. Csak dolgozni. És mit jelent ez, hogy tönkre megy az ember, és hogy közben nem ér el semmit? És az, hogy akik meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, törbe, sőt, sok esztelen és káros kívánságba esnek, a testet veszedelembe, romlásba merítik, hogy ideigileg tönkre megy, térnyomás a fejsz alatt, hogy ilyen vagy olyan beteg. Nem, az nem baj, telhetetlenség. Ez a korszellem, amiben benne vagyunk. Régen is telhetetlen volt az ember, de most különösen telhetetlen. Kedves Mária Rádió hallgatók, Nehemiás így figyelmeztette az ő népét. Nem így cselekedtek a ti atyáitok, ami Istenünk ránk hozta minden gonoszt erre a városra. És ti mégis növelitek Isten haragját Izrael fölött, megfertőzve a szombatot. És akkor jöttek vissza a babiloni fogságból, akkor építették fel a romba dőlt Jeruzsálemet, és azt mondja nekik Nehemiás, hát nem tudjátok, hogy az atyáink emiatt kerültek a babiloni fogságba, emiatt rombolták le Jeruzsálemet, hogy nem ünnepelték meg a szombatot, és soha nem tartották meg a szombatévet, hát nem tudjátok, és most ott folytatjátok, ahol ők abba hagyták. Tehát olyan szép, ahol Jeremiás próféta könyvében elmondja Isten a babiloni fogság előtt még a népnek, hogy ezt mondja nekem az Úr, menj és állj meg a népfiainak kapujában, amelyen bemennek és amelyen kijönnek Júdának királyai és Jeruzsálemnek is minden kapujában. És ezt mond nekik, halljátok meg az Úrnak szavát, Júdának királyai és egész Júda,
és Jeruzsálemnek minden lakósa, akik bejártak-e kapukon. Ezt mondja az Úr, vigyázzatok a ti lelketekre, és ne hordjatok terhet szombatnapon, se Jeruzsálem kapuin be ne vigyetek, házaitokban se vigyetek ki terhet szombatnapon, és semmi munkát ne végezzetek, hanem szemteljétek meg a szombatnapot, úgy, mint atyáitoknak megparancsoltam. De ők nem hallgattak, és fülüket sem hajtották rá, hanem megkeményítették a nyakukat, hogy ne halljanak, és az oktatást be ne vehessék. Pedig, ha szívesen hallgattok rám, ezt mondja az Úr, és nem visztek be terhet-e város kapuit szombatnapon, és megszentelitek a szombatnapot, úgy, hogy semmi dolgot nem végeztek azon, akkor a város kapuin királyok és fejedelmek fognak bevonulni, akik a Dávid székén ülnek, szekereken és lovakon járnak, mind magok, mind fejedelmek, Júdának férfiai és Jeruzsálemnek lakósai, és a városban lakni fognak mindörökké. Ha pedig nem hallgattok rám, hogy megszenteljétek a szombatnapot, és hogy ne hordjatok terhet, és ne jöjjetek be Jeruzsálem kapuin, tüzet gerjesztek, és megemészti Jeruzsálem palotáit, és nem lesz eloldható. Kedves Mária Rádió hallgatók, innen folytatjuk. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, Isten elhatározása és szeretete által vagyok kiválasztva arra, hogy Isten anyja és a ti édesanyátok legyek. De az én akaratomból is és a mennyei atya iránti határtalan szeretetemből és a belévetett teljes bizalmam által volt testem az Istenember kelyhe. Az igazság, a szeretet és az üdvösség szolgálatában álltam. Ahogyan most is itt vagyok veletek, gyermekeim, szeretetem apostolai, hogy arra hívjalak benneteket, hogy az igazság hordozói legyetek, hogy arra hívjalak benneteket, hogy a saját akaratotokból és fiam iránti szeretetből terjesszétek az ő igéit, az üdvösség igéit, hogy cselekedeteitekkel mutassátok mindazoknak, akik még nem ismerték meg fiamat és az ő szeretetét. Erőt az Eukarisztiában fogtok találni, fiamban, aki testével táplál és vérével erősít titeket. Gyermekeim, kulcsoljátok össze kezeteket, és csendben nézzétek a keresztet. Így módon hitet merítetek ahhoz, hogy tovább tudjátok adni, igazságot merítetek, hogy tudjatok megkülönböztetni, szeretetet merítetek, hogy valóban tudjatok szeretni. Gyermekeim, szeretetem apostolai, kulcsoljátok össze kezeteket, nézzétek a keresztet, mert csak a keresztben van üdvösség. Köszönöm nektek! Kedves hallgatóink, a 2020. február 2-ai üzenetet hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagyváradon és Vételkörzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm ismét kedves rádióhallgatókat, a Nagyveledi stúdióból köszöntő Önöket Majoros Attila. Az ima szándékfogadás ideje érkezett el, el is mondom az elérhetőségeinket, telefonszámaink a 02-59-420-555-ös, illetve a 03-59-420-555-ös, SMS számunk a 07-58-420-555, de bátran lehet kattintani és ima szándékot küldeni a honlapunkon keresztül is, www.mariaradio.ro. A mai szép délutánon az ima szándékok között imádkozzunk a békéért, minden beteg gondokkal küzdő testvérünkért, családjainkért, az úton lévőkért, imádkozzunk ma is a vizsgázókért, papi és szerzetesi hivatásokért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és természetesen minden kedves hallgatónk egyéni szándékaiért is. Első telefonálunk már is a vonalban van. Haló, haló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretettel köszöntöm a műsorvezetőt és minden Mária Rádió hallgatót. Én ezt az Irgalmasság rózsafüzérét Önökkel imádkozva hálából szeretném felajánlni a kapott sok-sok kegyelemért, viszont bízva a közös ima erejébe fontos szándékokért kérem, hogy imádkozzunk együtt. Családom minden tagjának egészségéért, unokáim gyógyulásáért, munkáinkra áldásért, családhoz tartozó halottak lelke üdvéért, bűneink bocsánatáért, és nagyon-nagyon fontos szándékokért, jó orvosi eredményekért. Hálásan köszönöm, hogy meghallgattak Önökkel, és Önökért is imádkozom. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökkel, mindezekért a szándékokért is imádkozunk hamarosan. Köszönöm a hívásukat!

0: Nézzük, hogy milyen ima kérdések érkeztek SMS-en keresztül az elmúlt percekben. A mai nap minden imáját felállom az egész család testi-lelki gyógyulásáért. Istenem, könyörül rajtunk, és imádkozzunk a problémáink megoldódásáért. A rózsafűzért fennállom békéért, és a betegek teljes gyógyulásáért. A rózsafűzért fennállom a fiamért, így a következő hallgatónk. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsekesék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenöki, amen.
1: A rózsafűzért, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozó urájáért, és a drága Attiláért, a családjáért. És a bemondott imákért, a lebénul gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűneink bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért és a látásomért, a család békességért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a háború megszűnéséért és az egész halottaimért, és a férjemért, meg a drága gyermekem nyugalmáért. Az örök világosság fényeskedjék nékik, nyugodjanak békébe a drága Úr Jézuskámnak a drága szent nevében. És a két unokámért, a négy dédunokámért, hogy a drága jó Istenem legyen velük mindörökkön örökké. Amen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökkel, mert nagyon szépen köszönöm, hogy ma is velünk tetszik imádkozni. Jó Isten áldja meg.

0: Nézzünk a honlapunkra is, kedves hallgatónk, Gyimesből ír. Az összes imád felállom magamért, hogy kerüljön sorra a megígért beszélgetés. Istenem, segíts, Szüzanyám, légy velem, Jézusom, bízom benned, legyen meg az Úr akarata. Imádkozzunk ezért a hallgatóért. Felcsíkról ír egy következő hallgatónk. Minden kegyelemért, hálából ajánlom a mai rózsafűzért és a szentmiséket, valamint családomért, gyermekeim szándékára, szüleimért, testvéremért, nagymamámért és a betegek gyógyulásáért, valamint a papokért és minden emberért. A külföldi hallgató írja, a mai nap imáit felállom édesanyám gyógyulásáért, édesapám lelkiüdvéért, egész családunkért és hálából mindenért. Rózsafűzért és a mai szentmisét felálljuk Sa Zsuzsanna lelkiüdvéért, aki ma 7 éve költözött az örök hazába, legyen csendes az ő pihenése, nyugodjon békében, lánya és férje Csíkszentmártonból kéri érte az imát. Újabb telefonáló, haló, haló, itt a Mária Rádió.
1: Köszönjük az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Szeretnék imádkozni a Szüzanyához, hogy adjam nekem segítség, kegyelmet, erőt, segítséget nekem, hogy gyógyuljak, kérem a Szüzanyámat, hallgassa meg a kérésemet, és még felajánlom, kérje meg egészségét, egyszerűnek a segítségét, a húgom egészségét, és három fiúnak az egészségét, a Jóisten adjon erős egészséget, mert így érezzem egy bajt tőlőket. És felajánlom édesapámnak, édesanyámnak, adjon erős nyugdalmat. És a gonosz élet távozásától kérem a Szüzanyám, hatáskerindét állítson a gonosz élet. Isten titassza, hogy meghallgattak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, mert nagyon szépen köszönöm, hogy hívott minket, Jóisten segítse meg, és mindezekért a szándékokért is imádkozunk hamarosan. Következő SMS-ünk így szól, a rózsafűzért felállom hálából a drága Úr Jézusnak, hogy minden bűnömet felvitte a keresztfára, helyettünk szenvedve, Magdi írja Máré falváról. A rózsafűzért felállom hálából a sok kapott kegyelemért és férjem gyógyulásáért, írja Ibolya Hidegségről. A mai rózsafűzért és minden imát önökkel együtt imádkozva felállom hálából a sok kapott kegyelemért és a férjem szerencsés utazásáért és jó orvosi eredményeiért. Halló, itt a Mária Rádió, újabb telefonáló, újabb imakérés.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenek, amen.
2: Agyikó vagyok Brassóból. Sok szeretettel üdvözlöm Attilás a családjával. A mai imát felajánlom a katolikus, karizmatikus második országos találkozójára, ami szombaton lesz megtartva október 17-én. Bizony. Brassóban lesz megtartva. Megkértek szépen hétfőn este, hogy ezt az imád tudjam felajánlni ezért a sikereljét.
0: Találkozóért.
2: Ezek megkértek szépen, hogy tudjam fel. És a szüleim, édesanyám és édesapám lelkeüdét ajánlom fel, és akkor a Sándor testvérem családjátnak körúton van. És magikét a Jóistennek legyen hála, hogy bejutottam, üdvözlöm a családját, Attila, most is imádkozom magikét, most is.
0: Köszönjük
2: imádkozom
0: szépen.
2: A testvérennek a gyermekeit, most is imádkozom magikét is.
0: Nagyon Jó szépen köszönjük.
2: Jóisten áldja meg magikat a családjával együtt, Attila.
0: Köszönjük szépen önöket is, áldja meg, üdvözlök a testvérét nagyon szeretettel, és hát köszönjük, hogy ma is velünk imádkoznak, és természetesen imádkozunk a hétvégi karizmatikus találkozó sok-sok áldásáért, sikeréért, szervezőkért és résztvevőkért is. Áldod, drága Szüzanyám, segíts meg a fiamat, hogy forduljon jobbra az élete, áldásért az ő munkájára és az anyagi gondjai megoldódásáért is imádkozunk. Felel már rózsafűzőt minden beteg gyógyulásáért ír a Péter Szovátáról. Én szeretnék imád kérni egy jó barátunkért, aki a napokban dől el, hogy visszakapja a jogosítványát, hát imádkozzunk érte is, Jóisten segítse őt meg minden ügyes bajos dolgában, imádkozzunk érted nagy szeretettel. A rozsafűzért önökkel imádkozva fennállom édesapám lelküdvéért, lányom sikeres tanulásáért, Jézusom bízom benned, így a MSR Csíkszeredából. Gyimásból én is önökkel imádkozom a rózsafűzért, Balog Irma lelküdvéért, akit a szenvedés földi keresztjétől megszabadítva 15 éve adta vissza a lelkét teremtőjének, a Jóisten nyugtassa. Békében a középluki temetőben imádkozzunk az ő és minden elhunyt testvérünk lelküdvéért. Férjem és magam lelki testi gyógyulásáért ajánlom fel az imád. Minden imát és a rózsafűzért felállom hálából, családomért, egészségért, Anna nénének erőt, egészséget és gyógyulást kívánunk, mi is csatlakozunk ezekhez a kívánságokhoz, imákhoz. Halló, itt a Mária Rádió.
3: Halló.
0: Köszöntöm.
3: Mária Rádió?
0: Hát, hogyha ezt tetszett tárcsázni, akkor egészen biztosan, hogy igen. Hallgatjuk nagy szeretettel.
3: Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindenöki, amen.
3: Én szeretnék imát kérni a egy év alatt három testvérem, és egy testvéremnek a fia hunyták, azok és a szüleimért, azok is, azok már rég elhunytak, de ez most egy éve múlt, két éve még nincsen, elhunytok. Szeretném, egyedül maradtam, voltunk négyen testvérek, tiszta egyedül vagyok maradva. Jóisten adjon neki örök nyugodalmat, az egész meghaltnak, a többi, az elfelejtett lelkekér is, a régi meghalt öreg szülők, nagyszülők, mindenkiét, és magukért pedig köszönöm szépen, hogy segítnek. A Jóisten adjon egészséget, hogy tudjanak még sokszor szóba állni velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Jóisten vigasztaljon, meg köszönjük szépen, hogy velünk együtt tetszik imádkozni. Kedves hallgatóink, ennyi fért a ma délután ima szendék fogadásba, legközelebb majd 17 órától fogadjuk az önök imakéréseit nagy-nagy szeretettel. A tehetik, tartsanak velünk, a mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, a lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
2: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
2: könyörög érettünk.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Brassóban, a Fekete templomnál, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: tárgyaljuk meg.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntjük ismét a kedves hallgatókat szerda délután. Összegyűltünk, hogy megtárgyaljunk egy témát, a misszióról fog szólni. Az egyház 1926 óta minden év október 3. vasárnapján megtartja a világmisszió napját. Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet, mondta Jézus a tanítványainak. Ezt a felhívást követik a világ számos országában a misszionáriusok, akiknek célja Krisztus tanításának továbbadása az egész földkerekségen. De nézzük meg, hogy mit is jelent, mit akar a misszió megnevezés. A misszió egy latin eredetű szó, amelynek jelentése küldés, küldetés. A küldetés kapcsán feltenném kedves kollégáimnak, akik itt összegyűltünk ma, az első kérdést, hogy mi is a ti missziótok? Mit tartotok ti küldetéseteknek? És elsőként Tibor atyát kérdezném, hogy beszéljen egy picit a küldetéséről, a papi hivatásáról, hogyan is kapta meg ezt a hívást, és lehet, hogy a kedves hallgatóknak már beszélt erről, de akkor elevenítsük fel ismét.
2: Igen, hát mindenkinek megvan a saját maga küldetése, a saját maga hivatása, és a saját maga missziója. Igen, mint ahogy ti családosok vagytok, édesanyja, édesapa, ugyanúgy nekem is ez a hivatásom és küldetésem, hogy a Isten ügyét közelebb vigyem hozzátok, a családokhoz. És az ember, hogyha beleveti magát Jézus Krisztusnak a karjaiba, akkor soha nem tudjuk, hogy ő igazából hová fog bennünket elvinni. És ennek kapcsán hoztam egy történetet is, de majd később azt majd felolvasnám, hogy most konkrétabban tudjak válaszolni a kérdésedre. Én úgy gondolom, hogy az én küldetésem az, hogy tudom, hogy a Isten, amikor megteremti a világot, akkor nem csak játszik vele. És annak van egy kezdete és egy vége. Tehát az ember, mikor megszületik és meghal, azzal még nem ér véget minden. És a kettő közötti részt mi úgy gondoljuk, és ott nem úgy gondoljuk, hanem úgy is élünk, hogy azt üresen hagyjuk. Pedig a test és a lélek az feltámad. És úgy gondolom, hogy nekem ebben van küldetésem és misszióm, hogy azt a két végső támpontot, a kezdetet és a véget kitölteni egy olyan tartalommal, ami tényleg felvisz majd Isten jobbjára, úgymond az ő szeretett légkörébe, a mennyországba. És nagyon sokszor ezt a hétköznapi emberek elfelejtjük, hogy mi úgy gondoljuk, megszülettünk, meghalunk, kámpec vége. De az alatt ott még van valami, amit nekünk meg kell tenni. Na, itt kezdődik nekünk a missziónk, itt kezdődik a hivatásunk. És Isten mindenkit, minden hová elküld. Nem csak meghív, hanem elküld. És itt jut eszembe az a szentírási rész, az a történet, amikor a kútnál találkozik az asszonnyal Jézus Krisztus.

0: és azt mondja neki, hogy ne ide figyelj. De a hited meggyógyított, menj és misszionálj ott, ahol vagy. Tehát nem kell nekünk elmenni mondjad Kambodzsába, vagy bárhová. Ezzel kapcsolatban hoztam amúgy egy történetet, hanem otthon a családban, a munkahelyeden, a barátjaid körében kell nekem misszionálni. És a legfontosabb, és én úgy gondolom a küldetésemnek az egyik leglényegesebb jellemvonása az, hogy hiteles legyek a szeretetemmel, a hiteles legyek a hitemben, mert ezáltal tudom csak a küldetésemet teljesíteni Isten előtt, hogy így tudjam közelebb vinni Istenhez az embereket. És ez a küldetésünknek a leglényegesebb része, hogy közelebb kerülni, közelebb vinni az embereket Istenhez. Ehhez pedig szükséges egy megtérés, szükséges egy újjászületés, szükséges a mindennapi ima, szükséges a párbeszéd egymás közt. Sok minden feltétele van, de ha azok közül is egyet csak jót csinálsz, akkor már teljesítve van a küldetésed és a missziód.
1: Köszönjük szépen, Iza!
2: Az én küldetésem az Medjugorjéba vezethető vissza, ugyanis ott hívott meg, mondjam úgy, a szűzanya ott érintett meg, most már 18-20 éve körülbelül, még a rádió nem is volt meg, és az egyik látnok, Mirjana tartott előadást, és beszélt arról, hogy a szűzanya megmutatta a látnokoknak, sőt, elvitte őket a mennyországba, a tisztítóhelyre és a pokolba, hogy általuk tudjuk meg mi is azt, hogy létezik, hogy ne gondoljuk azt, hogy van még egy életünk, és úgy élhetem ezt az életemet, ahogyan éppen kedvem tartja, mert van még egy esélyem. Nem, egy életünk van, és ezen az életünkön dönthetjük el, itt dől el az, hogy életünk után örökre szenvedni fogok-e, vagy a Jóisten jelenlétében boldogan élhetek tovább. És a látnoknő arról beszélt, hogy olyan nagyon sokan kerülnek a pokolba, és a szűzanya kérése az mindannyiunkhoz, hogy segítsünk a szűzanyának a lelkek megmentésében. És igazából ez a mondata volt a látnoknak, hogy segítsetek a szűzanyának a lelkek megmentésében, hogy ne kerüljenek oly sokan a pokolba. Ez nagyon megérintett engem, pedig akkor épp Amerikába készültem gyógypedagógusként tanítani, és teljesen más tervek voltak az én fejemben. Az én kis szakmámat épp frissen végzett egyetemistaként szerettem volna élni, keresni, dolgozni, megteremteni azt, amit én úgy gondoltam magamnak. És akkor a Jóisten úgymond áthúzta a terveimet, és azt éreztem, hogy igen, én a szűzanya munkatársa szeretnék lenni. Segíteni szeretnék a szűzanyának abban, hogy minél több lélek megmeneküljön a pokol tüzéből, hogy az emberek megtéréséért szeretnék dolgozni. És a csoda az egészben az volt, hogy hazajöttem Medjugorjéból, és rá pár napra, hétre tudtam meg azt, hogy indul Erdélyben a Mária Rádió, munkatársakat keresnek, és meghívtak, hogy munkatársként itt dolgozzak, és akkor úgy azt éreztem, hogy ez csak is a szűzanya lehet. Úgy előkészítette a szívemet, megkaptam Medjugorjéban a meghívást, és rajtam állt, hogy igent mondok, vagy az én fejem és terveim után megyek. Hogy az én hivatásom, küldetésem, misszióm így ide vezethető vissza, és köszönöm a szűzanyának, hogy akkor meghívott, és erőt adott ahhoz, hogy ne a világ csábítására mondjak igent, hanem neki.
3: Hát nagyon sok szépet mondtatok, hogy nehéz megszólalni. Hát én is kötném Medjugorjéhoz és a régi csíksomjai ifjúsági találkozókhoz azt, hogy megtaláltam én is az életemnek a célját, hogy szolgálni az Urat az énekléssel, a zenével, és ugye itt a rádióban, de csatlakoznék Tibor atyához is, aki azt mondta, hogy lehetsz ugye misszionárius elsősorban a te családodban, a te édesapai, vagy testvéri, vagy fiúi mi volt ottban, vagy férjé mi volt ottban. Hát ilyen szempontból a kedves feleségemnek könnyű dolga van, hát mellettem egyből szerintem szent lesz. Úgyhogy gratulálok, Gabika. A viccet félretéve, néhány évvel ezelőtt egy nagyon jó barátom, Erzsike, ő halálos beteg volt, rákos volt sajnos, és a jóisten haza is hívta, és nagyon sokat beszélgettük vele amúgy is, de amikor már nagyon beteg volt, akkor sokszor elbeszélgettünk esténként, és mondott egy olyan dolgot, ami nagyon-nagyon megragadott engem, és azóta is sokszor eszembe jut. Ő azt mondta, hogy Attila, arra vigyázz, hogyha egy dologban döntened kell, vagy egy dolgot végezned kell, arra gondolj, hogy 10 vagy 20 év múlva annak értelme lesz-e. Hasznos dolog lesz-e. Nekem ez nagyon-nagyon segít azóta is, hiszen arra gondolok, hogy mi az a munka, vagy mi az a tevékenység, amit nekem végeznem kell, aminek mondjuk 20 év múlva, és hát ugye mi keresztény emberek arra gondolok, hogy az örök életben is értelme lesz, ami esetleg ragyoghat majd a sok bizony rosszul elvégzett, rosszul végzett napi teendő között. Mik lesznek azok a néhány, mi lesz az a néhány gyöngyszem, ami talán ragyogni fog majd a mi életünkben? Talán egy jól megélt házasság, talán egy szépen felnevelt keresztény gyermek, talán egy-egy jó szentségimádás, vagy egy-egy jó beszélgetés. Mi az, ami majd ragyogni fog annak idején? Most ezt én úgy érzem, hogy talán szerencsés vagyok, hogy ilyen barátaim vannak, vagy voltak, akik ilyen útmutatást tudtak adni. Nekem ez, ami segített, hogy amikor dönteni kell egy dologban, vagy amikor nekem is mondjuk nincs kedvem valamit tenni, arra gondolok, hogy fog ez a dolog, ha jól sikerül ragyogni annak idején majd az én listámon, vagy nem, és nekem ez rengeteget segít abban, hogy jól döntsek, és bizony segít, hogy egy-egy ilyen nehéz perióduson átmenjek.
2: Az én hivatásom is Medjugorjéban született, a változatosság kedvéért. Sokáig vívódtam és kerestem, hogy mi a Jóisten szándéka az én életemben, hol szeretne látni, hol tudom őt leginkább szolgálni, és hosszú idő után nagyon sokat imádkoztam, és nagyon sokat vívódtam, mire megkaptam a választ. Meg is mosolyogtam, amikor úgy megértettem a szívemben azt, hogy a mennyei atyának a szeretetét, amit én megtapasztaltam, azt kell továbbadnom az embereknek. Erre vagyok én meghívva, erre vagyok én megteremtve, én úgy érzem, ezt a választ kaptam, és hát ilyen nagy buzgóan én is úgy voltam, hogy minél inkább ezt megtegyem, és valóban törekedtem is mindig arra, hogy mindenkit szeressek, és mindenkinek ezt valahogy továbbadjam. Ebben a nagy buzgolkodásomban rájöttem, hogy közben meg éppen ott nem adtam, ahol a legnagyobb szükség lett volna. Azzal tudnám ezt talán szemléltetni, amikor ugye biztos sokan hallották már azt a példát, hogy könnyű az afrikai szegény éhező gyerekeknek mondjuk ételre pénzt gyűjteni, viszont otthon a szomszédoddal talán nem tudsz kijönni. És eltelt egy kis idő, ameddig felismertem azt, hogy igen, ezt a szeretetet, ezt elsősorban a közvetlen környezetemben kell megéljem, továbbadjam, és nem feltétlenül szavakkal, hanem az életemmel. Azóta is próbálkozom, kisebb-nagyobb sikerekkel, de úton vagyok, és igyekszem nem leállni, ha pedig elbukok, akkor felállni és tovább menni.
1: Engem nagyon megfogott, amit az atya mondott, és úgy dobogott a szívem közbe, és rájöttem, hogy a papságot és a házasságot mindig szétválasztják, pedig annyira egy, mint a héja meg a borsó. Nem tudom, hogy gondolkodtatok-e rajta, de tudtam, hogy a misszióra készülünk, tehát, hogy erről fogunk beszélgetni, és egy picit utána olvastam. És milyen érdekes, hogy Jézus a tanítványokat kettesével küldi misszióba, nem egyedül. Az én hivatásom 1999. február 12-én kezdődött egy atyának a dolgozó szobájában, amikor letérdeltünk a férjemmel, mint jegyesek, és imádkozott felettünk. Gőzöm nem volt, hogy miről. Én akkor szerelmes voltam, csak ott mormolta a szavakat. De számomra a misszióm az a férjem és a gyerekeim. És olyan jó volt hallgatni benneteket, hogy milyen sokszínűek vagyunk. De azt hiszem, az első, középső és utolsó lélegzetem is a házasságért és a családért fog dobogni. És igen, az én elsődleges misszióm a Száldovágy 158 szám alatt lakik.
2: Köszönjük szépen! Beszéltetek a ti missziótokról, hogy mit éreztek küldetéseteknek. Most kérlek, válaszoljatok arra, hogy hogyan tudunk a mai világban Krisztus hiteles tanúi lenni, és esetleg, ha egy konkrét példát is tudnátok mondani a ti életetekből, amikor megtapasztaltátok azt, hogy igenis tudtatok tanúságot tenni Krisztusról.
1: Folytatom én, vagyis kezdem ezt én. Hiszem, hogy a mai világnak elege van a beszédből. Azt a kort éljük, amikor már nem kellenek nekik beszédek, és találtam egy nagyon szép idézetet, amit hadd hozzak ide, hogy Pál apostol missziós útjain magáncsaládokat látogatott és térített meg. Ezután a szomszédból újabb családok csatlakoztak hozzájuk. Így alakult ki lassan a keresztény közösség. Az egyes családok, az egyes házak voltak azok a helyek, ahol az apostol elsősorban működött. Ha a Jóisten ezeket a kezdeményezéseket megáldja, akkor ezek iránymutatók a jövő lelki gondozása szempontjából. Ezt az okosságot Kenteni Katya mondta, nem én, de én ebben hiszek, és ez amit én gondolok, hogy vissza kell térjünk a házakhoz és a családokhoz. És Szent Ferenc mondja nagyon szépen, és nagyon furcsa mikrofon előtt ezt mondani, hogy hirdesd az evangéliumot, ha kell, szavakkal is. Hagyjuk el a szavakat, ahogy az atya mondta is, megborzongtam, a tetteink és a példamutatásunk fognak beszélni, és azok fognak igazán erősen misszionálni. De ez csak az én véleményem, úgyhogy alig várom, hogy mondjátok.
2: Igen, akkor Tünde, látom, hogy jelentkezik.
4: Igen, mert én is osztom ezt a véleményt. Október hónap folyamán egy imát végzek Kis Szent Terézhez. És abban az imában az egyik bekezdés úgy kezdődik, hogy a gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Teréz, aki a missziók védőszentje. Nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy igazából tizenakárhány évesen apáca lett Kis Szent Teréz, ki sem mozdult az árdából, 20-akárhány évesen meghalt, és mégis a misszióknak ő a védőszentje. És nem csak, hogy ugye gyermek Jézusról van elnevezve, hanem a Szent Arcról. És úgy gondolom, arra következtetésre jutottam, hogy éppen azáltal, hogy oda, ahova Jóisten őt rendelte, annyira Krisztust élte az apácák között, hogy a krisztusi gyermekséget is eléjük élte, illetve az ő arca visszatükrözte a Szent Arcot. És nem kellett elmenjen, nem kellett sokat beszéljen, egyszerűen csak élte az evangéliumot, és már is a missziók védőszentje lett. Úgyhogy úgy gondolom én is, hogy biztos, hogy van, aki megkapja azt az adományt, hogy szavakkal hirdesse, és szavakkal kell hirdesse, de én úgy érzem, hogy én sem vagyok feltétlenül a szavak embere, sőt nem is akarok az lenni, hanem sokkal inkább örülnék neki, hogyha az életem misszió lehetne.
2: És akkor kérdezzük meg a szavak emberét is, aki szavakkal kell hirdesse. Tibor atya?
0: Igen, szavakkal szoktam hirdetni, így van az evangéliumot, az örömhírt, de mindig példával kezdem.
1: És nem csak szavakkal.
0: Igyekszem, igen, köszönöm. Emlékszem, tanítottam egy helységben, egy iskolában, és javítás volt az iskolában, és egy olyan osztályterembe kellett tartsam a hittanórát, ahol volt egy távcső. És akkor úgy az isteni sugallatra mondom a gyerekeknek, hogy akkor mindenki nézzen bele abba a hatalmas nagy távcsőbe, és mondja el a véleményét. Hús, mindenki nagyon örült, hogy fúj, milyen vagány hittanóra, na mindenki belenéz, húj, milyen közel van minden. És a végén mondják a gyerekek, hogy hát a papbács is nézzen bele. És persze én fordítva néztem bele, és minden távol volt. Mondtam is hangosan, húj, milyen távol van minden. A gyerekek egyszerre mondják, de papbácsi, fordítva kell belenézni. Hát én szándékosan fordítottam bele, és ezzel azt akartam kifejezni a gyerekekkel, hogy gyerekeknek, és most ezt ajánlom a kedves hallgatóknak is, hogy mi is Istennek a távcsövei kell legyünk, akik nem a világot távolról kell nézzék, hanem hozzuk közelebb egymáshoz az Istent és az ő szeretetét. És ezt nem lehet másképp. Tehát hiába beszélünk mi csak a saját magunk falai között, és hiába vagyunk mi szomszédok, ha úgyis egek választanak el, világok egymástól bennünket. Tehát nézzünk bele a saját magunk távcsövébe, és ezért mondom azt, hogy a missziónak tükre van, és célja van. És mindenki a maga életében meg kell találja, hogy ha szembenéz a tükörrel, akkor tudja megmondani önmagának, hogy igen, nekem az én misszióm, ez a célom ezzel a misszióval. Isten engem erre választott ki. Mindenki a maga módján kell ezt megélje, elvégezze, ahogy mondottam az előbb is, nagyon sok ágaboka van a missziónak, hatalmas a terület. Te kell kitaláld, hogy most akkor milyen távcső akarsz lenni. És akkor itt elmondanám azt a történetet, hogyha még van annyi időnk. Újdonsült keresztényként, tehát idézem azt, aki leírta, biztos voltam abban, hogy Isten valami távoli misszióba küld, nagyon messze, Indonéziába. Igaz, egy évtizedes vad, rossz lány élet után fél éve voltam hívő. Nem volt férjem, nem volt diplomám, Indonéziáról annyit tudtam, hogy hol fekszik a térképen. De megtanultam, hogy a kereszténynek a hivatása az, hogy menjen szerte a világba. Olvashatjuk ezt Márk evangéliumában. Tehát nem, de akkor nekem is mennem kellene. És amikor jelentkeztem egy missziós iroda vezetőjénél, úgy gondoltam, hogy fú, oda lesztek értem. Az igazgató nagyon kedves volt, figyelmesen hallgatott, bólogatott, jegyzetelt, aztán azt mondta, amire a legkevésbé számítottam. Sajnálom, Liz, de nem. Lelombolóztam. Azt hittem, ha közlöm, hogy szívesen élnék kunyhóban, és ennék bogarakat, akkor azt válaszolják, hogy na nagyszerű, írd alá. Az igazgató aztán megmagyarázta, hogy miért nem vagyok a legjobb jelentkező külföldi misszióra. Liz, te már alaposan ismersz egy olyan kultúrát, amiről a keresztények jó részének fogalma sincs. Tudtam, mire céloz, a régi életemre, a rossz lány életemre. A hangja meglágyult. Ismered a történetet a Bibliában? Az asszony visszament a városba, ahol mindenki ismerte a mocskos életét, és ott beszélt nekik Jézusról. Neked is ezt kell tenned. Tehát úgy érti, azoknak, akikkel lógtam, belevörösödtem a gondolatba, azoknak, akikkel buliztam, a férfiakkal, akikkel lefeküdtem, nem is egyel, az olyan embereknek. Úgy éreztem, Indonézia képe lassan feloszlik, és helyére a barátaim jól ismert arca kerül, azoké az emberek, akik túl sokat tudnak rólam. Eltévedt, összezavarodott embereké, amilyen magam is voltam azelőtt. Olyan emberek, akiknek szükségük volt rá, hogy halljanak Jézusról. Ne félj, szólt az igazgató, és gyengéden a vállamra tette a kezét, mi alatt az ajtó felé kísért. Ne félj, Istennek majd gondja lesz Indonéziára is. Így hát visszatértem a városomba, és beszámoltam életem alakulásáról. Nem voltak kunyhók, nem voltak bogarak, de volt egy missziós terület, amire ki voltam képezve. Egyszerűen azáltal, hogy ismertem a nyelvüket, és mert szerettem őket. Nem sokára egyik munkatársam megtért. Aztán egy másik, meg egy harmadik. Hát ki gondolta volna? Isten. De nem hagyta figyelmen kívül Indonézia iránti vágyakozásomat sem. 20 évvel azután, hogy nem mentem külföldi misszióba, a kiadom standjánál ültem egy keresztény könyv vásáron, és a nemzetközi ügyekkel foglalkozó kollégám odajött és félrehívott: Liz, gyere, ismerkedj meg egy lánnyal a Világ Missziós Egyesülettől. Törékeny, sűrű, fekete hajú nő nézett rám ragyogó szemekkel. Épp 3 könyvét fordítom, mondta, szeretném, ha olvashatók lennének az anyanyelvemen. Hát csodálatos, örvendeztem, melyik országban él? Újra rám nézett, Indonéziában. Istenem, a szavaim el fognak jutni oda, még ha én nem is jutottam el, hát ezt is csak Isten tudja így megszervezni. És itt még nincs vége. Mikor elmeséltem ezt az élményemet az evangelizációs konferencián, az egyik meghívott előadó odajött hozzám: Liz, szeretnél előadást tartani Indonéziában is? Nagyot dobbant a szívem. Mégis szeretnék-e? Alig tudtam kinyögni, de hát kik előtt kellene beszélnem? Női közönség előtt. Női misszionáriusok előtt. És a végén így fejezi be, hogy Uram, irgalmat gyengétségére nem találok szavakat. Semmit sem hagysz figyelmen kívül. Mindenre gondolsz. Teljesíted legmélyebbről fakadó vágyainkat is, a te tökéletes akaratod, tökéletes időzítésed szerint. Ismered jól a missziós területeinket, Uram, jobban, mint mi magunk. Segíts, hogy szolgáljunk téged ott, ahova küldesz, Jézus nevében.
2: Ebben a történetben minden benne volt, amiből úgy gondolom, hogy tanulhatunk, és kicsit visszapróbálok térni a történet előtti gondolatokra, hogy ugye elhangzott, hogy a szavakkal, a tettekkel, és bennem úgy az van, hogy mindkettőre szükség van. Attól függ ki, mire kapott elhívást, és a helyzettől is függ. Mert például itt a Mária Rádióban a hallgatóknak nem tudnánk sugározni a tetteinket, a cselekedeteinket. Tehetem a jót, de arról a hallgatók nem tudnak, nem látnak. Tehát beszélnünk is kell. Ezt a Jóisten hiszem, hogy mindenkinek megadja, attól függően, hogy kinek mi a feladata. És visszatérve a történethez, hát köszönöm Tibor atyának, hisz engem is nagyon megérintett a történet, főleg az, hogy a Jóisten időzítése tökéletes, hogy tudja, hogy mikor, mit kell tennem, hol kell lennem, és a történetből is azt láthatjuk, hogy van, amikor a szavakkal kell tanúságot tennünk, hirdetnünk, hisz Liz is volt, amikor ki kellett álljon emberek elé, tömegek elé, volt, amikor le kellett írja a történetét, és volt, amikor egyszerűen csak szeretnie kellett azokat, akiket a Jóisten neki adott, a környezetét, a családját, a barátait. Úgy gondolom, hogy itt kell elkezdenünk, ahogyan ő is tette, ahogyan őt is a Jóisten először a barátaihoz, a munkatársaihoz, a szeretteihez küldte, hogy tanúságot tegyen az életével, a szeretetével, a szavaival, és miután ezt megtette, miután őket Jézushoz vezette, szerette őket, utána hívta el az Úr, hogy menjen és tanúságot tegyen máshol is, Indonéziában. Úgy gondolom, mindannyiunkat erre hív az Úr, hogy ott, ahol vagyunk, ott, ahol élek, elsősorban a családomban, a barátaim közt, a munkahelyemben, a városomban, és ha majd Isten úgy látja jónak, akkor indulhatok Indonéziába.
3: Hát az életeddel tudsz tanúságot tenni, tehát ha te úgy élsz, ahogyan tehát önmagadat adod, és abból az önmagadból az emberek megéreznek valamit, nagyon jól csinálsz valamit, ez nem mindig sikerül, de én is azt kell mondjam, a Jóisten fantasztikus főrendező, és én annak idején azt gondoltam, hogy majd úgy fogok énekelni, mint a Csiszér László, jelen nagy színpadokon, és hát mindenki általam fog a Jóistenhez közel kerülni, az én énekem át. Tehát a Jóistennek van egy humora, azt mondta, hogy jó, Attila, most nem a színpadokon fogsz énekelni, hanem a rádióba fogsz énekelni. És ezt, tehát a Jóisten olyan érdekes, hogy sosem adja meg azt, amit kérsz, és mégis mindig megadja sokkal tehát átformálva, mint amit kérsz. Vagy ugyanígy van, én későn találtam meg a páromat a házassághoz, Gabikát, és bizony, ti tudjátok, hogy elég nehéz életem volt, és rengeteget vívódtam, és mégis a Jóisten olyan szépen, most csúnya szóval mondom, bepótolt azt a sok év látszólag tétlenséget, vagy lemaradást, amit ugye én tapasztaltam, hogy nem szabad soha kétségbe esni, én sem mindig így gondoltam. Kell bízunk a Jóistenben, és én úgy érzem, hogy nagyon egyszerű dolgunk van ilyen szempontból, mert tenni kell a jót. Hogy van az ima, hogy tegyem a jót ott, ahol te akarod, Istenem, addig, ameddig te akarod, nem tudom, ki mondta ezt az imát, és ez olyan jó, tehát nem kell mi izguljunk, hogy most eljutunk-e Indonéziába, vagy éppen Szegedre, vagy nem tudom, valami más helyre.
0: Elhangzott, hogy szavakkal és tettekkel kell tanúságot tegyünk, misszióznunk, lehet szóval is, lehet tettel is. Az a legnagyobb misszió, amikor is a szavaid a tetteiddel harmóniában vannak. Ez a legnagyobb hiteles evangelizálás. Ez vezet igazán a megtérésre és az újjászületésre.
2: Én azt hiszem, hogy ennél szebb végszó nem is lehetne a mai műsorban. Én megköszönöm a kedves hallgatóknak, hogy velünk tartottak. A nagyváradi stúdióból búcsúznak önöktől
1: Kovács Katalin,
4: Vidikán Lokodi Tünde,
2: Illés Izabella,
0: Tibor atya,
3: Majoros Attila.
2: A mikrofonnál pedig Majoros Gabriellát hallották. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek téged. János evangéliuma 21. fejezet 17-es vers. Ezt a mondatot választottam 2 évvel ezelőtt papságra, papszentelésre készülve papi újmisési elmondatomnak. Mai napig nagyon sokat ad nekem, és már előtte is. Megtapasztalni azt, hogy az Úr jobban szeret, mint én azt el tudnám képzelni, én pedig talán néha egy kicsinyke, mécsesnyi szeretettel próbálom ezt a hatalmas lángot követni. Ő látja az én lángomat, én igyekszem az ő felé, de a kettőnek egy a forrása. Talán néha papként ezt éljük meg, és papságra készületben, hogy Uram, én igyekszem a magam módján, ez a legtöbb, amit ma reggel vagy ma estig meg tudtam tenni. Benne érzem azt, hogy többet is tehettem volna. Ezt a kicsit, amit ma tudtam, ezt kérlek fogadd el, és adjál erőt ahhoz, hogy ez a kicsi láng napról napra növekedhessen. Ahogy a ciszterci rend mondja, árdelet, lúcere, lángolj és világíts, Szentlélek vezetése kell ahhoz, hogy ez a láng mekkora legyen. Azt szeretném kérni így az Úrtól papként, hogy azt a szeretetet, amit ő meggyújtott a szívemben, ahogy az újmisés áldásokban is imádkoztuk az ő szeretetének tüzét, ez napról napra legalább egy teamécsesnyi lánggal égesse bennem, hogy életem végén az ő lángjával egyesülhessek.

Klubrádió. Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Szeretessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Máre Rádió hallgatót. Katekézisünkben odáig jutottunk el, hogy Isten végtelenül szent. Erről szeretnék ma, és Isten végtelen igazságáról egy pár gondolatot megosztani. Isten végtelenül szent, azaz Isten csak a jót szereti, a rosszat pedig utálja. Olvashatjuk a példabeszédek könyve 15. fejezet 9. versében. A pogányok azt gondolták, hogy isteneik hibákkal vannak felruházva, és védik a bűnöket. A pogány rómaiak szemében például Bacchus a részegesek, Vénusz a szerelmeskedők, Merkur a tolvajok pártfogója volt. Az igaz Istenről ez nem áll. Ő ment minden hibától mentes, és utál minden gonoszságot a teremtményekben. Isten szentsége abban áll, hogy szereti saját végtelen tökéletességét. Aki a tisztaságot szereti, maga is mentes szokott lenni minden szennytől, továbbá igyekszik, hogy környezete is tiszta legyen, és így áll a dolog Istennél is. Ő maga mentes minden szennytől, és azt akarja, hogy teremtményei is minden erkölcsi szennytől mentesek legyenek. Isten szentsége valamennyi angyal és szent szentségével egybevetve is olyan, mint a tiszta nap világossága a gyertya világosságához képest. Még az ő angyalaiban is talált Isten gonoszságot. Izaiásnál olvashatjuk 64. fejezet 6. versében, ami minden igazságunk olyan előtted, Uram, mint a tisztátalan ruha. Szintén Izaiás 6. fejezet 3. versében olvashatjuk, azért magasztalják még a mennyei angyalok is Isten szentségét. Az egyház tehát méltán imádkozza, te egyedül vagy szent. Tehát Isten azt akarja, hogy mi, az ő teremtményei is, minden a legcsekélyebb szennyfoltól is mentek legyünk. Így szól hozzánk, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Azért adott az embereknek parancsokat, és hogy az emberek a rájuk tapadt tisztátalanságoktól megtisztuljanak, szenvedésekkel tisztítja őket. Vincellérhez hasonlít Isten, aki a termőszőlőveszőket megmetszi. A purgatórium tüzében is megtisztítja őket, mert a mennyországba semmi tisztátalan be nem mehet. Miért szoktak a szentek és angyalok mindig hófehér ruhában megjelenni? Miért kapnak a megkereszteltek is fehér ruhát kezükbe keresség alkalmával? Mert a fehér ruha a tisztaság szentség jelképe. Légy szent és tiszta, csak így telheti kedve benned Istennek. Isten végtelenül igazságos, vagyis Isten megjutalmaz minden jót és megbüntet minden gonoszt. 118-as Zsoltárban olvashatjuk, igaz vagy Uram, és igaz a te ítéleted. Rómaiakhoz írt levélben olvashatjuk, 2. fejezet 6. versében, Isten kinek-kinek megfizet az ő cselekedetei szerint. Isten az embereket részben már a földön jutalmazza és bünteti, teljes mértékben azonban csak a halál után. Az az állítás, hogy a világtörténelem világítélet, ezt mondja Schiller, de ez nem egészen igaz. Mert nem mindenért lesz megfizetve ebben az életben. A földi élet a megpróbáltatás, és nem a teljes visszafizetés ideje. Az ember munkás, aki csak munkája teljes elvégzése után kapja meg megérdemelt bérét. Más szóval, a tökéletes visszafizetés csak a halál után, az ítélet alkalmával következik be. Minden esetre úgy áll azonban a dolog, hogy a jó cselekedeteknek már itt a földön jó következményeik vannak, mint jólét, becsület, egészség, és különösen nyugodt lelkiismeret. Míg a gonosz cselekedetek ezeknek ellenkezőjét szülik. Egyik-másik megáltalkodott gonoszt valóban már a földi életben feltűnően bünteti az Isten. Isten a legkisebb jó cselekedetet is megjutalmazza, valamint megbünteti a legkisebb bűnt is. Krisztus megígérte, hogy még a pohár vizet is megjutalmazza, melyet övéinek nyújtunk az ő nevében. Isten még hozzáintézett sóhajtásainkat sem hagyja jutalom nélkül. Krisztus Urunk pedig így szól, mondom nektek, hogy minden hivalkodó ígéről
amelyet szólnak az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Isten az embert többnyire ugyanazon módon bünteti, ahogyan vétkezett. Ki, ahogyan vétkezett, azáltal bűnhődik, olvashatjuk a Bölcsesség könyve 11. fejezetében. Krisztus szerint, amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek vissza majd nektek is. Absalom hajával büszkélkedett, és haja volt oka a vesztének is. A dús gazdag ínyenszkedésével vétkezett, sima pakol szomjúságával bűnhődött. A zsidóknak, Egyiptomban a király parancsára minden újonnan született fiú gyermeküket a folyóba kellett vetni, és íme az egyiptomi király vitéz embereivel együtt a tengerbe fúlt. Antiochus királyt, aki Eleázárt és a 7 makkabeusi testvért és más zsidókat vallásuk miatt megületett, a férgek emésztették meg. Betlehem anyái megtagadták a szállást az Isten anyjától, és kegyetlenül viselkedtek az Isten fia irányában. Csak Amara Herodes is kegyetlenül bánt el az ő gyermekeikkel. Jeruzsálem 70-ben Krisztus után egészen úgy bűnhődött, ahogy Krisztusulunk ellen vétkezett. Ugyanazon a módon bűnhődött, mint ahogy ő Pius pápát kínoszta. Őt is egymás után 2 helyen tartották fogságba. Némelyek azt mondhatják mindenre, hogy puszta véletlenség. Azonban a hívő keresztény Isten újját ismeri fel. És első Napóleon különben is szellemesen jegyezte meg, a véletlen a bolondok istene. A jó tett is megkapja a maga jutalmát. Az adakozónak Isten még többet ad, a bőtöket megtartónak egészséget és hosszú életet nyújt. És erre tanuk a remeték, akik pusztában élnek, a trappisták,

napjainkig. Isten a jutalmazásban és a büntetésben tekintetbe vesz minden körülményt, különösen pedig a szándékot, és akinek kinek adott tehetséget. Aki azért tesz jót, hogy az emberek dicsérjék, Istentől semmi jutalmat nem várhat. Az emberek a külső szerint ítélnek, Isten ellenben a szívre tekint. A szegény özvegynek, aki két fillért vetett a templom persejbe, nagyobb érdeme volt Isten előtt, mint az összes gazdagoknak, akik sokkal többet adtak. Ezek ugyanis abból adtak, amiben bővelkedtek, másik ellenben abból, ami megélhetéséhez volt szükséges. Az a szolga, aki annak dacára, hogy ismeri ura akaratát, mégis rosszat követel, több büntetést kap, mint az, aki ura akaratát nem ismerte. Mindenkitől, akinek sok adatot, sokat fog követelni, és akire sokat bíztak, attól többet is követelnek. Tehát a bűnös városoknak, Szidonnak és Tirosznak, amelyek semmit nem hallottak az üdvözítőről, jobb lesz sorsuk az ítélet napján, mint Korozainnak és Betszaidának, amelyek látták Krisztus csodáit, és mégsem tértek meg. Szodoma lakóinak könnyebb lesz az ítéletük, mint Kapernaum lakóinak, akik között élt és tevékenykedett Krisztus. Emberi tekintetet azonban Isten nem vesz figyelembe, mondja Szent Pál apostol. Tehát sokan, akik itt a földön elsők, utolsóká lesznek a túlvilágon. Ezt bizonyítja a dús gazdag és a nyomorult Lázár története. Még angyaluk is jutottak örök kározatra. Sok földi nagyság, akiknek itt szobrokat emelnek, egykor ugyancsak meg fog szégyenülni. Sok név, amelyet itt a földön dicsőség ragyog körül, teljesen hiányozni fog az Istentől vezetett életkönyvében. A világítélet sok meglepetést fog hozni. A világ hatalmasai közül valami sokan szánalomra méltóan fognak ott állni, és az emberek megvetettjei közül sokan nagy tisztességben. Mivel Isten végtelenül igazságos, féljük őt üdvös félelemmel. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, maradjanak velünk!

kedves Mária Rádió hallgatók, ott hagytuk abba, mivel Isten végtelenül igazságos, féljük őt üdvös félelemmel. Krisztus figyelmeztet, féljetek attól, aki mind a lelket, mind a testet a gehennába vetheti. Azonban Isten félelmünk ne szolgai, hanem gyermeki legyen. Ne annyira Isten büntetésétől, mint inkább Isten megbántásától féljünk. Mert aki csupán a büntetéstől való félelem miatt tesz jót, az a bűnt még nem hagyta el egészen. Gyermeki félelme azonban csak annak van, aki Istent nagyon szereti. Mert a tökéletes szeretet kizárja a félelmet. De legalábbis a büntetéstől való félelemből tedd meg azt, amit az igazság szeretetéből megtenni nem vagy képes. Mondja Szent Ágoston. Az Isten félelme visszatart a bűntől és boldogságra vezet. Tehát az Úr félelme kiűzi a bűnt. Mutatja ezt egyiptomi József esete Potifár feleségével szemben. Ahogy a szél előzi a fellegeket, úgy űzi el az Isten félelme a bűnös testi vágyakat, mondja Szent Bernát. Az Istent félő ember a földi dolgokat éppen úgy eldobja magától, akárcsak a hajós a tengeri vihartól való félelemből, az árukat kiveti a hajóból. Az Isten félelme tiszteletet és megbecsülést szül. Vigasság és örvendezés a koronája, gyönyörködteti a szívet, örömet és hosszú életet szerez. Az Úr félelme a bölcsesség kezdete. Annál kevésbé kell félnünk egykoron az isteni bírótól, minél inkább féljük őt a földi életben. Egy közmondást tartja, féld az Istent, és ne rettegj senkitől. Az Isten félelem Isten különös kegyelem ajándéka. Az Úr mondja, szívükbe adom félelmemet, hogy el ne távozzanak tőlem. Azért imádkozzuk Dáviddal, szegezd át félelmeddel az én testemet. Az Isten félelme a Szentlélek ajándéka. Isten mindenek felett igazmondó, vagyis Isten mindig csak igazságot nyilatkoztat ki. Isten se nem tévedhet, se valótlant nem mondhat. Nem tévedhet, mert ő mindentudó, nem hazudhat, mert végtelenül szent. Római Szent Kelemen mondja, aki megtartott, megtiltotta, hogy hazudjunk, annál kevésbé fog hazudni önmaga. Nem olyan az Isten, mint az ember, hogy hazudjon, sem mint az ember fia, hogy változzék. Azért mindent hinnünk kell, amit Isten mondott, még azt is, amit gyenge elménkkel felfogni nem tudunk. Így keresztény hitünk titkait, a Szent Háromságot, a megtestesülést, az oltári szentséget. Isten mindenek felett hű, vagyis Isten megtartja minden ígéretét. Isten hűsége nem egyéb, mint szavatartása ígéreteinek teljesítésében. A jeruzsálemi templom a proféta jövendőlése szerint. Egészen a világ végéig nem fog többé felépülni. Julián császár 361-ben mégis megkísérelte a templom felépítését. Azonban a felépített falak hirtelen támadt földrengéstől összeomlottak, a földből előtörő tűzlángok pedig előzték onnan az építő munkásokat. Isten gyakran azért ígérés fenyeget, hogy gyenge akaratunkat annál hathatósabban indítsa a jóra. Krisztus Urunk maga is beszédeiben folytonosan az örök jutalomra és büntetésre utalt. Az érzék és kérges szívű embereknek a fenyegetések egyenesen szükségesek. Az ilyen emberek ugyanis csupán üdvös megfélemlítéssel vezethetők a jóra. Isten fenyeget, mert jó. Aki így figyelmeztet, vigyázz, nem akarja vesztedet. Éppen így van Istennel is, fenyeget a büntetéssel, hogy ne legyen kénytelen ténylegesen büntetni, mondja Szent Ágoston. Tehát Isten fenyegetései mindig feltételesek, ahogy ezt a Ninivével való kegyes bánásmód is mutatja. Teljesedni fognak tehát Jézus Krisztus Urunknak és a proféták összes jövendőlései, amelyek eddig nem teljesedtek. Tehát a katolikus egyház örökké fenn fog állni, és mindig lesz látható feje a pápa személyében.
A zsidók a világ végén az egyházba fognak megtérni, mondja Ózsiás próféta. Az utolsó ítéletet hatalmas jelek fogják megelőzni égen és földön, olvassuk Máté evangéliumában. Azért mondta, hogy ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak. Ha már embertársainkban is megbízhatunk, akik egy papír szeletre fektetik ígéreteiket, mennyivel inkább hagyatkozhatunk Istenre, aki egész könyveket, tudnilik a Szentírást töltötte meg ígéreteivel. Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai katekézisünkbe. A következő műsorunkban a Szent Háromságot vesszük, arról mélyedünk el egy picit, próbáljuk értelmünkkel elhinni, és őt megvallani, hogy mi is a Szent Háromság. Tibor atyát hallották, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, dicsértessék a Jézus Krisztus!

rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltótoronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória keddi adásunk tartalmából.

Sikeresen befejeződött 14. Leó pápa tüdőműtétje. Szeretettel és tapsal fogadták 14. Leó pápát a Gemelli kórházban. Veled vagyunk, megnyered ezt a csatát. Október 20-áig, jövő keddig, minden pápai audienciát lemondott a pápai ház prefektúrája. Parolin bíboros, beszéltem a pápával, nagy lelki nyugalomról tett tanúságot. Leó pápa a levélben köszönte meg Giovanni Battista Re bíboros hűséges szolgálatát. Világszerte imádkoznak 14. Leó pápáért,

0: Sikeresen befejeződött 14. Leópápa tüdőműtétje. Sikeresen befejeződött 14. Leó műtéti beavatkozása a római Agostino Gemelli Egyetemi Kórházban, közölte október 13-án kedden este a Szentszéki sajtóiroda. A Szentatya tüdejéből egy jól körülhatárolható gócot távolítottak el. A műtét a terveknek megfelelően zajlott, a pápa már visszatért kórházi szobájába. A beavatkozás sikeresen befejeződött a tervezett időben és módon, tájékoztatott a Szentszéki sajtóiroda Telegram csatornáján a 14. Leó pápán október 13-án délután végrehajtott műtétről. A Szentatyát a római Gemelli Kórház mellkassebészeti orvoscsoportja operálta meg, Stefano Margaritora professzor vezetésével, hogy eltávolítsák a tüdejében felfedezett, jól körülhatárolható gócot. A Szentatya visszatért a szobájába, erősítette meg a Szentszéki sajtóiroda, hozzátéve, hogy további tájékoztatást adnak majd az állapotáról. A korábbi bejelentésnek megfelelően 14. Leó pápa kedden befeküdt a római Gemelli kórházba. Szeretettel és tapssal fogadták 14. Leó pápát a Gemelli kórházban. Veled vagyunk, megnyered ezt a csatát. A Szentatyát több száz ember várta tapssal, biztató szavakkal és imádsággal. A pápa mosolyogva üdvözölte a jelenlévőket, köztük a kórház betegeit. A tervek szerint közel egy hétig marad a kórházban. Itt van, megérkezett, kiáltották a Gemelli kórház előtt várakozó emberek, amikor 14. Leó pápa autója behajtott az intézmény kapuján. A Szentatya érkezését már kora reggel óta több százan várták a kórház előtt és annak épületében. Bátorság, imádkozunk érted, éljen a pápa, kiáltották az emberek, miközben a kórház ablakaiból és erkélyeiről is sokan integettek. Megnyered ezt a csatát, kiáltotta Francesca Romana, aki kerekes székben, gyapjú takaróba burkolózva várta a Szentatyát. Aurora, a Szent Szív Katolikus Egyetem hallgatója, elmondta, hogy mindenképpen személyesen szeretett volna eljönni, hogy üdvözölje a pápát. Éppen videóhívásban beszélt családjával, amikor 14. Leó elhaladt előtte. Leó pápa mosolyogva tekintett az őt köszöntő emberekre, és láthatóan meghatódott a szeretet megnyilvánulásaitól, mint megválasztásakor a Szent Péter Bazilika központi erkélyén állva. A kórház vezetői fogadták a pápát az intézmény előtt. 14. Leó röviden üdvözölte a jelenlévőket, köztük több gyermeket és kerekesszékes beteget is. A kórház épületében is sokan igyekeztek kezet fogni a pápával, vagy néhány biztató szót intézni hozzá. A Szentatya a 10. emeletre ment, ahol korábban II. János Pál és Ferenc pápa is többször részesült kórházi kezelésben. A pápák számára fenntartott részleget, ezért a köznyelv 3. Vatikánnak is nevezi. A jelenlévők közül néhány szerzetesnő a kórház Szent II. János Pál kápolnájában imádkozott a pápáért. Itt kedden este 6 órakor Baldassare Reina bíboros, a pápa római helynöke vezet rózsafüzér imádságot, amelyhez lélekben az egész római egyházmegye csatlakozik. Elena Beccali, a Szent Szív Katolikus Egyetem rektora, az intézmény egész közössége nevében fejezte ki szeretetét és lelki közelségét 14. Leó pápa iránt. Közleményében hangsúlyozta, hogy az egyetem imádsággal kíséri a Szentatyát, és mély hálával tekint tanítására, amely arra buzdít, hogy minden ember méltóságát helyezzük a középpontba, valamint építsük a párbeszédet és a békét.
1: Matteo Bruni szentszéki szóvivő hétfőn délután tájékoztatást adott 14. Leó pápa kórházi kezelésének időpontjáról. Az új helyzet miatt a Szentatya programja és a vatikáni Amoris Laetitia csúcstalálkozóra vonatkozó összes terv megváltozott. A Szentatya a világ 5 kontinense szinte minden országának egyházi és politikai vezetőitől jó kívánságokat és bátorító üzeneteket kapott. Leó pápa október 12-én hétfőn délelőtt az összes tervezett audienciáját megtartotta, azonban délután nem vett részt a 6. pál teremben az Amoris Laetitia témájában tartott találkozón. Általánosában elmondható, hogy a műtét és az azt követő kórházi tartózkodás változásokat jelent a találkozónk alakulásának menetében. Nyilatkozta a Szentség sajtó irodájában tartott hétfői tájékoztatón Giacomo Costa jezsuita atya, az Amoris Laetitia találkozó módszertani felelőse, a szinódusi főtitkárság tanácsadója. Az egyházban tovább folytatják a hívek az imádságot Péter utódjának egészségéért, miközben jelentős változások történnek a már korábban tervbevett vatikáni események tekintetében. Ezen változások egyike a szerdán, október 14-én a Szent Péter téren tervezett szentmisét illeti, amelyen az esemény összes résztvevője, a keleti egyházak vezetői, a püspöki konferenciák elnökei, a delegált házaspárok és család szakértők vesznek részt. Immár nyilvánvaló, hogy nem Leó pápa celebrálja a szentmisét, aki úgy döntött, hogy Luis Antonio Tagde bíborosa, a bíborosi kollégium nemrégiben megválasztott dékányára bízza a szentmise bemutatását, amelynek során különösen is a Szentatya egészségéért, valamint a családokért fogunk imádkozni, közölte Giacomo Costa jezsuita atya, az Amoris Laetitia találkozó módszertani felelőse. Egy másik új fejlemény a csúcs találkozó végén elkészítendő szintézissel összefoglaló jelentéssel kapcsolatos. Costa atya arról tájékoztatott, hogy Leó pápa szeretné megismerni a szintézist, és el akarja mondani róla véleményét. Ezért azt kérte, hogy a jelentést a tervezettel ellentétben ne tegyék közzé. A pápa igényt tart arra, hogy átvegye a dokumentumot, és miután kijön a kezelésről, majd elmondja a saját véleményét. Nagyon szép Leó pápa szándéka, tolmácsolta Giacomo Costa atya, hogy meghallgassa a tanácskozás eredményét, és nem hagyja, hogy az csak úgy elmúljon anélkül, hogy elmondaná saját tanítását, hogy ezzel támogassa az egész egyház erőfeszítéseit a családok érdekében. Október 20-áig jövő keddig minden pápai audienciát lemondott a pápai ház prefektúrája. A pápai ház prefektúrájának hétfő este nyilatkozata. A Szentatya kórházi ápolása miatt október 20-áig, jövő keddig minden pápai audienciát lemondtak. A közlemény azt jelenti, hogy mind a Szentatya magán kihallgatásai, mind a csoportos fogadásai szünetelnek egy héten át. Ennek megfelelően szerdán délelőtt nem Leó pápa tartja a mostani rendkívüli programot a szokásos általános kihallgatás helyett, hanem a Szentatya Luis Antonio Tagde bíborost, a bíborosi kollégium új dékányát bízta meg az ünnepi szentmise bemutatásával, amely az Amoris Laetitia apostoli buzdítás megjelenése 10. évfordulója alkalmából tartott találkozó eukarisztikus záró eseménye. Ugyancsak szerdán délután 4 órakor tartják a 6. Pál aulában az Amoris Laetitia találkozó befejező gyűlését, amelyen terv szerint szintén részt vett volna Leó pápa. Elmaradt továbbá az október 18-i vasárnapi úrangyala ima is.
0: Parolin bíboros, beszéltem a pápával, nagy lelki nyugalomról tett tanúságot. Pietro Parolin bíboros államtitkár újságíróknak válaszolva elmondta, hogy hétfő délután beszélt 14. Leó pápával, akit október 13-án kedden megoperálnak a római Gemelli kórházban. A bíboros hangsúlyozta, hogy a Szentatya nagy lelki nyugalommal fogadta a váratlan egészségügyi problémát. Reményét fejezte ki, hogy a korai felismerésnek köszönhetően a beavatkozás sikeres lesz. Pietro Parolin bíboros a Pápai Gergely Egyetemen október 13-án délelőtt tartott konferencia alkalmával nyilatkozott az újságíróknak 14. Leó pápa egészségi állapotáról. A rendezvényt a vatikáni Első János Pál alapítvány szervezte. Első János Pál, Justitia et Pax, a béke megőrzése és előmozdítása ebben a nyugtalan világban címmel. Mindannyiunkat mélyen megérintett a nyugalma, mondta a bíboros, felidézve, hogy a pápa a vasárnap az urangyalai imádság alkalmával milyen higgadtan jelentette be közelgő műtétjét. Reméljük, ahogyan ő maga is mondta, hogy még a nehézség legelején járunk, és ezért a probléma mielőbb megoldható. Bizakodunk, és természetesen mindannyian imáinkkal és szeretetünkkel kísérjük őt. A vatikáni államtitkár elmondta, hogy hétfő délután személyesen beszélt a Szentatyával. Nagy nyugalommal beszélgettünk. A Szentatya valóban nagyszerű példát mutat ebben a tekintetben. Parolin bíboros ugyanakkor elismerte, hogy aggodalommal fogadta a hírt. Aggódom, mert egyáltalán nem számítottam arra, hogy ilyesmi történhet, fogalmazott. Hozzátette azonban, hogy hála Istennek az elváltozást időben felfedezték, így mielőbb kezelni lehet. Általában, ha ezeket a dolgokat időben felismerik, meg lehet oldani a problémát, hangsúlyozta. A bíboros a világ minden részéről érkező szeretett nyilvánításokról is beszélt. Ez megmutatja, mennyire szeretik, becsülik és követik 14. Leó pápát, mondta, arra buzdítva a híveket, hogy a műtét idején is fejezzék ki lelki közelségüket. Egy újságíró megkérdezte, hogy derült égből villámcsapásként érte-e őket a hír. Igen, természetesen, mert senki sem számított rá, de ezek, ahogyan a pápa mondta, Isten meglepetései, válaszolt a Parolin bíboros. Kikuchi Iseo bíboros, tokiói érsek hétfőn a közösségi médiában számolt be arról, hogy magán kihallgatáson találkozott a Szentatyával, majd a Caritas Internationalis főtitkárával együtt is fogadta őket a pápa. Kikuchi bíboros elmondta, hogy 14. Leó pápa kisebb beavatkozásként beszélt a műtétről, és biztosította őt arról, hogy semmilyen testi panaszt nem érez. A Szentatya azért döntött a mielőbbi műtét mellett, hogy lehetőség szerint ne kelljen megváltoztatni a tervezett latin-amerikai apostoli látogatásának programját. Imádkoznunk kell a Szentatyáért, zárta a beszámolóját a tokiói érsek.
2: Leó pápa megköszönte Giovanni Battista re bíboros szolgálatát. 14. Leó pápa október 11-én személyes hangvételű levélben köszöntötte Re bíborost, aki 6 évnyi elnökség után 92 évesen mondott le a bíborosi kollégium vezetéséről. A pápa szívhez szóló szavakkal emlékezett meg a bíboros szentszéknél végzett évtizedekre visszatekintő munkásságáról. A Szentatya hangsúlyozta, a bíboros kiváló munkája az egyház és a pápa iránti szeretetének őszinte tanúságtétele volt, egyúttal köszönetet mondott odaadó szolgálatáért. Felidézte, hogy Re bíborost már fiatal áldozópapként a Szentszék szolgálatába hívták, majd az évek során a római kúriában betöltött felelősségteljes tisztségei révén a pápák egyik legmegbízhatóbb munkatársává vált. Szent II. János Pál kezdetben az államtitkárságra nevezte ki, később a püspöki kongregáció titkárává, majd az államtitkárság helyettesévé tette. A 2000-es jubileumi évben a Szentatya oldalán elkötelezetten irányította a tanítóhivatal és a pásztori küldetés intézményeit, és elkísérte őt emlékezetes olaszországi, valamint nemzetközi apostoli útjaira. Az új évezred kezdetén a Szent Pápa a püspöki kongregáció élére állította, és bíborosi méltóságra emelte. A Szentatya levelében elismerően szólt Re bíboros hosszú és gazdag életútjáról, amely során megismerhette az egyetemes egyházat, és sok személyes kapcsolattal gazdagodott. Úgy fogalmazott, talán nem téved, ha úgy gondolja, hogy a Szentszék egyik legismertebb és legmegbecsültebb szolgálója. Ehhez nagymértékben hozzájárult nyitott, szívélyes és őszinte egyénisége, illetve az, hogy mindig bölcsességgel és gyakorlatiassággal oldotta meg a problémákat. Mindig hű volt az egyház tanításához, és szeretettel szolgálta Péter utódát. Alakja még jelentősebbé vált a későbbiekben, amikor a bíborosi kollégium dékányának választották. A hívek és az egyházi közösség tagjai egyaránt nagyra értékelték az általa bemutatott szentmiséken elhangzott hiteles papi tanúságtételeit és a Ferenc pápa gyászmiséjén elhangzott homiliáját. Kedves és tisztelt testvérem! Mindannyian mindig csodáltuk önben a hit erejét és a szolgálat iránti buzgóságot, amely oly szépen kiegészül családi gyökerekből merített munkásságával és szorgalmával, írta elismerő szavakkal a pápa. püspöki szentelésekor az erő a magasságból jelmondatot választotta. Ez azt tanúsítja, hogy mindig az Úrtól kért és kapott erőt, az ő kegyelmében bízott. Ez még jobban növeli azok megbecsülését és háláját, akik ismerik őt. Levele végén a pápa imádságairól biztosította a bíborost, a szűzanya és keresztelő Szent János védelmébe ajánlotta, majd szívből jövő atyai áldását adta rá, családtagjaira és szeretteire.
0: A Szent Atya egészségéért világszerte imádságokat és szentmiséket ajánlanak fel. A pápa Ágoston rendi szerzetes társai arra hívták a híveket, hogy imádkozzanak 14. Leó pápa egészségéért és az őt kezelő orvosokért. Hétfő este a Róma közelében fekvő Genazzánóban a Jó Tanács Anyja Mária kegyhelyen gyűltek össze imádságra a Szent Atya műtétjének sikeréért és mielőbbi felépüléséért. A kegyhely különösen kedves 14. Leó pápa számára, aki megválasztása óta már kétszer is felkereste. Perúban Carlos Castillo limai bíboros érsek a Las Nazarenas kegyhelyen mutatott be szentmisét a pápa egészségéért, röviddel a műtét bejelentése után. Csiklájóban 14. Leó pápa korábbi egyházmegyéjében hétfő este Edinson Farfán Cordova püspök vezetésével tartottak szentmisét a székesegyházban. A Fülöp-szigeteken Gilbert Garcera érsek, a püspöki konferencia elnöke arra kérte a főpásztorokat és papokat, hogy ajánljanak fel szentmiséket a műtét sikeréért és a Szent Atya felépüléséért. A családokat és szerzetes közösségeket rózsafűzér imádságra, mindennapi áldozatvállalásra és szeretett cselekedetekre buzdította. Afrikában Fridolin Ambongo kinshasai bíboros érsek, az afrikai és madagaszkári püspöki konferenciák szimpóziumának elnöke arra hívta a püspököket, papokat, szerzeteseket és világi híveket, hogy egyesüljenek imádságban a pápáért. Reményét fejezte ki, hogy a szentmisék és a személyes imádságok az egész kontinens lelki közelségét közvetítik a Szentatyának. 14. Leó pápa szülővárosában, Chicagóban, október 12-én hétfőn este az Angyalok Királynője Szűz Mária templomban imádkoztak érte a hívek. Az Egyesült Államok középnyugati részén élő Ágoston rendi közösségek szintén imádkoznak szerzetes társukért, és másokat is arra hívnak, hogy csatlakozzanak hozzájuk. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

Veled vagyok, ha egyedül érzed magad. Veled vagyok, ha valami bánt. Veled vagyok, ha bántanak az emberek. Ha úgy gondolod, ez így nem mehet tovább. Veled vagyok, ha kétségbe esett és szomorú vagy. Veled vagyok, ha rettegsz és félsz. Veled vagyok, ha téged már senki sem szeret. Ha barátaid is elszakadnak tőled. Veled vagyok, ha gondjaid miatt aludni nem tudsz. Veled vagyok, ha gyermeked bánatot okoz. Veled vagyok, ha veszedelembe kerül az életed. Ha beteg vagy, és segítség kellene. Veled vagyok, ha nem tudod legyőzni a szomorúságodat. Veled, ha benned egy világ omlott össze. Veled vagyok, ha több szeretetre vágysz. Veled vagyok, ha a szíved nagyon fáj. Veled vagyok, ha senki sem ért meg. Veled, ha a fáradtságtól már-már elalélsz. Veled vagyok, ha valami miatt gyötör a lelkiismeret. Veled vagyok, amikor kiáltva hívsz. Vagy amikor hozzám visszatérsz. Veled vagyok, mint a nap, mely melegséget, vidámságot ad. Veled vagyok, mint a láng, mely soha ki nem alszik. Veled vagyok, mint egy szép virág, melynek örülni tudsz. Veled vagyok, mint a felhő, mely árnyat ad. Veled vagyok, mint a fény, mely megvilágítja utadat. Veled vagyok, mint egy szem, mely szeretettel rád tekint. Veled vagyok, mint egy kéz, mely aggódva fogja kezed. Veled vagyok, mint egy szív, mely szünet nélkül érted dobog. Veled vagyok, mint jó barát, ki sohasem hagy cserben. Veled vagyok, mint nővéred, ki együtt érez veled. Veled vagyok, mint bátyád, ki melletted áll, örömben, bánatban. Veled vagyok, mint anyád, aki egészen megért. És veled vagyok, mint apád, ki örök biztonságot ad. Veled vagyok, mindig veled vagyok, mint végtelenül szerető Istened.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila, áldott délutánt és jó rádióhallgatást kívánok mindannyiuknak. Az ima szándékfogadás ideje érkezett el is mondom a telefonszámainkat 0259 420 555, illetve 0359 420 555, SMS számunk pedig a 0758 420 555-ös. De bátran lehet küldeni ima szándékot a honlapunkon keresztül is, www.mariaradio.ro. Az általános ima szándékok között ma is imádkozzunk a békéért, megfelelő időjárásért, imádkozzunk minden beteg, gondokkal küzdő testvérünkért, ma sem feledkezzünk meg a tisztító tűzben szenvedő lelkekért imádkozni, de imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért, családjainkért, a gyermeket vágyó és váró szülőkért, imádkozzunk a munkahelyet és a társat keresőkért, és ma is imádkozzunk természetesen minden kedves hallgatónk egyéni szándékaiért is. Első kedves telefonálónk pedig már is a vonalban van. Haló, haló, itt a Mária Rádió.
1: Haló, igen.
0: Köszöntöm.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A mai rózsafűjénket felajánlom hálából a kapott kegyelmekét, családom egészségét, békességét, szeretetét, testi lelki gyógyulásunkét. Unokám, kislányom, teljes gyógyulásokét. Holtaim lelkük üdvéért, a világ békéért, a pápa gyógyulásáért. Három fontos szándéka. Köszönöm szépen, minden hallott. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, mert nagyon szépen köszönöm, hogy hívott minket. Ugye hála Istennek a Szentatyát megműtötték, egy elég komoly műtétje volt, és még úgy tudom, a Gemelli klinikán van Rómában, hát a napokban folyamatosan kérjük az imát, mi is imádkozunk a Szentatyáért, hogy mi hamarabb a Jóisten teljesen egészségesen adja vissza nekünk. Nézzük, milyen SMS-eink érkeztek az elmúlt percekben. Dicsértessék a Jézus Krisztus, kezdődik az első SMS. A rózsafűzért és a szentmisért felállom, testvérem gyógyulásáért, gyermekeimért, anyukám gyógyulásáért és magam gyógyulásáért, valamint a rádióért, írja Margit nekünk Udvarhelyről, és imádkozik még a betegekért, valamint menyének, gyermek áldásért és a fiáért is imádkozik, mindezekért a szándékokért mi is imádkozunk. A hét összes imáját felállom, gyermekáldásért, írja következő hallgatónk. A rózsafűzért felállom, Bilibók Izolda gyógyulásáért, mert nagyon beteg. A drága szűzanya takarja be védőparástjával, és felállom még a hozzátartozó elhontjaink lelküdvéért. Kérem, imádkozzunk érte. Hát a kedves Izoldáért mi is imádkozunk, mi hamarabbi gyógyulást kívánunk neki. Itt a Mária Rádió, köszöntöm. Igen, a rádiót le kellene halkítani, és akkor tudnánk beszélni. Haló, sikerül? Igen, hallgatom.
2: Haló.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Isten hozta.
2: Haló.
0: Tessék mondani. Haló, haló, tessék mondani, élő adásban tetszik lenni?
2: Nem. Nem.
0: Kedves hallgatótól elbúcsúzunk. Megkérem a hallgatókat, hogyha már fölvettük a telefont, akkor tessenek beleszólni. Jó? Nagyon szépen köszönöm. És amíg a következő telefonálónk megérkezik, addig még néhány SMS-t felolvasok. A mai imákat felajánlom családomért, egészségért, és aki szerencséért, így a kedves hallgatunk, hát mi úgy mondjuk, hogy gondviselésért. A mai rózsafűzért felajánlom, és együtt imádkozom önökkel a teljes gyógyulásomért, drága gyermekeim, férjemért, rokonaimért, minden szenvedélybetegért, és minden másfajta betegségben szenvedőért, írja Éva Küküllő Kemény falváról. A rózsafűzet és nap minden imáját felállom unokám jó fejlődésért, hogy minden rendben legyen vele, szüzelyen takarja védő palástjával, így egy aggódó nagymama. Haló, itt a Mária Rádió, köszöntöm.
2: Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen.
2: A rózsafűzét, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a kedves drága Attiláért, a családjáért, és a drága pápáért, hogy gyógyítsa meg a drága jó Isten. És a beteg lebénul gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért és a gonosz emberekért. A haragosaimért, hogy térjenek a drága Úr Jézuskámhoz. A lábom gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért és az egész halottaimért. És a drága gyermekem nyugalmáért, meg a férjeméért. És a család békességért, a két unokámért. És a négy dédunokákért, hogy az drága jó Istenem adjon nekik egészséget. Legyen velük örökké a drága Úr Jézuskámnak a drága szent nevébe. Köszönöm szépen a megértését, drága Attila. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Hát amikor önt hallgatom, mindig eszembe jut, hogy nekünk milyen kevés gondunk van. Sokszor azt gondoljuk, hogy a miénk a legnehezebb, nekünk van a legtöbb gondunk. Hát a Jóisten segítse meg, adjon sok erőt ennek a sok nehéz tehernek a cipeléséhez. Jóisten legyen önnel, és köszönjük, hogy minden nap felünk imádkozik. Ismét néhány SMS a rózsafűzért, fönállom családomért és több fontos szándékért, így a következő hallgatónk. A kedves hallgató írja nekünk, Marika Ceglédbercerről, a rózsafűzért fanálom hálából a kapott kegyelmekért, Székelyföldön élő szeretteinkért, halottainkért, a Szentatya gyógyulásáért, hogy mielőbb visszatérhessen, és a rádió dolgozóiért. Nagyon szépen köszönjük, drága Marika, hogy ma is velünk rádiózik. Albert Brassóból írja, rózsafűzért fanálom a katolikus karizmatikus országos találkozóért, amely most szombaton lesz megtartva Brassóban. Kedves Albert, mi is imádkozunk a szervezőkért, résztvevőkért, és a kegyelem mindenkit érintse majd meg hétvégén. Egy kedves hallgató írja innen Nagyváradról, a rózsafűzért fennállom a szűzanya szándékaiért, hálából a kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, gyermekeinkért és több fontos szándékért. Zsuzsa írna nekünk Kovásznáról, a heti rózsafűzért és imákat felállom szüleim egészségének a megmaradásáért. Kérlek, Uram, hallgass meg minket, drága Zsuzsa, imádkozunk az ön kedves szüleiért. Halló, itt a Mária Rádió, köszöntöm a következő telefonálót. Halló, halló. Halló, halló, élő adásban van. A hallgatótól elbúcsúzunk. Egy kedves hallgató írja külföldről, a mai nap imáit édesanyám gyógyulásáért, édesapám lelki üdvért ajánlom fel, a családért és mindenért hálából. Dicsértessék a Jézus Krisztus, imád szeretnék kérni és felállni unokámért, hogy takarja be a szűzőny a védőpalástjával, adjon neki lelki békét, kérje az imát egy nagymama. Minden imád felállok gyermekem gondolkozásának a gyógyulásáért, megjavulásáért, Jézus Dávid fia, könyörülj rajtunk, hát imádkozunk ezért a fiatalért és minden fiatalért. Halló, itt a Mária Rádió. Halló, halló.
3: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Szeretnék imádkozni a szüzanyához, hogy adjon segítséget, kegyelmet, erőt, egészséget, gyógyítsa lábaimat, minden torcikámat. Kérem a szüzanyámat, hogy hallgassa meg a kérésemet, a férjem egészségét, egyémnek az egészségét, a húgom egészségét, három fiúcskának az egészségét, hogy a Jóisten őrizze meg minden bajtól őket, adjon erős egészséget neki. És édesapámnak, édesanyámnak adjon erős nyugodalmat, és a gonosz vérjek távozásáért kérek imád a szüzanyától. Isten tisztelte, hogy meghallgattak, kísértették az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenre Kálmán, nagyon szépen köszönöm, hogy hívott minket, és hát imádkozzunk együtt mindezekért a szándékokért. Én szeretnék imád kérni a kedves hallgatóktól, hiszen mi is, aki zenekarunkkal útra kerünk Ausztriába, ott leszünk a hétvégén a kedves linci magyar testvérekkel, és lesz egy nagyon-nagyon szép születi bál, ahol majd zenélünk. Hát kérjük a hallgatókat, hogy imádkozzanak értünk is az utunkért, és hogy nagyon sok rádió hallgatóval tudjunk ott találkozni. Köszönjük szépen is. Hát imádkozzunk az úton lévőkért, és az útra készülőkért is természetesen. Nézzük, hogy lesz-e még egy kedves hallgatónk a vonalban. Nincsen most több hallgatónk, úgyhogy én megköszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, ha tehetik, imádkozzák velünk együtt a rózsafűzért a mai szép délutánon, és felhívom kedves hallgatóink figyelmét, hogy a mai délutánon 6 órától közvetítünk majd Szent Misét Kézdi Szent Keresztről. Ha tehetik, imádkozzanak velünk együtt, aztán pedig imádkozzunk együtt a Szent Mise alatt is. Maradjanak velünk, a Nagyváradi stúdió mikrofonjánál Majoros Attilát hallották a viszonthallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten Anyja Mária, könyörög érettünk, hogy élet példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból felt.

0: támadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja!
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörögjél rettünk.
0: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
1: könyörögjél rettünk.
0: Mária rádió királynője,
1: könyörögjél rettünk.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm az Erdélyi Mária Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Gáspár Ildikó önkéntest hallják. Szent misét közvetítünk a Kézdi Szent Kereszti Szent Kereszt megtalálása plébánia templomból. A Szent misét bemutatja főtisztelendő Tódor Attila plébános. A kántori szolgálatot Cika László kántor látja el. Meghívom a kedves rádióhallgatókat, hogy közösen kapcsolódjunk be a Szent misébe.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves testvéreim, kedves Mária Rádiót hallgatók, egyházunk a mai nap Szent első Kalixtus pápa és vértanú emléknapját ünnepli. A hagyomány szerint rabszolga volt, szabaddá válva Zephyrinus pápa diakónussá szentelte majd 217-ben, ő is Szent Péter utóda lett. Az adopciánus és modalista eretnekek ellen küzdött. 222-ben vértanúságot szenvedett, és a Via Aurelian temették el. A mai evangéliumban az Úr Jézus arra figyelmeztet, hogy nem elegendő a külső vallásosság. Ha közben szívünkből hiányzik az igazságosság, a szeretet és az irgalom. Szent Pál apostol pedig arra hív a Szentleckében, hogy a Szentlélek gyümölcsei teremjenek meg az életünkben. Ezért most csendesedjünk el, és őszintén vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket. Kérdezzük meg magunktól, vajon a szeretetünkkel könnyítjük, vagy önzésünkkel nehezítjük meg az embertársaink életét. Tudunk-e megbocsátani, türelmesnek lenni, észrevenni a másik embernek a terheit? Bánjuk meg bűneinket, mulasztásainkat, és kérjük az Urat Szent első Kalixtus pápa közbenjárására, hogy irgalmával gyógyítsa meg a szívünket, és tegye az életünket a szeretet és a jóság tanúságává. Szent misa áldozatunkat szándékra ajánljuk fel.

Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre.

Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a Gallatákhoz írt levélből. Testvéreim, vezessen benneteket a Szentlélek, akkor nem vagytok alávetve a mózesi törvénynek. A test cselekedetei nyilvánvalóak. Kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonosság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Mint már előbb mondtam, most ismét kijelentem. Akik ilyeneket művelnek, nem öröklik Isten országát. A lélek gyümölcsei viszont szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény. Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt. Ha a lélek szerint élünk, viselkedjünk is a léleknek megfelelően. Ez az Isten igéje.

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egy farizeus lakomáján így beszélt Jézus az asztalnál ülőkhöz. Jaj nektek, farizeusok! Tizedet adtok mentából, rútából és minden apró veteményből, de elhanyagoljátok az igazságosságot és az Isten szeretetét. Ezt meg kell tenni, azt meg nem szabad elhagyni. Jaj nektek, farizeusok! Szeretitek a főhelyeket a zsinagógában és a köszöntéseket a nyilvános tereken. Jaj nektek! Olyanok vagytok, mint azok a sírok, amelyeket kívülről nem lehet észrevenni. Az emberek fölöttük járnak, anélkül, hogy tudnák. Erre egy törvénytudó méltatlankodni kezdett. Mester, ha ilyeneket mondasz, minket is gyalázol. Ő azonban így folytatta. Jaj, nektek is törvénytudók! Elviselhetetlen terheket raktok az emberekre. Ti magatok azonban még egy ujjal sem segítitek azokat a terheket hordozni. Ezek az evangélium igéi.

Krisztusban, kedves testvéreim, kedves Mária Rádiót hallgatók! A mai szentírási olvasmányok két fontos kérdést intéznek hozzánk. Az első, milyen lélek vezet bennünket? A második, milyen hit él a szívünkben? Olyan, amely kívülről mutatós, vagy olyan, amely belülről alakítja át az életünket. Szent Pál apostol a Szent Leckében és az Úr Jézus evangéliuma ugyanarra a felismerésre vezetnek bennünket. Ez a felismerés nem más, hogy Isten nem csupán vallásos szokásokat vár tőlünk, hanem megtért szívet, igaz szeretetet is, a mindennapokban megmutatkozó hitet. Szent Pál apostol a Galatákhoz írt levelében a test cselekedeteit és a lélek gyümölcseit állítja egymással szembe. Felsorolja azokat a magatartásokat, amelyek szétszakítják az emberi kapcsolatokat. A haragot, a viszálykodást, az irigységet, a pártoskodást és az

talajra van szüksége. Ugyanígy a keresztény ember lelkében sem terem meg magától a türelem, a megbocsátás vagy a szelídség. Ezekért imádkozni kell, ezekben újra és újra gyakorolnunk kell magunkat, és engednünk kell, hogy Isten szent lelke átformálja a gondolkodásunkat, szavainkat, döntéseinket. Mert nem elég azt mondanunk, hogy keresztény vagyok. A kérdés az, hogy milyen gyümölcsöt terem az életem? Több békesség születik-e mellettem? Vagy több feszültség? Könnyebb-e a másik embernek az én jelenlétemben? Vagy még nagyobb terhet rakok a vállára? Szavaim reményt adnak? Vagy sebeket ejtenek? Családunkban, közösségünkben, egyházközségünkben érezhető-e valami abból a szeretetből, amelyről olyan gyakran beszélünk? A hit hitetlenségét elsősorban nem az mutatja meg, drága jó testvéreim, hogy milyen szépen tudunk beszélni a jó Istenről, hanem az, hogy mennyire engedjük Istent szeretni rajtunk keresztül a másik embert. A mai evangéliumban az Úr Jézus kemény szavakkal fordul a farizeusokhoz és a törvénytudókhoz. Nem azért, mert értéktelennek tartaná a vallási előírásokat, hanem azért, mert látja a veszélyt. Az ember pontosan megtarthatja a külső szabályokat, miközben szíve távol kerül Istentől. A farizeusok gondosan megadták a tizedet, még a legapróbb terményekből is. Jézus azonban ezt mondja nekik: elhanyagoljátok az igazságosságot és az Isten szeretetét. Milyen megrendítő figyelmeztetés, drága jó testvéreim, ez számunkra is. Lehetünk rendszeres templomba járók, imádkozhatunk, végezhetjük a vallási kötelességeinket, és mégis előfordulhat, hogy közben kemény a szívünk, ítélkező a tekintetünk, türelmetlen a szavunk. Lehet, hogy másoktól sokat követelünk, de mi magunk nem vagyunk készek segíteni. Jézus szavai ma nem arra hívnak, hogy mások hibáit keressük, ne értsük félre, hanem arra, hogy merjünk önmagunkban nézni. A törvénytudóknak ezt mondja, hallottuk: elviselhetetlen terheket raktok az emberekre, ti magatok azonban még egy ujjal sem segítetek azokat a terheket hordozni. Egyetlen mondatban benne van a keresztény élet egyik legfontosabb küldetése. Nem elég megmondani a másiknak, mit kellene tennie. Mellé is kell állnunk, hogy legyen ereje megtenni. A családban, a beteg ágy mellett, az idősek gondozásában, a fiatalok nevelésében, a plébánia közösségében és a hétköznapi találkozásokban talán éppen ez a legfontosabb szolgálatunk. Ne újabb terheket rakjunk egymásra, hanem segítsünk hordozni azokat, amelyeket az élet már ránk rakott. A keresztény ember nem attól lesz hiteles, hogy soha nem téved, hanem attól, hogy alázattal felismeri hibáit, kész változni és irgalommal fordul mások felé. Kedves testvéreim, kedves rádiót hallgatók, a mai nap különösen is példaként áll előttünk Szent Első Kalixtus pápa és vértanú, a harmadik század egyházának egyik jelentős alakja. Péteri szolgálata idején az egyház olyan korban élt, amikor a keresztény hit megvallása veszélyekkel járt, és a közösségnek belső kérdésekkel, nehéz döntésekkel is szembe kellett néznie. Kalixtus pápa nevéhez a hagyomány, a bűnbánók iránti irgalom és az elesett emberek visszafogadásának az előmozdítása kapcsolódik. Életének üzenete ma is fontos. Az egyház nem azért van, hogy elzárja az utat a bűnös ember előtt, hanem hogy Krisztus kegyelmével segítse a megtérést és az újrakezdést. Ez természetesen nem jelenti a bűn közömbösnek

0: tekintéseit. Az irgalom nem azt mondja, hogy mindegy, hogyan élünk, hanem azt, hogy Isten szeretete erősebb a bűnnél, és a megtérő ember számára mindig van visszaút hozzá. Calixtus pápa vértanúsága pedig arra emlékeztet, hogy a hit nem pusztán szavakból áll. A hit olyan hűség, amelyért a nehézségek között is érdemes kitartani. Kedves testvéreim, kedves rádiót hallgatók, Szent Pál apostol azt mondja, ha a lélek szerint élünk, viselkedjünk is a léleknek megfelelően. Ez legyen a mai esténk lelkiismeret vizsgálata és imádsága. Ne csupán azt kérdezzük, mit mulasztottunk el, hanem azt is, hol kellene több szeretetet vinnünk az életünkben, kinek kellene megbocsátanunk, kit kellene türelmesebben meghallgatnunk, kinek a terhét tudnánk akár egyetlen jó szóval könnyebbé tenni. Kedves rádiót hallgatók, bárhol is hallgatják most Isten igéjét, az autóba, otthonuk csendjében, betegágy mellett vagy a napi munka fáradtságában, ne feledjék. Isten az ő kegyelmével ott is jelen van, ahol mi talán már csak a gyengeségünket látjuk. A Szentlélek Úristen ma is képes új életet fakasztani bennünk. Kérjük a mai nap szentjének, Szent Calixtus pápa és vértanú közbenjárását, hogy legyen bennünk bátorság az igazsághoz, alázat a megtéréshez, és szívünkben hely az irgalom számára. Kérjük a Szent Lelket, hogy ne csak ajkunkkal valljuk Krisztust, hanem életünk gyümölcseivel is tanúságot tegyünk róla. Mert a világnak nem tökéletesnek látszó keresztényeknek, keresztényekre van a legnagyobb szüksége, hanem olyanokra, akikben felismerhető Jézus Krisztus szeretete. Adja Isten, hogy otthonainkban, közösségeinkben és egész életünkben egyre több legyen a szeretet, az öröm, a békesség és a jóság, hogy általunk is megtapasztalhatóvá váljék az ő országának jelenléte. Amen. Imádkozzunk testvéreim a mi Úrunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiesség által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát.
1: Vértanúidért, akik mind haláli hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vallalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét, szent véred add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled, fogadd be halottainkat örök országodba.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Győzelmes királyunk Jézus Krisztus, látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk, állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Úr, kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Kérünk, Urunk, Istenünk, fogadj jó szívvel ezeket,

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szentel meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hitel vagy földáldásodat, amíg el nem jössz.
0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, Szent Kalixtusszal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Gergely és László püspökeinket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

üdvözítünk szavára is isteni tanításán felbátorodva így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a

0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindenki, amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, ne!

0: Ó édes Jézus, ó kegyes Jézus, ó irgalmas Jézus, imádlak lelkem mélyéből, szereplek tiszta szívemből, neked élek, neked halok, tied vagyok életemben és halálomban. Amen.
1: Könyörögjünk!

0: Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jópásztor legyen. Adhat, hogy szentei között összevessük, tanítása és csillája, világítja jelenleg mindannyiunk számára. Amen. Az Úr angyala köszöntötte a boldogságos Szűz Máriát,
1: és Mária népben fogad a Szent Lélektő Szent Fiat.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a mennyegyeknek üdvözlő Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráért.

te mennyednek üdvözle Jézus, asszonyunk Szűzmája, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk üdvözletért, most és szolálunk urájában, és a csüketesére, és üdvözletünk lakaszért, üdvözlődj Mária, kegyen

0: imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Istenünk, a te irgalmadból nyernek híveid nyugodalmat. Kérünk, bocsásd meg bűneid gyermekeidnek, és mindazoknak, akik Krisztusban hunytak el, hogy vétkeiktől feloldozva részük legyen egyszülött fia dicsőséges feltámadásában is, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik. Nyugodjanak békében. Ó, édes Istenem, hálát lebeg lelkem, hogy egész napon át úgy szeretnél engem. Válasz is kérjétem, szent fiamnak vére, mostanában keresem, szívemet betegem. Vilasszom követem, mondom is el üzenem, kérlek, hogy ezt az élet, testem is cselekem. Szűzanyás, hogy a legyen én velem,
2: Istennek segítsége maradjon, legyen mindenkor velünk.

0: Kedves Mária Rádiót hallgatók! Szent misét közvetítettünk a kézdi szentkereszti szentkereszt megtalálása plébánia templomból. A szent misét bemutatta főtisztelendő Tódor Attila plébános. A kántori szolgálatot Cika László kántor látta el. Megköszönöm a kedves rádióhallgatóknak, hogy bekapcsolódtak a szent mise áldozatba. Gáspár Ildikó önkéntest hallották. Elköszönök a kézdi szentkereszti szentkereszt megtalálása plébánia templomból, aki teheti, hallgassa továbbra is az Erdélyi Mária Rádiót. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna az Erdély Mária Rádió csíksomjói stúdiójából. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk kézdi szentkeresztet, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Kovászna megyében a Háromszéki medencének a Bodok és Ojtozu hegység vonulatai által közrezárt északi részén a Perkő hegység keleti oldalán található Kézdivásárhelytől 9 kilométerre a Kézdivásárhely Eszternek Lemhényi út mentén. A falu a 14. században, 1332-ben az írásokban Poján néven szerepelt, jelentése erdei tisztás. Területe ősidők óta lakott. A falu valószínűleg a Kászon völgyében, Szent János dűlőben alakult ki, ahol egy kápolna romjai is láthatók, ahová 2000-ben emlékmű épült, majd alább a Perkőhöz tartozó bolygó nevű helyre települt, végül mai helyére költözött. A falunak már 1332-ben is volt temploma, melynek helye nem ismert. A trianoni békeszerződésig Háromszék vármegye Kézdi járásához tartozott. Az egyházközség története szorosan összefügg a falu történelmével. Kézdi Szentkereszt legelső települése a katrosai új jobb oldalán lévő mai Szent János dűlőbe tehető. A mai templom elődjét 1798-ban kezdték építeni, gótikus stílusban, 1802-re készült el, de a földrengés teljesen megrongálta. 1811-re építették föl újra a templomot. Méretei 35 méter hosszú, 10,5 méter széles, 12 méter magas, a torony 35 méter magas, valamikor külön épült, de a javítások alkalmával összeépítették a templommal, amiből kifolyólag földrengésekkor azt gyakran megrongálta. Az 1990-es földrengés után nyerte el a mai formáját. A nagy harang 1926-ban készült a Szentkereszt tiszteletére. Az 1848-49-es önvédelmi harcok idején elvitték a régi nagyharangot és beolvasztották, körülbelül 680 kg volt. A kisharang 1648-ból maradt fenn, 1949-ben újraöntötték. Méretei 54 cm magas, az átmérője 65 cm, 2,5 cm a kerülete. Felirata, idézem, újjáöntetett a kézdi szentkereszti hívek adományából az úrnak 1949. évében. Andreas Paksa, Szeben, idézet zárva. A főoltár 1717-ben készült barokk stílusban. Építménye faragott, festett és aranyozott. A tabernákulum két oldalán egy-egy ezüst csavart oszlop található arany fejezettel. Az oltáron Szent István és Szent László rövidmentéjű, csizmás, koronás és a királyi jelvényekkel ellátott szobrai láthatók. A középső fülkében íves fára feszített olajképen, vörös ruhában, hermelin palástban, koronás fejdísszel a fején Szent Ilona áll. Kezében nagy barna fakeresztet tart, mögötte Jeruzsálem képe látható. Szent Ilonától balra kerek, hercegi koronás pajzs, rajta Erdély címere. Szent Ilonától jobbra, szintén koronás pajzsban a magyar címer található, alatta és fölötte felirat. Az oltár közepén arany levélkeretben a donációs felirat olvasható. A felső részben egy olajkép a Golgotát eleveníti meg Máriával és János apostollal. Az oltár két oldalán Szent Imre és Árpádházi Szent Erzsébet található. Az oltár jobb és bal oldalán látható a Szűz Mária és a Jézus szíve szobor, mindkettő egy-egy kőoszlopra helyezve. Mária szobra a 18. századból származik, fa alapanyagból készült, a kék glóbuson álló alak, s a glóbusra a kígyó tekeredik. Mária jobb lábával a kígyó fejére, a ballal pedig a holt sarlóra tapos. Fehér ruhát, aranyszegélyes kék palástot visel, és fölfelé tekint. A Jézus szíve szobor a 19. századból származik, ugyancsak faanyagból készült. A középkorban az oltári szentséget a falba beépített tabernákolumban őrizték, miután átkerült a főoltárra a tabernákolum, az új templom építésekor beépítették a templomot körülvevő kerítésben. 1970-ben a kerítés javítás alkalmával került elő a hajdani templom fali tabernákuluma. Gótikus stílusú, akárcsak a korábban előkerült portálé darab, a szentélyben látható méretei 80 cm magas és 60 cm széles, a 16. században készült faragott mészkőből. Az 1990-es földrengést követően került elő a templom oldalbejáratának falából, amelyet aztán a kézdi szentléleki Bartalis testvérek javítottak ki. A medence külső oldalán 11 éves záródású levél látható. Fölötte széles sávban két sima borda közt fekvő, szív alakú palmettasor. A kézdi szentléleki Bartalisok készítették egy teljes kőtömbből. Rajta úgy szintén a keresztelő medence motivumai láthatók. Alapja diófa röngből készült, méretei 1,80 cm hosszú, 0,95 cm széles és 30 cm vastagságú. Tömege körülbelül 1850 kg. 2005-ben készült el az egyetlen mellékoltár, amely évközben a lurdi, karácsonykor születési barlang, húsvétkor föltámadási sír. Fölötte a Laub testvérek által készített kőkereszt látható. Az orgona 1906-ban készült Budapesten, a Rieger fivérek orgonaépítő műhelyében. A 16. századtól 1948-ig katolikus iskolája volt, az épületben ma egy 8 osztályos állami iskola működik. A Szentkereszt megtalálása plébánia a gyulafehérvári római katolikus érsekség kézdi orbai főesperesi kerülethez tartozik. A falu búcsús ünnepét május 3-án tartják, örökös szentségimádási nap november 29. Kézdi Szentkeresztül látják el Béla falvát. A Szent Adalbert püspök és vértanú oldalagosan ellátott plébánia a kézdi orbai főesperesi kerülethez tartozik. A Szent Adalbertnek ajánlott templom gótikus bejárói az épület középkori eredetére utalnak, a különálló harangtorony 1802-ben épült. A templom szentélye a 15. században épült gótikus stílusban. A mostani templomot 1756-ban Antal Albert pojáni plébános idejében emelték. A plébánia búcsús ünnepét Szent Adalbert püspök napján április 23-án tartják, örökös szentségimádási nap november 30. A műsor a Kézdi Szentkereszti plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Megköszönve a hallgatóink figyelmét, búcsúzik Önöktől Gábor Anna az Erdély Mária Rádió csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 19 óra.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját az ima tartsony mai adásában. Örülünk, hogy ismét velünk tartanak. A mai adásban önökkel készen várják a szeretettel a hívásaikat.
1: A mai este Rejkli Erika.
0: És Majoros Attila. Ezúttal is a verseké, az imáké és az énekeké a főszerep, azoké, amelyeket szívesen megosztanának velünk és a Mária Rádió hallgatóival. Telefonáljanak, kapcsolódjanak be a műsorunkba, és legyenek önök is részesei az imatarsony mai adásának. Szeretettel várjuk hívásaikat a következő telefonszámok egyikén.
1: 0259 420 555, illetve
0: 0359 420 555. A mai témánk a rózsafűzér. A rózsafűzér nem csupán imádság, hanem találkozás Istennel. Minden üdvözlégy Mária egy-egy rózsaszál, amelyet szeretettel helyezünk a szűzanya kezébe. Amikor kezünkbe vesszük a rózsafűzért, szívünk minden örömét, bánatát és kérését a szűzanya elé tárjuk, bízva abba, hogy szeretettel vezet bennünket közelebb Jézushoz, aki isteni szeretetével mindig vár ránk. Kísérje mindannyiunkat a szűzanya szeretete, és adjon szívünknek békét, hitet és reményt ma és életünk minden napján. Amen.

0: Szalonnás Viktória, szerest fele barátodat. Ki vagyok én, azt kérdezed. Megmutatom, ha engeded. Csak nyisd ki szélesre szívedet, és meghallod majd a lelkedet. Én vagyok neked az egyetlen, aki elkísér át az életem. Veled jöttem, veled távozom, kereszted veled hordozom. Veled jöttem a fényen át, hogy megmutassa Isten önmagát. Ajtót nyitsz, és belépsz te is. Ott meglátod igazi lényed is. Ki vagyok én? Azt kérdezed. Én vagyok, ki fogja a kezed? Szakadék szélén, hogyha állsz, hívj engem, benned megtalálsz. Szólíts csak bátran, itt vagyok, őrző és védő csillagod. Letörlöm hulló könnyedet, megsimogatom a szívedet. Ha túl mélyre mentél, az sem baj. Ha körötted káosz van, nagy zsivaj. Elhallgat minden, ha engem kérsz, s a mélyből újra visszatérsz. Ha félelem szaggat, rá se ránts, csak senkinek akarva ne árts. Félelmed gyorsan oszlatom, csak legyen szívedben bizalom. Add át magad, és viszlek én, védve leszünk atyánk tenyerén. Nem kell a szó, az hamis lehet, csak egyetlen érzés, a szeretet. Ki vagyok én, azt kérdezed, megmutatom, ha engeded. Nyisd ki most bátran szívedet, hogy kiáradjon a szeretet. S meglátod akkor az arcomat, s benne meglátod önmagad, s önmagadban majd másokat. Szerest fele barátodat.
1: És ha minden igaz, egy kedves telefonáló a vonalban.
0: Mária Rádió, tessék!
2: Halló!
0: Halló, hallgatjuk szeretettel.
2: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Egy imád szeretnék beolvasni.
0: Hallgatjuk szeretettel.
2: Mosolyod, mely szívből fakad, aranyod a bearcodat. Mosolyod nem kerül pénzbe, mégis sokat ír testvéred szemébe. Gazdagítja az, aki kapja, nem lesz szegényebb az sem, aki adja. Pillanatnyilag tart csupán, de ők nyomot hagy maga után. Senki sem oly gazdag, hogy nélkülözni tudná, és senki sem oly szegény, hogy meg nem érdemelni. Az igazi barátság látható jele. Nyisd be az egész világot vele. Mosolyod nyugalom a megfáradottaknak, a bátorság a sügedőknek, vigasztalás a szomorkozóknak. Mosolyod értékes, nagyon jó, de semmiért meg nem vásárolható. Kölcsönözni nem lehet, ellopni sem, mert csak abban a percben van értéke, amelyben arcodon megjelen. És ha ezután olyannal találkozol, aki nem sugározza a várt mosoly, légy nagy lelkű és magadírad, mert senkinek nincs nagyobb szüksége a mosolyra, mint annak, aki azt másnak adni nem tudja. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen.
1: 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Várjuk a továbbiakban is, kedves hallgatóink, szép imáit, verseit. És már is egy kedves hallgatót köszöntünk a vonalban.
0: Mária Rádió, tessék! Kit üdvözölhetünk szeretettel?
1: Halló, halló! Élő adásban van a hallgató. Halló, halló!
3: Halló! Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
3: Szeretnék egy őszi verset felolvasni.
0: Hallgatjuk szeretettel.
3: Októbernek szép őszi haván, hozzászólok, szentsz anyám. szívem lelkén imádkozik, néked zengve fuhászkodik. Köszöntelek, mint égi anyát, fogad lelkém zengő dalát. Üdvözlés, szép tűz Mária, szent olvasó királynéja. Őszi rózsák nyílnak imád, lassan csendes lesz a határ. A természet pihenni tér, de szavam él, áld és dicsér. Alkonytájban téged köszönt, néked nyújt át virágözöm. Hódolosok őszi rózsa, rózsafüzér királynéja. Tekints át a föld kerekét, nézd a sok szenvedő szívét. Hoz gyógyulást, hoz enyhülést, nemzetek közt megbékélést. Bizodalmunk, reménységünk, jó anyám, csak te vagy nekünk. Amen.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, hogy hallhattuk. Nagyon szép volt. További szép estét kívánunk.

0: És egy újabb hallgató a vonalban.
1: Mária Rádió, tessék.
2: Halló.
1: Halló.
0: Igen, halljuk Önt. Tessék mondani.
2: Halló.
0: Tessék mondani.
3: Tessék mondani.
1: Igen, csak a rádió készüléket ki kellene kapcsolni.
0: Ha én nem fog tudni beszélni.
1: Mindöröki, amen.
2: Egy imát szeretnék, egy esti imát elmondani.
1: Szeretettel hallgatjuk.
2: Védd az hőröngyaló, fáj az égben vele, illa, tedd le forró imádságú Mária elébe. Adj egy csókot a kezére, mondd meg, mire kérem, csókolja meg a kis Jézust, imádkozzon értem. Add nekem a szent olvasót, Mária anyám, tudom, hogyha mondogatom, gondot viselsz rám. Tíz üdvözlégy légy Máriából, koszorút fonok, rózsafűzés, dicsér, díszítése a te homlokod. Amen.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy megosztottad.
2: Szavarba voltam, már rosszul látok, idős vagyok, le vagyok tükatülve, és
1: Isten áldja meg Ön további szép.
2: És hívásom, hogy meghallgattam.
1: Köszönjük szépen.
2: Mindennapos hallgató voltam, Erzsébet.
1: Köszönjük.
2: Jó is idős vagyok.
1: Minden jót kívánunk, jó egészséget és további szép estét.
0: Jó, Isten áldja meg.

0: Telefonszámaink a következők: 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezeken a számokon hívhatnak bennünket a kedves hallgatók.
1: És már is van egy kedves telefonálónk a vonalban.
0: Mária Rádió, tessék!

0: Na, remélem, a következő telefonálóval már több szerencsénk lesz.
1: Mária Rádió, tessék! Halló?
0: Halló, élő adásban van a kedves hallgató. Tessék beleszólni a telefonba. Igen, hallgatjuk.
2: Kikértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Egy imád szeretnék elolvasni.
1: Hallgatjuk szeretettel.
2: Mi atyánk,
0: igen, az a baj, hogy szól hátul.
2: Te elsősorban nem bíránk és urunk vagy, hanem a mi atyánk, mert meghallod elnyomott gyermekeid kiáltását. A mennyekben vagy, ahová mi földi küzdelmeink közepette féltekinthetünk. Szenteltessék meg a te felszabadító beavatkozásod azok ellen, akik nevedben nyomják el az embereket. Jöjjön el közénk a legszegényebbekhez a te igazságot, szabadíts meg, és érvényesüljön megváltásod ereje a földtől az égig. Minden napi kenyerünket add meg nekünk, és engedd, hogy közösen ehessük. Bocsáss meg önzésünket új mértékben, amely mértékben a kollektív önzés ellen harcolunk, és ne vigyél minket a kísértésbe, mert az emberek kizsákmányolását mozdítja elő a saját gazdagság nevelésével. A bosszúállás nekünktől és a gyűlölködéstől, mely elfogyja bennünk a jót és újabb elnyomásra sergent. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattak, egy mindennapos hallgató voltam. Üdvözlettek a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, hálásak vagyunk, hogy hívott bennünket.

0: Mária Rádió, tessék!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: A következő imád sürgős elterjesztését kérte a Szent Szűz. Istenünk, Istenem, Atyánk, hiszük, hogy megmentesz az örök kárhozattal. Kérünk téged, ments meg világunkat, ezt a világot, ahova egyszülött fiadat küldted, a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Te vagy az egyetlen reményünk. Ó, örök szeretet, mindenható Istenünk, kérünk, tekints a bűnösökre, mint tévejgő fiaidra és leányaidra. Forró szeretettel kérünk, könyörülj rajtunk, Urunk, mert nem látunk más kiutat a jelen idő zűrzavarából. Segítsen minket a te szerető mindenhatóságot, nyújtsd felénk óvó védő karjaidat, és üsd el a gonosz tőlünk. Istenünk, Atyánk, kérünk, hogy irgalmat századunkhoz, e kor embereihez a mérhetetlen nagy hitetlenség miatt. Könyörülj a tudósokon, és világosítsd meg gondolkodásukat a te lelkeddel. Istenünk, Atyánk, kérünk, könyörülj a kicsikeken, akik semmiről sem tehetnek, és akik nem tehetnek arról, hogy ebben a hazugságokkal és tévedésekkel teli gonosz világba születtek. A te igazságoddal gyújts világot a lelkükben, és minden kicsi és kiszolgáltatott gyermek lelkében is. Jézusom, fogad a te kegyelmedbe az én bűnöktől terhelt lelkemet, egész életemet. Atyám, irgalmasság Atya, vedd el tőlem a szenvedés keserű kelyhét, de ne az én akaratom, hanem a te szent akaratod teljesedjék be mindörökké. Amen. Kell imádkozni három miatyánkot, három üdvözlégyet és három dicsőséget.
2: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy elmondta ezt nekünk.
0: Mindörökké.
2: Jó Isten áldja meg.

0: És már is egy újabb telefonálót köszöntünk.
1: Mária Rádió, tessék!
2: Halló! Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Egy felajánló imát szeretnék elolvasni. Tizanyám, örömmel szentelem magamat, szeplőtelen szívednek. Szívesen vállalom, hogy a tied vagyok, és hogy általad egészen Jézushoz tartozom. Taníts meg Jézus, mindig jobban szeretni, érte élni, és életemmel neki szolgálni. Megígérem, hogy naponta imádkozom a rózsafűzért, elmélkedve Jézus életén. Szívesen vállalom a kereszténhez méltó mindennapi életet úgy, hogy az a jó Istennek és nekem ettől legyen. Ezt az ígéretemet a tekezetbe helyezem, hogy a bűnösöket Isten akarata szerint megtérítsd, Atyám segíts, hogy ezen ígéretemet hűségben betartsam, amen. Csíkszeredából voltam Jutka, egy mindennapos hallgató. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Hálások vagyunk, hogy elhozta nekünk ezt a szép imát. Áldott szép estét kívánunk. Mária Rádió, tessék.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké,
3: amen. Szeretnék mondani egy Mária imádságot.
1: Hallgatjuk,
3: mondhatom-e?
1: Persze, hogy ne, hallgatjuk szeretettel.
3: Ima a szűzanyához. Szentséges szűzanyám, hozzád folyamodunk, drága szent képednél a földre borulunk. Mert bűnösök vagyunk, elek nagyasszonya. Hallgass meg kérésünk, drága szűz Mária. Mária, Mária, messze földről jöttünk, aranyoltárodra muskönnyeket öntünk. Jaj, Mátit, megláttuk drága szent képedet, égi anyánk, szent szűz, hallgass meg bennünket. Kedves vendégeid, te hozzád álljöttek, sírva és zokogva téged köszöntenek. Nincs más reménységünk, egyedül Mária, ki a bűnösököt el nem hagyja soha. A szomorú szívek, kik itt megenyhülnek, kik a szűz Mária kegyhelyére álljöttek. Mária, Mária, jaj, csak el ne hagyj. Utolsó óramba, kérlek, velem maradj. Gyertek ide, arvak, szomorú özvegyek, mert nagyon jól tudom, hogy fáj a szívetek. Kérjétek örömmel a szép szűz Máriát, teljes szent háromság, fehér liliumát. Hiszen azt mondotta az Úr Jézus anyja, hogy az arvak bus özvegyet el nem hagyja. Mária, Mária, kedves édesanyánk, aranyoltárodnál tekints le Miriam. Tekints le Miriam, kell síralom völgybe, hogy a bűnös lelkünk juthasson a mennyben. Ez legyen én nekem utolsó betűje, dicsértessél, szent szűz, mennyország, tüköre, amen.
1: Köszönjük szépen.
3: Én is köszönöm szépen, hogy meg tetszett hallgatni.
1: Köszönjük, áldott szép estét kívánunk. Minden jót.

0: És már is egy újabb telefonálót köszöntünk.
1: Mária Rádió, tessék. Halló, halló.
2: Halló.
1: Igen, élőadásban tetszik lenni.
0: Hallgatjuk halló. Nagy szeretettel.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Egy éneket szeretnék elénekelni, csak nem biztos, hogy el fogom tudni énekelni, már idős vagyok, de megpróbálom.
0: Na tessék megpróbálni.
2: Egykor a Szűz Mária, munkakhez gondolkodva, amint várja szent családját, Isteni szent magzatáját, a kis Jézuskát.

Isten. Vendégek mennyországból, jönnek látogató úr, hogy öltöztessem szent fiamat. Isten szent magzatka, ófahírva Jézuskámat, szép magzatomat. Mosni kezd a hiába, most nagy kenyhullatásba, a napot felhőborítja, nem süt ki a napsugara a ruhájára. Mária szépen kéri, a napot, hogy süssen ki,

0: Szentfiam az Istentesség Jézuskámnak, szép magzatomnak.
1: Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hát nagyon, nagyon tetszett izgulni.
0: Halló?
1: Igen. Nagyon tetszett izgulni, de pedig nagyon szép volt a dal, és nagyon szépen eltetszett énekelni. Nagyon szépen köszönjük.
0: Dicsértessék a Jézus
1: Krisztus. Mindenekben, tessék máskor is hívni minket.
2: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Vigyenek magukkal a mai percek szépségéből és szeretetéből a hét mindennapjára. Áldott békés, szép estét kívánunk önöknek, akik ma önökkel voltak.
1: Rejkli Erika.
2: És Majoros Attila. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Kedves hallgatóink, imatarsoljunk után nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a folytatásban. Itt az Erdélyi Mária Rádióban hamarosan majd az esti mesét hallgathatják kicsik és nagyok, majd a Zsolozs Mesti dicséretét végezzük. Velesül itt Mária, kedves önkéntesünk, olvassa fel Minden napunk ajándék Istentől című műsorunk mai részét, majd 20 órától Sepsis Szent Györgyről közvetítjük a szentségimádást. Kiáltás ima nemzetért 21 órától a 4 Mária Rádió közös imája lesz hallható, majd a Béke Rózsa fűzérét imádkozzuk, meghallgatjuk című műsorunkat, pedig Tibor atya várja Önöket, ez a ma esti műsor felvétel lesz majd. 22 óra 30 perckor a Zsolozsban kompletórium imáit végezzük, majd a Fészek meleg című műsorunk jelentkezik, Kertész Mária és Tibor műsora. Ez az adásunk a tegnapi adás ismétlése lesz. Műsorunkat a Vatikáni Rádió híreivel és az esti imádságokkal zárjuk 23 óra 40 perckor. Szentmisét legközelebb itt a Mária Rádióban, holnap reggel 8 órától Maros Ludasról közvetítünk. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, most búcsúzom Önöktől, ha tehetik, válasszák társukul az este szép óráira és a Mária Rádiót. A Nagyváradi stúdió mikrofonjánál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai estéjük, amilyennek csak szeretnék.

0: Kedves gyerekek, a mai esti mesét Hajdú Géza színművész olvassa fel nektek.
1: A róka és a farkas a lakodalomban. Egyszer lakodalom volt egy faluban. A róka megérezte a szagot, s gondolta, jó volna belopózni oda. Rábeszélte a farkast, hogy menjenek el ők is a lakodalomba. Azt mondja a farkas, menjünk, bár attól félek, hogy megbánjuk, feleli a róka. Ne félj semmit, csak gyere velem. Amint bementek az udvarba, a vendégek már mind bent ültek az asztalnál a szobában. Azt mondja a róka, te csak húzod meg itt, farkaskoma, én majd megszimatolom, hogy hol menjünk be. A róka szaglászott, aztán szép óvatosan bement a tornászra. Előbb bemegyek a kamrába, gondolta magába. Keresi is a kamrát. A tornácon nem volt senki. Végre megtalálja, s megnyitja a kamra ajtót. Látja, hogy mennyi bor meg pálinka van ott. A sok sütemény is mind ott volt. Jó, de jó lesz behúzódni, gondolta. Hívta a farkas komáját azonnal. Oda settenkedtek, most már mindketten, éppen neki kezdtek volna a süteménynek, akkor veszi észre a róka, hogy van ott egy jó fazék töltött káposzta. Oda szól a farkasnak, ezt lesz jó megkóstolni legelébbe. Neki estek hát előbb a káposztának. Aztán vették sorra kalácsot, kürtőst, fánkot, csörögét. Azt mondja a farkas, no, most már koma, róka koma, jó lenne valamit inni is. Csapra ütöttek egy nagy hordót, s neki fogtak az ivásnak. Annyit ittak, hogy végül is berúgtak. Neki kezdtek dudorászni. Egyik jobban ordított, mint a másik. De a rókának mégis volt annyi esze, ha be is volt rúgva, hogy a küszöb alatt váljon egy lyukat, ahol ki tudjon bújni, ha veszedelembe jut. Bent a szobában a vendégek közben megették a levest. Indul a szakácsné, hogy a leves után feltálalja a káposztát a vendégeknek. Mikor megnyitja a kamrajtót, szinte meghal ilyetében attól, amit lát, egy részeg róka, meg egy részeg farkas összeölelkőzve dalol. Szaladt be a vendégekhez, s mondja rémülten, hogy mit látott. Azok nem akartak hinni, azt gondolták a féle lakodalmi tréfa. De egy páran azért mégis kimentek, mire kiértek, a róka nest fogott, s már ki is bújt a lyukon. Csak a farkast lelték ott. Neki! A szegény farkast úgy elverték, hogy csak úgy zörgött a csontja, alig tudott kivászorogni a kamrából. A róka közben szaladt, iszkolt a falu végére, ott lefeküdt egy csomó pozdorjára, s elaludt. Egyszer csak arra ébredt fel, hogy nagyon lögdösi valami. Felnyitja a szemét nagyálmosan, nézi, hogy ki az, hát nicsok a farkas komája. A szegény farkas alig tudott menni a részegségtől, meg attól, hogy minden oldal bordája meg volt dagadva. Jajgatott ugyancsak a rókának. Menni se tudok, azt felelni neki bosszúsan a róka. Mit jajgat? A te csontod csak meg van dagadva, de az enyém lám, mint kívül lóg az oldalomon. Látod, milyen fehér? Azzal mutatja azt a pozdorját, ami ráragadt, ahol aludt. Csak könyörgött a farkas, hogy vegye fel a hátára őt a róka, mert itt lepik meg az emberek, már jönnek is, mondja neki a róka. Hogy vegyelek én fel, mikor látod, hogy az én csontom kívül lóg a szőrömön? Vegyél inkább fel te engem, s vigyél! A bolond farkasnak részeg fővel csak annyi esze volt, hogy mégis neki durálta, magás felvette a hátára a rókát. A róka meg csak vigyorgott magába a farkas hátán, végül is nagy elégedetten dudorászni kezdett. Vert viszi veretlent, vert visz veretlent, azt mondja a farkas. Mit buspogsz te ott a hátamon, róka koma? Azt mondja a róka. Jaj, kedves komám, azt mondom, hogy veretlen visz vertet, veretlen visz vertet. A farkas most már tisztán megértette, hogy mit mond a róka. Akkor már jó messze elvitte volt a rókát, megharagudott hát, s ledobta hátáról a rókát, de úgy, hogy most a róka oldalbordája is megrecsent. Fölugrott mérgesen a róka, neki a farkasnak, csípuhi, zimzum, odahol puha, ne törjön a csontja. Úgy egymásnak akaszkodtak, se láttak, se hallottak, azt se vették észre, mikor a vendégek odaértek. Közrevették, s vitték vissza őket, olyan haddel, hadd lagzira, hogy amíg élnek, megemlegetik.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: A nap lenyugszik csendesen, hegyet, mezőt és síkvizet, borzongva itt hagy s visszaint, hogy holnap újra felragyog.
1: Ámulva néz a föld fia, hogy alkotónk így gondosan kiszabtál törvényt és időt, hogyan kövesse árny a fényt.
0: És míg sötétség leple hull, az égre, mely csendben pihen, a munkaláza elcsitul, a fáradt szív békét keres.
1: Igédnek fénye boldogít, reményben, hitben gazdagít, Atyánk időtlen fényedő, dicsőségednek sugara.
0: Nap ő, amelynek kelte nincs, és nincs nyugvása alkonya, az ő fényében jár a föld, s örökké zengi őt az ég.
1: Urunk, egykor majd minket is ragyogjon át a tiszta fény, s fiaddal, szent lélekkel is zengjünk nevednek éneket. Amen.
0: Nem győzöm csodálni tudásodat, Uram. Uram, te megvizsgálsz és jól ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha fölkelek.
1: Messziről ismered gondolataimat. Szemmel tartod jártomat, keltemet.
0: Jól látod minden utamat, hiszen szavam még el sem éri nyelvemet. Íme te már jól ismered, Uram.
1: Minden oldalról körülfogtál, és kezedet rajtam nyugtatod.
0: Csodálatos ezt tudnom. Oly magasztos, hogy fel sem foghatom.
1: Lelked elől ugyan hová mehetnék? Színed elől hová futhatnék?
0: Ha felszállnék az égbe, te ott vagy. Ha a holtak hazájában pihennék, ott is jelen vagy.
1: Ha felülteném a hajnal szárnyait, és a tenger túlsó végén laknék,
0: oda is a te kezed vezetne, és jobbot tartana engem.
1: Ha azt mondom, sötétség rejtsen el, és boruljon éjbe körülöttem a fény.
0: Neked a sötétség akkor sem lesz sötét, s az éj világos akár a nappal. Sötétség és világosság neked ugyanaz.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Nem győzöm csodálni tudásodat, Uram. Én az Úr, aki a szíveket vizsgálom, és próbának vetem alá a veséket, megfizetek kinek-kinek életmódja szerint. Egész bensőmet te alkottad, anyám méhében te szőttél egybe engem.
0: Magasztallak, hogy oly csodásan alkottál, csodálatos minden műved. Lelkem jól tudja ezt.
1: Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor létrejöttem a rejtek ölén, és megformáltál az anyaföld mélyében.
0: Alaktalan voltam még, de szemeid már láttak engem.
1: És könyvedben írva állt minden napom. Meghatároztad, mielőtt egy is felvírat volna közülük.
0: Gondolataid, Uram, mi mélységesek, és gazdagságok mi mérhetetlen.
1: Ha megszámlálnám, több lenne, mint a homokszem, és ha végére érnék, még akkor is veled volnék.
0: Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat.
1: Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Én az Úr, aki a szíveket vizsgálom, és próbának vetem alá a veséket, megfizetek kinek-kinek életmódja szerint. Benne teremtetett minden, és benne áll fönn minden. Adjunk hálát az Atya Istennek, aki minket arra méltatott, hogy részünk legyen a szentek fényességében.
1: A sötétség hatalmából kiragadott minket, és helyet adott szeretett fia országában.
0: Benne nyertük el vére által a megváltást, bűneink bocsánatát.
1: Ő a láthatatlan Isten képmása, az egész teremtés első szülöttje.
2: Mert benne teremtetett minden a mennyben és a földön, minden látható és láthatatlan.
1: A trónusok és uralmak, a fejedelemségek és hatalmasságok.
2: Általa és érte teremtetett minden, ő előbb van mindennél, és benne áll fönn minden.
1: Ő a testnek, az egyháznak a feje, ő a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy övé legyen az elsőség mindenben.
2: Mert úgy tetszett az atyának, hogy benne lakjék az egész teljesség, és általa békítsen ki magával mindent.
1: Békességet szerezve a kereszten kiontott vére árán, mindennek a földön és a mennyben.
2: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Benne teremtetett minden, és benne áll fönn minden. Abból tudjuk meg, hogy megismertük Krisztust, ha megtartjuk a parancsait. Aki azt mondja, ismerem, de a parancsait nem tartja meg, az hazudik, és nincs meg benne az igazság. De aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes. Innen tudjuk meg, hogy benne vagyunk. Aki azt állítja, hogy benne él, annak úgy kell élnie, ahogyan ő élt.
2: Óvj engem, Uram, mint szemed fényét.
1: Óvj engem, Uram, mint szemed fényét.
2: Szárnyad árnyékában védj meg engem.
1: Mint szemed fényét.
2: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
1: Óvj engem, Uram, mint szemed fényét.
2: Istenünk, művelj hatalmas dolgokat karoddal, szórd szét a kevés szívűeket, és magasztald fel az alázatosakat. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
2: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
2: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
2: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
2: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Istenünk, művelj hatalmas dolgokat karoddal, szórd szét a kevés szívűeket, és magasztalt fel az alázatosakat.
2: Örök atyánknak, akinek irgalma népe iránt magasabb az egeknél, mondjuk újongó szívvel.
1: Örvendezzenek, Urunk, mindazok, akik benned bíznak.
2: Urunk, te nem azért küldted fiadat, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ.
1: Add, hogy dicsőséges halála bennünk bőséges termést hozzon.
2: Te a papokat, Krisztus szolgáit, szent titkait gondnokaivá tetted.
1: Adj nekik hűséges szívet, tudást és szeretetet.
2: Add, hogy azok, akiket önmegtartóztató életre hívtál az égi hazáért,
1: rendíthetetlen hűséggel kövessék fiadat.
2: Te teremtetted az embert kezdettől fogva férfinak és nőnek.
1: Őrizd meg minden családot őszinte szeretetben.
2: Krisztus áldozatával eltörölted az emberek bűnét.
1: Add meg minden meghalt testvérünknek bűnei bocsánatát.
2: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe,
0: de szabadíts meg a gonosztól.
1: Emlékezzél irgalmasságodra, Istenünk, aki jóságosan betöltöd lelki javaiddal az éhezőket. Segíts rajtunk lelki ínségünkben, hogy bővelkedhessünk a te javaidban, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
2: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
2: Áldjon meg benneteket, családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Döntéseink felelőssége és szabadsága. Az ember megteremtésével Isten kockáztatott. Azt kell mondanunk, Isten az emberért kockáztatott az emberrel. Isten és az ember együttesen be van vonva ugyanabba a kockázatos történésbe, és ez az az isteni elkötelezettség. Mondta Harry Bullard Essier.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, a következő egy órában imára hívjuk a kedves hallgatókat, hiszen szentségimádást közvetítünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomból hatáltig. Tartsanak velünk, imádkozzunk ma is együtt.

Urunk Jézus Krisztus! Hálát adok isteni jelenlétedért, hogy szent színed elé járulatok. Én gyenge és gyarló tanítványod. Köszönöm, hogy példát mutattál nekem, azáltal, hogy mindent az Atya akarata szerint cselekedtél. Igent mondtál az Atya akaratának. Köszönöm, hogy meghívtál engem is, hogy igent mondjak neked. Köszönöm, hogy vállaltad értem a küldetést, hogy megismerted velem az Atyát, az Istent, az isteni szeretetet, amelyben részesítettél a te küldetésed által, kényszenvedésed, halálod és feltámadásod által. Köszönöm, hogy te vagy az én megváltóm, hiszen tudom, hogy egy ember által jött a halál a világba, és egy ember által jött az élet a világba, az én életemben, az én szívemben. Köszönöm, hogy arra buzdítasz és figyelmeztes a te missziós utaidon, de legfőképp az elsőt juttattad eszembe, hogy megtérjek, hogy hozzád térjek, hogy a tiéd lehessek. Bánjam meg minden bűnömet, elszakadva tőled, elfogadjam az életet, a tőled kapott életet, szabadságot. Köszönöm, hogy missziót adtál az én számomra is, és emellé a szent lelkedet adtad. Kísérjen, bátorítson és erősítsen, hogy én is megmerjelek vallani az emberek előtt, és hirdessem a bűnösöknek a megtérést, a bűnbánatot, hogy ők is részesülhenek a te kegyelmedből, amelyet megszereztél mindnyájunk számára, minden egyes gyermeket számára, akiért feláldoztad életedet, hogy mi élhessünk veled és általad. Köszönöm ezt a nagy ajándékot, hogy veled és általad élhetek és munkálkodhatok a te szőlősödben. Amen. Amen.

Köszöntelek, élő Jézus Krisztus, itt az oltári szentségben. Hálás szívvel térdelek előtted, Uram, a te szent jelenlétedben, és hálát adok neked, Uram, azért, hogy itt vagy, köztünk vagy, hogy szeretsz bennünket, és hálát adok, Uram, minden küldetésért, hiszen valamennyünknek küldetést adtál, meghívtál arra, hogy téged kivigyünk a világba, hogy a te szeretetedet hordozzuk, hogy meglássák az emberek rajtunk, hogy a te tanítványaid vagyunk. Hiszen küldted a te tanítványaidat, Uram, erőt és hatalmat adtál nekik, hogy menjenek és gyógyítsák a betegeket, üzzék ki az ördögöket, és hirdessék az embereknek, hogy elközelgett Isten országa. Uram Jézus, vágyik a szívünk valamennyünknek, hogy még mélyebben megtapasztaljuk Isten országát, azt a békét, azt a szeretetet, azt az örömet, amelyet a te közelségedben élünk meg. De új parancsot adtál a tanítványaidnak, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Uram, ezt a szeretetet szeretnénk bevinni családjainkba, munkahelyeinkre. Tehát küldesz te, Uram, hogy a te végtelen szeretetedet hordozzuk, hiszen a szeretet mindent legyőz. Áldj meg, Uram, minden embert, hogy felismerje a küldetését, hogy elfogadja, és irántad való szeretetből, de embertársaik iránti szeretetből is végezzék azt a munkát, amire meghívtál, Uram. Mert azt mondtad, hogy sok az aratni való, de kevés a munkás. Kérlek, Uram, nyisd meg a szíveket, hogy felismerje mindenki azt a küldetést, amit te kijelöltél a számára, és azt szeretettel végezze. Áldott legyen ezért a te drága szent neved most és mindörökké. Amen. Amen.

Úr Jézus Krisztus, megváltó Istenem, Te, aki jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben, akinek szent színe előtt térdelhetek és hódolhatok, köszönöm, Uram, a Te jelenlétedet, hogy élő valóság vagy. Köszönöm, Uram, hogy színed elé járulhatok, hogy hálámat és köszönetemet kifejezhetem. Hiszen, Uram, Te ismered minden gyengeségemet, minden gyarlóságomat, és mégis megbízol bennem. Megbízol bennem olyannyira, Uram, hogy gyereket, családot bíztál rám. Megbízol bennem olyannyira, Uram, hogy szolgálatra hívtál el. Szeretett szolgálatra. És való igaz, Uram, hogy nem az alkalmasokat hívod el, hanem a meghívottakat teszed alkalmassá. Hiszen nekem sem tudásom, sem képességeim nincsenek, Uram, arra, hogy szolgáljalak téged. Te teszel képessé, Uram, a te szent lelked által. Hálát adok neked, Uram, minden szolgálatomért, amit veled, benned és általad tudok véghez vinni. Köszönöm neked, Uram, hogy a templomból kilépve missziós területen vagyok, hogy számtalan lehetőségem van, hogy szolgáljalak téged. Hálát adok neked, Uram, minden egyes szolgálatért, minden lehetőségért, és köszönöm neked, Uram, hogy nem saját erőmre, saját okosságomra kell támaszkodjak, hanem Te ott vagy mindig nekem. Mindig mutatod, hogy mit, hogyan, mikor. Legyen áldott a Te szent neved, Uram Istenem, hogy munkás lehetek a Te szőlős kertedben. Legyen áldott a Te szent neved minden tevékenységért, amit érted és veled együtt teszek meg. Dicsőség neked, Uram, most és mindörökké. Amen. Amen.

Igen, Urunk Jézusunk, a te neved édesebb mindenek felett. Hiszen oly sokszor megtapasztalhattuk, hogy a te nevednek, a te jelenlétednek mekkora hatalma van az életünkben, a bűneink, a tévedéseink fölött. Köszönjük, hogy oly sokszor megtapasztalhattuk, és megtapasztalhatunk fizikai és lelki gyógyulásokat életünkben. Köszönjük, Urunk, az egyházat, amelyet a te szent lelked formált, alakított és tartott meg több mint 2000 éven keresztül. Köszönjük, Urunk, hogy te tartod meg a te szent lelked által az egyházat és az egyházunkat. Ezt az egyházat, ahová tartozunk mindannyian a te kegyelmedből. Köszönjük, hogy a te gyermekeid lehetünk. És köszönjük, hogy a te családodhoz tartozhatunk. Hálát adunk minden egyházközösségért, egyházközösségért. Hálát adunk a pápánkért, a bíborosokért, püspökeinkért, papjainkért. Hálát adunk kispapjainkért is, Uram, hogy te rendelsz ki papi és szerzetesi hivatásokat. Köszönjük, hogy eszközeid ők abban, hogy mi még jobban megismerjünk téged, hogy mi hozzád közelebb kerülhessünk. Én hálát adok, Uram, a szentségekért. Hálát adok minden szent miséért, szent áldozásért, szent gyónásért. Hálát adok, Uram, hogy vágyat adtál a szívembe, hogy igent mondjak erre, ezekre az ajándékokra. És köszönöm, Uram, hogy te tartod meg a te szent lelked által egyházunkat, egyházközösségeinket. És hogy te adsz kitartást, hűséget és vágyat a mi szívünkbe, hogy mindig keressük a te jelenlétedet, a te közelségedet. Amen. Amen.

Köszöntelek, Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönöm, Jézusom, a te élő jelenlétedet. Azt a jelenlétet, amelyben én teljesen kicsiny lehetek, és így megtapasztalhatom a te hatalmasságodat és nagyságodat. Vágyunk erre a jelenlétre, Uram. Én, mint személy szerint, nagyon vágyom erre a jelenlétre, ahol én teljesen kicsi lehetek, hogy te bennem és bennem növekedj. Köszönjük a te szent lelkedet, amelyet kiárasztod erre a közösségre, és mindnyájunkra, akik vágyunk rá, és kinyissuk a szívünket, és befogadjuk, hogy te munkálkodjál a mi életünkben és a mi szívünkben. Köszönjük, Szentlélek, Úristen, hogy te átalakítod a mi gondolkodásunkat, a mi érzelemvilágunkat, a mi magatartásunkat, hogyha mi igent mondunk és hagyjuk. Köszönjük meg, hogy soha nem unsz meg, és soha nem szűnsz meg munkálkodni bennünk. És köszönöm, Uram Jézusom, hogy a te szent lelkedet kiárasztod papjaidra. Felkented és megáldod őket, hogy a te szolgálatodban lehessenek, és a mi szolgálatunkban. Köszönöm, hogy általuk szentségekhez járulhatunk. Köszönöm, Uram Jézusom, hogy papjaid által megtapasztalhatjuk és hallgathatjuk az örömhírt, amelyet sugalsz és kimondottál nekünk, hogy elközeleg a mennyek országa, és már itt a földön elkezdődött. Köszönöm, Uram Jézusom, hogy papjaid bátoríthatnak minket, kísérhetnek minket a lelki életünkben és lelki utunkon. De áld meg azokat a papokat is, akik eltévejedtek, akik elfordultak a te igazságodtól, mert becsapta őket a gonosz. És bocsásd meg nekünk, Uram, ha mi ezért őket megítéljük, és nem imádkozunk eleget értük. Jöjj segítségünkre, és jöjj segítségünkre, Uram, hogy benned is általad azt a szabadságot át tudjuk venni, amely szabadságot te kivívtál életed által. Áldunk és magasztalunk mindezért, Uram, most és mindörökkön örökké. Amen.

Köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, hogy a Te hűséged mindörökké megmarad. Hálát adok, Uram, ezért a hűségért, amelyel minden időkben gondoskodsz, hogy az örömhír terjedjen. Köszönöm, Uram, a mai kor eszközeit, az írott sajtót, a hírportálokat, a médiát, köztük a Mária Rádiót, hogy olyan eszközök, amelyeken keresztül eljuthat az örömhír olyan hajlékokba, olyan embertársainkhoz, akik ágyhoz, házhoz kötöttek. Köszönöm, Uram, hogy erre engem is meghívtál. Uram, én nagyon hálás vagyok. Mindazért, amit tettél az én életemben, és ahogy formáltál. Köszönöm, Uram, a rádiónak, a Mária Rádiónak a missziós munkáját, minden munkatársamat, akikkel nap mint nap együtt dolgozhatunk, hogy a Te országod épüljön. Minden önkéntest, Uram, akik önzetlenül Téged szolgálnak. Hálát adok, Uram, az ők munkájukért, önfeláldozásukért. Köszönöm, Uram, hogy rajtunk keresztül a világba kihirdethetjük, kikiálthatjuk, hogy a mi Istenünk a szeretet Istene. Kikiálthatjuk veled együtt, hogy az az én eledelem, hogy teljesítem Atyám akaratát. Amen. Amen.

Hálát adok azért, Uram, hogy a te kegyelmed megtartott, és megtart. Köszönöm, hogy hozzád tartozhatom. A tiéd lehetek, és a tiéd is akarok maradni. Hálát adok, Jézusom, az életem legnagyobb, legnehezebb próbatételét. Köszönöm, Jézusom, hogy nehézségen keresztül vittél magadhoz közelebb. Köszönöm, Uram, azt a testvért, aki megmutatta a közösséget, elhozott a közösségben, és itt a közösségben, az életől élek közösségben találtalak meg, Uram. És köszönöm mindazt, amit végbe vittél bennem. Köszönöm, hogy a Szentlélek által újjá formáltál, újjá alakítottál, új szívet adtál, és megmutattad, Uram, a te szent lelkednek erejét. Megmutattad azt az életet, amely csak veled, benned és általad van a lélek erejében. Hálát adok, Jézusom, minden egyes testvérért, ahol ezek a közösségek megalakultak a te lelked által. Köszönöm a szemináriumokat, köszönöm, Uram, az elmélkedéseket, a tanításokat, mert ezek által kerülhettünk hozzád közelebb, hogy megismerhettük az igazságot, és az igazság szabaddá tesz bennünket. Hálát adok, Uram, azokért a testvérekért is, akik beiratkoztak a szemináriumban, és elkezdték, Uram, veled, hogy téged még mélyebben megismerjenek, megszeressenek. Áld meg testvéreinket, Uram, adj kitartást, adj nyitott szívet, Uram, hogy be tudják fogadni a te lelkednek ajándékait, kegyelmeit, hogy veled, benned és általad ők is az örömhír hirdetői legyenek. Hálát adok, Jézusom, azért, hogy felkentél mindnyájunkat, hogy téged vigyünk a világban, hogy az örömhír hordozói legyünk és tanúságot tudjunk tenni Jézus Krisztusról, hogy te vagy a feltámadt Krisztus, te vagy az, aki boldoggá és szabaddá tudsz tenni bennünket. Én hálatál szívvel köszönöm, Uram, hogy szeretsz, szeretett gyermekeid vagyunk, megváltottak. Köszönjük, hogy továbbra is megáldasz bennünket, hogy hittel, erővel és hatalommal tudjunk szolgálni a közösségeinkben a te dicsőségedre, és hogy megerősödjön a közösségünk, hogy téged továbbra közvetítsünk. Amen.

Drága szerető Jézusom, te, aki itt ebben a drága oltári szentségben jelen vagy, te, aki irgalmasan lehajolsz hozzánk picinypor szemekhez, mindazokhoz a szívekhez, amik megnyílnak a te szereteted előtt, hogy betöltsél bennünket, és képessé tegyél olyan áldozatokat meghozni, amire a magunk erejéből még álmodni sem mernénk. Köszönjük, Jézusunk, hogy kiárasztott szent lelkedet minden egyes hajlékra és minden egyes olyan emberre, aki vágyja a te jelenlétedet. Köszöntünk tégedet körünkben is. Kérünk, hogy ne a bűneink szerint ítélkezzél fölöttünk. Hisz látod, hogy gyengék vagyunk, és olyan sokszor elesünk. De Istenem és Jézusom, a te tanítványaid is gyengék voltak, tudatlanok, és mégis megbíztad őket, hogy menjenek a világba, és hirdessék az evangéliumodat, a te örömhíredet alkalmas és alkalmatlan időkben. Én most, Uram, áldásodat kérem minden egyes misszionáriusra, aki elköteleződött ebben a hivatásban, aki felvállalja, hogy üldöztetésben, ínségben, mostoha körülmények között teszi a dolgát, elvisz téged, hogy megismertessen messze világokban, népek között, hogy elvigye azt az örömhírt, amit te szét akartál a világban hirdetni, hogy van remény, hogy van túlvilág, és van olyan haza, ahova te hazavársz, hogy minden akadályt le lehet győzni te veled és általad, hogy azok, akik te hozzád tartozunk, azoknak nincs lehetetlen, mert te erőt adsz, te szavakat adsz az ajkunkra, te szent lelked által megvilágosítasz és bölcsességgel látsz el. Te látod, Istenem, minden egyes megtérést, minden egyes meghívást, minden egyes tért hajlítást, minden egyes szabadulást. Hálásan köszönünk neked, Uram, hisz ezt te viszed véghez. És köszönöm, hogy ezekért nem az itteni életbe kapjuk meg a jutalmat, és kapják meg mindazok, akik munkálkodnak a te szőlősödben, és teszik a dolgukat csendben, alázattal, türelemmel és buzgósággal, hanem kincseket gyűjthetünk a mennyben, ott, ahova hazavársz, hisz van remény, van élet a halálon túl, és az örök életben ott van az igazi hazánk. Áldom és magasztalom a te szent nevedet, Uram. Minden egyes emberért, aki szolgál téged, aki családokban meg életével megmutatja és tükröt tart,
hogy felismerhessenek téged, bennünk, akik követünk téged, és megkívánhassák, hogy követőid válhass, követőiddé válhassanak, megszeressenek, és imádhassanak velünk együtt. Amen.

Köszöntelek, drága Jézusom, a legméltóbb oltári szentségben. Köszönöm, hogy jelenléted fényt ad a mi életünknek. Hálát adok minden olyan testvérért, aki a missziós munkában téged hirdethet. Jézusom, hálatelt szívvel térdelek itt előtted, és köszönöm, hogy te feladatot adsz, kiválasztasz, megjelölsz, és keresztségünk által hozzád tartozhatunk. Köszönöm azokat a testvéreket, akik fáradtságot nem ismerve téged, a te örömhíredet hirdethetik. Köszönöm, hogy nem érdemeink szerint válogatsz, de szent lelkedet kérve megvilágosítod az elménket, cselekedeteinket. És köszönöm, hogy fényként előttünk állsz, hogy a te példádat követve tudjunk az emberek között jelen lenni. Köszönöm, hogy a te békédet árasztod a szolgálatban levő testvérekre, hogy a szeretetedből tőled tanulhatnak és tanulhatunk. Köszönöm, hogy a béke és az öröm hírét vihetik az emberek közé. Áldunk és magasztalunk azért, hogy a te jelenléted járja át a lelküket, a lelkünket és cselekedeteinket, hogy kit-kit, ahová helyeztél, ott tudjanak szolgálni, megmutatni a legkisebb család, a családi körben, a munkahelyeinken, a kis közösségeinkben szolgálhassanak, és téged, rólad tegyenek tanúságot. Áldunk és magasztalunk mindazért, a küldetésért, és azért, hogy hűségesen mellettünk állsz, a misszióban tevékenykedő testvéreink mellett állsz, és a te jelenléted dicsülhet meg munkájuk által. Amen.

0: kenyeret adtál nekik a mennyből.
1: Minden gyönyörűséggel teljesen.
0: Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, te ebben a szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Hadd kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és

kedves hallgatóink, lassan búcsút veszünk a Sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templomtól, ahonnan az elmúlt egy órában a szentségimádást közvetítettük. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további áldott, szép estét kívánok mindannyiuknak. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, a következő közel 20 percben a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallhatják a magyar nemzetért.

Dicsétessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az Erdélyi Mária Rádió Nagyváradi stúdiójából imádkozzuk!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: korunkban a család is áldozatul esett a társadalom, a kultúra és egyéb intézmények széleskörű, mély és gyors átalakulásának. Sok család mégis úgy él ebben a helyzetben, hogy hű marad azokhoz az értékekhez, amelyek a család intézményének alapját képezik. Más családok bizonytalanná és zavartá válnak, amikor kötelességeikkel szembesülnek, vagy éppen kételjeik vannak. Netán tudatlanok a felül, mi a házasság és a család élet végső jelentése és igazsága. Megint más családokat különböző igazságtalan helyzetek akadályoznak meg abban, hogy alapvető jogaikat gyakorolják. Az egyház most újra nagy szükségét érzi annak, hogy az evangéliumot hirdesse, vagyis a jó hírt mindenkinek megkülönböztetés nélkül, különösen pedig azoknak, akik késztetést éreznek a házasságra, és készülnek rá, és minden házastársnak és szülőnek a világon. Az egyház mélyen meg van győződve arról, hogy csak az evangélium elfogadásán keresztül teljesülhetnek azok a remények, melyeket az ember oly jogosan táplál a házassággal és a családdal kapcsolatban. A házasságot és a családot Isten hozta létre a teremtéskor. Belső elrendelésük, hogy Krisztusban nyerjék el beteljesülésüket. Szükségük van az ő kegyelmére, hogy a bűn által ejtett sebek begyógyuljanak, és visszatérhessenek saját elvükhöz, vagyis Isten elrendelésének eredeti, teljes tudatosságához és nélkülözhetetlen beteljesedéséhez.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, nemzetünk megújulásáért imádkoztunk az Erdélyi Mária Rádió nagyváradi stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
8: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
8: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mély.

0: és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
2: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Ditróban a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Ó, atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiad Jézus szent emlékét, igéjének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hív szolgákat a te irgalmasságot kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Ma esti műsoromban szeretnék egy pár gondolatot megosztani a mai ünnepről. Rózsafűzér királynője október hónapjában különösen is közel érezzük magunkhoz a szűzanyát. A templomokban, otthonainkban, családi közösségeinkben egyre gyakrabban hangzik fel az ismerős imádság, hogy üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Egy-egy rózsafűzér szem végig csúszik az ujjak között, talán egy idős asszony kezében, talán egy édesanya kezében, aki gyermekeért imádkozik, talán egy beteg ember kezében, aki már alig tud mást mondani, talán egy férfi kezében, aki életének nehéz időszakában fedezte fel újra az imádság erejét, és talán most, miközben hallgat bennünket, valaki éppen előveszi a rózsafűzérét. Nem nagy dolognak tűnik, csak egy kis kereszt, néhány szem, egy imádság, és mégis hány életet tartott már meg a rózsafűzér, hány könycsepp hullott rá, hány beteg ágy mellett mondták, hány temetés után szorították erősen a kezükben, hány gyermekért, házastársért, unokáért, papért, családért, nemzetért és a békért imádkozták, és a rózsafűzér nem egyszerűen egy imafűzér, a rózsafűzér Mária iskolája. Amikor imádkozzuk, Máriával együtt nézzük Jézus Krisztust. Október 7-én ünnepeljük a rózsafűzér királynőjét. Ez az ünnep különösen is arra hív bennünket, hogy újra felfedezzük a rózsafűzér szépségét és erejét. A rózsafűzér középpontjában nem Mária áll Jézus nélkül. Éppen ellenkezőleg, a rózsafűzér Krisztus központú imádság. Mária kezét fogva vezet bennünket Jézushoz. Amikor azt mondjuk üdvözlégy Mária, akkor valójában újra és újra kimondjuk Jézus nevét. A rózsafűzér minden titka Jézus életére irányítja tekintetünket. Jézus megszületik, Jézus meghirdeti Isten országát. Jézus szenved, Jézus meghal értünk, Jézus feltámad, elküldi a szent lelket. És Mária ott van mellettünk, hogy segítsen bennünket mindezt, nem csak elmondani, hanem szívünkben szemlélni. A fiatal fiú tehetséges, lassan eltávolodott Istentől. Új barátok, új környezet vette körül. Az édesanyja sokszor próbált vele beszélni. Fiam, ne felejtsd el Istent. A fiú ilyenkor csak legyintett. Anya, ne aggódj, értem, jól vagyok. Az édesanyja azonban nem vitatkozott. Nem prédikált, nem erőltetett semmit, csak esténként elővette a rózsafűzérét és imádkozott. Minden este ugyanazért a fiúért. Az évek teltek. A fiú egyszer nagyon nehéz helyzetbe került. Olyan döntés előtt állt, amely alapvetően megváltoztathatta volna az életét. Azon az éjszakán egyedül volt, nem tudta, mit tegyen, és egyszer csak eszébe jutott az édesanyja, eszébe jutott a régi ház, az édesanyja keze és a rózsafűzér. Másnap felhívta az édesanyját. Igen, hosszú csend következett. Aztán a fiú csak ennyit mondott: anya, imádkozol még értem? Az édesanyja szeméből könnyek hullottak: minden nap, fiam. Akkor talán még nincs minden elveszve. Az anya imádsága sokszor akkor is utat talál a gyermekhez, amikor az anya szavai már nem érnek el hozzá. Talán van közöttünk olyan édesanyja, aki most egy gyermekért imádkozik. Talán egy fiúért, talán egy lányért, egy unokáért. Ne csüggedjen, vegy elő a rózsafűzért, és mondja: Mária, én már nem tudok mit tenni, most rád bízom magam. Van egy szép kép a rózsafűzérről, olyan, mint egy kötél, amely Isten kegyelméből az ég felé kapaszkodó ember tart a kezében. Amikor az élet viharos, megkapaszkodunk benne. Amikor meghal valaki, megkapaszkodunk benne. Amikor betegek vagyunk, megkapaszkodunk benne. Amikor nem tudjuk, mit hozon a holnap, megkapaszkodunk benne.
és amikor öröm ér bennünket, akkor is megkapaszkodunk benne. Mert a rózsafűzér nem csak a szomorúsági mája, a rózsafűzér az egész életi mája. Öröm és fájdalom, születés és halál, remény és könny, nagypéntek és húsvét. Kis szemek a tenyeremben csendes imáké jelente. Egy-egy szem és egy-egy szó mögötte a mennyország. Mária, te fogd a kezem, ha elfárad bennem a lélek. Ha nem látom már az utat, vezess engem Jézushoz. Ha gyermekem messzetéved, ha könny szökik két szemembe, rózsafűzér légy mellettem. Mária, őt rád bízom. Az élet este lesz már, s elcsendesül körülöttem. Legyen akkor utolsó szavam, Jézus, Mária.

szűz leány, gyönyörű szép virág, nem sokáig lát már téged a világ. Ó, mi pompás szépséged, én tiszta jegyesem, ki nem fejezik azt szavak vagy számok, mi drága szűzi tiszta virágod. Semmi nem szennyezi be fényességedet, mely erős, bátor és legyőzhetetlen. Maga a déli napfénye elsötétül a szűzi szív mellett. A szüzességnél nagyobb dolgot nem látok. Istennek szívéből származik a virágod. Ó, hallgatak szűz illatos rózsaszál, bár itt a földön sok kereszt vár. De szem nem látta, emberi értelem fel nem foghatja, míg nagy az égben a szüzek jutalma. Ó, szűzleány, ó, fehér lilion, virágot te csak Jézusnak nyitod, szívednek tiszta kelyhében megpihen Isten kedvére. Ó, szűzleány, himnuszot senki el nem énekli, dalodban Isten szeretete rejlik. Nem értik még az ég angyalai sem, amit egy szűz az Úrnak énekel. Ó, szűzleány, édeni virágod, a világ minden fényén túlragyog. S ha nem is ért meg ez a világ, előtted alázatosan meghajtja homlokát. Bár a szűz útja tövises, élete keresztekkel telehintett, nánálnál senki sem erősebb, meg nem törik, le nem győzheted. Ó, szűzleány, földi angyal, híred száll az egész egyházban, a tabernákulum előtt őrt állsz, és mint egy szeráv, egészen szeretetté válsz.

Kedves Mária Rádió hallgatók, talán nincs szebb látvány, mint amikor egy család együtt imádkozik. Nem kell hozzá különleges hely, lehet egy konyhasztal mellett, lehet egy beteg ágy körül egy autóban utazva, templomban, nagymama szobájában. A gyermek talán még nem tudja szépen mondani az imákat, de hallja. És amit gyermekkorban hall, sokszor évtizedek múlva is visszatér a szívébe. Talán lesz olyan éjszaka az életében, amikor már nem emlékszik sok mindenre. De egyszer csak eszébe jut, édesanyám mindig így imádkozott, és elkezdi, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, aztán üdvözlégy Mária. És a régi imádság újra életre kell. Ezért is fontos, hogy a rózsafűzér ne vesszen ki családjainkból. Mert lehet, hogy amit ma egy gyermeknek megtanítunk, az lesz számára holnapra a kapaszkodó. Egy idős asszonról mesélték, hogy egész életében magánál hordta a rózsafűzérét. Amikor meghalt, a családja a kezébe tette. Az egyik unokája megkérdezte, miért kell a mamának a rózsafűzér még akkor is? A nagypapa ezt válaszolta, mert ő egész életében Mária kezét fogta. Mi pedig most is úgy szeretnénk, hogy Mária fogja az ő kezét. És milyen szép kép. Talán a halál órájában már nem tudunk hosszú imákat mondani. Talán csak egyetlen szó marad, Mária. És talán éppen ez a szó lesz az utolsó kapaszkodónk. A rózsafűzér sok család számára nem pusztán egy imádság tárgya. Volt idő, amikor titokban imádkozták. Volt idő, amikor papokat, szerzeteseket, üldözött keresztényeket erősített. Sok erdélyi család történetében is ott van a rózsafűzér, nagymamák és nagypapák kezében, háborús időkben, kommunizmus idején, betegségekben, nehéz családi helyzetekben. És amikor nem volt más, csak a hit és az imádság, akkor a rózsafűzér ott maradt. Ezért ma, amikor kezünkbe vesszük, gondoljunk azokra is, akik előttünk imádkozták. Talán ugyanazt a mi atyánkot mondták, amit mi, ugyanazt az üdvözlégyet, ugyanazt a reményt hordták a szívükben. Isten nem hagy el bennünket. Mária nem elvesz bennünket Jézustól, Mária Jézushoz vezet. Ezért mondja a szívünk, Mária rózsafűzér királynője, könyörög érettünk. Királynő vagy, mert Isten kegyelméből részesedsz fiat királyságában. Királynő vagy, mert anyai szeretettel hordozod gyermekeidet. Királynő vagy, mert a szenvedők mellé állsz. Királynő vagy, mert a megtérő bűnösnek reményt adsz. Királynő vagy, mert az egyház anyja vagy. És királynő vagy azok számára is, akik egyszerűen csak azt mondják, Mária, segíts!

Velem vagy jó szűzanya. Átölelsz, rám hajósz, éjjel-nappal erőt adsz. Te vagy a menedékem, a fájdalmamban segítségem. Ó, szűzanyám, állj mellettem, a kezemet ne engedd el. Kétségbe esni ne hagyj, szívembe békességet adj. És ha eljön az óra, ha indulok a nagy útra, térden állva, leborulva, szent nevedet magasztalva sóhajtom ki lelkemet. Szűz Mária, égi anyám, ó, hallgass meg az én imám. Hozzád szólok, benned bízva, szomorúak nagy vigasza. Sok bánat a földi éltem, segíts nekem elviselnem. Nyújtsd ki mennyből szent kezedet, segíts vinni keresztemet. Kérd érettem szent fiadat, tudom jól, hogy te rád hallgat. Hallgass meg kérésemet, hogy dicsérjem szent nevedet, és fogadd el az én imám, Szűz Mária, édesanyám.

Kedves Mária Rádió hallgatók, most, ha melletted van a rózsafűzér, vedd a kezedbe, ne siess, ne akart gyorsan elmondani, csak tartsd. Érezd a kis szemeket, és gondolj arra, hogy minden egyes szem, egy-egy imádság, egy ember, egy családtag, egy seb, egy öröm, egy kérés, egy köszönet. Talán van valaki, akit már régóta nem tudsz elengedni, addod a Máriának. Talán van valakinek meg kell bocsánatot, akinek meg kell bocsánatot, bocsátanod, addod a Máriának. Talán van gyermeked, akit féltesz, addod a Máriának. Talán beteg vagy, talán félsz a jövőtől, addod a Máriának, és mondd, édesanyám, én már nem tudom egyedül hordozni, vidd Jézus elé. A rózsafűzér egyik nagy titka éppen az, hogy egyszerű. Nem kell hozzá teológiai diploma. Nem kell hozzá különleges képzettség, nem kell hozzá tökéletes lelki állapot, csak egy nyitott szív. Lehet fáradtan imádkozni, lehet könnyek között imádkozni, lehet örömben imádkozni, lehet úgy imádkozni, hogy közben elkalandozik a figyelmünk, és újra visszatérünk. Mária nem azt kéri tőlünk, hogy tökéletesek legyünk, azt kéri, jöjjünk hozzá, és ő majd tovább vezet Jézushoz. 50 kis szem, 50 halk sóhaj, 50 óta menj felé. Ha elfárad a földi vándor, Mária hajol fölé. Egyik szem a gyermekemért, másik szem a holnapért, harmadik egy beteg szívért, negyedik a békéért. És amikor már nincs több szavam, csak a könnyem hull csendesen, Mária, te mondd el helyettem, fiam, őt én szeretem. Kedves hallgatók, ma különösen fontos, hogy a rózsafűzérrel imádkozzunk a békéért. Békéért a világban, háborúkban, családjainkban, házastársak között, szülők és gyermekek között, nemzedékek között, békéért a saját szívünkben, mert a világ békéje sokszor ott kezdődik, ahol egy ember letérdel és azt mondja, Uram, kezdj el bennem békét teremteni. A rózsafűzér imádkozása közben talán nem változik meg azonnal a világ, de megváltozhat a szívünk. És a megváltozott szívű ember másképpen beszél, másképpen néz a másikra, másképpen bocsát meg, másképpen szeret. Így válik a rózsafűzérből béke. Rózsafűzér királynője, édesanyánk és oltalmazónk, taníts meg bennünket imádkozni, taníts meg bennünket csendben maradni, taníts meg bennünket Jézusra figyelni. Amikor félünk, légy mellettünk, amikor betegek vagyunk, légy mellettünk, amikor gyászolunk, légy mellettünk, amikor gyermekeinkért aggódunk, légy mellettünk, amikor családunk széthullani készül, légy mellettünk. Amikor hitünk meggyengül, fogd meg a kezünket, és amikor már nem találjuk az utat, vezess bennünket fiathoz. Rózsafűzér királynője, imádkozz értünk, imádkozz családjainkért, imádkozz gyermekeinkért, imádkozz a betegekért, a magányosokért, az idősekért, az egyházért, népünkért, békéért. Imádkozz értünk, most és életünk utolsó óráján. Kedves Mária Rádió hallgatók, amikor ma este elcsendesedünk, vegyük elő a rózsafűzért, lehet, hogy régi, lehet, hogy kopott, lehet, hogy egy nagymamától örököltük, lehet, hogy valaki ajándékba adta, lehet, hogy évek óta ott van a fiókban, vegyük elő, mert lehet, hogy éppen most van rá szükségünk. És miközben az ujjak között végigfutnak a kis szemek, ne feledjük, nem egyedül imádkozunk, Mária velünk imádkozik, és Mária mindig Jézushoz vezet. Talán ezért olyan szép a rózsafűzér, mert amikor már nem tudjuk, hogy mondjuk el Istennek a fájdalmunkat, a rózsafűzér megtanít bennünket újra kimondani, legyen meg a te akaratod. Amikor félünk, azt mondja, ne félj, amikor sírunk, nem vagy egyedül, amikor elveszítjük a reményt, nézz Jézusra, és amikor eljön életünk utolsó órája, talán már csak ennyit tudunk mondani, üdvözlégy Mária,
és hisszük, hogy az a szerető édesanyja, akit egész életünkben segítségül hívtunk, akkor sem hagy magunkra. Rózsafűzér királynője, könyörög érettünk. Édesanyánk, vezess bennünket Jézushoz.

boldog asszony anyánk, te mennybe felvétettél, így Istennek örökre szolgálója lettél. Te alázatos voltod, soha el nem dobtad így a mennyben, királyné koronát nyertél. Ott foglalsz helyet a király oldalán, ezért szavad nála nagy. Mint közben járót téged választunk, és esedezve kérünk, könyörög érettünk, hogyha könnyeid által már fiaid lettünk, az oda vezető útról soha le ne térjünk. Hallgassunk szavadra, hisz tudjuk, hogy segítesz te nekünk, égi édesanyánk, égi nagy pátronánk. Amen.

Kedves Mária Rádió hallgatók, magyarok nagyasszonya ünnepe is van a holnapi nap folyamán. Vannak ugye nevek, amelyeket nem csak kimondunk, hanem szívünkben is hordozunk. Vannak ünnepek, amelyek nem csak egy liturgikus napot jelentenek számunkra, hanem összekapcsolják a múltat, a jelent és a jövőt, és ilyen ünnep számunkra magyarok nagyasszonya. Ez nem csupán egy megszólítás, ez egy hitvallás, magyarok nagyasszonya, körögyörög érettünk. Tehát annak a hitnek a megvallása, hogy egy nép életében is ott lehet Isten gondviselő szeretete, hogy a történelem viharaiban sem vagyunk egyedül, hogy amikor egy nemzetnek nincs ereje, akkor is lehet reménye, és hogy amikor mi már csak annyit tudunk mondani, édesanyánk segíts, akkor Mária szeretettel visz bennünket fia Jézus elé. A magyarok nagyasszonya iránti tiszteletünk egyik legmélyebb gyökere Szent István királyhoz kapcsolódik. A hagyomány szerint a király élete végén, amikor elveszítette fiát Imre herceget, különösen is megtapasztalta emberi kiszolgáltatottságát, az ország jövője bizonytalanná vált, az apa elveszítette gyermekét, a király elveszítette örökösét, és Szent István ekkor nem önmagába kapaszkodott, hanem Istenhez fordult. A magyar nép hagyományában úgy él ez a felajánlás, hogy István király országát és népét Szűz Mária oltalmába ajánlotta, ezért lett Mária számunkra magyarok nagyasszonya. És milyen mély üzenet van ebben? Egy országot nem csak törvényekkel lehet vezetni, egy népet nem csak erővel lehet megtartani, egy nemzet jövőjét nem lehet pusztán emberi számításokra építeni. Szükségünk van Istenre. Szükségünk van arra az édesanyai közbenjárásra, amely Máriában különösen is megmutatkozik. És amikor azt mondjuk magyarok nagyasszonya, nem azt mondjuk, hogy más népeknél fontosabbak vagyunk. Nem azt mondjuk, hogy Isten jobban szeret bennünket más népeknél. Keresztény ember nem így gondolkodik. Minden nép Isten gyermeke, minden ember Isten teremtménye, de nekünk megadatott egy saját történelem, egy anyanyelv, egy kultúra, egy nép, amelyhez tartozunk. Ezért nekünk különösen is feladatunk, hogy Isten előtt hordozzuk népünket. A magyarok nagyasszonya ünnepe ezért nem a mások ellen való büszkeség ünnepe, hanem a hála, az alázat és a felelősség ünnepe. És Erdélyben különösen közel érezzük Máriát. Talán számunkra különösen is ismerős ez a megszólítás, hogy nagyasszonyunk, mert itt Erdély földjén a Mária tiszteletnek évszázados hagyománya van. Csíksomjó hegyeik között, falvaink régi templomaiban, útszéli keresztek és Mária szobrok előtt, a zarándokok énekeiben, az idős nagymamák rózsafűzérében, az édesanyák imádságában. Ott van Mária, és talán nincs is olyan erdélyi magyar család, amelynek történetében ne lenne valamilyen Mária emlék, egy búcsú, egy zarándoklat, egy régének, egy rózsafűzér, egy kép a falon, de egy nagymama, aki mindig azt mondta, fiam, bízd a szűzanyára. Talán sok hallgatónk él ma távol attól a helytől, ahol született. Talán valaki más országban dolgozik. Talán valaki Budapesten, Németországban, Angliában, Ausztriában, messze az erdélyi hegyektől is, amikor meghallja magyarok nagyasszonya, talán eszébe jut egy templom, egy harangszó, egy édesanya hangja, egy régi temető, egy búcsújárás, egy gyermekkor, mert a hit sokszor összekapcsolja bennünk azt, amit az élet szétszakított, és Mária olyan, mint egy édesanya, akihez hazatérhetünk mindig. Kedves Mária Rádió hallgatók, a legnagyobb örökség, hogy mit hagyhatunk gyermekeinkre, házat, pénz, földet, emléket, igen, de van valami, ami mindezeknél nagyobb, az a hit. Egy nagymama talán nem tud sok mindent hagyni az unokájára, de ha megtanítja neki, üdvözlét Mária, akkor olyan kincset adott át, amelyet semmilyen háború, semmilyen válság, semmilyen földi hatalom nem tud elvenni. Talán egyszer majd az unoka felnő, a nagymama már nem lesz mellette, de az imádság megmarad. És amikor nehéz lesz az élet, az unoka előveszi a rózsafűzért, és azt mondja,
nagyasszonyunk segíts. Így adódik tovább a hit, nem könyvekből egyedül, hanem szívről szívre. És gondoljunk Erdélyre, gondoljunk a városokra, falvakra, templomokra, szórványban élő magyar testvérekre, azok, akik kevesen vannak egy településen, családokra, aki hal már nincs, aki magyarul imádkozzon, azokra a gyermekekre, akiknek a szívében még ott van a lehetőség, azokra az idősekre, akik egyedül őrzik egy közösség emlékeit, és imádkozzunk magyarok nagyasszonya, könyörögj Erdélyért. Őrizd meg hitünket, anyanyelvünket, családjainkat, templomainkat, közösségeinket, fiataljainkat. Őrizd meg bennünk Jézus Krisztus szeretetét. Magyarok nagyasszonya, eléd hozzuk népünket, családjainkat, gyermekeinket, öregeinket, betegeinket. Eléd hozzuk azokat, akik messze kerültek szülőföldjüktől. Eléd hozzuk Erdélyt, templomainkat, magyar keresztény közösségeket. Eléd hozzuk mindazokat, akik már elveszítették reményüket. Te, aki Szent István király népét oltalmadba fogadtad, maradj velünk. Amikor félünk, bátoríts, amikor széthúzunk, békíts, amikor vétkezünk, vezess megtérésre, amikor gyászolunk, vigasztalj, amikor elfáradunk, erősíts, amikor eltévedünk, vezess Jézushoz. Magyarok nagyasszonya, kért fiadat, hogy adjon nekünk élő hitet, tiszta szívet, egymás iránti szeretetet, családjainkba békességet, fiataljainkba reményt, időseinknek vigasztalást, és amikor eljön életünk utolsó órája, fogd meg a kezünket, vezess bennünket fiathoz, Jézus Krisztushoz. Magyarok nagyasszonya, könyörögj érettünk, magyarok nagyasszonya, könyörögj Erdélyért, magyarok nagyasszonya, könyörögj magyar népünkért, könyörögj családjainkért, könyörögj mindannyiunkért. Kedves testvérek, ezen az ünnepen talán jó lenne pillanatra megállni, és kimondani, magyarok nagyasszonya, köszönöm, hogy van kihez fordulnom, ne engedd, hogy a hit lángja kialudjon bennünk. Nagyasszonyunk, hozzád száll imánk, könyörög érettünk. Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja! Krisztus tündöklő nappalunk, az éj árnyát eloszlatod, kit fényből fénynek val a hit, és fénnyel áldott szentjeid.
1: Esengünk hozzád, Szent Urunk, míg tart az éj, vigyázz reánk, találjunk benned pihenést, adj nyugodalmas éjszakát.
0: Mikor lecsukjuk két szemünk, a szívünk virrasszon veled, őrködjék mindig jobb kezed, hűséges híveid felett.
1: Védelmezünk, tekints le ránk, igázd le ellenségeink, vezess szolgáidat, kikért véred váltsága volt a bér.
0: Legyen most néked Krisztusunk, és Szent Atyádnak tisztelet, s a Szentléleknek is veled, zengjen dicséret szüntelen.
1: Amen. Amen.
0: Légy védelmező Istenem, és menedéket adó házam. Te vagy Uram én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem. Igazságodban szabadíts meg engem.
1: Fordítsd felén füledet. Siess, Uram, ments meg engem.
0: Te légy oltalmazó kősziklám, és megerősített házam, hogy megszabadíts engem.
1: Erősségem és menedékem valóban Te vagy. Neved miatt vezess és irányíts engem.
0: Kiszabadítasz a hálóból, amit titkon vetettek nekem, mivel Te vagy az én erősségem.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Megváltottál engem, hűséges Istenem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Légy védelmező Istenem, és menedéket adó házam.
1: A mélységből kiáltok, Uram, hozzád. Istenem, figyelj a szómra.
0: Fordulj felém, és hallgass figyelmesen. Könyörgésem hangos szavára.
1: Ha bűneinket, Uram, felrovod, Uram, ki az, aki előtted megállhat?
0: De nálad bocsánatot nyer a vétek, ezért félve tisztelünk téged.
1: Remélek az Úrban, benne remél a lelkem, és bízom ígéretében.
0: Lelkem várja az Urat, jobban, mint éjjé őr a hajnalt.
1: Bizony jobban, mint éjjé őr a hajnalt. Várja Izrael az Urat.
0: Mert az Úrnál van az irgalom, és bőséges a megváltás nála.
1: Választott népét ő váltja meg minden bűnétől.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: A mélységből kiáltok, Uram, hozzád.
1: Ne vétkezzetek, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, ne adjatok teret a sátánnak.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.

0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
0: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat. Szavaid szerint békességben.
0: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
1: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
0: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén.
1: Könyörögjünk. Szelíd és alázatos szívű Urunk Jézus Krisztus, aki édes igát és könnyű terhet raksz követőidre, fogadj jóságosan mai napunk jó szándékait és tetteit. Adj nyugalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szolgálatodra, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.
2: Üdvözítünk, édesanyja, mennyeknek megnyílt kapuja, tengerjárók szép csillaga, boldogságos Szűz Mária. Légy segítség hű népednek, az elesett bűnösöknek, ki szülője Istenednek, anyja lettél teremtődnek. Mert angyali köszöntésre rátszállott az Úr szent lelke, ekkor lett az örök ige, Szűz méhednek szűz gyümölcse. Azért édes Isten anyja, légy bűnösök szószólója, botló lábunk támasztója, üdvösségünk nyílt kapuja. Adjunk hálát az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személy felségének, egy mi voltú Istenségnek.

0: Mária Rádió egy fénysugára lelkednek.
1: A család a jövő útja.
2: A család a jövő útja.
1: Egy újabb adás a Mária Rádióban a családi élet örömeiről, nehézségeiről, Fészek meleg címmel.
2: Gondolatok, tanúságtételek, életből vett megosztás.

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm az Erdély Mária Rádió hallgatóit. Önök a Fészek Meleg című családpasztorációs rádió műsort hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő és a családpásztor evangelizációs szolgálat munkatársa Kertész Tibor. Amikor megszületik egy gyermek, sok mindenre felkészülünk. Beszerezzük a kis ágyat, a ruhákat, megtanuljuk, hogyan kell megfürdetni, megnyugtatni, gondoskodni róla. Aztán, ahogyan növekszik, egyre több olyan kérdés érkezik, amelyre már nincs ilyen egyértelmű válaszunk. Mikor legyünk határozottak, és mikor engedjünk? Hogyan segítsük, hogy felelősen döntsön? És hogyan adjuk tovább neki a hitünket úgy, hogy egyszer valóban a sajátjává váljon? Mai műsorunkban először a gyermeknevelés céljáról gondolkodunk. Arról, hogy mit szeretnénk igazán útravalóul adni gyermekeinknek. Aztán egy egészen gyakorlati kérdéshez érkezünk. Hogyan segítheti a családi imádságot egy otthon kialakított imasarok, vagy ahogyan sokan nevezik, családi oltár? Kérem, hogyha tehetik, tartsanak velem!

Azt hiszem, hogy sok szülő felsóhajtott már, milyen jó lenne, ha a gyermekhez használati utasítást is kapnánk. Egy kis olyan füzetet, amelyből megtudhatnánk, hogy mit jelent a sírása, hogyan kezeljük a dac korszakát, és mit mondjunk, amikor kamaszként becsapja maga mögött az ajtót. Ugyanis a nevelés tétje óriási. Közben pedig sokszor menet közben tanuljuk, hogyan legyünk édesapák és édesanyák. Persze voltak elképzeléseink. Talán azt mondtuk, hogy én biztosan türelmes leszek, nálunk nem lesz kiabálás, mi mindent meg fogunk beszélni. Aztán jött egy átvirasztott éjszaka, egy nehéz munkanap, a már harmadik vita ugyanarról, és egyszer csak olyan mondat hagyta el a szánkat, amelyet soha nem akartunk kimondani. És ilyenkor könnyen el is bizonytalanodunk. Mások hogyan csinálják? Miért tűnik úgy, hogy náluk minden egyszerűbb? És akkor tanácsot keresünk, könyveket olvasunk, előadásokat, podcasteket hallgatunk, megkérdezzük a nagyszülőket, a pedagógusokat, egy másik szülőt, és ez nagyon jó és szükséges is lehet. De előfordul, hogy a sok tanács között még tanácstalanabbak leszünk. Mielőtt újabb módszert keresnénk, éppen ezért érdemes feltenni egy alapvető kérdést, hogy hová szeretnénk eljutni. Mit jelent számunkra a sikeres nevelés? Azt, hogy a gyermekünk jól tanuljon, legyen egy jó szakmája, biztos megélhetése, tudjon alkalmazkodni, legyen udvarias, megbízható. Ezek fontos dolgok. Szülőként természetesen szeretnénk, hogy boldoguljon, de keresztényként ennél messzebbre is tekintünk. Arra vágyunk, hogy megtanuljon szeretni, különbséget tenni jó és rossz között, felelősséget vállalni azért, hogy felismerje az élete ajándék, amelynek Istennél célja van. Gyermekeink nem pusztán a mi terveink megvalósítói. Isten szeretett gyermekei ők, akiket egy időre különösen is a gondjainkra bízott. Ezért a keresztény nevelés fontos célja, hogy segítsük őket kibontakozni, válaszolni Isten szeretetére. Hogy egyszer majd szabadon, személyes meggyőződéssel tudjanak igent mondani rá. Igen, ehhez hozzátartozik a keresztség, a hittan, a szentmise, de a hitre nevelés ott is történik, ahol talán észre sem vesszük. Amikor a gyermek hallja, hogyan beszélünk egymással, amikor látja, hogy mit kezdünk egy tévedéssel, amikor megtapasztalja, hogy nálunk lehet bocsánatot kérni, nálunk lehet újra kezdeni. Érdemes tehát két kérdést egymás mellé tenni, hogy mit szeretnénk továbbadni a gyermekeinknek, és mit mutat ebből a mindennapi életünk. Ha azt mondjuk, hogy fontos az őszintesség, de ő hallja, hogy egy kellemetlen helyzetből hazugsággal menekülök, abból is tanul. Ha szeretetről beszélek, de a házastársammal rendszeresen megalázó hangon szólok, annak is nyoma marad. Ez nem azt jelenti, hogy csak hibátlan szülők nevelhetnek jól. Ilyenek nincsenek. A gyermekünknek azonban látnia kell, hogy vállaljuk a felelősséget. Néha egy egyszerű mondat nagyon sokat helyreállít. Türelmetlen voltam veled. Nem kellett volna így beszélnem. Bocsáss meg, mondhatjuk neki. És közben figyelnünk kell arra is, hogy kit bízott ránk Isten, mert két testvér is lehet egészen különböző. Az egyik azonnal elmondja, mi bántja, a másikhoz idő kell, csend kell, talán egy közös séta kell,
Az egyik könnyen nekivág az újnak, a másik meg sok biztatást igényel. Az alapvető értékek ugyanazok, de a hozzájuk vezető utat a gyermek személyiségéhez kell igazítanunk. Ebben segíthetnek a könyvek, szakemberek, segítséget kérni a szülői felelősség része. Azt is el kell fogadnunk, hogy a gyermekünk szabad ember. Nem tudjuk minden döntését meghozni helyette, és a nevelés eredményét sem mérhetjük le egy bizonyítványból vagy egy nehéz életszakaszból. Az evangéliumban a Jézus mellett keresztre feszített bűnbánulator története is arra emlékeztet, egy ember életének utolsó fejezetét nem mi írjuk. Isten kegyelme akkor is megnyithat egy utat, amikor mi már alig látunk reményt. Ezért is fontos, hogy ne mondjunk le a gyermekünkről. Felnőttként már másképpen vagyunk mellette. Kevesebb irányítással, több meghallgatással, szabadságának tiszteletével, és továbbra is imádkozhatunk érte. Isten nem hagyott magunkra ebben a küldetésben. Kérhetünk tőle bölcsességet, türelmet, bátorságot, akár ilyen egyszerűen, hogy Uram, segíts ma jobban értenem a gyermekemet. Mutasd meg, hogyan szerethetem úgy, hogy az valóban a javát szolgálja. Most egy rövid zenei szünet következik. Közben meg gondolkodjunk el ezen. Mi az, amit leginkább szeretnék továbbadni a gyermekemnek? És vajon ő mit tapasztal ebből otthon?

Az előző részben arról gondolkodtunk, hogy a nevelésben a mindennapi példánknak különösen nagy ereje van. A gyermek abból is tanul, amire időt szánunk, amihez újra meg újra visszatérünk. Ez a hit továbbadására is igaz. Innen érkezünk el a családi imádsághoz, és azon belül egy nagyon egyszerű lehetőséghez, a családi oltárhoz. Az elmúlt hónapokban többen is érdeklődtek egy korábbi műsor kapcsán, amelyben a családi oltárról beszélgettünk. Sokan kérdezték, hogyan néz ki egy családi oltár, mit érdemes rátenni, hol legyen, valóban fontos-e egyáltalán. És most erről szeretnék néhány gondolatot megosztani. Ha belépünk egy római katolikus templomba, szinte ösztönösen tudjuk, hol van a középpont. Nem kell senkinek megmutatni. A tekintetünk előbb-utóbb az oltárra vagy a keresztre szegeződik. Mert már maga a tér is azt üzeni, hogy itt Isten jelen van. Érdekes kérdés, hogy vajon az otthonunkba belépő ember mit érez? Mi az első, amit meglát? Televíziót? A könyves polcot? A családi fényképeket? Vagy van-e olyan pontja a lakásnak, amely csendesen azt mondja, hogy ebben az otthonban Krisztus a család középpontja? Régen ezt sok családban természetesnek tartották. Szinte minden házban volt egy feszület, mellette egy Mária kép, egy szentírás, egy rózsafűzér, nem azért, mert ez önmagában megszentelte volna a lakást, egy biblia, egy rózsafűzér, nem azért, mert ez önmagában megszentelte volna a lakást, hanem mert emlékeztette az ott élőket arra, hogy Isten nem vendég ebben a családban, hanem házigazda. A katolikus egyház nagyon szép kifejezést használ a keresztény családra. Azt mondja, család egyház. Szent II. János Pál pápa adta ezt a szép nevet a családnak, Ecclesiola, kis egyház. Mintha a nagy anya szent egyházat becézgetni. És valóban, ha a kis egyház küldetését közelebbről megvizsgáljuk, az egyezik a nagy egyházéval. A családunk kis egyház, család egyház. Ahogy az oltári szentség minden apró darabkájában a teljes szentségi jelenlét megvalósul, a családi otthonokban is él az egyház szentségi, közösségi dimenziója. Ez azt jelenti, hogy a hit nem csak a templomban él, hanem otthon is. A szülők nem csak nevelők, hanem gyermekeik első hitoktatói is. És a gyermek legtöbbször nem a hittankönyvből tanulja meg ki az Isten, hanem abból, amit nap mint nap lát a szüleinél. És ebben segít a családi oltár is. Nem kell nagy dologra gondolni. Nem egy külön helyiségről van szó, bár lehet, hogyha van hely erre. És nem is valamilyen különleges berendezésről. Sokszor elég egy kisebb polc, vagy egy komód teteje. A lényeg nem a mérete, hanem az üzenete. Jó, ha a középpontban egy feszület áll, hiszen Krisztus keresztje emlékeztet bennünket arra a szeretetre, amellyel Isten szeretett minket. Mellette helyet kap egy Biblia, mert Isten nem csak képek által akar megszólítani bennünket, hanem az ő leírt igéjén keresztül is. Sokan elhelyeznek egy Mária szobrot vagy képet is, hiszen nincs jobb példakép a keresztény családok számára, mint a szűzanya, aki teljes szívvel igent mondott Istennek. Aztán ott lehet egy rózsafűzér, egy mécses, gyertya, esetleg szentelt víz is, de fontos, hogy ez a hely valóban az imádság helye maradjon. Ne váljon olyan polccá, ahová idővel kulcsok, pénztárcák, számlák, vagy mindenféle apróságok kerülnek.
mert hogy a családi oltár nem tároló hely, hanem találkozási pont. És talán felmerül a kérdés is, hogy hol legyen. Én azt gondolom, hogy ott, ahol él a család, ne legyen eldugva egy ritkán használt szobában. Jó, ha naponta többször is elmegyünk mellette. Egy nappali vagy egy családi szoba sokszor ideális hely lehet erre. Nem azért, hogy díszként szolgáljon, hanem hogy újra és újra emlékeztessen bennünket, mielőtt elindulsz dolgozni, mielőtt beírsz az iskolába, mielőtt lefekszel aludni, állj meg egy pillanatra Isten előtt. Sokan azt mondják, nincs idejük hosszasan imádkozni, és lehet, hogy így van. De talán van idejük egy keresztvetésre, van idejük egy mi atyánkra, van idejük arra, hogy este a gyerekekkel együtt hálát adjanak három dologért, ami aznap történt. A családi oltár éppen ezt segíti, hogy az imádság ne különleges esemény legyen, hanem természetes része a mindennapoknak. És van még valami, ami talán ennél is fontosabb. Hogy a gyermekek emlékezni fognak ezekre a pillanatokra. Lehet, hogy felnőttként már nem tudják felidézni, milyen színű volt a nappali fala, vagy milyen bútorok álltak a lakásban, hol volt a tévé vagy az Xbox, de arra emlékezni fognak, hogy hol gyűlt össze a család imádkozni. Adventben meggyújtották a gyertyát. A májusi estéken együtt imádkozták a rózsafűzért. Hogy ott vizsga előtt együtt kérték Isten segítségét, és amikor valami öröm érte őket, ugyanott adtak hálát érte. Mert hogy lassan ezek a közös imák bele szövődnek a család történetébe. A családi oltár így nem egyszerűen csak egy bútor, vagy egy szépen berendezett sarok lesz, hanem annak a helye, ahol a család újra és újra találkozik Istennel. Azt is nagyon fontos hozzátenni, hogy a családi oltár nem helyettesítheti a templomot, nem helyettesíti a szentmisét vagy a szentségeket, de segít abban, hogy a templomban megélt hit haza költözzön az otthonunkba. Hogy Krisztus ne csak a vasárnapjaink, hanem a hétköznapjaink ura is legyen. Ha még nincs ilyen helye az otthonotoknak, talán jó alkalom lehet ez az ősz, még az adventi karácsonyi ünnepek előtt, hogy ezt közösen kialakítsátok. Nem kell hozzá sok minden. Egy kereszt, egy biblia, egy mécses, és természetesen egy család, amely szeretne időről időre megállni Isten előtt. Hát végül nem a kis házi oltár szépsége, annak a díszei számítanak, hanem az, hogy mennyi őszinte ima hangzik el mellette. Isten áldja meg minden család otthonát, és adja meg a szükséges kegyelmet, hogy valóban házi egyházzá, eklesziólává váljon, ahol a hit nem csak szó, hanem megélt valóság.

Kedves hallgatóink, mai Fészek Meleg műsorunkban a gyermeknevelés céljáról és az otthon megélt hitről beszélgettünk. Szülőként szeretnénk jól végezni a feladatunkat. Ehhez tanulnunk kell, figyelnünk a gyermekeinkre. Időnként jó, ha segítséget kérünk, és őszintén szembenézzünk a saját hibáinkkal is. Közben pedig bízhatunk abban, hogy Isten velünk van. A hit továbbadásában sokat jelentenek az egyszerű, ismétlődő pillanatok. Egy esti hálaadás, egy közösen elmondott ima, egy bocsánatkérés, egy nyugodt beszélgetés, amelyben a gyermekünk valóban figyelmet kap. Arra hívok minden családot, hogy a mai műsor után válasszanak egy megtehető lépést. Beszélgessenek házastársukkal arról, hogy mit szeretnének továbbadni gyermekeiknek. Vagy szánjanak ma este néhány percet a közös imádságra. Befejezésül pedig most forduljunk Istenhez. Mennyei Atyánk, köszönjük a ránk bízott gyermekeket. Kérünk, adj bölcsességet, hogy megértsük őket, adj türelmet, hogy meghallgassuk őket, és adj alázatot, hogy felismerjük, amikor változnunk kell. Segíts, hogy otthonainkban helye legyen az imádságnak, a megbocsátásnak és az örömnek. Rád bízzuk gyermekeinket, a közel élőket és a távol lévőket is. Vezesd őket, és taníts bennünket úgy szeretni, hogy egyre jobban megismerhessenek téged. Amen. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Az Erdélyi Mária Rádió Fészek Meleg című családpasztorációs műsorát hallották. Isten áldja meg önöket és családjaikat. A következő találkozásig szeretettel búcsúzom. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Leo Pápa előre megírt homíliája. Stabil családok nélkül nincs jövője a világnak. 14. Leo Pápánál tüdőrákot diagnosztizáltak. Sikeresen eltávolították a jobb tüdő alsó lebenyét. Szabályosan zajlik 14. Leo Pápa műtét utáni felépülése. A Szent Atya már jár és étkezik. 14. Leo Marek Forgács püspököt nevezte ki kassai érsekké. Leo pápa Viola érseket nevezte ki a Szent Péter Bazilika főpapjává.

0: Leó pápa erőre megírt homéliája. Stabil családok nélkül nincs jövője a világnak. A kórházban lámbadozó Leó pápa helyett és az ő megbízásából Luis Antonio Tagle bíboros, a bíborosi kollégium dékánya mutatta be a szentmisét szerdán délelőtt 10 órakor a Szent Péter téren, amelyen vele együtt koncelebráltak az október 7-e és 14-e között tartott Amoris Laetitia tanácskozáson résztvevő bíborosok, püspökök és pátriárkák. Tagle bíboros a szentmisén felolvasta 14. Leó pápa már előre elkészített homéliáját.
1: La gioia dell'amore che si vive nelle famiglie e anche il giubilo della chiesa.
0: A családokban megélt szeretet öröme az egyháznak is újjongása, idézte a homília Ferenc pápa Amoris Laetitia kezdeti apostoli buzdításának bevezető sorát, amelyet 2016. március 19-én tettek közzé. Ma az eukarisztiát ünnepeljük, bemutatva az Úrnak a dokumentum jegyében az ebben az időszakban végzett munka gyümölcseit, miközben igyekszünk magunkévá tenni annak gazdagságát és megvalósítani lelkipásztori irányelveit, olvasta Leó pápa homíliáját Tagle bíboros. Az ige liturgia olvasmánya Szent Pál szeretett himnusza alapján a pápa apostoli buzdítása 4. fejezetében a keresztény házasság erényeiről szóló gazdag elmélkedés alapját képezi, amely érzelmi, lelki és áldozati egyesülés és Isten szeretetének ikonja. Ezen értékek által a kegyelem segítségével napról napra nőnek együtt a házastársak a Szent Háromság képére, kiki a maga egyedi módján érlelődve, miközben felismerik azt a kölcsönös hasonlóságot, amely abban a maradandó tervben mutatkozik meg, hogy egész életükben osztoznak és közösen építik fel azt. Így a szeretet igazi öröme a lassú egymásba oldódás, amelyben az egyik fél egyedisége a másik jelenléte által az ajándékban virágzik ki. Az apostol ráadásul egy olyan közösséghez szólt, amely gazdag ajándékokban és karizmákban, de amelynek érettebbé kellett válni a szeretetben. Arra emlékeztette a korintusiakat, hogy szeretet nélkül az ember minden talentum ellenére csak zengő érc vagy pengő cimbalom. Ami nem erre vagyunk teremtve, hiszen a válaszos Zsoltár Isten népének is nyájának nevez minket, akinek szeretete örökké megmarad, hűsége pedig nemzedékről nemzedéke terjed, tanította Leó pápa homíliája. Az Amoris Laetitia dokumentum arra hív, hogy ezt a szeretetet tegyük meg családjaink alapjával. Ez a szeretet különösen is arra buzdít minket, hogy neveljük a házasságra készülő fiatalokat, megtanítva nekik az erények fontosságát, amelyek között különleges helyet foglal el a tisztaság, mint a személyek közötti szeretet valódi növekedésének értékes feltétele. Dicséretesek az ennek érdekében a plébániai vagy lelkipásztori szinten vállalt elkötelezett programok. Igaz, hogy ezek a programok önmagukban nem elegendőek, ha csak nem előzi meg és nem támogatja őket a szeretetre nevelés, amely minden növekedést kísér, már a gyermekkortól kezdve, ahogy Ferenc pápa megjegyezte. A szeretet megtanulása nem valami rögtönző dolog, és nem is lehet egy a házasságkötés elét elvégzett kurzus célja. Majd kifejtette, hogy valójában mindenki születésénél fogva készül a házasságra, és mindennek, amit egy fiatal a családban megtapasztal, hozzá kell járulnia ahhoz, hogy képessé tegye a teljes és végleges elkötelezettségre.
1: Il primo prezioso e insostituibile apprendistato della gioia dell'amore.
0: Így a családi konkrét szeretet, amely nem mentes a küzdelmek, hibák és kudarcok pillanataitól, mégis csodálatos jellegű a kiszámíthatatlan mindennapokban, amely a szeretet első iskolája, az első értékes és pótolhatatlan tanulóidő a szeretet örömében. Ezért sok család erőfeszítése, akik nap mint nap csendesen és hűséges hűséggel élik meg hivatásokat és küldetésüket, megérdemli, hogy értékeljük és támogassuk őket, buzdít Leó pápa homíliája. Nagy lelkű válasz ez Jézus szavaira, aki maga választott bennünket és arra rendelt, hogy maradandó gyümölcsöt teremjünk. Így a családban a szülők, gyermekek, nagyszülők, fiatalok és idősek, kicsik és nagyok tanúságtétele által az evangélium igazságáról és az élet teljességéről szóló üzenet hatékonyan terjed az egész világon. Jézus földi élete végén ránk hagyta parancsolatát, hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett minket. Tegyük gyakorlatta ezt, hogy olyan egyházként növekedjünk, amely családok családja, a kölcsönös gondoskodás légkörében, ahol a fiatal házastársak bátorítást éreznek házasságuk megkezdésekor, a szülők segítséget kapnak a gyermeknevelésre és a család életben való helytállásra, az idősek felismerik és értékelik a bölcsesség és az erény tanúságtevőiként betöltött szerepüket. A szeretet elég körében még a legtörékenyebbek és a nehéz, válságos helyzetűek is támogatásra találnak. Ez a szeretet alapvető fontosságú életünk és közös emberségünk szempontjából, nyitottan az élet értékei iránt, a fogantatástól kezdve egészen a természetes halálig. A család ezen értékek jeles letéteményese az emberiség javának jelzőfénye. Ahogy Ferenc pápa hangsúlyozta, a bizonytalan vagy az élet átadása elől elzárkózó kapcsolat nem biztosítja a társadalom jövőjét. Erős családok nélkül, amely nyitottak a gyermekáldásra és odafigyelnek nevelésükre és növekedésükre, a világnak nincs jövője, szögezte le Leó pápa homíliája. Jézus egyik fontos felhívása, kérjük az atyát az ő nevében, arra emlékeztet minket, hogy a család az imádság kiváltságos helye. A pápa sajnálattal elismeri, hogy ma a világ számos részén jelentősen meggyengült az otthoni közös ima szokása, ugyanakkor az Amoris Laetitia jelzi, az ima alapvető fontosságú, ezért hangsúlyozni kell a családi lelkiség, az ima és a vasárnapi eukarisztiában való részvétel fontosságát. Továbbá javasolja, hogy a családok is rendszeresen gyűjjenek össze a lelki növekedés szolgáló imádságra.
1: La preghiera comune e i sacramenti hanno un ruolo molto rilevante nella vita familiare.
0: A közös ima és a szentségek létfontosságú szerepet játszanak a családi életben, szilárd táplálékot és gyógyít kínálnak. Leó pápa felolvasott homíliája után Tagde bíboros így folytatta beszédét. 14. Leó pápa különleges megbízásából számomra megtiszteltetés ezen az ünnepségen elnökölni, és így mindenkinek kinyilváníthatom az egyházi közösséget ő boldogsága harmadik Pólis nónával, a káldeusok bagdadi pátriárkájával, aki részt vesz az eukarisztia ünneplésében. Egy pátriárkának és Péter utódjának közössége gyakorlatra emlékeztet, amely szentesítette a patriarkális egyháznak a római székkel fennálló egységét, és akkoriban maguknak az egyházatnak is az egységét a hitben és a szeretetben. Ezért nem puszta formalitás, hanem élő valóság, amelynek létjogosultságát az eukarisztikus közösség, mint az egyház Krisztusban létező egységének forrása és csúcspontja adja. A káldeusok bagdadi pátriárkájának jelenléte segít annak mélyebb megértésében, hogy egyház vagyunk, a különböző rítusú és hagyományi egyházaknak az Úr Krisztusban való közössége, amely láthatóan megnyilvánul a Péter utódával való egységben. Az egész katolikus egyház szereteteiről és imádságáról biztosítja őt a rábízott hívek lelkipásztori gondozásáért, akik régóta próbatétel alatt állnak, ám a sok megpróbáltatás közepete is állhatatosak maradtak, gyakran hősiesek is abban, hogy tanúságot tegyenek a Jézusba vetett hitükről.
1: Affidiamo tutte le famiglie e la chiesa intera alla Santa Famiglia di Nazareth.
0: Végül Tagle bíboros minden családot és az egész egyházat a názareti szent családra bízott, elimádkozva Ferenc pápának az Amoris Laetitia buzdítás végén elmondott fohászát. Imádság a szent családhoz. Jézus, Mária és József, bennetek szemléljük az igaz szeretet ragyogását, nagy bizalommal rátok bízzuk magunkat. Názareti szent család, tedd a mi családjainkat is a közösség helyeivé és az imádság cionálkolomaivá, az evangélium hiteles iskoláivá és kicsiny család egyházokká. názáreti szent család, a mi családjainkban soha ne kerüljön sor erőszakosságra, elzárkózásra és megoszlásra, és ha valaki megsebesült vagy megbotránkozott, azonnal nyerjen vigasztalást és gyógyulást. Názáreti szent család add, hogy mindannyiunkban tudatosodjék a család szent és sérthetetlen jellege és Isten terve szerinti szépsége. Jézus, Mária és József, hallgassatok meg minket, és fogadjátok el könyörgéseinket. Amen.
2: 14. Leó pápánál tüdőrákot diagnosztizáltak, sikeresen eltávolították a jobb tüdő alsó lebenyét. Október 13-án este 21 óra 53 perckor tették közzé 14. Leó pápa egészségi állapotáról a részletes orvosi jelentést, néhány órával a római Agostino Gemelli Egyetemi Kórházban végrehajtott műtét után. A Szentszéki sajtóiroda már este 8 óra előtt Telegram csatornáján közölte, hogy a Stefano Margaritora professzor vezette mellkassebészeti orvoscsoport beavatkozása sikeresen, az előírt módon és időben fejeződött be. A Szentatya ezt követően visszatért a kórház 10. emeletén található szobájába, a pápai lakosztály melletti részlegre. A jelenleg felújítás alatt álló lakosztályban másfél évvel ezelőtt Ferenc pápát is kezelték. A közlemény így fogalmaz. A Szentatyán ma délután a terveknek megfelelően mellkassebészeti beavatkozást hajtottak végre. A műtét radikális jellegének biztosítása érdekében videóasszisztált technikával eltávolították a jobb tüdő alsó lebenyét. A műtét közben végzett gyors szövettani vizsgálat megerősítette a tüdő adenokarcinoma diagnózisát, amelyet a műtét előtti vizsgálatok alapján már feltételeztek. Az orvosi jelentés szerint a Szentatya összesen körülbelül 3 órát töltött a műtőben, maga a sebészeti beavatkozás azonban mintegy 90 percig tartott. A műtét sikeres volt, és nem léptek fel komplikációk, hangsúlyozza a közlemény. Szabályosan zajlik 14. Leó pápa műtét utáni felépülése. A Szentatya már jár és étkezik. A várakozásoknak megfelelően zajlik 14. Leó pápa műtét utáni felépülése a római Gemelli kórházban, közölte október 14-én szerdán délután a Szentszéki sajtóiroda. A Szentszéki sajtóiroda szerdán délután elektronikus levélben tájékoztatott 14. Leó pápa egészségi állapotáról. Luigi Carbone orvos, a Vatikán Városállam Kormányzósága egészségügyi és higiéniai igazgatóságának vezetője, valamint Stefano Margaritora professzor, a Szentatyát operáló mellkassebészeti orvoscsoport vezetőjének jelentése alapján. Az orvosi tájékoztatás szerint a Szentatyán ma reggel elvégezték a műtét után előírt vérvizsgálatokat és mellkasröntgent. Az eredmények megerősítik, hogy a műtét utáni felépülés szabályosan zajlik. Az értékek az elvégzett beavatkozás típusának megfelelő normál tartományban vannak. A közlemény így folytatódik. A Szentatya légzés fizioterápián vett részt, és elkezdett járni a szobájában. Ismét rendszeresen étkezik, reggelizett és ebédelt. A műtét utáni felépülés a várakozásoknak megfelelően halad. A Szentszéki sajtóiroda szerda reggeli tájékoztatása szerint a Szentatya nyugodtan töltötte a műtét utáni első éjszakát. 14. Leó pápa Marek Forgács püspököt nevezte ki kassai érsekké. Október 14-én tette közzé a Szentszék az új kinevezést. 14. Leó pápa elfogadta Bernard Bober kassai érsek lemondását az egyházmegye lelkipásztori vezetéséről, és Marek Forgács eddigi kassai segédpüspököt nevezte ki a szlovákiai kassai főegyházmegye metropolita érsekévé. Az új főpásztor eddig Szeleuciána címzetes püspöke volt. Marek Forgács 1974. január 21-én született Kassán. Filozófiai és teológiai tanulmányait a szepesváraljai szemináriumban végezte. Katonai szolgálatát követően 1999. június 19-én szentelték pappá, és a kassai főegyházmegye papságának tagja lett. 1999 és 2002 között káplánként szolgált Tőketerebesen, Szinnán és Homonnán. Ezt követően 2002 és 2004 között a Kassai Egyetemi Pasztorális Központ ifjúságpasztorációjáért felelt. Rómában a Pápai Gergely Egyetemen pszichológiából szerzett licenciátust, majd a szlovákiai Nagyszombati Egyetemen szociálpszichológiából doktorált. 2007 és 2016 között a Kassai Teológiai Kar oktatójaként, dékán helyettesként és tanulmányi igazgatójaként tevékenykedett, emellett az Egyetemi Pasztorális Központot is vezette. 2016. június 11-én Szeleuciánál címzetes püspökévé és a Kassai Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki. Püspökké szentelésére ugyanazon év szeptember 1-én került sor. A szlovák püspöki konferencián belül több fontos feladatot lát el. Elnöke a kiskorúak védelmével foglalkozó bizottságnak és a plébániai katekézis bizottságának, valamint a zenei albizottságnak. XIV. Leo viola érseket nevezte ki a Szent Péter Bazilika főpapjává. Vittorio Francesco Viola érsek október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepén töltötte be 61. életévét. A dátum különösen jelentős számára, hiszen az umbriai Ferences rend tagja. A Szentatya október 10-én három fontos megbízatást adott neki. A Szent Péter Bazilika főpapja, Vatikán város általános helynöke, valamint a bazilika fenntartásáért és gondozásáért felelős intézmény a Fabbrica di San Pietro elnöke lett. Az olaszországi Biellában született. Középiskolai tanulmányait követően belépett a Ferences rend umbriai tartományába, és az Assisi Teológiai Intézetben tanult. Tanulmányait Rómában a Szent Anselm Pápai Liturgikus Intézetben folytatta, ahol 2000-ben liturgikus teológiából doktorált. 1992-ben diakónussá, 1993-ban pappá szentelték. 1999 és 2005 között az Assisi közelében található Angyalos Boldogasszony pápai bazilika és kolostor kusztosa volt. 2008-tól 2024-ig az egyházmegyei Karitást vezette. Tanított az Assisi Teológiai Intézetben, és tagja volt az Olasz Püspöki Konferencia Országos Liturgikus Hivatala Tanácsadó Testületének. 2000 óta a Római Szent Anselm Pápai Liturgikus Intézet tanára. Ferenc pápa 2014. október 15-én a Tortonai Egyházmegye püspökévé nevezte ki. Püspökké szentelésére december 7-én került sor az Angyalos Boldogasszony Bazilikában. 2021. május 27-én Ferenc pápa az Isten Tiszteleti és Szentségfegyelmi Kongregáció titkárává nevezte ki. Ezt a tisztséget 5 éven át töltötte be. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
3: Várja Rádió Erdély. Éjfél van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyveledi stúdióból köszöntő Önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, mivel várjuk Önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, ilyen egy órától pedig Szedelkényi Károly atya hittanórája lesz hallható. Két órától Ferenc Emese és Koncz Attila a Zarándok Szem című műsora következik, három órától pedig együtt imádkozhatjuk majd az Irgalmasság rózsafűzérét. 3:30-kor dr. Horváth Endre atya Ismeretlen Zsoltárok című műsora jelentkezik, ilyen 4 órától pedig egy régebbi szép szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk. 5 órától a keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat, 5:40-kor pedig a Vatikáni Rádió friss híreit sugározzuk, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi a reggeli ébresztő műsorunk innen a nagyváradi stúdióból. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, további áldott, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől, innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten Anyja Mária, könyörög érettünk, hogy élet példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk.

0: lettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Ami Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
0: könyörögj érettünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Az Úr legyen veletek,
0: és a te lelkeddel.
1: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

emberektől dicsőséget nem veszek. Ez az alapárdosos időszak kezdetén, ez a megfelelési kényszer, az a fajta késztetés, hogy mindig a legjobbat adja az ember, az nagy lelki terhet jelentett. Úgy megragadta a szememet meg gondolataimat, hogy tulajdonképpen nem az embereknek kell megfelelni. Tök mindegy, hogy most hátba veregetnek, vagy kapok-e kitüntetést, vagy az étteremet hová sorolják. Azt kell csinálnunk, amit a belső meggyőződésünk diktál. Tehát, hogyha mi saját magunknak megfelelünk, ha én, mint vezető és tulajdonos, ha a főszakács, mint kreatív ember megpróbálja kihozni magából a maximumot, ennél többet úgyse tudunk tenni, és ettől a gondolattól megnyugodtam. Az a fajta őrület, ami ma zajlik a világban, tehát ez a Facebookos, mindenki lájkol mindent, mindenkit, semmi mással nem foglalkoznak az emberek, csak hogy a másik mit szól, hogy mekkora autója van, nem tudom én a lányoknál is, hogy most éppen melyik plasztikai műtéttel miért lehet korrigálni. Miért? Az ember, ha saját magát nézi, nagyon szűk kört érdekli mondjuk az én személyem. Tehát a közvetlen családom meg néhány munkatársam kívül végül is a saját magunkat csapjuk be. Nem kell túl komolyan venni saját magunkat. Ha az ember erre a felismerésre rátalál, akkor onnantól kezdve el tudja engedni a kevésbé fontos dolgokat. Tehát tud örülni olyan dolgoknak, ami tényleg szépé teheti a teljesen hétköznapi napot is. Tehát, hogyha rá tudunk arra csodálkozni, hogy mondjuk az esőben is van szépség, akkor már megint jól indul a napunk. Nagy dolgok ritkán történnek az ember életében. A kicsiket, ha felfedezi az ember, és hogyha annak is tud örülni, akkor lehet egy jó élet az embernek.

Andrus Péternek, az Alabárdos étterem tulajdonosának gondolatait hallották. A Magyar Rádió Nonprofit ZRT megrendelésére az MTV a megbízásából a felvételt a Mária Rádió készítette.

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben szeretném látni imában átváltozott arcotokat. Annyira elmerültetek a földi gondokban, hogy nem is érzitek, hogy a tavasz a küszöbön van. Gyermekeim, megvagytok hívva a bűnbánatra és az imára. Mint ahogyan a tavasz csendben küzd az új életért, ti is megvagytok hívva, hogy az imában nyíljatok meg Istennek, akiben meg fogjátok találni a békét, és szívetekben a tavaszi nap melegét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatóink, a 2020. február 25-i üzenetet hallották.

0: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim, a felnőtt katekézisünk kezdetén. Köszöntöm a jelenlévő gazdagréti testvéreimet, az Apostol TV kedves nézőit, valamint az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. Lassan végére érünk annak a témakörnek, amelyben a katolikus egyház katekizmusa Jézus Krisztusra vonatkozóan azt a fontos hitbeli igazságot tárja fel számunkra, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember, Jézus Isten ember, egységben van benne, mégpedig keveredés nélkül az istenség és emberség. Erről gondolkodtunk, amikor a 476. 477. pontot ismertettük, és ebben Jézus valóságos testére és annak ábrázolhatóságára irányítottuk a figyelmet. Mert valóban a megtestesülés által az Úr Jézusnak valóságos emberi teste volt, nem csak látszat test, nem valami szellemi megjelenés, hanem éppen olyan emberi teste volt, mint nekünk, mert mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. Mivel az ige testé lett és valódi emberi természetet öltött magára, Krisztus teste valóságos emberi test volt, és ezért Jézus arca megfesthető, ábrázolható. Sokan úgy vélekednek, akár még az ószövetségi szemléletre utalva, vagy más megközelítésben, hogy ez nem helyes, hogyha ábrázoljuk Jézust. Tehát úgy gondolják, hogyha kegytárgyakat készítünk, vagy képeket készítünk Jézusról, vagy a szentekről, hogy az valamiféle bálványimádás. A hitújítók úgy gondolták, vagyis egyes hitújítók a 16. században, hogy az oltári szentség is bálványimádás, hogyha az elé letérdelünk, vagy imádjuk az Urat a szentségben. Tehát ezek nagyon mély hitbeli kérdések, és éppen ezért fontos az Anyaszent Egyháznak biztos tanítására figyelnünk, és arra építeni a gondolatainkat, a meggyőződésünket. Nem nekünk kell kitalálni azt, hogy ki volt Jézus, és milyen volt Jézus, hanem az egyház hite, amit megőrzött számunkra 2000 éve, és amit mindig megerősítettek a tanácskozások, vagyis a zsinatok a Szentlélek vezetésével, ezek alapot biztosítanak arra, hogy helyesen gondolkodjunk Jézus Krisztusról, és ne ítéljük el azt, hogy Jézust lehet ábrázolni. Hát mi nem ítéljük el, most nem is magunkra gondolunk, akiknek a templomai tele vannak szebbnél szebb képekkel, szobrokkal, sőt, keleti testvéreink, nem mondom azt a jelzőt, hogy túlzás, vagy túlzottan, de mert ez nem igaz, én csodálom a keleti testvéreink templomait, az ikonosztázionokat, a képfalakat, ahol számtalan ikon, szent kép, sok szentet, angyalt ábrázol. Csodálatos, olyan, mintha a mennyországban lenne az ember, ahol ott vannak már azok az ábrázolt személyek, meg a szent angyalok. Tehát ezek az emberi lélekre hatnak, az érzelmeinkre hatnak, és nem ellenkeznek a hitünkkel, hogy az Isten láthatatlan, és nyilván mindenki a józan eszével is tudja azt, hogy akik elköltöztek ebből a földi világból, most jelenleg láthatatlanok, még az elhunyt szeretteink is, mivel hogy halhatatlan lelkük elköltözött a testükből és ebből a földi kategóriából, de attól még tudjuk, hogy ők vannak, és azért elővesszük szeretteink fényképét, vagy ott őrizzük a szobánk falán. vagy felidézünk akár most már videófelvételeket, meg egyéb megörökített eseményeket, és tudjuk, hogy az már nem ő, csak a róla készült kép vagy felvétel, de érzelmileg abban erősít minket, hogy gondoljunk azokra, akikkel most is összetartozunk a szeretetben. Mert halhatatlan lelkeinkkel összetartozunk, és ehhez segítséget nyújt az ábrázolás, a képmás. Ez csak egy kitérő volt arra vonatkozólag, hogy a szent képeket is miért tisztelhetjük, vagy a szobrokat. Sokszor az érintése, tudjátok jól, hogy aki járt Rómában, még inkább tudja, hogy Szent Péter szobra, egy ülő trónon ülő Szent Péter szobor a Szent Péter bazilikában, már ki lett szolgáltatva a zarándokoknak, és annyira simogatták a lábfejét a szobornak, hogy már teljesen elkopott, ugye, és ugyanígy van az, hogy az ember elmegy Názáretbe, és ott van egy bronz szobor Szent Józsefről, aki, hát szegény, ott úgy van ábrázolva, hogy ugye abban a elesett állapotában, hogy hát töpreng azon, hogy hogyan történhetett az, hogy a jegyese gyermeket vár, és akkor még nem kapta meg az álmában a felvilágosítást, de ahogy így töpreng, akkor megkapja is a szobor aljárat alapzatára, oda van írva, hogy ne félj feleségül venni Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. De hát az ábrázolás egy ilyen nagyon magába roskadó férfiút mutat, akit nagyon sajnálnak az odaérkező zarándokok, és megsimogatják a szobrot, megsimogatják a térdét, ami immár nem egy bronz szobor, hanem egy ilyen kifényesedett, ilyen szép fényes, tükörfényes fém felület, amely mutatja, hogy az emberek szeretik megérinteni az ilyen jellegű emlékeket, vagy kegytárgyakat, vagy kézzelfogható valóságokat. A Szentföldön amúgy is mondom, hogy azt a helyet is bátran érintsék meg az zarándokok, ahol arra gondolunk, hogy na, itt született Jézus. Még ha tudjuk azt, hogy nem biztos, hogy éppen méterre, centire azon a helyen, de ott őrzik az emlékét. Ez a születési hely. Vagy más helyütt itt nyugodott Jézus teste, és akkor a Szent Sírt is megérintik az emberek, vagy leborulnak arra a kőlapra, ami mutatja, hogy ez Jézus sírja. Hát nyilván ez egy későbbi emlék, de akkor is ezek a fizikai dolgok mind azért fontosak, mert mi is testben élünk, és ezért lett testé az ige, és az ő vele való kapcsolatunk még ilyen módon is ápolható. Ez érzelmi kérdés, nem hitbeli kérdés, hogy most mindenáron ilyen kézzelfogható dolgokhoz ragaszkodjunk, és ez nem az, mint amikor aranyborjút öntött a zsidó nép, és azt körültáncolta, és azt tartotta Istenének. Mi nem a szobrokat tartjuk Jézusnak, vagy az Istenünknek, hanem magát Jézust. És az ő rendelkezése szerint az ő eukarisztikus testét és vérét. Igen, az szentségi dolog, és azt imádjuk, és az kézzel fogható. Az oltári szentséget imádjuk, a szobrokat nem imádjuk. Azok csak érzelmi és áhítatra késztető jelek. De ez mind azért lehetséges számunkra, mert az Isten fia testé lett. Verbum caro factum est. Tehát hussá lett, testé lett az ige. Tehát ezekről tárgyalt a zsinat. Na de most jön egy másik nagyon szép fogalom, a szív. Tudjuk jól, hogy a szív az egy jelkép. De mégis az emberi személyiséget jelzi, az ember egész belső világának, érzelmi világának, szándékainak, emberi adottságainak valamiféle összefoglaló jelképe, mert hiszen ha egy adakozó emberről beszélünk, akkor azt szoktuk mondani, hogy jó szívű. ha valaki szigorú, vagy ilyen önző ember, és nem szívesen segít másoknak, az meg kemény szívű. És jól ismerjük a szíveknek az ábrázolásait, hát jó, manapság az a divat, hogy a szerelmesek ilyen lakatokat raknak föl, mit tudom én, a bizonyos kerítésekre, vagy korlátokra, vagy rácsokra, ahol éppen vagy megismerkedtek, vagy valahol együtt töltöttek egy utazást. Na de hát régen azért az erdőben sétálva, és hát ugye az Úr előtt a természet szépségeiben szerelmüket megvalva egymás iránt, tehát akkor egy fa kérgébe esetleg belevésték a szívjelét, meg a nevüket. Hát ott is a szív, a szeretet jelképe. Hát még a modern technikai eszközeinken is az ilyen úgynevezett piktogramok, vagy ilyen kis jelecskék, magyarul inkább ezt mondom, ott is van, hogy elég megnyomni egy piros szívecske gombot, hogyha válaszolni akarunk az SMS-ben valakinek, hogy köszönöm, meg szeretlek, meg ilyesmi, nem kell annyit írogatni, oda nyomnak egy szívet, és akkor már üzennek is a mobiltelefonon a szív jelével és jelképével. Vagy hát a jó mézes kalácsosok is tudják, hogy a búcsúban azért mennyire kelendő egy mézes kalács szív. Ráadásul a tükrös szív, hogy még bele lehet nézni a szív közepébe, és akkor ott látja az ember magát, meg azt, akit szeret. Tehát ez a szív, és hát mi pedig nagyon szépen és nagyon áhítatosan tiszteljük a legfontosabb lelki szeretteinknek a szívét, az Úr Jézusét, meg az ő édesanyjáét. Ennek külön kultusza van a katolikus egyházban, meg olyan ábrázolás is, ahol a két szív egymás mellett szerepel. A liturgikus rendünkben az első pénteken Jézus szívére gondolunk, első szombaton Jézus édesanyjának, a szűzanyának a szív, szeplőtelen szívére. Tehát ez a kultusz, ez valójában Jézus emberi személyiségének a foglalata, amit ő meg is fogalmaz, hiszen azt mondja Jézus, jellemezve önmagát, hogy gyertek, tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű. Természetesen annak is fontos jelentőséget tulajdonítanunk, hogy a testi értelemben vett szívünk is jó állapotban legyen, tehát ezért mindenki vigyázzon a szívére, és legyen ilyen értelemben is jó szívű. De most itt az eszmei szívről beszélünk. Eddig csak én beszéltem, de most az Anya Szent Egyház tanítása áll előttünk a 478-as pontban. A megtestesült ige szíve. Jézus élete folyamán, haláltussájában és szenvedésében mindannyiunkat együtt és egyenként ismert és szeretett, és mindegyikünkért odaadta önmagát. A Galata levélben olvassuk a 2:20-ban, Isten fia szeretett engem, és föláldozta magát értem, írja Szent Pál. Ő mindannyiunkat emberi szívvel szeretett. Ezért Jézus szentséges szíve, melyet bűneink sebeztek meg, és üdvösségünkért szúrtak át, kiváltságos jele és szimbóluma annak a szeretetnek, melyel az isteni megváltó, az örök atyát és minden embert szüntelenül szeret.

de sorsot vetettek ruhájára, nem vágták szét köntösét, hanem sorsot vetettek arra, és aztán rendelkezik édesanyjáról és a szeretett tanítványról, majd pedig meghal a kereszten, kimondja azt, hogy beteljesedett, aztán lehajtotta a fejét és kilehelte lelkét. Ezután János evangélium a 19. fejezetében, a 31. verssel kezdődik ennek leírása, és Jánosnak az ott lévő szeretett tanítványnak a tanúságtétele arról, hogy megnyitották Jézus oldalát. Az előkészület napja volt. A zsidók arra kérték Pilátust, töresse meg a keresztre feszítettek lábszárát, és vetesse le őket a keresztről, nehogy szombaton is a kereszten maradjanak a holttestek. Az a szombat ugyanis nagy ünnep volt. El is mentek a katonák, és megtörték a lábszárát az egyiknek is, a másiknak is, akit vele együtt fölfeszítettek. Amikor azonban Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt. Ezért nem törték meg a lábszárát, hanem az egyik katona oldalába döfte a láncsáját. Nyomban vér és víz folyt belőle. Aki látta, azt tett róla tanúságot, és igaz a tanúsága. Tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek, mert ez azért történt, hogy beteljesedjék az írás. Csontját ne törjétek. Van egy másik, vagy egy másik helyen, föltekintenek arra, akit keresztül szúrtak. Tehát nyilván itt a húsvéti bárányra is gondolhatunk, illetve hát a régi írások, zsoltárok szavaira és jövendőlésekre, amelyek beteljesedtek az Úr Jézus Krisztusban. A keresztrefeszítés nagyon kegyetlen kivégzési mód volt. Sokszor inkább arra gondolunk, hogy hát fájhatott, amikor átszögezték Jézus testét, nem csak, hogy fájhatott, hát ez iszonyú fájdalom volt. De aztán a keresztrefeszítésnek olyan módja is volt, hogy oda kötözték, nem a keresztfához, mert ennek a kegyetlenségnek a lényege az volt, hogy fulladásos halált okozott, mert akik így föl voltak feszítve, hát egyre kevésbé tudtak lélegezni, talán azért is tettek esetleg valamilyen lábtartót még alá, hogy kicsit még tudja magát emelni a lélegzéshez, de aztán azért törték össze a lábszárukat, hogy már erre ne legyenek képesek, hát előbb következzék be ez a fulladásos halál. Az Úr Jézus már meghalt, amikor a katonák ezt akarták ezt elvégezni, de nyilván a jövendőlés szerint is csontot ne törjetek benne, ez is megvalósult. Tehát föltekintenek arra, akit keresztül szúrtak, és ez a halál megállapításának volt a módja, hogy az egyik katona egy láncsát szúrt Jézus oldalába, amelyből vér és víz folyt ki. De itt már az eszmei szférába emelkedünk ennél a jelenetnél, bár ez egy fizikai, meg egy biológiai ábrázolás és valóság, amit leír maga János evangélista, de mégis már az eszmei dolgokra gondolunk, és már is hitbeli valóságot, szentségi valóságot fűzünk magyarázatként ehhez a jelenethez, mert hogy ez a láncsa valóban a biológiai értelemben a Jézus testi szívéhez ért el, de ebben a testi szív megsebzettségében már felfedezzük, ahogy a katekizmus ezt elmagyarázta az imént nekünk, hogy felfedezzük,

0: Köszönjük azt, hogy a mi bűneink sebzik meg Jézus szívét, vagyis hálátlanul a szeretete ellen vétkezünk. Ezt lehet így mondani, így lehet kifejezni, hogy a bűneink megsebzik Jézus szívét, mert ő meg szeret minket, életét adja értünk, mi meg ismételten vétkezünk, vagyis megsebezzük a szívét, a szeretetét, hálatlansággal viszonozzuk azt. Vagyis itt van az, hogy ez a biológiai és fizikai cselekmény eszmei üzenetet hordoz. A szerető szívet, amely értünk dobogott Jézusban, mint emberben, az emberi szíve, az emberi testében, azt a láncsa átdöfi. De Jézus még ennek ellenére is, hogy hálátlan az ember, újabb ajándékot ad, és az oldalából vér és víz folyik ki. Vagyis ez a szentségi magyarázat szerint megint csak egy eszmei jelkép, ahogyan az eukarisztikus prefáció a misekönyvben ezt szépen megfogalmazza, hogy pontosabban nem az eukarisztiáról végzett mise, hanem a Jézus szíve misének a szövege, ha jól emlékszem, az, hogy onnan jöjjenek elő a szentségek ebből az átszúrt szívből, amit mi tisztelünk Jézus szíve ünnepén, illetve a minden első pénteken erre gondolunk. Jézus szíve napja minden első péntek, ez pedig Alakok Szent Margit puszkósága nyomán van ez az a hagyomány, ami katolikus ünnepi rendünkben. De milyen szentség jön elő? Az eukarisztia meg a keresztség. Jézus vére folyik ki az oldalából, meg a víz, az pedig a megtisztító erő, a keresztség szentsége. És az eukarisztia szentsége, a protestáns testvéreink ezt tartják, ezt a két szentséget alapvetően, a hét szentségből ezt fogadják el, ami bibliai alapon itt áll előttünk, bár számunkra a többi szentségnek is van bibliai alapja, de mégis azt kell mondanunk, hogy ezek az alapvető szentségek, a keresztség és az eukarisztia, számunkra még a bérmálás, a harmadik beavató szentség, és hát még van ezen kívül négy másik, amit mi a katolikus hitünkben szentségként emlegetünk, olyan élethelyzet, olyan kegyelmi forrás, olyan külső jel, amely Isten kegyelmét közvetíti szentségi rangban. Jézus oldalából vér és víz folyt ki. Tehát látjuk, hogy a szív immár, mint jelkép, azt mondja, hogy szimbólum idegen szóval, a szeretetnek a jelképe, Jézus szeretete irántunk, ez a szív. Ebben a jelképben ott van, hogy az Isten fia azért lett emberré, mert olyannyira szeretett minket az Isten, hogy egyszülött fiát adta értünk. És Jézus ezt a küldetést vállalta, és ő is megmutatta a szeretetét, elhozta az Atya szeretetét. Azért halt meg értünk, hogy mi is visszatérjünk az Atyához, csak általa térhetünk vissza az Atyához. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam, ezt maga Jézus mondta, mert az én vagyok egy kijelentésében, az egyik én vagyok kijelentésben azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki nem juthat el az Atyához, csak általam. Tehát ez a szeretetének az útja, a szenvedése, haláltussája, ebben mind az ő szeretete mutatkozik meg irántunk. Mert mind halálig engedelmes volt, és ezáltal az Atya iránti szeretetét is megmutatta a hűségben és engedelmességben, meg az irántunk való szeretetét is. Hát az a legszebb ebben az egész eszmerendszerben az, hogy Jézus nem csak parancsokat osztogatott, hogy az a szeretet parancsa, hogy szeresd Uradat, Istenedet, és szeresd embertársadat, mint magadat, és akkor ez a fő parancs, és tessék, teljesítsétek ezt a parancsot, hanem azt mondja, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket, ezt viszont meg kellett, hogy mutassa. És ebben megmutatta az Isten iránti, az Atya iránti szeretetét a Szent áldozatában, meg az emberek iránti szeretetét azért, hogy meghalt értünk. Vagyis szeretett engem, és föláldozta magát értem. Erre kell rádöbbennünk, miként Szent Pál apostol is rádöbbent a Galata levél második fejezete, 20. verse szerint. A szíve, amelyet bűneink sebeztek meg, az üdvösségünkért szúrták át, ezért szentséges szívről beszélünk. És olyan szépek azok a fohászok, amelyeket külön is elmondunk, Szent Pió atya buzdítása szerint, hogy Jézusom szentséges szíve, remélek és bízom benned. És aztán egy külön litániánk is van Jézus szívéről, azt se felejtjük el. Az még inkább részleteiben is kibontja azt, hogy mi mindent köszönhetünk Jézus szeretetének, a vétkeinkért átszúrt szív, vagy átdöfött szív. Ez csak az egyik fohász, de ott sok minden szerepel a Jézus szíve litániában, az Úr Jézus irántunk való szeretetéről. A mai alkalommal mindösszesen egy pontot emeltünk ki, vagy elemeztünk a katekizmusból, a 478-as pontot, és majd ezt követi az összefoglalás, amelyre ma már nem került sor, de hát azért haladunk előre az ismereteink bővítésének útján, hogy Jézushoz kerüljünk egyre közelebb, de azért nem lehet ezt csak felületesen értelmezni, ezt a közeledést, hanem minden részletében fontos, hogy megismerjük Jézust és az irántunk való szeretetét, és ma is ezt tettük meg. Köszönöm a figyelmeteket, az érdeklődést, a Jóisten áldását kérem minnyájatokra, a jelenlévő gazdagréti testvéreimre, az Apostol Televízió kedves nézőire, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóira. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindenki, amen!

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az emberek szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Avilai Nagy Szent Teréz, kármelita apáca, rendalapítónő, egyháztanító. Teréz abban a történeti korban élt, amikor a spanyol királyság kultúrája fénykorában és hatalma csúcsán állt. 1515. március 28-án született Spanyolországban, Avilában. 14 és 18 éves kora között Teréz is a szépségre, a kellemre és a gazdagságra gondolt, és komolyan foglalkozott a férjhez menés gondolatával. Gyermekkorától kezdve nagyon impulzívnak, kívánságaiban és döntéseiben temperamentumosnak mutatkozott, de ezért meggondolatlanságokat nem követett el. Személyének, szellemességének, beszédének és magatartásának varázsa már gyermekkorában sok játszópajtást vonzott köréje, és szórakoztatta, nevettette társait. Ezt a művészetet, hogy embereket megvidámítson és nevetésre indítson, mind halálig megőrizte. Amikor köztudottá vált, hogy belép a Kármelbe, mindenki megdöbbent, ő maga is. Elhatározása mögött nem szerelmi csalódás, nem is a természetes hajlam vagy a kolostori élet utáni vonzódás állt, nem is valami megfoghatatlan érzés, ami gyakran rejlik egy hivatás hátterében. Teréz az üdvösséget kereste. De a kolostorba lépése drámai, fájdalmas lépés volt. Elhatároztam, hogy közlöm atyámmal, és ez nekem ugyanannyit jelentett, mintha beöltöztem volna, mert becsületbeli kérdés volt számomra, hogy hű maradjak a mondott szóhoz. Apja azonban megtagadta a beleegyezését. Ettől a naptól fogva Teréz jámborsága épp annyira ingerelte, mint korábban a világiassága. Ezért Teréz, amikor 18 éves lett, titokban hagyta el a szülői házat, és felvételét kérte az avilai megtestesülés kolostorba. Később azt mondta, nem hiszem, hogy a halál fájdalmasabb lesz a szívemnek, mint az a perc, amikor elhagytam a szülői házat. Úgy éreztem, hogy ízekre szakadok. Amibe pedig belekezdett, tudnélik, hogy apáca legyen, azt nagyon komolyan tette. Annyira komolyan, hogy a megerőltetéstől egy év után fizikailag is, idegileg is összeomlott. Vérszegény lett, köszvényszerű ízületi bántalmak támadták meg, melyek végül négy napos merev görcsbe mentek át. Már elkészítették a sírját, és néhány kolostorban elimádkozták érte a halotti zsolozsmát. Ám a görcs egyszer csak feloldódott, Teréz magához tért, és saját kezüleg távolította el szeméről a megszentelt viaszt, amivel a halottak szemét szokták lezárni. De csak Don Alonzónak, a kolostor gyóntatójának gondoskodása és sejtelme akadályozta meg, hogy Terézt elevenen el ne temessék. Ezután következett 18 hosszú esztendő, és közben nem történt Teréz életében semmi. Ez a középszerű kolostori élet meglehetősen kényelmes volt. Önéletrajzi feljegyzései azonban ezekről az évekről is egy nagy és mély lélek arcát sejtetik. Mélységes csalódást érzett, ugyanakkor hallott valami titokzatos hívást a bensőségesebb életre. Kapott egy látomást a pokolról. Elolvasta Szent Ágoston vallomásait. Ezek elvezették a megtéréséhez. Egy alkalommal úgy érezte, hogy Isten egészen áthatja. Lehetetlen volt abban kételkednem, hogy ő bennem van, és én elmerülök benne. Ekkor Teréz 40 esztendős volt. Az, amit addig éltem, az én életem volt. Az pedig, ami ekkor kezdődött, Isten élete bennem. Végleges megtérése után, amelyben belátta addigi tévedését, és meglátta, hogy Isten őt nem az emberekkel, hanem az angyalokkal való társalgásban akarja látni, készségesnek mutatkozott a hívás követésére. teljes erővel belevetette magát a küzdelembe, hogy szívét összhangba hozza Krisztus szívével. Belső élete ettől kezdve gyorsan és meredeken emelkedett fölfelé a misztikus magasságokba. Isten valósága olyan erővel tört rá, hogy gyakran a legnagyobb kín és gyönyörűség egyszerre kerítette hatalmába. Egyik levelében ezt írta: úgy támolygok, mint egy részeg. Ismételten látták a nővérek, hogy a templomban 1 méter magasan lebeg a padló felett, és az arcából különleges fény sugárzik. Kérte Istentől: őrizze meg a kegyelem külső megnyilvánulásaitól, s vezesse őt más utakon. Közben azonban mindig józan kritikával élt a rendkívüli jelenségekkel szemben, nehogy a képzelet játékát misztikus víziónak lássa. De bármilyen alázatos és tartózkodó volt a kolostori életben, az Istentől kapott kinyilatkoztatások miatt nővértársai üldözni kezdték. Azzal vádolták, hogy látomásai nem Istentől, hanem az ördögtől valók. E kínos helyzetből 4 szent, Borja Szent Ferenc, Bertrand Szent Lajos, Alcantarai Szent Péter és Keresztes Szent János tanúságtétele szabadította meg, mert ők igazolták Teréz misztikájának igaz voltát. Mint minden igazi misztikus, Teréz is úgy érezte, hogy cselekednie kell, apostoli életre küldik, és szeretetben kell tevékenykednie. Cselekedeteket kell végrehajtani. Mindig csak cselekedeteket. Hiszen nem arról van szó, hogy sokat kell gondolkodni, hanem arról, hogy nagyon kell szeretni. Teréz mindenek előtt igen hűséges akart lenni a rendi regulához, mert megtapasztalta, hogy mennyire eltávolodtak az eredeti kármelita szellemtől. Miután engedélyt kapott a pápától és az avilai püspöktől, egy árva fillér nélkül hozzálátott Avilában egy kis kolostor építéséhez. 1562-ben nyitotta meg, és elszánva magát arra, hogy a kármelita életet a maga eredeti szigorában fogja élni, lehúzta a saruját, és nevet változtatott. Ettől fogva Jézusról nevezett Teréz volt a neve. Bár igen sokan szembeszekültek vele, egyik kolostor alapítását követte a másik. Sokan is nagy lelkesedéssel csatlakoztak hozzá. Jelentős támaszt kapott Keresztes Szent János és Grácián Jeromos személyében, akik mellette álltak akkor is, amikor a kármelita rend sarus ága 1575-ben elkeseredett támadást indított ellene. Kitárult előtte Isten titkainak kapuja, és leomlott számára az idő és az örökké valóság közötti válaszfal. Mindezek következtében Teréz üzeneteket, parancsokat, reményeket és válaszokat közvetített. Életének utolsó 22 esztendeje ebben a tevékenységben telt el. Megszámlálhatatlan azoknak az embereknek a serege, akik tanúként állnak életszentsége mellett. A legműveltebb teológusok, számtalan püspök, különböző szentek, királyok, egyszerű parasztok. Köztük egy 20 éves ember, aki naponta hálaimát mondott egy pohár vízért, egy könnyűvérű madridi leány, és mind, akik életet merítettek a tanításaiból. Mint Mózes, úgy élte át imádságaiban a tridenti zsinat gondjait és kínjait, a lepantói csata napjait, hazája eseményeit és Amerika misszionálását. Ezek az indiók sokban vannak nekem, mondta egyszer, és vigasztalhatatlanul sírt, amikor értük imádkozott. De pihenést nem ismerő tevékenysége semmi gátló hatást nem jelentett misztikus belső életére. Életének utolsó napjáig viselte a sok utazás, az alapítások, a legkülönfélébb tárgyalások terhét, és közben az egészsége már nagyon rossz állapotban volt. Utolsó hónapjait főleg néhány hatalmaskodó kolostori elöljárónő láttán szenvedés, keserűség és csalódás nehezítette. Ez volt az utolsó megpróbáltatása. A szegény, bűnbánó apáca. Ez a beteges, gyenge nő haláláig az ellenségeskedő világban és rendszerint drámai körülmények között 17 női és 15 férfi kolostort alapított a sarudlan kármeliták számára. Teréz 1582. október 4-éről 5-ére virradó éjszaka halt meg. Épp akkor, amikor bevezették a Gergely-féle naptárreformot. Szeretettől izzó élete jelképeként Alba de Torresben ma is éppen őrzik a szívét. Gyermekkorából tudunk egy esetről, mely már elárulja szenvedélyes természetét. Még nem volt 7 esztendős, mikor meggyőzte nála 4 évvel idősebb bátyját, hogy ének idején szökjenek meg, menjenek a mórok közé, hogy vértanúk lehessenek, mert ez az örökké valóságba vezető legbiztosabb út. Az egyik nagybácsi csípte fülön az utcán és vitte haza. A szórakozásokat kedvelő fiatal lány tudatában volt szépségének. Mikor az egyik férfi megjegyzést tett a lábára, Teréz azonnal visszavágott neki. Jól nézze meg, uram! Már most látja utoljára. Egy kármelita atya, aki jól ismerte Terézt, elmondta, valójában még apró hibáit is olyan kedvesen tudta megvallani. Egy nap ezt mondta nekem. Tudja, atyám, életem során 3 dicséretet kaptam. Azt mondták, hogy okos vagyok, szent és szép. Én azt hittem, hogy ebből 2 igaz rám. Úgy véltem, okos és szép vagyok. Nos, ez elég nagy hiúság volt. Nem igaz? Ugyanabban az esztendőben, amikor a törökök Ciprus szigetén elpusztították az utolsó kármelita kolostorokat, amelyekben még őrizték az ősi kármelita fegyelmet, Teréz megnyitotta az első kis kolostort Avilában, a szegény bűnbánó apácák számára. Meg volt róla győződve, hogy jobban teszik a szülők, ha a leányaikat férjhez adják, mintha laza fegyelmű kolostorba engedik lépni őket. Mintegy 5 évig tartó háború kezdődött, amelyben a kármelita rend mérsékelt irányzata szembeszállt a sarutlan, szigorúbb irányjal. Az általános káptalan, mint pártütőket, kiközösítéssel sújtotta az összes sarutlan rendtagot, feloszlatta az új alapításokat, Terézt pedig megfosztotta minden hatalomtól, sőt egy kolostorba száműzte. Írásait az inkvizíció elé terjesztették, és kémeket állítottak melléje. Teréz hűséges oltalmazóját, Grácián atyát is feljelentették Rómában, és kiközösítették. Avilában megjelent egy pápai küldött, azzal a céllal, hogy megakadályozza Teréz priórává választását. Mindazokat az apácákat, akik Terézre szavaztak, kiközösítette. Keresztes Szent Jánost magánzárkába csukatta, és a testvérei minden nap megostorozták az ebédlőben. Végül a spanyol király lépett közbe az üldözöttek érdekében, és az ő szavára egy pápai dekrétum szétválasztotta a 2 irányzatot, és a sarutlan kármelitákat önálló rendé emelte. Teréz egyszerre volt szent és zseniális szellem. Nagy diplomáciai érzékkel tárgyalt, épületeket tervezett. Kolostorai építését maga irányította, saját kezével varta nővérei számára a szerzetesi habitust, és érdeklődött a legapróbb dolgok után is. Egyszer az egyik kolostort újjá kellett építeni. Megkérdezte a kőműves mestert. Meddig fog tartani? 6 hónapig, mondta a mester. Lehetetlen, válaszolta Teréz. Mi 14 nap múlva beköltözünk. Megegyezett a munkásokkal, és 2 hét múlva valóban átvehették a kolostort. Majdnem egész életében beteges volt, de ha a kolostorok úgy kívánták, habozás nélkül útra kelt. Olykor nyikorgó, ökrös szekéren, nyári hőségben, porfelhő közepette, máskor csikorgó téli hidegben, összvérháton ment a hegyek közé, vagy árvíztől sújtott vidékekre. Néha a leglehetetlenebb helyeken kellett éjszakáznia. Sok esztendő fáradalmait ezzel a vidám megjegyzéssel összegezte. Adjon még az Úristen sok lehetőséget, hogy szenvedjünk érte bolháktól, hazajáró lelkektől és utazások kényelmetlenségeitől. A derűjét semmi nem tudta beárnyékolni. Mikor az egyik nővér meghalt, a többieknek megtiltotta, hogy gyászénekeket énekeljenek. Vidám vallásos dalokat komponált, amelyeket a nővérekkel énekelt a ravatal körül. Azt kívánta, hogy ez a vidám derű uralkodjék az összes kolostorban. Jobban félnék egy savanyú apácától, mint egy sereg gonosz lélektől. A környezetében nem tűrt meg szomorú arcot. Isten őrizzen a szomorú arcú szentektől. Verte a tamburint, énekelt, verselt, és vidám kedélyével mindenkit felderített. Ha valaki emiatt szemrehányást tett, neki így válaszolt. Erre mind szükség van, hogy elviselhessük az életet. Terézi ámborságából is az élet szeretete áradt. Szerette Istent, anélkül, hogy megvetette volna a földet. Öregségében is friss és fiatalosan szép maradt. Belső harmóniájának titka azonban a szavakban rejlik, amelyekkel magát szokta bátorítani. Semmitől ne félj, semmi ne rettencsen, minden elmúlik. Egyedül Isten marad ugyanaz. A türelem mindent elér. Ha Isten a tiéd, semmit nem hiányzik. Isten egyedül.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

döntéseink felelőssége és szabadsága. Az Ószövetségben Istent sziklának nevezik. Jézus mondja, hogy aki a tanítást tettekre váltja, az sziklára épít. Írva van a Szolentina-mei evangélium magyarázatokban.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdély Mári Rádió minden kedves hallgatóját. Önök a Szeretet útján című műsorunkat hallják. Mikrofonnál Olasz Béla, és kedves rádió hallgatók, a mai műsorunk témája az talán mindannyiunkat érint. Egyikünket sem hagy hidegen, mert végül is mindannyiunk lényéhez tartozik, hogy egyáltalán mit keresünk mi ezen a világon? Honnan jöttünk és hová tartunk? És mindeközben mi a feladatunk? Mit kíván tőlünk a Jóisten? Erre hívom ma önöket, kedves rádióhallgatók, hogy induljunk el ezen az úton, hát ha így talán könnyebb lesz az életünknek a nem csupán az elviselése, hanem megélése. Hogyha rájövünk arra, hogy mit kíván tőlünk a Jóisten, milyen munkára hívott el bennünket, mi a célja életünkkel, és ha talán most nem is tudjuk konkrétan ezt megfogalmazni, akkor mi ennek a módja, ennek az útja, hogy rájöjjünk erre? Mert azt kell tudni, kedves rádió hallgatók, hogy nincs céltalan élet ezen a földön. Nincs értéktelen élet. Minden egyes élet, legyen az gyermekkortól kezdve, egészen az időskorig, az egészségestől egészen a betegig, mind-mind értékes. Mindnek célja van. Mert ne feledjük, hogy csupán akkor távozunk ebből a világból, ha küldetésünket teljesítettük. Addig bizony itt kell élnünk. Itt kell másokat éltető életet élnünk. Igen ám, de talán önökkel is megesett, hogy már találkoztak bizonyos személyekkel, helyzetekkel, amelyek keresztnek bizonyultak, vagy mondhatjuk azt, hogy keresztútként járták be már ezeket. És a mai műsorunk első felében erről lesz szó. Bizonyára, hogy akár önök is ismernek ilyen embert, vagy talán mi magunk is ilyenek vagyunk, hogy bárhol eltévedünk. Bárhol. Én is ismerek ilyen embert, aki egész rejtélyes módon nem mindig találja meg a számára kijelölt utat. Ez legyen akár egy üzlet, legyen ez egy cím. Egyszerűen a legegyenesebb ösvény is egy megoldhatatlan feladat elé állítja. Igen, talán mi is gyakran félreértjük a különböző irányjelzékeket, a különböző utakat. Azt hiszem, hogy egyikünk számára sem ismeretlen az a helyzet, amikor nem találjuk fel magunkat egy adott közösségben, egy adott helyzetben, legyen az egy ismeretlen társaságban való beilleszkedés, legyen az egy akár egy üzlet, egy üzletlánc, vagy éppen egy szupermarket, vagy bármilyen olyan helyzet, amikor egyszerűen nem találjuk a magunk helyét. Egyszerűen eltévedünk, amikor nem tudjuk akár, hogy mihez kezdjünk. Akár embertársainkkal való kapcsolatainkban, akár munkahelyeinken, bárhol is, bármikor is, bárkivel megtörténhet ez. Egyszerűen nem tudjuk, hogy mihez kezdjünk. Amikor kételyek kezdenek gyötörni, hogy jó ember vagyok én, vajon a helyemen vagyok? Vajon a Jóisten ezt az életet szánta nekem? Vajon jól nevelem gyermekemet? Vajon jó házas életet élek? Vajon jó szülő vagyok? Vajon jó munkatárs? Azt hiszem, hogy egyikünk számára sem
ismeretlen ez a kérdés felvetés. Igen, sokszor jönnek ilyen kérdések, kételyek. Elvállaljunk egy munkát, vagy nem? Elfogadjunk egy házassági ajánlatot? Elköltözünk-e otthonról, vagy maradjunk? Építkezzünk, vagy vásároljunk? Próbáljuk meg még egyszer, vagy hagyjuk abba? Az élet egyik nagyon-nagyon lényeges és fontos kérdése az, hogy honnan tudhatom, hogy mit kíván tőlem a Jóisten? És kedves rádióhallgatók, higgyék el, hogy ezzel a kérdéssel, vagy ezen kérdésekkel nem vagyunk egyedül. Hiszen Dávid is számtalan esetben feltette ezt a kérdést. A két héttel ezelőtti adásunkban arról hallhattunk, hogy Dávid hallott Saul és Jónatán haláláról, ha még emlékeznek. Elkeseredett, mérhetetlen fájdalom ütött rést a szívén. És mi történt? Hirtelen megüresedett a trón. Dávid előtt ott áll a lehetőség. Azonban Dávid most már megtanulta, hogy mielőtt bármilyen lépést tenne, egyszer feltekint az égre. Ez áll Sámuel második könyvében, 2. fejezet, 1. vers. Ezek után Dávid megkérdezte az urat. Elmenjek-e Júda egyik városába? Az úr azt felelte neki. Menj! Hová menjek? Kérdezte Dávid. Az úr azt felelte, Hebronba. Dávid most már az idők folyamán megszokta azt, hogy kérdéseivel a Jóisten felé fordul. Nem partizán harcosként egyedül próbálja megoldani gondjait, nem önmagától kér tanácsot, nem a saját ötletei, vágyai, vagy éppen álmai szerint dolgozik. És tudjuk, hogy nagyon jól teszi, hiszen az elmúlt adásokban hosszan kísértük Dávid életének főbb eseményeit, és azt láttuk, hogy amikor Dávid mindig önmagára hallgatott, önmagától kért tanácsot, akkor valahogy mindig megjárta. Mindig valahogy rosszul sült el. Egy terv, egy vágy, egy akció, egy álom, egy döntés. És kérdés az, hogy Dávidot mi segíti a Jóistenhez való fordulásában? Azt kell tudni, hogy Dávidnak egy csodálatos eszköz segít. Ez pedig az efod. Mi is az az efod? Kérdezhetnénk. Ha nyomon akarjuk követni az efod megjelenését, attól kezdve, hogy Dávid először menekül Saul elől. Noób papjainál keres vigasztalást, emlékszünk még, ez még a kezdeti műsorokban volt. Saul azzal vádolja a papokat, hogy menekültet rejtegetnek. És őrültségében megöleti Isten szolgáit. Egy Abiatár nevű pap azonban elmenekül. Nem csak az életét menti meg, hanem az efodot is magával viszi. Amikor Abiatár, Ahimelek fia Dávidhoz menekült, az efodot is magával vitte. De megtudta Dávid, hogy Saul rosszat forral ellene. Ezt mondta Abiatár papnak. Hozd ide az efodot. És ezt mondta Dávid, Uram, Izrael istene, azt a hírt hallotta szolgát, hogy Saul ide akar jönni, hogy elpusztítsa miattam a várost. Kiszolgáltatnak-e neki e város polgárai? Ide jön-e Saul, ahogyan szolgát hallotta? Uram, Izraelnek istene, jelens kiszolgádnak. Az úr felelt,
ide jön. Akkor ezt kérdezte Dávid. Kiszolgáltatnak-e engem és embereimet Saulnak e város polgárai? Az úr így felelt. Kiszolgáltatnak.

kiváltotnak. Elindult tehát Dávid, mintegy 600 emberével, kivonult a városból, és mentek, amerre mehettek. Amikor jelentették Saulnak, hogy Dávid elmenekült, lemondott arról, hogy ellene vonuljon. Áll Sámuel első könyvében, 23. fejezet, 6-os vers, illetve a 9-es, a 13-asig. Dávid fogja az efodot, Istenhez fordul és választ kap. Valami hasonló történik a ciglág lerombolása után is. Amikor faluja romokban hever, az emberei vicsorognak, lázadnak. Ezt mondta Dávid Abiatár papnak, Ahimelek fiának, hozd ide az efodot, és Abiatár odavitte Dávidnak. Dávid pedig megkérdezte az urat, üldözzem-e azt a rabló csapatot? Utolérem-e őket? Ő pedig így felelt neki, üldözd, mert biztosan utoléred, és még kiszabadíthatod őket. Bizonyára, hogy a kedves rádió hallgatók értetlenkedve hallgathatják, hogy mi ez az efod, ami által Isten válaszol Dávidnak. Mi folyik itt egyáltalán? És mit tette ilyen hatékonyá ezt az eszközt, ami Isten csatornájává vált? Vajon nem árulnak ilyet az áruházakban, hogy ne talán mi is bevásárolnánk belőle, és mi is talán minden nap megkérdezhetnénk a Jóistent, hogy mit is akar ő? Hogyan éljük az életünket döntéseink előtt? Elhagyja-e a családomat? És talán Isten válaszol. Kibéküljek-e a házastársammal? Segítsek-e a szomszédomnak? Megvigasztaljam-e a munkatársamat? Milyen jó volna egy ilyen efod mindannyiunk számára? De mi ez az efod? Azt kell tudni, kedves rádió hallgatók, hogy az efod a pusztai vándorlás korából ered. Az elsőt Mózes adta Áronnak, a papnak. Fehér vászonból készült, díszes mellény volt. Kék, bíbor, vörös és arany szálakkal átszőve. A mellrészt 12 drága kő ékesítette. Egy-két talán három csillogó gyémántot vagy gyémánthoz hasonló követ is forradtak rá. Ezek a kövek az Urim és a Tumim nevet viselték. Pontosan nem tudjuk, hogy ez a két szónak a jelentését, hogy mit jelent, de a világosság és a tökéletesség vezetik a listát. Isten ezekkel a kövekkel jelentette ki akaratát a papoknak, és egyben Izrael fiainak. Hogyan? Az ősi írók több módszerre is utaltak. A kövek fényt árasztottak magukból, amikor Isten igen mondott. Ezek a kövek mozgó betűket tartalmaztak, amelyek a válasz szerint álltak össze. De mások szerint pedig szent sorsvetésre szolgáltak, ezáltal kijelentették a választ. Bár a módszert illetően mi is mindannyian találgatásokra szorulunk, ám az értéke tekintetében nem lehet kétségünk. Azt hiszem, hogy mindannyian kincsként őriznénk egy ilyen eszközt, amely megmondja a Jóisten akaratát. Döntéseink, vágyaink, álmaink szempontjából, vagy azok tekintetében. Amikor Dávid mindig nehéz döntés előtt állt, tiszteletteljes szívvel, előhozakodhatott kérésével is Isten válaszolt. Dávid megkérdezte, Saul üldözni fog? És jött a válasz, igen. El fognak fogni az emberei? Kérdezte Dávid, és jött a válasz, igen. Üldözzem az ellenséget? Kérdezte Dávid, mire jött a válasz, igen. Le fogom győzni őket? Jött a válasz, legyőzöd. Bárcsak a Jóisten velünk is így tenne. Bárcsak kérdezhetnénk is, válaszolna. Bárcsak kiálthatnánk is, felelne.
Hát nem örülnénk, ha lenne egy ilyen efodunk. És kedves rádióhallgatók, ki mondhatná azt, hogy nekünk nincs ilyen? Mert azt kell tudni, hogy a Jóisten nem változott meg. Az ember változik, mi változunk, de Isten ugyanaz. És ma is azt ígéri nekünk, hogy vezet minket, ha hallgatunk rá. Azt olvassuk a 32. Zsoltárban. Bölcséteszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem, mondja az Úr. Vagy ott a példabeszédek könyve, 3. fejezet, 6. vers. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. De ott van Izaiás is. Saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót. Ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek. De ott van Szent János evangéliuma is, 10. fejezet, 27. vers. Az én juhaim hallgatnak szavamra, és én ismerem őket. Ők pedig követnek engem. Kedves rádióhallgatók, milyen megnyugtató. Ugyanaz az Isten vezet minket, mint Dávidot. Egyszerűen csak tanácsot kell kérnünk az Alkotónktól. És így volt ezzel egy fiatal ember is, aki még mielőtt a Jóistentől tanácsot kért volna, önmagára hagyatkozott. Egyik reggel felkelt, hogy elmenjen egy fontos munka megbeszélésre. Amikor a reggeli után kutatott a konyhában, egy zacskóban felfedezett egy kis süteményt. Ez a sütemény egy főző versenyről származott, amelyet felesége és kislánya készített, legalábbis úgy hitte ez a fiatal ember. Így gondolkodott. Milyen szerencséje van? Sütemény reggelire? A feleségem biztos nekem hagyta itt ezt a zacskót. És ez a fiatal ember megkóstolta ezt a süteményt. Igen rágósnak bizonyult. Szinte gumiszerűnek. Érdekes összeállítás, gondolta magában. Az íze kicsit eltért az ízlésétől, de amikor kávéval leöblítette, egészen tűrhető volt. Már majdnem megette ezt az acskó süteményt, amely rágós volt, gumiszerű és íztelen, amikor is egyet még hagyott feleségének is. Igen ám, de ahogyan telt a nap, ennek a fiatal embernek csikarni kezdett a hasa. Gyomor bántalmai, gyomor panaszai lettek. Amikor felesége felhívta, először is megköszönte ezt a süteményt, azt mondta, hogy habár kissé rágós volt, gumiszerű és íztelen, de mégis köszöni, hogy gondolt rá. Igen ám, de a feleség ekkor azt mondta, drágám, ezek nem reggeli sütemények, ezek házi készítésű kutyakekszek. Erre ennek a fiatal embernek hirtelen minden világossá vált. Ezért voltak gyomorpanaszai, ezért volt hasmenése, ezért nem tudott a munka megbeszélésen részt venni. Eddig a rövid történet. Ha ez a fiatalember megbeszélte volna a sütemények készítőjével, hogy mi is a szándéka, mi a terve, akkor talán elkerülte volna a gyomorbántalmakat és a hasmenést, valamint a munka megbeszélés sikertelenségét. És mi is így vagyunk, kedves rádióhallgatók. Nekünk is akárhányszor valamilyen sikertelenségünk, eredménytelenségünk véget vet a boldogságunk.

akkordnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velük szétvállásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Áll a zsidókhoz írt levélben. Isten igéje a Szentírás élő és ható. A Szentírás, a Biblia szavai élnek. Belőlük az élő Isten szól hozzánk. Főnevek, amelyek pulzusszámuk van. Izmos melléknevek. Igék, amelyek ide-oda ugrálnak a lapon. A Jóisten munkálkodik ezekben a szent szavakban. A Biblia olyan Istennek, mint a sebészkesztyű a sebésznek. Kinyújtja velük a kezét, hogy mélyen megérintse bensőnket. És kedves rádióhallgatók, volt-e már olyan, hogy egy szentírási rész megérintett bennünket? El lehet gondolkodni. Egy késői, magányos órában az alábbi szavakat olvassuk. Amikor egyedül vagyunk, amikor úgy érezzük, hogy az egész világ ellenünk dolgozik. Azt olvassuk, nem maradok el tőled, és nem hagylak el téged, áll a zsidókhoz írt levélben. Ezek a mondatok úgy vigasztalnak, mint egy vállunkon nyugvó kéz. És a Szentírásnak nem csak ennyi hatása van, hogy megvigasztalnak, gyógyítanak, életet adnak, megérintenek. Mert a Szentírásból tudjuk, hogy Isten mennyi csodát művelt a választottakkal. Az Ószövetségben az Izrael fiaival, míg az Új Szövetségben Krisztus követőivel. Amikor szorongás vesz rajtunk erőt, amikor a szorongás lassan szerte foszlatja békességünket, valaki ezzel az igével lép hozzánk. Semmiért ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésekben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Ezek a szavak a lelkünk mélyéről felszakadó sóhajt fakasztanak. És van talán, hogy lustaság kopogtat az ajtónkon. Talán éppen egy immel-ámmal tett erőfeszítésünkre gondolunk, amikor eszünkbe jut a Kolosszei levél 3. fejezete 23-as vers. Amit tesztek, jó lélekkel tegyétek, úgy, mint ha az Úrnak tennétek, és ne úgy, mint az embereknek. Ha csak arra gondolunk, hogy megfőzünk egy ebédet, leseperjük a lépcsőt, kivisszük a szemetet, segítünk gyermekünknek, vagy gyermekként segítünk szüleinknek. Úgy vegyétek, úgy tegyétek, mintha az Úrnak szolgálnátok vele, és nem az embereknek. De számtalan más szentírási rész van, amely bizonyára, hogy megérint bennünket, és lehet ezt a szentmisén hallottuk. Lehet, hogy egy Biblia órán, lehet, hogy egy hittanórán, lehet, hogy otthon, magányunkban, épp amíg főtt az ebéd, az alatt olvastuk a Szentírást, vagy a napi evangéliumot, és megérintett. Bizonyára, hogy mindannyiunknak vannak olyan szentírási részei, amelyek kapásból beugranak, és talán erre kéne kicsit kihegyezzük az életünket, hogy amikor valami probléma ér bennünket, amikor valami nehézség adódik, akkor ne a televízió elé meneküljünk, ne a pohár után nyúljunk, ne a világhálóra lépjünk fel, hanem a Szentírást nyissuk ki. Legyenek olyan szentírási részeink, amelyeket talán fejből tudunk, amelyek vigaszt nyújtanak,

melyek által Isten szól hozzánk. Habár az egész Szentírás által a jó Isten szól hozzánk, de egy-egy lelkünkhöz, szívünkhöz közel álló szentírási rész, amely vigaszt nyújt. Mert nagyon nem mindegy, hogy mivel vigasztaljuk magunkat. A pohárral, a veszekedéssel, a pletykálkodással, a világhálóval, a televízióval, egy szál cigarettával, vagy kettővel, vagy egy csomaggal. Fontos, hogy mivel vigasztaljuk magunkat, amikor keresztút közeledik, amikor elérünk akár családunkban, akár munkahelyünkön, közösségünkben, egyéni életünkben keresztutunkhoz. Nagyon nem mindegy. És kedves rádióhallgatók, még mielőtt folytatnánk a mai műsort, egy rövid szünet következik.

Kedves rádió hallgatók, a mai műsorunk témája az átláthatatlan keresztutak. Hány és hány olyan embert ismerünk, akik egyszerűen nem találják, vagy talán nem is keresik életük célját. Vagy ha keresik, akkor meg rossz helyen. Hány és hány értékes ember egyszerűen valahol, valamikor elbotlott. És talán mi magunk is nem egyszer eltévedünk, megtévedünk, nem találjuk a helyünket. Életünk nem is mondható életnek. Beleélünk ebbe a világba. Talán megbabonáz bennünket a múló dolgok szépsége, legyen ez az anyagiak, legyen más, és más, akár személy, akár dolog, amely leköt, amely elfeledteti velünk, hogy a mi életünket azért, legalábbis mi, akik kereszténynek mondjuk magunkat, hogy ezt a földi életet érdemesebb az örök élet szemüvegén keresztül nézni. És éppen arról beszélgettünk, kedves rádióhallgatók, a szünet előtt, hogy a Szentírás a mi efodunk, amely segít eligazodni ebben a világban. Úgy jelző, mondhatjuk azt is. De nem csupán ennyi, ahogyan Nagyszent Gergely mondja, a Szentírás az Isten levele hozzánk, felénk. Mert a Szentírás az egy ilyen modern szóval GPS is lehet, hogy hogyan élhetünk ebben a világban. És persze, ehhez nem elég annyi, hogyha beszerzünk egy Szentírást is, kitesszük az asztalra, vagy felrakjuk a polcra, ezt olvasni kell. Mert a Szentírás lapjai élők és elevenek. Isten igéje, élő, hathatós igéje. És ha mi is Dávidhoz hasonlóan meg akarjuk tudni, hogy hogyan is kellene döntenünk holnaptól, akár vagy ma estétől. Mert mindannyiunk tapasztalatában, vagy életében ott van a tapasztalat, hogy amikor próbálunk a kiskapuk szerint dönteni, amikor ugye a magunk malmára próbáljuk hajtani a vizet, azt hiszem, hogy ezt így mondhatom mindannyiunk nevében, hogy akkor azért néha elbotlunk, eltévedünk, belegabajodunk. Amikor csak magunkra hallgatunk, amikor engedjük, hogy a sértődöttségünk beszéljen belülünk. Dávidhoz hasonlóan meg kell tanulnunk nekünk is ezt, kedves rádióhallgatók, hogy a Jóistenre támaszkodunk. Ő nélküle ne tegyünk semmit. Hát érdekes módon, hogy az Úr Jézus az evangéliumban mondja is, hogy nélkülem nem tehettek semmit. Vagy megpróbálhatjuk, mint Dávid, de Dávid is már azért megjárta néhányszor, amikor engedte, hogy a félelme, engedte, hogy a különböző vágyai, álmai döntsenek, vagy döntését befolyásolják, és akkor láttuk, hogy nem egyszer azért Dávid húzta a rövidebbet. És nem azért, mert a Jóisten rosszat akart neki, szó sincs róla, nem. Egyszerűen Dávid magára hallgatott, engedte, hogy a fájdalma, a félelme, a harag beszéljen belőle, és befolyásolja döntéseit. És megjárta, mert a Jóisten megengedi. Nem akarja, de megengedi mindannyiunknak, hogy dönthetünk vele, nélküle, vagy éppen ellene. Ne hozzunk azelőtt döntést,
akár kis, vagy akár nagy döntésről legyen szó, mielőtt nem ültünk le Isten elé a nyitott szentírásunkkal. Nyitott szívvel, nyitott füllel, és el nem mondtuk imádságban, amit Sámuel mondott. Emlékszünk? Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Ha talán mi is mindannyian reggel, felkelés után ezzel indítanánk a napunkat, így a Jóistennel, nyitott szentírással, nyitott füllel és nyitott szívvel tárnánk elé mindennapi dolgainkat, feladatainkat, kötelességünket, talán másképp alakulna az életünk, családunk élete, munkahelyi viszonyaink, és mi magunk is. Kedves rádió hallgatók, az a kérdés, hogy van-e szentírásunk? Ha igen, akkor olvassuk. Ha nincs, akkor szerezünk be egyet, mielőbb is olvassuk. De fontos itt is, hogy ne azért olvassuk, hogy kipipáljunk egy fejezetet, vagy egy szentírási könyvet, nem azért. Azért, hogy azért olvassuk, hogy a Jóisten szóljon belőle. A Jóistenről tudjunk meg még valamit. Ez kell. Mert hiába, ahogyan Ferenc pápa mondta néhány évvel ezelőtt, ismerhetjük az egész szentírást, de ha nincs bennünk szeretet, akkor mire megyünk? Azért olvassuk a szentírást, mert elhisszük, hogy ez Isten szent igéje, és ezáltal szól hozzánk. Ez a szent ige, amely élő és hathatós, amely gyógyít és segít, utat mutat. Mások is feltették már kérdéseinket. Ha keresztény családba tartozunk, akkor használjuk ezt a módszert. Vagy ha ismerünk olyan embereket, akik segítenek lelki tanácsokkal, akár legyen ez a gyóntatónk, lelki vezetőnk, akiben megbízunk, kérjük tanácsot tőlük is. Mert nincs olyan probléma, mely ismeretlen Isten előtt is, előttünk sem, hiszen mióta ember az ember, nincs új nap alatt. Mert ha nem is mi, de bizonyára már barátaink, szomszédaink, akár embertársaink is álltak azzal a problémával szemben, amellyel talán mi is küzdünk. A lényeg az, hogy ne maradjunk egyedül. Ne engedjük meg a gonosznak, hogy elhitesse, hogy a gondunkban, problémánkban, betegségünkben egyedül vagyunk. Ne engedjük ezt meg. Talán viharos a házasságunk? Keresünk egy szilárdat példának, akikre felnézünk, akik példás házasok. Az üzleti élet erkölcseivel viaskodunk? Kérjünk tanácsot, bölcs tanácsot keresztény üzletemberektől. Középkorúan válságba kerülünk. Mielőtt otthagyjuk a családunkat és bezsebeljük a nyugdíjat, szálljunk rá az időt és kérjünk tanácsot. Nem szabad elhamarkodottan dönteni, mindig tanácsot kell kérni. És lehetőleg nem magunktól. Mert azt mondja a példabeszédek könyve, a bolond helyesnek tartja a maga útját, a bölcs pedig hallgat a tanácsra. Nem kell efodot viselnünk, vagy kövektől tanácsot kérnünk, hiszen rendelkezésünkre áll Isten családja, az egyház, a hívők közössége. Mert az Úr annyira sokoldalú, a Jóisten, annyira
Ahogy mondja is a Szentírás, a lélek olyan, mint a szél, ott fúj, ahol akar. Mert embertársaink által is szólhat hozzánk. És persze ott van a saját lelkiismeretünk is, hiszen testünk a Szentlélek temploma. A bennünk lakó lélek fohászkodik, mert mi még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkozni. Istenért ég a szívünk, akkor hallgassunk a szívünkre. Mert azt mondja a Filippi levélben Szent Pál, Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Meg vagyunk győződve, hogy a szívünk helyes dolgot kér. Jó dolgot kér. Békét akar? Akkor tegyük meg. Ne féljünk. Azt mondja Lukács Teofilnak, magam is jónak láttam, hogy miután elejétől kezdve mindennek pontosan utána jártam, sorjában leírjam azokat neked, nagyra becsült Teofil. Magam is jónak láttam, ezt mondja Szent Lukács. Ez egy olyan ember szava, aki útkereszteződésben áll. Végig gondolta a választási lehetőségeit, és azt az utat választotta, amelyet jónak látott. És itt ez Júdás apostol is. Az üdvösség témájának akarata akarta szentelni levelét. De nem érzett békességet választása felül. Olvassuk el a levelének harmadik versét. Szeretteim, miközben teljes igyekezettel azon fáradoztam, hogy közös üdvösségünkről írjak nektek, szükségesnek láttam, hogy ezt az intést megírjam. Küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bizatott. Fáradoztam, szükségesnek láttam. Honnan eredtek Júdás érzései? Nem Istentől, ugyanattól az Istentől, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést. Az ő tetszésének megfelelően. Isten az, aki Szent Lelke által bennünk ezt a vágyat, ezt a tiszta vágyat felkelti. Azonban vigyázzunk el, hogy ezek nem érzések, hiszen nagyon sokszor akár nagyon buta döntéseket is hozhatunk, mert az érzéseinkre hallgatunk. Hallhatunk már ilyet, hogy úgy éreztem, Isten vezet arra, hogy csalja meg a feleségemet. Vagy úgy éreztem, Isten vezet arra, hogy ne fizessem ki a számláimat. Úgy éreztem, Isten vezet arra, hogy hazudjak a főnökömnek. Jegyezzük meg. Isten nem vezet úgy, hogy megszegjük az ő szent igéjét. Nem fog ellentmondani a saját tanításának is. Innen szűrhetjük ki, amikor lelkünkben a Szentlélek működik-e, vagy a megosztó a sátán. Vigyázzunk azzal a kifejezéssel, hogy Isten vezetett. Ne tréfálkozzunk vele. Mert a jó Isten hazugságra, sem csalásra, sem fájdalom okozására nem int, vagy nem ingerel, vagy nem vezet. A Jóisten hűségesen terelget Szentírása igéivel, és hűséges követőinek tanácsaival. Nincs szükségünk sem efodra, sem drága kövekre, hiszen olyan szívünk van, amelyben Isten szent lelke lakik. Ezt írta valaki, egy Mayer nevezetű, egy évszázaddal ezelőtt. Isten minden gyermeke rendelkezik saját Urim és Tumim kövekkel. Egy bántásoktól mentes lelkiismerettel, egy Krisztus vérével megtisztított szívvel, egy lelki természettel, amelyet Isten szent lelke szállt meg és tölt be. Nehézségeid vannak? Nem találod az utadat? Fordulj Istenhez a kérdésekkel.
mosolya világosságából vagy elutasítása felhőjéből vedd az útmutatást. Legyél egyedül ott, ahol a föld fényei és árnyai nem zavarhatnak meg. Ahol a saját akaratod nem tud beavatkozni. Ahová az emberi vélemények nem érnek el. Csendben és várakozással állj ott. Még ha a körülötted minden azonnali döntést vagy cselekedetet követelne is. Isten akarata világos lesz számodra, és új szemmel látod az Urat, mélyebb bepillantást kapsz természetébe. Írja ez a teológus. Szeretjük Istent? Ez a kérdés. Ha igen, figyeljünk rá. Mit mond a csendben? Ha vallásos és Krisztus követők családjába tartozunk, kérjünk tőlük tanácsot. Lehet ez egy imacsoport, egy igazi keresztény ember, tehát aki segíthet, akiben meglátjuk, hogy felragyog az Isten napja. Van szentírásunk? Olvassuk. Mindenünk rendelkezésére áll ahhoz, hogy megküzdjünk életünk óriási kérdéseivel. Vannak fegyvereink. Ott van az ima, a jó Istennel töltött személyes ima, a csend. Ott vannak a keresztény társak, a keresztény emberek, csoportok, a hitben nagyobb testvéreink, és ott van a Szentírás is, tehát van fegyverünk, van hová mennünk, van ahonnan tanácsot kérnünk. És mindenek előtt egy olyan Istenünk van, aki sokkal jobban szeret minket annál, hogy sem magunkra hagyjon. Bízzunk benne. Higgyünk neki. Bármit mond a világ, bármit tapasztalunk. Higgyünk, hogy Szent Fia által már a háborút megnyerte. Nekünk csak a helyi csatákat kell. Aki lehet, ami lehet. A házasságunk, családunk, gyermekünk, szülőnk, munkatársunk, közösségünk. Kerüljük el a buta döntéseket, mert nélkülem semmit sem tehettek. Ne akarjunk a Jóisten nélkül dönteni. Ne akarjunk. Engedjük, hogy vezessen bennünket. Jelenlétével, embertársaink által is, a Szentírása által. És ezen a héten arra hívom, kedves rádió hallgató önöket, hogy próbáljuk ki ezt. Ha nem működik, akkor döntsenek ezután, ahogy szeretnének, ahogy eddig tették, de ezen a héten próbálják ki. Mielőtt elmennének egy találkozóra, mielőtt mennének a munkahelyükre, mielőtt szólnának, mielőtt tennének bármit, forduljanak a Jóistenhez. Higgyék el, meglátják a változást. Higgyék el. Kedves rádióhallgatók, én megköszönöm a megtisztelő figyelmet. Önök Olasz Bélát hallották, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.

A szeretet útján gondolatok Istenről, emberről, szeretetről, örömről.

valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőket.